0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Újabb 119 milliárd forintot csoportosít át a kormány a rezsivédelem finanszírozására. Az összegből 57,3 milliárd forint jut a villamosenergia, 61,6 milliárd pedig a földgáz szolgáltatóknak. Ezzel az összeggel együtt idén már több mint 500 milliárd forintot költött a kormány a rezsivédelemre. A stúdióban Keresztes Attila.
3: Aki a téma szakértője, energiastratéga, örülök, hogy itt van, jó estét kívánok. 500 milliárd, hogyha ezt elkezdjük szétosztani per fő, akkor kijön belőle, hogy mennyit költöttünk valójában mi mindannyian erre a rezsivédelemre még pluszban. Nyilván kevesebbet, mint a védetlen rezsiára, de mégis ez így szétterülve az egész nemzeten, mindenkinek a zsebében kotorászik ez a dolog. Van értelme ilyen módon fenntartani?
4: Először is a szám az tavaly 902 milliárd volt. Tehát brutálisan nagy összeg. Ez a rezsicsökkentés, ez egy orvosi ló, aminek minden betegsége egyszerre megvan. Ez igazságtalan, rendkívül sokba kerül a társadalomnak, nem segíti azt, hogy fejlesszük az energiatermelésünket, a felhasználásunkat, és ezt lehetne még folytatni. Ez egy olyan ló, amiről le kell szállni. Ezt úgy hívják egyébként a közgazdaságtan, hogy döglött ló, amikor egy valami nem megy tovább, és ilyenkor kell valami más csinálni. Hát valóban új stratégiát kell kitalálnunk, aminek az eredményeképpen olcsóbban tudjuk mindezt előállítani, az energiát is, a felhasználását is hatékonyabbá tesszük. Tehát egyszerűen kell egy előbb-utóbb egy tabula rázát csinálnunk, ami persze nem könnyű, mert nyilván van egy életünk.
3: Hát meg egy érdekcsoportot sértő dolog lesz, sőt többet. Mert hogy ugye a nagy felhasználók teljes joggal mondják azt, hogy miért ők fizetik mindennek az árát, ők vannak megsarcolva durván. Plusz itt van az állam, amelyik támogatja, mert így is kevés a belerakott pénz, és ott van a lakosság, amelyik azt mondja, mert hogy látja a számláján, hogy hát nekem ez jó, mert itt egy csomó pénzt megtakarítok, és nem látja, hogy amikor nem takarít meg, akkor mennyit nem takarít meg éppen, mert hiszen nem mindig volt ez olcsóbb.
4: Hogyne? Hát... ezt 2014-ben állapították meg ezeket az árakat. Azóta ez nem infláció követő, tehát most egyébként 70%-kal kellene magasabbnak lennie, ha csak az akkori árakat vittük volna következetesen végig, de ez nem történt meg. Ez az évi 900 milliárd forint, ez annyira sok, hogy mondjuk a felsőoktatásra költünk ennyit, vagy az egészségügyi szakellátásra. Tehát ha ezt a pénzt át lehetne csatornázni más területekre, akkor egészen más lenne az életünk. Ezt persze meg lehet oldani, és nem is olyan nagyon hosszú idő alatt megvan hozzá minden eszközünk.
3: Hogyan?
4: Olyan programokat kell bevezetnünk, amik nem a központi költségvetést terhelik, mert azt tudjuk, hogy most azért eléggé nehéz időszak van, nem csak Magyarországon, hanem Európa szinten. De ez megoldható. Nagyon sok olyan lehetőség van az energiatakarékosságra, amiket különböző egyéb forrásokból, de nem a költségvetésből lehet támogatni. Például, hogyha megtakarítunk energiát, ezzel bizonyos krediteket lehet vásárolni, ezt el lehet adni. Ebből el is indult egy darabig az, hogy a lakásoknak, a kádárkockáknak a padlását szigetelték. Ez egy nagyon jelentős megtakarítás volt. Ilyesmi programokat lehetne csinálni. Igazából bárhova nyúlunk, találunk valami olyan megoldást, ami kevésbe kerül és nagyon hatékony. Az elején, amikor egy nagyon problémás helyzetben vagyunk, akkor mindig könnyű, olcsó és hatékony megoldásokat találni, és ahogy haladunk tovább, hát nyilván onnantól lesz ez egyre összetettebb téma.
3: Azt szokták mondani, akik a szociális oldalról közelítik meg ezt a témát, hogy hát végül is ez egy teljesen egyszerű megoldás kellene, hogy legyen kizárólag szociális alapon biztosítani a rezsicsökkentést, és mindenki másnak szabadja elengedni a rezsiárat. A napi ár szerint.
4: Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban azért sokan meglepődnének, hogy mekkora nagyságrendet ugrik a számlájuk.
3: Mennyit ugrana egyébként?
4: Na ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokan azt hiszik, hogy ez a 70 forint, amit a magasabb ársában fizetnek, ez a piaci ára, ennek köze nincs a piachoz. A 70 forint az körülbelül ilyen 86 euró per megawattórás tőzsdei árnál alakul ki, mint fogyasztói ár, csak az átlag az 200 euró, de van, hogy 500 euró este a villamos energia ára. Tehát, hogy sokkal magasabb, még azok is, akik a drágább, a magasabb szintet fizetik, ők sem fizetik ki a valós költséget. Úgyhogy ahol pörög a jacuzzi, hogyha itt valóban piaci árat kéne fizetni, hát szerintem jó pár százezer forintra hirtelen fölugrana a számla. Tehát ezt azért nagyon kevesen bírnák el. Ezt okosabban kell lépésről lépésre, el is kell magyarázni az embereknek, hogy tulajdonképpen hogyan néz ki az ő energiafelhasználásuk, milyen pontokon tudnának nem feltétlenül takarékoskodni, de mondjuk máskor elhasználni az energiát, amikor bőségesen rendelkezés rá, hiszen tudjuk jól, hogy amikor süt a nap, akkor Magyarországon pont az a gond, hogy túl sok az ára.
3: Amikor megy a jacuzzi és pörög az óra, azt a legtöbben már, mert hogy náluk volt pénz jacuzzira, megoldották napelemmel. Ugye legtöbbször a jacuzzi az nem a lakótelepi lakásokban pörög a 10. emeleten.
4: Ez abszolút így van, ez csak egy példa volt.
3: De teljesen jó példa, tehát hogy ezt szokták a szociológusok felhozni, hogy miért őket támogatjuk, tudja, a medencefűtés állandóan ez jön.
4: Hát abszolút bizarr az egész rezsicsökkentés rendszer, hiszen Mészáros Lőrinc is kap támogatást addig a kis keretig, amit mondjuk egy óra alatt, vagy órák alatt elhasznál, de akkor is, tehát ez egy teljesen igazságtalan rendszer, és a szociális szempontot azt valóban meg kell tartani, de a szociális szempontot azt valamilyen jövedelmi alapon kell megállapítani, és nem pedig úgy, ahogy most van, hát gyakorlatilag most megvan egy mennyiség határozva, és ezután áll be a kedvezményes ár. Ez egy teljesen elhibázott, ez egy politikai döntés volt, és ennek a következményeit most nagyon hosszú ideje visszük magunkkal. Sajnos ez konzervált egy teljesen hibás energiamixet, és valóban olyan csoport érdekeket is kiszolgál, amik az ország érdekével ellentétesek.
3: Szokták mondani azt is, hogy akinek több lakása van, jelölje ki, hogy melyikben él. És akkor arra legyen érvényes ez a rezsiárcsökkentés. Az összes többinél meg ne legyen, ami azért lenne fura, mert ott meg mondjuk lakik egy bérlő, akkor igazából vele szúrunk ki onnantól kezdve.
4: Hát ezt lehet annyiban pontosítani, ez is egy olyan stratégia, amit egyszer átgondoltam és kidolgoztam. Hát itt azért van olyan, hogy lakcímkártya, és be lehet jelentkezni egy lakásba, egy ingatlanba, úgyhogy ez azért könnyen kezelhető helyzet lenne. Mindenféle a rövid távú kiadást is át kellene gondolni, nagyon sok módszer van, de valóban, tehát ahol nincsen valaki állandó lakcímmel bejelentkezve, ott teljesen irreális az, hogy mi bármiféle rezsicsökkentésről beszélünk, például a nyaralók esetében, ami mi köze van ennek a szociális kérdésekhez? Hát akinek nyaralója van, már hát azért az nem szociálisan rászorul.
3: Bár nem mindenki gazdag ember, akinek nyaralója van, azt is tegyük hozzá az igazságosság kedvéért. Viszont a legfontosabb szempont ilyenkor mindig az energiatakarékosság, ami még elő szokott kerülni, mint egy olyan tényező, ami ellene hat a rezsicsökkentésnek.
4: A rezsicsökkentéssel az egyik legnagyobb gond, hogy egy fix, statikus állapotot hozott létre. Ilyenkor nem érdemes beruházni energia megtakarító történetekbe, mondjuk egy
3: szigetelés. Többe kerül a megtakarítás, mint amit nyerek vele.
4: Sokkal többe. Hát sok millióba kerül egy szigetelés. Egy ilyen rendszerben ez nem feltétlenül térül meg, és lehetne még sorolni hosszan, tehát egy fűtéscsere is nagyon sok millió forint egy korszerű kazán. Tehát ez nem éri meg. A dinamikus árazás, a piaci árazás ezt a megtérülést segíti. De ilyenkor kell azt csinálni, hogy megjelennek olyan hitelkonstrukciók, amik lehetővé teszik, hogy a megtakarításból legyenek ezek a beruházások kifizetve. Tehát ne a családokat terheljük, hanem egy olyan konstrukció legyen, ami elősegíti ezt a változást. És én azt gondolom, hogy ez minden adott most a társadalom nagyon nyitott a változásra. Ez is fontos. Társadalmi elfogadottsága annak, hogy most cselekedni kell, nyilvánvaló, volt egy olyan nyarunk, ami egyszerűen elképesztő volt, és nem számíthatunk jövőre sem jobbra, és még a térről nem is tudjuk. Én azért nagyon sok helyről hallom, hogy hidegtelünk lesz.
3: Én meg azt hallom, hogy eső, és aztán majd meglátjuk, hogy valójában milyen. Keresztes Attila, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 4 ügyet vont saját hatáskörébe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Orbán Áron vízumbiznisz ügyét, az óbudai korrupciós botrányt, a 10 milliárdos Volánbusz ügyet és a szuverenitásvédelmi hivatal milliárdos költéseit. Mind a 4 ügyben történt már feljelentés korábban, a jövőben azonban az NVVH saját hatáskörben is indíthat vizsgálatot. Vendégünk Unger Anna.
2: Jó estét, elnök asszony, örülök, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok, köszönöm.
2: Nem tudom, volt-e ideje figyelni a híreket és hallgatni azt, hogy nyilvánulnak meg mostanában a hivatalról, a hivataláról, meg az ott dolgozókról, de itt van Orbán Viktornak a mai, meg a Fidesz politikusainak a napok óta tartó hadjárata. AVH-nak nevezik a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, meg úgy fogalmaznak, hogy nyomon követhető, kik irányítják, kik vesznek részt a hivatal munkájában, kommunista módszerek, új kommunista tempó. Mit gondol erről?
3: Hát egyfelől méltatlannak tartom, és nagyon tiszteletlennek tartom az AVH áldozataival szemben azt az összehasonlítást, hogy van egy hivatal, ami a büntetőeljárási jogköreit 3 napja gyakorolhatja, és kapásból a magyar történelem egyik legsötétebb időszakához hasonlítanak egy olyan intézményt, ami alkotmányos megalapozottsággal, jogállami garanciákkal, elég hosszas előzetes egyeztetés és társadalmi egyeztetés beleértve ugye jogvédő szervezeteket, szakmai szervezeteket, ezeknek a rész, nem részvétel, de megjegyzései mentén jött létre. Van mögötte egy elég jelentős társadalmi felhatalmazás, hogyha a választási eredményeket nézzük. Az AVH nem ilyen volt, és én ezt leginkább ebből a szempontból tartom méltatlannak, mert szerintem kevés család van ma Magyarországon, aki elmondhatja, hogy érintetlen az AVH áldozatiságában. Nem a családtagja nem érintett a 20. század borzalmainak az elszenvedésében, és egy újonnan induló, egyébként abszolút jogállami alapokon álló hivatal a szemben, ez tisztességtelen. Tisztességtelen abból a szempontból is, hogy ez a hivatal minden hatáskörével és feladatával a magyar igazságszolgáltatási rendszer része. Én nagyon tisztességtelennek tartom azt, hogy az igazságszolgáltatás egyik szereplőjét akarják delegitimálni a társadalmi bizalmat ebben az intézményben, és rajta keresztül az egész igazságszolgáltatási rendszerben gyengíteni. De nem akarok politikai harcokba menni, hogy én most azt kezdjem, hogy ő miért mondja. Szerintem ez tisztességtelen.
2: Ez fenyegetés vagy politikai véleménynyilvánítás?
3: Rám is az elnök helyettesre nézve annyiban egyelőre nem fenyegetés, hogy az, hogy ők leírják rólunk, hogy mi a nevünk és mi a szakmai előéletünk, vagy ők ezt hogy ítélik meg, az ezek tudott dolgok, tehát mi ugye vállaltuk, amikor elindultunk ezen a pályázaton, hogy kitesszük az arcunkat. Fenyegetés akkor válik belőle, amikor elhangzik olyan, hogy itt mindenki, aki ebben a hivatalban dolgozik, listázva lesz. Ezt lefordítom, ez olyan, mintha a magyar bíróságokat, vagy az ügyészséget, vagy a rendvédelmi szerveket fenyegetné meg. És nekem ebből a szempontból, hogy mondjam, mindegy, hogy politikus, vagy gazdag ember, vagy nem politikus és szegény ember, nem fenyegetünk igazságszolgáltatásiban dolgozó embereket, csak azért, mert ellátják azt a munkát, amit a törvény nekik előír.
2: Gondoltál, hogy feljelentést tesz a hivatal nevében?
3: Megfontoltuk, hogy kell-e feljelentést, hogy van-e értelme egyelőre feljelentést tenni, és mivel úgy ítéltük meg, hogy nem olyan súlyú ez a fenyegetés, még tartalmában nem meríti ki azt, amit a magyar jogalkalmazók ilyenkor a fenyegetés tényleges megtételének gondolnak, ezért úgy gondoltuk, hogy egyelőre még nem kell, de ez nem azt jelenti, hogy mi nem fogjuk megvédeni a munkavállalóinkat, vagy hogyha ez a fenyegetés súlyosbodik, vagy hogyha az a bizonyos listá, amit ugye közzétettek olyan nevekkel és olyan, hogy mondjam, szövegekkel bővül, akikhez már a hivatalon kívül senkinek nincs köze, hogy ki dolgozik nálunk, akkor biztos, hogy lépni fogunk.
2: Az ügyek. Nagyon sokan úgy érzik, hogy ez a négy ügy, ez egy könnyű prédának látszó négy ügy. Tehát, hogy gyorsan olyanhoz nyúltak, amiben könnyen jön az eredmény majd, mert vagy annyira egyértelmű a helyzet, vagy annyira előkészített. Ön hogy látja?
3: Olyan ügyekhez nyúltunk, amelyek részben ügyismerettel, tehát a hozzánk érkező ügyészek, vagy az elnök helyettes asszony ügyismerettel rendelkezik.
2: Tehát dolgoztak velük.
3: Dolgoztak ezeken az ügyeken, pontosan tudják, hogy mihez nyúlnak. Ugye nagyon érdekes volt a fogadtatása a mi négy ügyünknek, mert egyfelől hallottam, hogy piszlicsári, másfelől, hogy már meg is van oldva, ehhez képest azért mégiscsak ma el kellett menni például ugye Seszták Miklós ügyében arra a letartóztatási ülésre, és ott érvelni kellett az elnök helyettesnek, mint ügyész, hogy miért lenne fontos Seszták letartóztatása. Tehát azért ezek nem megoldott ügyek, részben feltárt ügyek, amiket többek között azok az ügyészek tártak fel, akik eddig ügyészségen dolgoztak, most az MVVH-ban fognak holnaptól dolgozni, pont ma kaptam meg a papírt, ami a kirendelésükről szól, és értelemszerű, hogy hozzák magukkal, de nem csak ezért választottuk ezeket az ügyeket, hanem azért is választottuk ezeket az ügyeket, és döntően ugye a többes szám, mint a hivatal nevében, de a tényleges döntés Tasnádi Katalin kezében volt. Mert
2: ő a nyomozati elnök helyettes.
3: Ő a nyomozati elnök helyettes, és a törvény szerint ez az ő hatásköre, hogy saját hatáskörbe von már folyamatban lévő nyomozásokat. Ő ugye ezt tette meg hétfőn, mert azt gondolta, hogy mind a négy egy típusos, jellegzetes, mondjuk így NER ügy, vagy nem is csak NER ügy, hanem a magyar politikai korrupciónak egy típusos ügye, mint például a parkfenntartási ügy, parkfenntartás és közéktesztetés, ami ugye a régebben bitankasszáknak, most szimplán csak pénzfelhajtó embereknek ugye a politika finanszírozási gyakorlatát mutatja be nagyon szépen.
2: Ebben a park fenntartási ügyben éppen szabadon bocsájtottak néhány embert, aki érintett az ügyben többek között polgármestereket. Gyakorlatilag egy nappal azelőtt, hogy önökhöz került az ügy. Ez egy üzenet volt valójában?
3: Nem, ez nem üzenet volt, senki nem tudta, hogy milyen ügyeket. Tehát ugye azért az, hogy mi milyen ügyeket vonunk saját hatáskörbe, azt ugye hétfőn reggel 9-kor jelezte Tasnádi Katalin a központi nyomozó ügyészségen, illetve az NNI felé jelezte, mert egyszerre két helyen nem tudott lenni. Addig nem tudták az érintett szervek, hogy mi milyen ügyeket fogunk elhozni, és erről a döntés már korábban megszületett, hogy nem javasolja az eljáró ügyész, az ügyben eljáró ügyész a letartóztatások meghosszabbítását, mert, és ugye ennek megvannak a maga jogi keretei, hogy meddig és milyen okokkal tartanak bent gyanúsítottakat. Itt maguk az ügyészek gondolták azt, hogy nincs szükség arra, hogy a korábban letartóztatásban lévő emberek továbbiakban ott legyenek, és ezért szinte mindenkit ugye bűnügyi őrizetbe vettek.
2: Azt tehát, tudja, hogy most
3: nem miattunk
2: tört. Mindenki azt várja, hogy Mészáros Lőrinc és az ő ügyei, vagy az Eliosz ügy és a Tiborhoz kapcsolódó történetek, és akkor ezt tényleg hosszan lehet sorolni. 60 pusztától az Orbán Győző bányaüzletei rengeteg mindent fognak vizsgálni. Most ehhez képest történt, ami történt, és jelezték ezt a négyet. Ha ezt a kettőt egymás mellé rakjuk, akkor valószínűleg a szemrehányást, vagy a kis értetlenséget könnyebb megérteni.
3: Nyilván mindenkinek, tehát mi arra készültünk, hogy mindenkinek meg lesz a kis listája, és nagyon csalódott lesz, hogyha azon nem talál el egyet se. Tehát kicsit érzékeltük azt, hogy itt most lesz egy nagy NVVH bingo, és mindenki nézi, hogy akkor mit x-elhet. Gondolom azért talán voltak olyanok is, akik legalább egyet-kettőt eltaláltak, de nem megbántva senkit, azért az NVVH munkája nem a három kívánság. Tehát ez nem úgy működik, hogy kiírjuk a Facebookra, hogy akkor most dobjon egy lájkot, aki ezt szeretné, dobjon egy szívecskét, aki azt szeretné. Tasnádi Katalinnak nagyon komoly, több mint 2 évtizedes szakmai múltja van, nagyon jó szakmai múltja, ő egy tapasztalt nyomozó ügyész, nem véletlenül nyúlt oda, ahova nyúlt, van ügyismerete azoknak a szintén 20-25 éves nyomozati ügyészi, vagy egyéb ügyészi múlta, a főügyészségi tapasztalattal érkező ügyészeknek is megvan a maguk tudása, hogy miért ide nyúltak. Az első 4 ügyet nagyon sok további 4 ügy fogja kivetni.
2: Gyorsan egyébként?
3: Gyorsan, az egy nagyon fontos szempont, és anélkül, hogy információkat árulnék el arról, hogy hogyan, milyen munkában, vagy milyen feladatmegoszlásban fog működni a nyomozati munka a hivatalon belül, az egyik fontos szempont a gyorsaság. Tehát pont azért, mert azt is érezzük, és én ezt teljesen jogos elvárásnak tartom, hogy gyorsan jussunk el vádemelésig, gyorsan vigyünk tovább ügyeket.
2: Ezért gondolták sokan, hogy az MNB ügyet például magukhoz veszik, mert hát az szemmel láthatólag áll.
3: Mert ha szemmel láthatólag magunkhoz veszünk most egy ügyet, amiben van 35 ezer oldalnyi iratanyag állítólag, amit el kell kezdenünk feldolgozni, akkor az nem biztos, hogy gyorsan tudunk most vele haladni. De ez nem
2: állna
3: azt jelenti,
2: tovább, értem.
3: Nem azt jelenti, hogy nem gondolkodunk adott esetben majd x idő múlva azon, hogy nézzük meg az MNB ügyet. Nekünk az egy fontos szempont volt, hogy mi tudjunk dolgozni, tudjunk haladni, tudjunk, és nem a közvélemény, nem a politikai elvárások, hanem a társadalmi elvárások felé egyfajta gyorsaságot és teljesítményt felmutatni azzal, hogy nem állnak meg az ügyek. Ugye ez az alapélménye a magyar társadalomnak nagyon régóta, hogy elkezd, aztán megáll. Hát akkor Peru, ez az amaz. Mindenféle történet van, és nem haladnak az ügyek. Én szerintem az egy eredmény, hogyha adott esetben úgynevezett kis ügyel, bár ez egyik sem kicsi ügy, sem a személyi kapcsolódásaiban, sem a tétjében, ezek nagyon komoly, és nagyon szerintem nagy ügyek, ebben tudunk haladni, és adott esetben simán a tétjében, ezek nagyon komoly, és nagyon szerintem nagy ügyek.

0: politikát, bűncselekmények, tehát a korrupciós közhatalmi szereplők által elkövetett korrupciós cselekmények, azért az aranykonvoj ügyet ebbe a közvagyoni korrupciós vonalban nagyon nehéz berakni.
1: Én hát nem igen, az arany sem ottani, a miénk belőle.
0: Én nem látom az ottani kapcsolódást.
1: Tehát ezt tartják majd magukat, hogy a nem, vagyoni én, hát része
0: nem
1: a...
0: Nem mi tartjuk magunkat, hanem a jogszabály igen. előír számunkra korlátokat. És azért nem fogom mondani, hogy ehhez tartjuk magunkat, mert nyilvánvalóan tartjuk magunkat a jogszabályi feladatkörökhez és a jogszabályban nekünk feladatul adott ügyekhez.
1: Világos. Ha hallgatok jogászokat, ők rendre elmondják, hogy nagyon nehéz helyzetben lehet a hivatal, mert nincsen meg a személyi állomány. És ugye látjuk, hogy a főügyész kiválasztása sem egyszerű, pontosan azért, mert mindenkinek van egy elmúlt 16 évben múltja, aki szóba jön. Ön hogy válogat? Hogy talál olyan munkatársakat, akikben nem kell csalódnia később?
0: Hát én is hallottam mindenféle történeteket a mi hivatalunkról, amit olyanok mondtak, akinek lövésük és semmilyen kapcsolódásuk nincs a hivatalhoz. Nyilván pletykák terjednek mindenfelé. Nagyon sok életrajzot kaptunk meg különböző utakon, többek között egyébként, mint kiderült utólag az Országgyűlésnek az Igazságügyi Bizottsága is kapott anyagokat, mikor a pályázat lezajlott, azt is miután megkérdezték az érintetteket, hogy továbbadhatják-e az adatokat és a CV-ket, azokat is mi megkaptuk. Tehát nagyon-nagyon sok életrajz érkezett már be eddig is hozzánk, és aki már küldte, de még nem kapott választat, még egy pici türelmet kérünk, és mindenkinek fogunk értelemszerűen válaszolni. A mondjuk így funkcionális egységekre, tehát az én jogi osztályom, jogi vezetőm, gazdasági osztály, hogy egyáltalán létrejöjjön a hivatal költségvetési szervként, hozzáférjünk a MÁK, tehát az államkincstárban, létrejön a számlánk, legyen kifizetőhelyünk, legyen utalványozási szabályzatunk, SMS-ünk, stb. Ehhez volt, hogy mondjam, itt nyilván az én személyes értékítéletem számított, megnéztem életrajzokat, amiket kaptam, vagy kértem, és az alapján találtam alkalmas embereket, ami pedig a nyomozati állományt illeti, mert egyenlőre ugye nekünk nyomozóügyészeink, és nyomozóink, és rendőrségi, illetve ügyészségi dolgozóink vannak, meg a NAV-tól érkeznek, ott egyrészt az elnök helyettesnek volt egy csapat a fejében, akiket ő tudott, hogy kiket akar felkérni, másrészt mindenki küldte még a neveket, és elég hamar összeállt egy nagyjából 30-40 fős pool, aki egyébként holnap jön reggel a hivatalba, és elkezdik a munkát, és aztán ugye azért nyilván mennek tovább nevek, ki fogjuk írni az álláspályázatokat, nem is akarom, és ez egy fontos dolog, hogy van 3 hiányzó elnök helyettes, a vártképviseleti elnök helyettes egyik osztálya, ugye ez egy kvázi főosztályi mennyiségű munka, az egyik osztály lesz ugye a nyomozati jogorvoslati főosztály. Oda már most lesz egy ügyész, aki az MVVH által végzett nyomozási cselekmények ellen benyújtott panaszokat, mint jogorvoslati osztály el fogja bírálni. Ez ugye egy nagyon fontos, hogy mondjam, ilyen jogi szempont nyilván, hogy kell, hogy legyen fölöttünk is jogorvoslat, vagy a nyomozási cselekmények felett jogorvoslat. A többi osztályt, a többi még hiányzó elnök helyettesnek az állományát én nem szeretném addig feltölteni, amíg ők nincsenek itt. A szervezeti részhez pedig ugye jött egy csomó CV, elkezdtük létrehozni a hivatalt, és ha a jövő héten minden igazság szerint nyilvános lesz a honlapunk, akkor ott megjelennek az álláspályázatok is.
1: Merre felé indulnak a nyomozati tevékenységben? Mi az igazán nagy tétel, hogyha egy politikus neve benne van egy ügyben? Tehát az egy látványos történet, vagy hogyha nagyobb összegek után tudnak elindulni?
0: Nincs egy dedikált szempont, hogy akkor most nevek után menjünk, vagy csak a néhány pénz után menjünk, vagy nem tudom én, időben akkor ezt a korszakot, vagy azt a korszakot nézzük meg. Ugye az én elnöki pályázatomban van egy típusos felsorolása annak, hogy milyen típusú korrupciós cselekmények, vagy vagyon, tehát közpénzvesztési technológiák domináltak a NER-ben, és ez szerencsés módon találkozott az elnök helyettesnek azzal a logikájával, hogy nyomozó csoportok egy-egy jellegzetes ügyet tárjanak fel, és aztán annak a jellegzetes ügynek a hasonló ügyeit akkor már meg tudja a többi hatóság is, mert ott van a megoldó kulcs. Ez ennél részletesebben azért nem akarok válaszolni, mert nyilván ez azért már olyan titkokat mondaná el, ami adott esetben azoknak is segít, akikre elemi vizsgálat.

0: folyamatokat fogunk indítani, de egyszerre számít az, hogy vagyonbiztosítási, vagyonvédelmi lehetőségeink még legyenek. Egyszerre számít az, hogy időben minél gyorsabban próbáljuk meg azokat az ügyeket megfogni még, amik az elévülés határán lennének egyébként, és nyilván azért itt is számít az, hogy mi az, aminek adott esetben van, vagy mi már látjuk, hogy milyen jelentős társadalmi tétje van, vagy lehet.
1: A Sestak ügy egy olyan első ügy, ami azonnal őrizetbevételt eredményezett. Jókor volt jó helyen az helyettese.
0: Igen.
1: De hát ez rögtön felháborodást is keltett. Ugye az ügyvéd is azt mondta, hogy honnan tudták előre, hogy ott kell lenni, honnan tudták előre, hogy a parlament majd kiadja a mentelmi jogát, honnan tudta előre a helyettese, hogy ott kell lenni, és akkor most itt megvagy.
0: Tegyük ezt tisztába?
1: Tegyük.
0: Jó. Azt én ugye elég régen mondogattam, hogy mivel 27-én élesednek a büntetőeljárási jogköreink, vasárnap mégsem fogunk hivatalokba járni, hogy szeretnénk az ügyeket átvenni. Hétfő reggel Tasnádi Katalin elindítja a saját hatáskörbe vonást. Ez ugye úgy történt, hogy mivel 3 ügyet hozott a központi nyomozó főügyészségről, az ő eddigi korábbi munkahelyéről, besétált. Ő nem azért ment oda, hogy biztos ott lesz Sesták úr, és akkor majd ő ott őt őrizetbe vesz, hanem hogy bejelentse a központi nyomozó főügyészség vezetőjének, hogy mely 3 ügyet vont hatásköré, saját hatáskörébe ezzel a határozattal. Mint hogy ugye ezt a határozatot ő kiállította, és közben mi már tudtuk, mert ugye a hétvégén jelent meg, vagy a múlt hét vége felé a mentelmi bizottságnak az a napi rendje, hogy amelyben ugye Sesták úr mentelmi jogáról tárgyalnak,
1: és aztán 7:30-as
0: volt a bizottság korán kellő bizottságoknak, bizottsági tagoknak, és ugye 9-től kezdődött az ülés, ezért azt a nem szokványos, és nem is fogjuk ezt a gyakorlatot folytatni, megoldást választottuk, hogy Katalin, elnézést, hogy az elnök helyettes asszony az ügyészségen ült, a határozatokkal, én pedig ezekkel a határozatokkal a kezemben, illetve a táskámban bementem a parlamentbe, hogy jelezem az országgyűlésnek, hogy amennyiben felfüggesztik itt a mentelmi jogát Sesták úrnak, akkor őt már nem a legfőbb ügyészség, nem az ügyészség fogja, hanem mi fogjuk. Tehát ez egy ilyen történet volt, és ugye ott tudom, hogy megjelent a sajtóban ez a félreértés, hogy akkor most a minek a kihirdetése, mivel telefonon egyeztettünk Tasnádi elnök helyettessel, ő az ügyészségein a parlamentben, ugye annyit, hogy megvárta a kihirdetést. Én azt gondoltam, hogy a közlönyben való megjelenésre utalt, ugye ő azt mondta, hogy nem azt a kihirdetést várta meg, amíg maga a parlament elnöke a döntést bejelenti, hiszen onnantól hatályos, onnantól van felfüggesztve a mentelmi jog, amit egyébként a bíróság is így értelmezett ugye most ebben a letartóztatási döntésében. Tehát amit ilyen, hogy mondjam, vélelmezés, vagy ilyen feltételezés, hogy mi előre tudtuk volna, nem tudtuk előre, hogy ki hol lesz az ügyészségen. Sesták úr döntött úgy, hogy bement az ügyészségre, és hát talán.
1: Hogy látják a saját szerepüket? Ugye egészen az ítélethirdetésig követhetnek egy ügyet, tehát a vádemelés is lehet az önök, ugye az ügyészi munkát is végezhetik önök. Például ebben a Sesták ügyben, vagy bármelyik másik ügyben, amit most magukhoz vontak, úgy tervezik, hogy A-tól C-ig viszik, amolyan prototípusként akár?
0: Én azt gondolom, hogy bár nem akarok itt a még meg nem választott várt képviseleti és fellebbviteli elnök helyettes nevében nyilatkozni, de azt gondolom, hogy akkora munkateher van mindenkin ma igazságszolgáltatásban, hogyha minket már egyszer létrehoztak, legalábbis magyarázattal szolgálna, hogyha vannak jogköreink, miért nem mi csináljuk. De nem akarom megelőlegezni azt, hogy innentől kezdve biztos, hogy mindig minden ügyet mi fogunk a nyomozás kezdetétől a fellebbvitelig adott esetben végvinni, mert nem akarom megelőlegezni a leendő elnök helyetteseknek ezt a döntését. Ez az ő döntésük lesz, de most biztos azért azt gondolom, hogy első körben az tűnik logikusabbnak, hogyha az MVVH maga visz vádemeléseket a bíróságra, és maga csinálja ezeket az ügyeket. Annyi ügy lesz, és annyi ügy van már most, hogy szerintem, hogy mondjam, ez a munkateher enyhítés, amit mi az ügyészség felé ebben meg tudunk csinálni, az...
1: Még az jutott eszembe, hogy ezt felvetem, mert ugye az ellenzéki oldalon látom, hogy ez nagyon nagy figyelmet kapott, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal ügyét magához vette rögtön, hiszen beköltöztek, és látják, hogy mi fogadta önöket, és ott volt egy mondata, hogy ilyen luxust, mint amilyen fürdőszobákkal ott találkozott, még nem látott hivatalban. És hát ehhez képest jelennek meg azok a fotók, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatal egykori vezetője készített olyan dokumentumként ezekről, gondolom látta, hogy ez a fürdőszoba, ez úgy néz ki, mint egy lakótelepi fürdőszoba.
0: Na hát akkor lehet, hogy kellene fotóznunk egy pár, amíg még ott vagyunk, nem sokáig, lehet, hogy kéne néhány fotót csinálni a hivatalról. Én jártam már pár hivatalban, dolgoztam közintézményben, nem így szoktak kinézni a közintézmények. Ugye ez egy nagyon kezdetén lévő, mert még sok feljelentés történt a Nemzeti Nyomozóiroda felé. Ezt fogjuk most mi többek között vizsgálni, de én azért nem gondolnám, hogy ez egy szokványos vagy átlagos, hogy mondjam, hivatalnak a munkahely, ez így néz ki.
1: Személyi védelemmel járja a várost, megváltozott nyilván az élete, érzi ezt a nyomást?
0: Mármint a személyi védelem része?
1: Akár azt, hogy ők is ott vannak ön mellett, akár azt a társadalmi nyomást, hogy tenni kéne valamit.
0: A társadalmi nyomást érzem, meg értem, és azt gondolom, hogy teljesen jogos az az izgatottsággal, és időnként, hogy mondjam, ilyen nagyon követeléssel teli elvárás halmaz, ami rajtunk van, és nyilván ezzel szemben senkit nem érdekel, és miért is kell, hogy érdekelje, hogy mit jelent egy költségvetési szervet létrehozni, mondjuk 30 nap alatt mennyi apró, de nagyon fontos dolog van abban, amit itt össze kellett rakni, és közben ugye a kezdőstábot toborozni, közben a helyszínt megtalálni, közben egy csomó mindent beszerezni. Érzem a nyomást, és ez emiatt ugye nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy adott esetben ne nyilatkozatokkal töltsem az időmet, hanem azzal, hogy A-tól Z-ig megszervezzem azt, hogy az SMS-től kezdve a fegyverkazettán át a bűnjelkamráig minden meglegyen, hogy amikor itt ténylegesen elindul a munka, vagy elindult a munka, akkor a hivatal abban a még messze nem optimális, de működőképes állapotba kerüljön, hogy ezzel azért már el lehet rajtolni. Én nagyon nagy eredményünknek tartom, hogy ezt elértük, ez nem az én eredményem, hanem ennek a pici csapatnak az eredménye, aki ezt összerakta, de nyilván érzem a nyomást, és ennek megfelelően próbálunk nagyon gyorsan felépülni.
1: Tudom, hogy teher a sok nyilatkozat, de közben meg az is kell, mert az nyugtatja, meg nyilván, informálja a közvéleményt, úgyhogy várjuk vissza.
0: Köszönöm szépen, fogok
1: Köszönöm
0: jönni.
1: Én is. Unger Anna volt a vendégünk, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Boros Tamás pedig az önök műsorvezetője lesz a következő egy órában, jön az Aktuál. Szervusz Tamás.
2: Szervuszegon, köszöntöm a kedves nézőket. Hát olyan időket élünk, hogy néha egy bűnügyi magazin műsorvezetőjének érzem magam. Azt mondja, hogy Sesztek Miklós letartóztatták, Hankó Balást letartóztathatják. Hiába jelentették fel Orbán Viktort, az ügyészség jelenleg nem nyomoz, és itt van a Forbes listája a leggazdagabbakról. Ha már gazdagok, akkor beszélünk természetesen a vagyonadóról is. Virág Andrea, Szakonyi Péter és Szalma Botond lesznek a vendégeim. Várom önöket, izgalmas adás lesz.
1: Hát bizony, gyakorlatilag estéről estére újabb hírek letartóztatásokról, őrizett bevételekről, különböző feljelentésekről van miről beszélni. Holnap este is lesz egyenes beszéd 19 óra 25-kor, én itt leszek, találkozunk. Szép estét, jó éjszakát!

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az órát.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: strong. Hold on tight and don't fly away till one angel we have become.
1: Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Néppárt nép nélkül. Megingott a német kancellár széke. A csertes marad a régi. Beszélgetés Csertes Istvánékkal. Gyerekek a Mammon oltárán. A TikTok drámai hatása.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták ebben a műsorban, mindig visszalapozzuk a naptárunkat, ezúttal 2026. május 22-éig. Ezen a napon robbanás történt a tiszaújvárosi MOL Petrol Kémia ZRT területén, egy pirogáz benzinvezetéknél történt a baleset. Egy férfi meghalt, többen súlyosan megsérültek. És szintén 2026. május 22-én a Spirit FM Generátor című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége Bartuszek Lilla az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítója volt, és a települések energiahatékonyságáról és fenntarthatóságáról beszéltek.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát már megszokhattuk, hogy ebben az adásban minden olyan téma előkerül, ami az energetikával, környezetünkkel, a tudománnyal foglalkozik, és nem lesz ez másképp ebben az adásban sem, hiszen kicsit a településekre fogunk fókuszálni méghozzá azért, mert a települési szinten is van bőven miről beszélni, hogyha az energetikát hozzuk szóba, tágabb értelembe, szóba hozhatjuk a klímát, a fenntarthatóságot, és még oly sok minden, de hát én kevés lennék ehhez a beszélgetéshez, úgyhogy hívtam egy olyan vendéget, aki pedig nagyon is jól rálát a települések életében, úgyhogy őt üdvözölöm itt, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Bartuszek Lilla, az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítója, üdvözöllek.
4: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
3: Ahogy ugye a felvezetőmben is mondtam, a települések életében is van bőven miről beszélni, és készültem egy idézettel, amit a honlapotokon találtam, ami tőled eredezik. A fenntarthatóság ne elvont cél, hanem a mindennapi működés része legyen. Hiszem, hogy az élhetőbb települések nem csak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi értelemben is erősebb közösségeket jelentenek. Mi is ez a fenntarthatóság egy település vonatkozásában?
4: Hát azt gondolom, hogy erre annyi válasz van, ahány embert megkérdezünk. Minden esetre azt azért látjuk, hogy az elmúlt években, évtizedben fogalmazzunk így, egyre komolyabb hangsúly helyeződött önmagában arra a tudatosságra, ami a fenntartható, élhető települések kialakítását jelenti. Ugye sokáig a zöld volt a mindent vívő fogalom, ezt egy jó 5-10 évvel ezelőtt felváltotta a fenntarthatóság. Én a magam részéről sokkal jobban szeretem az élhetőség kifejezést, pont azért, amire te is utaltál a felvezetődben, hiszen ez nem csak egy környezetvédelmi kérdés, hanem nagyon fontos minden kérdéskörnek a társadalmi gazdasági lábát egyaránt vizsgálni, és ha már a mai fő témánk az energetika, itt is azt gondolom, hogy szó esik majd arról, hogy a különböző egyéb, akár klímaadaptációs, vízgazdálkodási, közlekedési megoldások, amiről ugye már érezzük, hogy három különböző területről beszélünk, hogyan járulnak mégiscsak hozzá ugyanúgy az energetikai kérdésekhez. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak egy stratégiai elemnek kell, hogy legyen a településen, és akkor, amikor egy település vezető egy 5 éves stratégiában gondolkozik, akkor nem külön-külön dobozokban, témakörökben érdemes gondolkodni, hanem abban, hogy hogyan tudja a fenntarthatóságot, az élhetőséget, mint egy gyakorlatilag keresztmetszeti gondolatot végigvinni a ciklusban, illetve én amellett is érvelnék, hogy ciklusokon átívelően.
3: Abszolút nem szabad, hogy az ember csak szűkkörűen a rövid távú jövőre fókuszáljon. Te is említetted, ugye, hogy itt azért kb. Minden előszefügg, és nagyon nehéz egy adott területtel foglalkozni, úgyhogy egy kicsit lehet olykor csapongani fogunk, de akkor nézzük, hogy egy település életében, amikor energetikai vonatkozásban, klímapolitikai vonatkozásban gondolkodunk, akkor talán az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy az önkormányzat rendelkezik egy épület állomány, és azt fent kell tartaniuk, karban kell tartaniuk, nyilván célszerű a klímapolitikai célkitűzések szem előtt tartása mellett mindezt végezni, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkoznak az épületek tekintetében. De hogy látod, a településeknek mennyire fontos ez, hiszen amikor ők egy beruházásról beszélnek, az első szempont az a költség, és nem mindig az a megoldás a legolcsóbb, ami hosszú távon viszont egyébként akár vissza is hozhatja az árát.
4: Így van, én azt gondolom, hogy ez az egész fenntarthatóságra, mint szemlélet abszolút jellemző. Szerintem ezt rétegekben érdemes vizsgálni, mert ugye önmagában az energetika mindig nagyjából prioritásként szerepel az önkormányzatok radarján, és ennek az elsődleges oka nyilván a költségcsökkentés, ami egy természetes velejárója, azt gondolom, egy önkormányzat, vagy egyébként akár egy cég, akár bármilyen entitás működtetésének, ugye sokszor mondjuk, hogy kell egy másfajta logika, azt gondolom, ehhez az élhetőségi szemlélethez települési szinten is. De valóban, ahogy a felvezetődben is szerepelt, az első ok, amiért napirendre kerül az, hogy energetikailag korszerűsíteni szükséges mondjuk egy épületállományt, vagy önmagában foglalkozni szükséges az energetikával, az valóban a költségcsökkentés. Viszont ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy felismerjék az önkormányzatok, hogy nem mindegy, hogy milyen energetikai beruházásban gondolkodnak. Nagyon sokáig volt egy olyan gondolat, és azt gondolom, hogy ez a mai napig még sok településen jelen van, hogy éppen azt valósítjuk meg, amire éppen pályázati forrás van. Hogyha éppen ez egy napelemes pályázat, akkor napelemet telepítenek az épületek tetejére, hogyha egyébként mondjuk nyilászáró csere indul el, akkor hirtelen mindenhol nyilászárót cserélünk. Viszont nagyon fontos, hogy ezt egy rendszerbe lássuk. És azt gondolom, hogy amikor valaki tudatosan áll neki energetikailag fejleszteni a települését, akkor az első lépés annak a megvizsgálása, hogy hol tudunk energiát megtakarítani. Itt még el kell felejteni a megújulókat, el kell felejteni a mindenféle modern megfogalmazást, energiaközösség és tesély, ezek később jönnek. Az első és legfontosabb annak a felmérése, ugye te is épületállományról beszéltél, hogy az az adott épületállomány, ami egy önkormányzat birtokában van, az egyébként milyen állapotban van, hiszen eltérő állapotban lesznek az eltérő épületek, milyen funkciót töltenek be egyébként ezek az épületek, milyen ütemben lehet esetleg korszerűsítést elvégezni rajtuk, hiszen ugye nyilván a legolcsóbb energia az a fel nem használt energia. És hogyha mondjuk meg tudjuk azt akadályozni, hogy a meleg kiszökjön az ablakokon, hogyha egyébként tudatosan megnézzük azt, hogy melyik az az épület, amely mondjuk ténylegesen hőszigetelésre szorul, melyik az az épület, ahol valóban elegendő mondjuk egy napelemes beruházás. Melyik az az épület, ami egyébként teljesen jó állapotban van, de mondjuk érdemes egy kicsit 21. századi technológiákban gondolkodni, gondolok itt az épület automatika kérdéseire, akkor sokkal-sokkal tudatosabban lehet ennek a folyamatnak nekiállni, és csak ezt követően, amikor egyébként van egy ilyen általános képünk az épületállomány jellegéről, akkor érdemes megnézni azt, már második lépésként, hogy akkor hogyan lehet valóban mondjuk megújuló energiák felé fordulni, vagy teszem azt, és ugye ez most már nem csak Magyarországon, de egyébként Európai Uniós indítatásból a teljes EU-ban egyre népszerű fogalom, hogy mondjuk energiaközösségekben gondolkodunk. És azt gondolom, hogy ha ez a folyamat tudatos, akkor sokkal-sokkal gyorsabban tud egy település is fejlődni.
3: A legutóbbi adásban Holoda Attila volt a vendégem itt a generátorban, és vele sok mindenről beszéltünk, abszolút nem ez volt a téma, viszont megemlítette az egyik kérdésre reflektálva, behozta ezt, mint témát, hogy szerinte fontos lenne, hogy energetikai szakemberek segítsék az önkormányzatok életét, akár úgy, hogy azt a lakosság fele is megnyissák, mert nagyon fontos, hogy tájékozottan hozhassa meg a stratégiai döntést egy településvezető, ugyan ugyanakkor az is jó, hogyha a lakosság is tud ebből a tudásból kamatoztatni, hiszen az majd visszaköszön az önkormányzatoknál is, hogyha maga a lakosság is mondjuk korszerűbb és költségtakarékosabb fűtéssel tud élni, akkor lehet, hogy évközben kevesebbet kopogtatnak az ajtón, hogy segélyre van szükségük. És akkor sorolhatnánk hosszasan, nyilván azt is megjegyezte, hogy nem minden település méret azonos, így nem mindenki fog tudni 8 órába foglalkoztatni egy ilyen szakember, de érdemes összefogásban gondolkodni. Te mit tapasztalsz a településeknél? Mennyire merül föl ez a kérdés, és mennyire mernek ebbe az irányba gondolkozni, hogy tényleg akkor vonjunk be egy szakembert, hiszen mondjuk a polgármester nem valószínű, hogy pont energetikai szakemberként végzett, és nem biztos, hogy a bent dolgozók között van olyan, aki minden kérdésre tudja majd a választ.
4: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a felismerése, hogy nem is kell energetikai szakembernek lennie a polgármesternek, hiszen a polgármester azért van ott, hogy irányítsa a települést, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más típusú feladatkör, és teljesen más koncentrációt igényel. Nem új keletű egyébként ez az ötlet a szakértői körben, és nem csak energetika területén merült fel az, hogy szükség lenne külső szakértői támogatásra, hiszen hogyha most jó pár lépést visszalépünk, és önmagában tekintjük az önkormányzatok helyzetét ma Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a szakember hiány, az a forrás hiány mögött a második legsúlyosabb probléma, és erre a leggyorsabb vagy leghatékonyabb megoldás az az lenne, hogyha egyébként a környező települések valóban összefognának, és igénybe vennének olyan külső szakértői szolgáltatásokat, amit valóban nem kell napi 8 órában ott helyben az önkormányzat épületében végezve tölteni, hanem nyilván, hogyha egy olyan pályázat van, amihez az adott energetikai szakembernek a szaktudása szükséges, ha egy olyan beruházás tervezése történik, ahol az ő tanácsai abszolút nagy értékűek, akkor valóban legyen kihez fordulni, legyen kit keresni. És igen, ugye szóba került, hogy egyrészt az önkormányzat döntéshozó állományának fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek. Valóban, én azt gondolom, hogy a megfelelő döntés előkészítés az nagyon-nagyon fontos. Itt picit visszatérnék még a minden-mindennel összefüggre, mert hogy a másik nagy témakör, ami nagyon szorosan összefügg az energetikával, ez egyébként a digitalizáció. Olyan értelemben, hogy az adatvagyonra, mint a település, én azt gondolom, hogy egyik legnagyobb kincsére nagyon szükség van, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy még hogyha meg is van a tudatosság a település vezetése belül, hogy igen, foglalkozzunk az energetikával, igen, legyünk tudatosak, csökkentsük tudatosan a fogyasztásunkat, tervezünk tudatosan, ott állnak, hogy nincs meg az az információ, hogy egyébként milyen van egy településnek, milyen épületállománya, milyen energiafogyasztású épületállománya rendelkezik, és ebben azért manapság már nagyon-nagyon sok olyan abszolút megbízható cég létezik Magyarországon, akik nagy segítségére lehetnek az önkormányzatoknak. Külföldön ez már szinte természetes is nagyon-nagyon sok országban, hogy egy meghatározott rendszeren belül az adott település összes épületállományának, nyilván az önkormányzati tulajdonban lévő épületállományának a teljes fogyasztási adatai elérhetőek, és most kis túlzással, de egy gombnyomással lehívhatóak, és legyen szó egy pályázati előkészítésről, legyen szó egy beruházás előkészítéséről, ezek kulcsfontosságú információk. Úgyhogy igen, valóban az, hogy az önkormányzatok vezetésének mind szakmai, mind egyébként információs oldalról legyen megfelelő támogatása, ez szerintem elengedhetetlen, és valóban a lakosság bevonása, én azt gondolom, hogy más jellegű kérdéskör, de szintén ugyanannyira fontos, hiszen a tudatosság azt gondolom, hogy, illetve a tudatosságra nevelés, az azt gondolom, hogy egyébként az önkormányzatoknak abszolút egy feladatköre kell, hogy legyen, és erre is vannak egyébként már abszolút jó gyakorlatok. Nyilván lehet ezt, ahogy ugye te is utaltál arra, hogy különböző település méret, különböző adottságok, különböző lehetőségek, nyilván nem elvárható, hogy ugyanolyan erőforrással álljon bele egy ilyen kezdeményezésbe, mondjuk egy fővárosi kerület és egy vidéki zsáktelepülés. Én azt gondolom, hogy azt kell felmérni, hogy amilyen erőforrás rendelkezésre áll, ezt hogyan lehet a leghatékonyabban erre fordítani. Lehet, hogy lesz olyan település, ahol ez egy egész egyszerűen egy lakossági fórum, vagy egy tájékoztató kiadvány. Vagy azért azt gondolom, hogy a közösségi médiának az eszközei ma már minden településen, ha kevésbé profin is, de ott vannak. Nyilván nem mindenhol van egy teljes kommunikációs stáb a polgármester mögött, de ettől függetlenül azért a különböző bejegyzések elérik a lakosságot, főleg mondjuk a fiatalabb, de azt gondolom, hogy ma már azért a szeniorabb korosztályt is, és tényleg csak néhány tudatosító bejegyzés, információ átadás, tudtuk-e, hogy hallottunk-e arról, hogy javasoljuk azt, hogy, és valóban nyilván nem mindenki fog ezzel azonnal élni, de szerintem lesznek olyan figyelemfelkeltő információk, ami valóban rá tudja venni a lakosságot arra, hogy átgondolja a saját egyéni fogyasztását. És emellett egyébként szintén az Európai Unió támogatásainak köszönhetően egyre több településen elterjedtek olyan pályázatok, olyan lehetőségek, amely kifejezetten a lakosság edukálását, tudatformálását szolgálja, legyen szó olyan energiapontról, és erre hamarosan itt Magyarországon is lesz példa, sőt már egyébként van olyan település, ahol van is példa, ahol a lakosok oda mehetnek, bekopoghatnak, és megkérdezhetik, hogy akkor ők hogyan tudják csökkenteni a saját energiaköltségüket. És nyilván ez megint visszavezet oda, hogy kell, hogy legyen olyan szakértői állomány az önkormányzat mögött, aki segíti őket ezekben a folyamatokban, hiszen nyilván nem elvárható, hogy a polgármester egy személyben válaszoljon az összes kommentre, vagy épp az összes személyes kérdésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy valódi csapatmunka kell, hogy legyen.
3: Mikor egy beruházásról beszélünk, akkor nyilván a tervezés, az ötlet, az, hogy hogyan is nézzen ki a projekt, sok munkaórát igényel, hogy azt összerakják, de ahogy mondjuk az összeáll, jön a nagy kérdés, hogy honnan lesz rá forrás, és talán ez az egyik legfontosabb kérdés egy képviselőtestület életében. Már említetted, és kivettük azt így mi hallgatók, hogy uniós források is rendelkezés állnak, de miben érdemes gondolkodni, honnan lehet erre pénzt előteremteni?
4: Ugye nagyon fontos kérdés, és nagyon sokszor felmerülő kérdés az önkormányzatok oldaláról, hogy jó, de akkor hogyan teremtsük elő a forrást. Fontos különbséget tenni nyilván az önkormányzat saját bevételei, amiből azért sajnos korlátozott elrendelkezésre, illetve a hazai források, illetve hogyha Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor a közvetett és a közvetlen Európai Uniós források között. És hogyha most átugrunk közvetlenül az Európai Unió szintjére, akkor azt láthatjuk, hogy akár vannak az önkormányzatok számára sokkal inkább ismert operatív programok, ugye ezek most korlátozottan voltak elérhetőek, de nyilván van egyfajta reménykedés, hogy a következő időszakban, illetve majd a következő uniós ciklusban pedig aztán pláne újra több forráshoz juthatnak ezen keresztül a magyar önkormányzatok. Ugye fontos, hogy ez központi elosztású, tehát mindig az adott tagállam kormányán keresztül irányító hatóságok közreműködésével történik az elosztás. Önkormányzati hallgatóink tudni fogják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy top pluszos vagy KEHO pluszos pályázatok. Ugye alapvetően ezek azok a pályázattípusok, amik sokkal inkább infrastruktúra koncentráltak. De nem kell itt leragadni, és nem kell itt megállni, hiszen pont az elmúlt évek helyzetéből adódóan azért egyre több önkormányzat elkezdett kifejezetten a közvetlen Európai Uniós források irányába nyitni. Ugye ezek olyan típusú pályázatok, amelyre közvetlenül az önkormányzat, mint entitás pályázhat az Európai Uniónál, illetve különböző szerveinél. És nagyon érdekes látni azt, most jelentek meg például szintén nagy kategória, és megint egy rövidítéssel fogok élni, de a live pályázatok a következő ciklusra, a 2026-os kiírások, és ebben drasztikus hangsúllyal jelennek meg az energetika támogatását, a különböző tiszta energia átállásra való felkészülés segítő pályázat típusok, és ugye itt az a nagyon előrehaladó vagy jó hír, hogy ezek viszont már nem csak infrastruktúrális támogatást jelentenek, sőt többségében nem infrastruktúrális támogatást jelentenek, hanem ezt a fajta tudatformálást, a lakossághoz való közeledést, az önkormányzat személyi állományának a fejlesztését teszik lehetővé, és azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen szükséges élni. Az egy másik kérdés, hogy ez picit azért még távolabb áll a magyar önkormányzatok szellemiségétől, illetve sokszor, hogyha a tudat meg is van, és az elköteleződés meg is van az önkormányzatoknál, hogy éljenek vele, egész egyszerűen technikai akadályokba ütköznek, hiszen azt gondolom, hogy a különböző területek, legyen szó energetikáról, közlekedésről, vízgazdálkodásról, nagyon jó lenne, hogyha a korábban is említett szakértői modell kialakulna. Viszont a másik oldalon az önkormányzaton belül egy pályázatírói, pályázatírás támogató szakértői réteg is azt gondolom, hogy hiányzik jelenleg a legtöbb önkormányzatnál, hiszen ezeknek a pályázatoknak külön nyelvezete van, külön logikát igényel ennek a kidolgozása, és azt tapasztaljuk az önkormányzatoknál, hogy erre van a legnagyobb igény, hogy ebben segítsük az ő munkájukat, hiszen nyilván a helyi tapasztalat, a tudás, az, hogy mire van szükség, az ott van helyben a település vezetésnél, illetve a kollégáknál, de nagyon fontos, hogy ezt úgy tudjuk megfogalmazni, a megfelelő helyen tudjuk ezeket kihangsúlyozni egy adott pályázatban, ahol éppen szükséges, és talán ez az, ami visszafogja a legtöbb magyar önkormányzatot attól, hogy ezekkel éljen. Én bátorítanék mindenkit, hogy merjen ezekkel élni, mert sok tapasztalat kell hozzá, de utána abszolút jövedelmező.
3: És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen szakember az, aki nekik segít, mert ugye említed is azért ide a rutin és a tapasztalat is kell, nem egyszerűek ezek a pályázatok. Mennyire szükséges például a közvetlen uniós pályázatokhoz a nyelvtudás? Azért az is egy fontos kérdés.
4: Hogyha az önkormányzat saját maga szeretné ezt a pályázatot teljes egészében lemenedzselni, az megírástól, a beadástól a megvalósításig, akkor elengedhetetlen, hiszen ezek angol nyelven zajlanak, nem csak maga a pályázati űrlap, de nyilván a kezelőfelület is, amin ennek a benyújtása történik, ezek mind-mind angol nyelvű oldalak. Önmagában mi nagyon sokszor futunk bele abba, például az Élhető Települések Országos Szövetsége keretében, hogy csak és kizárólag a nyelvtudás az akadály, ilyenkor természetesen mi magyar nyelven dolgozunk az önkormányzatokkal, és a beadás előtt kerülnek átfordításra ezek a dokumentumok. Nyilván ez egy extra munka, nyilván extra idő, és ugye ezeknél a pályázatoknál azért legtöbbször az időfaktor is egy elég kulcsfontosságú tényező, mert a kiírás és a beadás között, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a kiírás észrevétele és a beadás között azért általában kevés idő áll az önkormányzatok rendelkezésére, úgyhogy például igen, a nyelvtudás, a szaktudás mellett egy másik nagy akadály tud lenni.
3: Nekünk most nem akadályunk lesz, hanem csak egy röpke szünetünk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak tehát velünk.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Hey!
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2026. május 22-én. Ezen a napon érkezett a hír, hogy nyomozás folyik a nemzeti kulturális alaptámogatásaival kapcsolatban. A NAV költségvetési csalás, valamint hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt kezdett nyomozást. Az NKA körüli botrány akkor robbant ki, amikor Molnár Áron a Magyarország kedvenc reggeli műsorában megosztotta, hogy az NKA alá tartozó nemzeti kulturális támogatás kezelő 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával. És szintén 2026. május 22-én a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége, Szabó Attila nyilvános beszéd és hatékony kommunikáció szakértő volt, és arról beszélgettek, hogy miért fontos az ötletkommunikáció fejlesztése szakember segítségével, hogyan adjuk át és hogyan adjuk el az ötleteinket.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja újabb adása, és ahogy az elmúlt adásokban megszokhatták, a Start program kapcsán beszélgettem vendégeimmel, nem csak a fiatalokkal, hanem szakemberekkel is, és hát egy kicsit úgymond ennek a programnak a lezárásaképpen hívtunk vissza egy vendéget, aki már volt ebben a témában, de úgy gondolom, hogy még van bőven miről beszélni, akár arról is, hogy a Start program keretében kommunikációs oldalról mi mindent tapasztalt, de egy kicsit tágabb vonatkozásban is rápillantunk, hogy a kommunikációnak mi is a jelentősége, hiszen a tehetségek, mikor a szárnyékat boncolgatják, bontogatják, akkor nyilván akkor is fontos, hogy megtalálják azt a hangot, amivel elérik céljaikat, de azt is tudjuk jól, hogy aztán, amikor kikerülnek ezek a fiatalok, úgymond a versenyszférába és munkához szeretnének jutni, akkor sem mindegy, hogy a kommunikációról miképp gondolkodunk, hogyan lehet azt fejleszteni, milyen skillek, milyen tapasztalat szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. No, de hát akkor kivel is fogok beszélgetni, aki lemaradt volna korábban, annak most pótolom mindezt, hiszen Szabó Attilát köszönthetem itt, aki nyilvános beszéd és hatékony kommunikáció szakértő, többszörös hazai és nemzetközi beszédverseny nyertes, és ugye a Start program kapcsán korábban már a mentor feladatait kapcsán itt voltál. Üdvözöllek!
4: Szervusz Eszter, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
3: Ugye már akkor is beszélgettünk, akkor egy fiatal legényült veled együtt itt az adásba, de akkor egy kicsit beszéljük át ezt, hogy a Nemzeti Tehetségprogram Start és Start Ideaton kapcsán Hogy foglalnád össze az, amit te tapasztaltál a fiatalokkal történő munkád során? Miért volt fontos ez a program a te szempontodból és az ő szempontjukból?
4: Nemzeti tehetségprogram keretében több mint három hónapig dolgoztunk együtt 5 csapattal, és azt láttam, hogy itt olyan csapatokról van szó, akik az elején, amikor elkezdtünk dolgozni, nem tudtam, hogy mire számítsak. Nekem azért volt fontos, én szeretek fiatalokkal dolgozni, nagyon ritkán van alkalmam rá, és amikor találkoztunk velük, akkor látszott már, hogy ilyen, ők is így kicsit keresik a helyüket, kicsit a tanárok hozták oda őket, ők sem tudták, hogy hova vezet ez az út, de volt, akiben pedig látszott, hogy ott van az ambíció, hogy ő valami nagyot akar létrehozni. Fontos volt nekem azért, mert nagyon jó volt látni, hogy milyen ambícióval állnak ennek neki, és hogy hova szeretnének eljutni, aztán, hogy végül ez hova tud ténylegesen kikerekedni. Illetve úgy láttam, hogy nekik fontos volt először azért, mert azt mondták nekik, hogy ez majd jó lesz. Nem tudom pontosan, hogy miért számítottak. De végére azt láttam, hogy valami elképesztő utazáson mentek keresztül, és mert az első nap, amikor ott volt, azt hiszem 200-an, 250-en voltunk egy teremben, és ott ült ez a sok ember, mindenki Budapestre eljött, volt, aki Ózról, Debrecenről, mindenhonnan jöttek emberek, és ott először összeültek, akkor érezték szerintem először, hogy mekkora jelentőség van az útnak, aminek most így nekiállnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekik is, meg nekünk is egy óriási utazás volt ez, és nagyon sokat tanultunk belőle mindannyian.
3: Ezek a fiatalok egy-egy ötlettel, tervvel állítottak be ebbe a programba, és nagyon érdekes volt nekem az adásból is megtapasztalni, hogy nyilván nekik az elsődleges céljuk maga az ötlet volt. Maga az, amit kitaláltak, hogy azzal befussanak, tehát nem azzal a céllal érkeztek a programba, hogy na én a kommunikációs képességeimet javítsam, hiszen egyáltalán nem lenézve, de nyilván még a rutin az nem akkora náluk, mint mi felnőttek, amikor a saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy akármilyen területen dolgozunk, a kommunikáció mennyire fontos. Hogy láttad ők, mikor kezdtek el arra rájönni, hogy igenis a kommunikációs képességeikkel is foglalkozni kell?
4: Legelső ilyen alkalom, amikor láttam őket, ez a legelső napon volt, amikor az egyik csapatban az egyik tag odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát Attis, figyelj, meg tudnám-e kérdezni az egyik szervezőtől, hogy ők 4-en jöttek, de van egy 5. srác, aki még a nevezésnél nem volt ott, most pedig szeretnék behozni őket, szeretnék őt behozni a csapatba. És akkor mondtam neki, hogy figyelj Zsolt, ez egy olyan kérdés, amit oda mehetek, megkérdezhetem a Csabitól, és akkor majd ő elmondja, hogy lehet vagy nem lehet, nem tudom. De Zsolt, mit szólnál hozzá, hogyha elmondanám neked, hogy hogyan kell egy ilyen kérdést úgy föltenni, hogy nagy eséllyel azt a választ kapta, hogy oké, gyertek, hozzátok be az 5. embert, csináljátok. És hiszem, nem tudom, 16 éves fiatal srác volt. És láttam erre voltam kíváncsi, hogy fog erre reagálni, mert mondom, persze, hát megoldom, megkérdezem, aztán visszajövök, hogy nem lehet kész. És láttam az arcán azt, hogy így fölcsillant a szeme, hogy úristen, ezt neki valaki el fogja magyarázni, és ő kipróbálhatja magát éles helyzetben, egy ilyen szituációban. És mondta, hogy azt is mondjad. Úgyhogy elmondtam neki, ment, kérdezte. Tehát ott volt az első, ahol láttam, és ugye nekem mindig ez a célom, hogy minél hamarabb kezdjük el használni ezt az eszközt, a kommunikációt, és úgy örültem neki, hogy ott rögtön ki tudta próbálni ezt a dolgot. De a többieknek, tehát nagy általánosságban én úgy vettem észre, hogy amikor arról volt szó, hogy vagy valamilyen támogatást kellett szerezniük, egy erőfizetés valamilyen AI rendszernek használatához, vagy amikor először tesztelniük kellett a rendszerüket, és akkor emberekhez oda kellett menni kérdezgetni, na ezek voltak a helyzetek, ahol először kommunikációval kellett találkozniuk, és hogy látszott, hogy egy picit a tanástalanság időnként, és akkor mindig tudtam ebben segíteni nekik, és azt hiszem, hogy ez nagyon hálás volt, hogy egy ilyen helyzetbe kerültünk, és ott tudtam lenni, mint támogató.
3: Kommunikációs szakemberként mennyire látod az első megszólalásnál, hogy kinek milyen a kommunikációs képessége, mennyire kell segítség, mennyire tudod belőni, és most a szó jó értelmében a belőni szót, hogy ki milyen szinten áll?
4: Hát, hogyha lehet egy ilyen teljesen abszolút skála, hogy ki milyen szinten áll, akkor lehet, hogy ott viszonylag jól lehetne ezt belőni. Én abban hiszem, tehát én ugye fejlesztéssel foglalkozom, és innentől kezdve sosem statikusan nézek el valakinek a kommunikációjára. Mindig az van benne, hogy oké, ez egy izgalmas feladat lesz, hogyha valakinél azt látom, hogy egy kicsit hiányosságok vannak. Viszont tehát van egy, ahogy ezt múltkor is beszéltük, hogy azért egy ilyen kiválasztott csapattal dolgozom, és akkor itt egy elég jó indulás van. De azt vettem észre, és ez az, amit én nem feltétlen veszek észre, én amikor úgy hívok föl valakit, van, hogy hidegen hívok föl ügyfeleket, és akkor elkezdek velük beszélni, és észreveszem, hogy nagyon pozitív a annak ellenére, hogy telefonon beszélünk valakivel, nagyon pozitív a fogadás. És utólag felismertem ezt, meg látom már azt, hogy a szóhasználat, a szünetek, a hangsúly, a hanglejtés, hogy ezek öntudatlanul is a másik félben keltenek egy képet arról, akivel beszélnek, és elhelyezik őt egy polcon. És akarva akaratlanul, de hogy mindenkinél, akivel kommunikálunk, ez a kép, valamilyen kép, ahogy említetted, hogy valamilyen skálán valahova behelyez minket. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, az első mondatban, az első pár szóból nem csak én, szerintem bárki nagyon sokat le tud venni arról, hogy a másik az milyen kommunikációs készségekkel rendelkezik.
3: A Start programban fiatalokkal találkoztál, így nyilván amikor készültél a feladatra, akkor úgy vagy végig gondoltad, vagy közben eszedbe jutott, hogy sokat halljuk azt, hogy az online tér, a közösségi médiás kommunikáció vajon milyen hatással bír a mai fiatalokra? Te mit tapasztaltál? Ez mennyire figyelhető meg akár mondjuk a korábbi évek fiataljaihoz képest, hogy mennyire másak? Mennyire másabbak ezek a fiatalok? Máshogy beszélnek? Máshogy keresik a szavakat? Máshogy fejezik ki magukat? Más fele látják az utat, hogy hogy kellene elérni az embereket?
4: Tehát élőszóban, hogyha megnyilvánulnak, tehát szerintem valószínűleg nekem nincs elég széleskörű tapasztalatom, de ami van tapasztalatom, tehát a most, ha dolgozom, ugye ezek a csapatokkal, hogy dolgoztam együtt, szemben vele mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ti fiatalokkal dolgoztam együtt, én nagyjából ugyanazokat a kihívásokat látom. De megint csak mondom, hogy szűrtársaságról van szó, akik akarnak valamit elérni. Én az igazi kihívást abban látom, hogyha valaki nincs rákényszerítve arra a helyzetre, hogy neki használnia kell ezt az eszközt, akkor social médián keresztül, a környezetén keresztül táplálkozik abból, hogy hogyan kellene kommunikálnia. És én ebben látok csapdát, tehát látok veszélyt, hogy ő nem úgy fog megszólalni adott esetben. De azokat a csetlésbotlásokat, amiket láttam 15-20 év meg, amiket én is tapasztaltam fiatalkoromban, ezt ugyanígy látom mostani fiataloknál is. A nagy különbség az, hogy például a social média miatt, ha van egy csapat, és ez viszont látszott, hogy volt olyan csapat, aki készen volt arra, hogy ők kitolják magukat social médiára, és azt mondták, hogy jó, felhasználókat kell keresnünk, úgyhogy és TikTok, Insta, nem tudom, létrehozták a megfelelő fiókokat, és elkezdtek kommunikálni. És elmentek síelni, egy hétig nem tudtunk találkozni, mert ők sieltek, és látom, hogy TikTokon ott vannak az újabb videók, síelés közben ötleteltek, hogy lehet felvenni videókat az ő termékükhöz. És ez olyan helyzetet teremt, ahol egyrészt a kreativitásukra rekényszerülnek, másrészt arra, hogy ha ő tényleg érvényesülni akar, akkor neki kommunikálnia kell a social médiában. Másrészt arra, hogy ha ő tényleg érvényesülni akar,

0: Zömmel csapatban dolgoztak az ötleten, lehet, hogy volt olyan, aki egyedül, de Zömmel azt tapasztaltam, hogy csapatokról van szó, 2-3 fő, mindenkit nem ismertem meg. Te mit tapasztaltál a program keretében? Nyilván ugye meg kell jelenniük, beszélni kell a lehetséges kuncsaftokkal, el kell adniuk az ötletet, de az is nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy az ötletük előre haladjon, és úgymond, ami nem annyira előnyös része a projektjüknek, ki tudják javítani, nekik nagyon hatékonyan kell egymással is kommunikálni. Nagyon sok olyan projekt volt, ahol más-más területben volt az adott szereplő erős, tehát nekik valahogy konszenzusra kellett jutni. Miként megy a csapatkommunikáció?
1: Na, azt hiszem, hogy rátapintottál pont arra a nehézségre, ami talán a legnagyobb kihívás ezeknek a csapatoknak, meg valószínűleg minden csapatnak, csak náluk ezt láttam, hogy a legtöbb esetben az egymás közötti kommunikációban voltak olyan nehézségek, amiket ők nem tudtak megugrani. Tehát ugye találkozom velük csapatként, és amikor csapatként beszélgetünk, érződik, hogy valami feszültség van a levegőben, és nagyon nehezen nem tudják kimondani, mert ott van a másik, nem csinálja meg a feladatot, amit megkiadtunk neki.
0: El se akarja árulni,
1: nem beköpni. És akkor ott ülünk, és érzem, hogy valamiért nem halad a csapat. És amikor aztán hiányzik valaki a csapatból, pont az, aki esetleg, aki a kihívás volt, akkor a többiek elmondják, hogy hát ő nem csinál semmit, és nem csinál. És amikor ez ki tud derülni, akkor például tudunk erre is fókuszálni, hogy jó, ilyen esetben te hogy tudsz keretet szabni, hogy tudsz keretek mentén feladatot kiadni, hogy tudsz számon kérni. És egy diáknak, egy 16 éves diáknak az, hogy számon kérni, őt kérik számon, ő legyen ő a tanár, tehát hirtelen egy másik szerepbe kell áthelyezkednie. Tehát ez egy nagyon nehéz, egy számukra ismeretlen, ilyen fehér folt készség volt, amit ilyen körülmények között nekik muszáj volt megtanulni, amire, és itt jön a probléma, hogy nem mindig sikerült ezt megtanulni, és szinte kivétel nélkül mindenhol ott volt az, hogy a csapatnak bizonyos tagjaival nem tudták meg jól megtalálni az összhangot. Egyrésztről így a kommunikáció miatt, másrésztről azt sem tudták ugye időnként tisztázni, hogy milyen sapkák vannak a csapaton belül, tehát ki miért felel. Összeverődtünk, jó, az ötlet csináljuk, és mindenki kommunikálni akar, vagy mindenki fejleszteni akar. És akkor ott állnak, hogy jó, hát akkor ezzel valamit kezdeni kell. De, és nagyon érdekes, hogy ez a pár hónap nagyon ritkán volt elég arra, hogy ezek ki tudjanak tisztázódni. Volt egy cél, verseny, föl kell készülnünk, valahogy összelapátoljuk magunkat, fölkészülünk, és volt, akivel tartottam a kapcsolatot pár héttel, hónappal később is, és ott kijött ez, hogy hát azóta már nem annyira dolgozunk vele együtt, külön utak, minden, de hogy ez csak akkor derül ki, hogyha egy ilyen úton végigmegy az ember, amikor tényleg összefeszülnek a dolgok, utána tud ez kiderülni, és ezért is jó, hogy ők ezt végigcsinálták.
0: Ugye ezek az ötletek nagyon innovatívak és érdekesek, ugyanakkor az is fontos ezeknél a fiataloknál, hogy azért, amikor valaki valamit megvalósít, akkor vannak bizonyos hát akadályok, bukták, nem úgy sikerül, kudarc élmény, és most ha nem szakmai oldalról, hanem kommunikációs szempontból nézzük, akkor hogyan lehet őket felkészíteni, hogy engedjék el azt a bakit, amit ejtettek, és ne azon görcsöljenek, hanem menjenek tovább, ez nem sikerül, de holnap Marika nénivel beszélsz, Zsuzsika néninél nem sikerül, de holnap is van nap.
1: Pusztán kommunikációs,
0: igen, kommunikációs bakit.
1: Kommunikációs bakival hogyan tudnak tovább menni?
0: Egy elrontott videó, egy nyelvbotlás, egy rosszul megírt poszt, vagy egy nem túl sikeres bemutatása a projektnek, mert érezhetően nem ment át, hogy ők miben gondolkodnak.
1: Igen, ugye szigorúan véve nem a kommunikációs technikáról szól, hanem arról, hogy belül hogy tud ezzel megküzdeni. Igen. És akkor itt van, aki sikerorientált, van, aki meg kudarckerülő, különböző attitűdök vannak, és azt látom, hogy az ő adott működésébe, tehát ő bemegy töri órára, ott felel egyet, és az nem jó, osztály előtt felel egyet, nem jól sikerül, és akkor utána ő vagy hordozza ezt, mint egy bűntudatként, vagy pedig ezt így képes hamar túltenni rajta magát, ezt mondja, jó, hát ez most így sikerül a legközelebb, ahogy sikerül. Az együttműködésünkben nekem ez fontos volt, hogy ezeket próbáljuk meg kihangosítani, hogy ők hogy élik meg ezt a dolgot. És volt olyan csapat, akivel nem is tehát sok hét, sok hónap azzal telt el, hogy ők ki tudják mondani, hogy éreznek ezzel kapcsolatban. Tehát úgy látom, hogy azért sokan trenírozva vannak arra, vagy az iskola, vagy a szülők, vagy a környezet valamilyen módon által, hogy ha ők hibáznak, tehát ez a perfekcionizmus, nem szabad hibázni,

0: és azzal, hogyha nem szabad hibázni, gondolatisága megy bele egy kommunikációban, az egy óriási csapda, hiszen egy csomó minden lehetőséget fog az asztalon hagyni, mert nem mer megszólalni, nem mer hangosan gondolkodni, nem mer kérdezni, mi van, ha nemet mondanak. Tehát, hogy ezeket az attitűdöket szintén érinteni kell a közös folyamatunkban, azért, hogy utána ezzel ő tudjon tovább menni, és hogy kommunikáció, tehát az, hogy tehát ha valaki föláll a színpadra, és ott kell beszélnie, például ugye az ő esetükben ez volt a végén, ott, ha valakiben benne van ez az attitűd, ő hetekig nem tud aludni akkor. Tehát ő forgolódik, ő keresi, ugye ez a pszichoszomatikus következményei lesz, ő lebetegszik, nem tud eljönni a rendezvényre, mert tudja, hogy ott majd beszélnie kell. Tehát ezzel nagyon, nagyon komoly fókusz kell tenni erre, hogy ez oldódjon valahogy. De kinek hogyan oldani, többféle technikát használok, hogy hogyan tudom oldani, de kinél mi fog működni, ez nagyon egyedi.
1: Igen. Említetted ugye, hogy a programba az ország különböző pontjából érkeztek, és azért is merem feltenni ezt a kérdést, mert én magam is vidékiként ingázok a fővárosba, és jókat szoktunk mosolyogni, hogy a vidéki lány. Mennyire számít az, hogy ki honnan jön? Én őszinte leszek, én a fővárosban dolgozva érzékelem azt, és a saját lányomon is érzékelem azt, hogy egy kisebb településen nem azt mondom, hogy a kommunikációs képességek nem ugyanazok, mert szerintem ez egyén válogatja, viszont kevesebb olyan lehetőség van, ahol trenírozza ezt az ember, hiszen vidéken, egy kisebb településen nem kell annyiszor mondjuk a fiatalnak bérletet vásárolni, a kommunikálni, útbaigazítást kérni, mint egy ilyen nagy fővárosi környezetben. Szóval mennyire számít az, hogy ki honnan jön, és mekkora a tapasztalata?
0: Szerintem kimondtad a választ a kérdéssel, tehát abszolút a lehetőségek száma nagyon más Budapesten, gondolom. De meg kell mondjam, hogy ebben rálátásom. Amit én tapasztaltam, az az, hogy a csapatokkal beszélgettem, és akkor, ahogy idővel az egyes kommunikációs stílusoknál végül, tehát amikor kerestem, hogy mi van a háttérben, hogy miért ennyire más a kommunikáció, akkor, ami egy idő után derült ez ki, nem foglalkoztam azzal, hogy ki honnan jön, csak idővel láttam azt, hogy végülis ja igen, ők ebből az iskola, nem az iskola, hanem hogy a környezet, ahogy mondtad, hogy honnan jöttek. Egy budapesti csapatnál sokkal inkább láttam ezt az őrült pörgést, tehát hogy ez a mindent most azonnal és éjszakában menőleg dolgozok, és nincs olyan, hogy nappal meg éjszaka, hanem mindent beleteszek, tehát egy picit ebben láttam így a különbséget.
1: Igen, erről nyilván nem a diákok tehetnek, hanem más környezetben nőttek föl. Abszolút. Hogyha a programra így visszatekintesz, és ugye említetted, hogy volt, akivel később is váltottatok pár szót, és mesélték, hogy velük hogy, mint mi újság. Te hogy látod, ahonnan indultak a fiatalok, és ahol zártátok egyébként, milyen érzése gondolsz vissza? Sikerként tudod elkönyvelni?
0: Abszolút. Tehát az érzés milyen?
1: Igen.
0: Az érzés az, hogy amikor először, tehát ott, ahogy említettem, hogy az elén volt ez a 200-250 főben voltunk egy terem, és akkor a mentorok egymás után bemutatkoztak. És én is úgy léptem eléjük, ahogy bemutatkoztam, hogy én is izgultam. 250 fiatal, és elmondtam azt az élményemet, hogy én az ő korukban hogyan működtem, hogy elém tették a felvételi tájékoztatót, és azt mondták, hogy ebből kell kiválasztani, hogy akkor mi lesz az én jövőm, hogy hol fog tartani 20-30 év múlva. És mondtam nekik, hogy ezt imádom, hogy itt vagyunk 2026-ban, akkor 25 volt, de 2025-ben itt vagyunk, és hogy nekik nem kell a felvételi tájékoztatóra korlátozni a jövőképüket, hanem ők jön egy gondolat, egy ötlet, és azt most lehetőséget kapnak megvalósítani. Így indult, és most is libapörös vagyok, ahogy beszélek róla, és fantasztikus az volt, hogy ugye nekem 5 csapatom volt, és az 5-ből 2 kaptak helyezést. És ez egy olyan siker volt, én sokkal inkább látom azt, hogy szerencsés voltam, a jó csapatok, a jó kémia jött össze, de hogy az az érzés, amikor azok a csapatok, akik 3 hónappal ezelőtt ott ültek, és ők se tudják, mi lesz, egyszer csak kiszólítják őket, és azt meg, hogy ti vagytok a győztesek, és azt, hogy mindenki, ahogy kiálltak oda, és számot adtak róla, hogy mit csináltak, óriási élmény. Én azt hiszem, hogy aki még nem próbálta ki, hogy milyen versenyezni, és azt érezni, hogy tétje van valaminek, és utána vagy megugrom, vagy nem ugrom meg, de az az előtte, az az érzés, amikor úristen, most ezen sok múlik, aztán persze 10 év óráig, hogy jaj, hát az csak egy pillanat volt az életem, de az az érzés, én szerintem ezért így érdemes élni. Ez a hullám, az élet hullámzásának az az érzés, amikor azt mondta, hogy na, itt történik valami, itt ebbe benne vagyok valamibe. Na, én azt látom, hogy ők egy ilyenen mentek végig az összes csapat.
1: Most egy röpke szünetet tartunk, aztán egy kicsit a Start programon túl tekintünk, hiszen ezek a sikerek és ezek a győztesek, vagy bárki, aki ott megmérettette magát, hamarosan ki fog lépni a munkavilágába, úgyhogy egy kicsit előre is tekintünk, mi mindent tudunk nekik ajánlani vagy javasolni, úgyhogy maradjanak velünk a kedves hallgatók és a nézők.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Nem működnek a jelzőlámpák a főváros 4. kerületében, a Megyeri úton a Szondi utcánál. Ma reggel 8 órától délig, illetve a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem 9 órától várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Ma sem járható napközben a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, valamint a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma éjjel mossák a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat, ezért mindkettőt lezárják várhatóan éjjel 00:30-től hajnali 16-ig. Lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjféltől ugyancsak 16-ig. A 16-os autóbusz terelve közlekedik, majd nem érinti a Krisztina tér és a Clark Ádám tér megállót a Deák Ferenc tér felé, míg a 910-es éjszakai járat szintén módosított útvonalon közlekedik. A Clark Ádám tér megállót hagyja ki. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Somos András.
1: És bele is vágunk akkor az első témánkba, itt van velünk Ilyes Márton közgazdász, és jó reggelt kívánok. Hát, hogy a legfontosabb felvezetéssel ugye kezdjem, minden családot most az érdekel, beléptünk az októberbe, ugye hová, ugye kérdésre be, és hogy a kormány közel 119 milliárd forintot költ rezsivédelemre, azt gondolhattuk, hogy a Brüsszel elvárja, hogy a rezsivédelmet azt így konkrétan töröljék el, mégis még a tűzifa áfájának a csökkentése is szerepelt ugye a meghozott intézkedések között, ezt az országgyűlésen végig is futtatta a kormány. Az a kérdés, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, mit fognak érezni azok, akik tűzifát vesznek, mert hogy nem 27%-kal kerül majd kevesebb a tűzifa, az biztos.
2: Igen, visszatérve a felvezetésre, ez ugye teljesen a normál ügymenetet jelenti, tehát a rezsi védelemben ugye alacsony árat fizetnek a lakosság, a fogyasztók, magasabb áron szerzi be ezt a szolgáltató, és a különbözetet negyed évente kipótolja az állam. Tehát ez igazából, ez a mostani döntés, ez minden negyed évben megtörtént, a rezsi alapból átcsoportosítják el a kifizetésbe. Jellemzően a magyar villamosművek az, amelyik megkapja ezt a pótlékot, és ez egyébként a harmadik negyed évre vonatkozott. Ez alacsonyabb volt most, mint a tavalyi évben, tehát az államnak kicsit kevesebbe került ez a rezsivédelem, most alacsonyabbak voltak az árak, vagy nem tudom, kevesebb a fogyasztás, így jött ki a szám, de hát fillére pontosan kiszámolják ezt ilyen.
1: Hát részben az MVM, részben a földszolgáltatók kompenzációja, ugye?
2: De a gázszolgáltatásban is az MVM a, ja, a egyetemes szolgáltató.
1: Igen. Ma már. Mondjuk nekem is az MVM szolgáltat, igen.
2: Igen. Igen. Na, de visszatérve a tűzifára, valóban itt két intézkedés van. két nagy, az egyik ugye az áfa csökkentés. Ezt mindenki érvényesíti, több tűzépen is ezt megnézték. Alapvetően itt a trükk az, hogy a szállítás és a fának a felvágása az nem csökkentett áfát.
1: Úgynevezett hasítás.
2: Igen, hasítás. Gyerekkoromban jó sokat hasogattam én is ilyen fát a hidegben. Tehát amikor úgymond a házhoz érkezik a fa, ha felhasogatva, akkor az lehet, hogy nem annyival csökken, mint amennyi az erdészetnél, amikor átadják a rönköket. A másik meg ugye az, hogy az állami erdészetek azok nem csökken, vagy nem növelhetnek árat a januárihoz képest, és ezen is...
1: Ez egy hatósági ár tulajdonképpen?
2: Ez gyakorlatilag egy hatósági vállalás, tehát ugye az állam a saját erdészeteire hozott egy olyan szabályt, hogy ők ne emeljenek árat a 2026. januárihoz képest. Most ebben azért ugye azt kell látni, hogy a fának az ára az jellemzően ilyen január-februárban a legmagasabb. Akkora fogy ki, ugye? Úgyhogy ez most jelenleg nem jelent valóban árcsökkenést, mert hogy jellemzően a nyáron, szeptemberben alacsonyabb a fa ár, mint a 26-os januári. Úgyhogy ez most nem egy korlát, valódi korlát. Ami viszont emögött van, hogy alapvetően hiány van tűzifából Magyarországon, tehát jóval többen, meg jóval többet tüzelnek el, mint amennyit ki lehet termelni. Úgyhogy egy ilyen árcsökkenés, ez akár tovább emelheti a hiányt. Ebben a szabályozásban benne van az ügye, hogy...
1: Mert nő a kereslet.
2: Nő a kereslet. Igen. Úgyhogy igazából ez a tűzifa szabályozás, én azt remélem, hogy ez az utolsó tél, hogy így neki futunk, mert nagyon bután van szabályozva, nagyon sok sebből vérzik. Alapvetően...
1: Ez még egy örökség, vagy a mostani szabályok?
2: Ez
1: is
2: egy nagyon régi örökség. Igen. Alapvetően a tűzifának körülbelül a felét egyébként a kifejezetten jómódúak tüzelik el kandallóba, vadászházba, nem tudom hol. Közben vannak az igazán rászorulók, akiknek nem nagyon van választása, ők ugye korábban gyakorlatilag kimaradtak a rezsivédelemből, és nagyon keveset kaptak. Most ez a kettő, ez összegyúródik, tehát hogy ez a áfa csökkentés, ez ugye mindenkit érint. Másik nagyon nagy probléma, hogy nagyon rossz minőségű tüzelőt használnak az emberek.
1: Mondjuk nedves,
2: tehát hogy igazából azt kell mondjam, hogy ez gyakorlatilag be kéne tiltani. Tehát nedves fával tüzelni, az közösség elleni bűncselekmény. 3-4-szer nagyobb a károsanyag kibocsátása a nedves fával való tüzelésnek. De hát elég elmenni egy ilyen kicsit ködös, hideg téli estén egy kisvárosba, faluba, és hát olyan smog nincs egy városban, mint ami olyankor ott meg tud ülni. És hát
1: csak egy gyors, az egyik cikkben olvastam, hogyha mondjuk reálisan, csak hogy mondjunk számot, hogy 127 ezer forintba került mondjuk egy egész szezonnyi fa, és akkor most a változás után olyan 22% eltűnik, ugye, hogy 5% lesz az áfa kulcs, akkor ez nagyjából olyan 105 körül alakul, de ténylegesen ugye nem ennyi lesz a mérséklődés. Ugye ez reális?
2: Hát ez reális, hogyha valaki fához tud jutni.
1: Aha, ahogy beszéltük az előbb.
2: De hogyha ugye az állami erdészetek nem fogják tudni kielégíteni a teljes igényt,
1: igen,
2: akkor a magánerdészeteknél ott ugye lehet, hogy alacsonyabb áfát fognak rárakni, de az árat azt tudják emelni. És arról még ne is beszéljünk, hogyha egy piacon két ár van, a állami erdészetben mondjuk 100-ba kerül a fa, a mellette lévő magánerdészetben meg 120-ba, akkor nem vádolok senkit lopással, de ezek a farönkök elkezdenek átgurulni majd oda.
1: Kicsit az az érzésem, hogy olyan, mint a Merkurtól autót venni, ez a fa kérdés, nem?
2: Hát igen. Meg mint a olajszűkítés idején, amikor a tüzelőolaj az ennyibe kerül, a másik az annyiba, és hát ugye a színük meg elkezdett összekeveredni.
1: Jó, egy kicsit lépjünk el a tűzifától, mert...
2: Egyébként az visszatérve, igen, tehát körülbelül 2-3 éves szárítás után lehessen csak Magyarországon eltüzelni fát, minden más legyen.
1: Hogy addig száradjon, igen.
2: Igen, erre lehessen támogatást kérni önkormányzatoknak, szárítókra, stb. És egyébként pedig egy olyan típusú támogatást kéne adni, hogy aki teheti, az viszont kezdjen el átállni a fatüzelésről más módszerekre.
1: Az Európai Unió gázellátásával függ össze az a tény, hogy az uniós országokban a tavalyi és tavaly előtti évhez képest alacsonyabb a tárolók, gáztárolók töltöttsége. Magyarországon elég magas az a 74%, de mondjuk Németországban 57. Ez mit mutat? Takarékosságot, vagy egész mást?
2: Piaci viszonyokat mutat. Magyarország egyébként pont tegnap este ide készülve megnéztem, és az abszolút percre pontos adat az már 75,5% volt, tehát folyamatosan töltődik a tároló. Azt kell látni, hogy az elmúlt négy évből háromban is igazából bukott az a kereskedő, aki betárolt Németországba, mert hogy a nyári árak azok magasabbak voltak, mint a téli gázárak. Uh-huh. És ráadásul viszonylag magas tárolói kihasználtsággal ért véget a tél. Ráadásul most sokan azzal számolnak, hogy az El Niño jelenség miatt egy enyhébb, bár csapadékosabb télre számítanak Európában. Ezért piaci logika alapján azt mondják a kereskedők, hogy ők most nem számítanak különösebben nagy.
1: És szintén a hét híre, hogy egy picit alacsonyabb a gáz ára. A kínai LNG például ugye felesleget mutat, tehát hogy magyarul a kereslet kevésbé élénk ez iránt.
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt felesleges ijedezni európai szinten is. Az tény, hogy még például Magyarországon folyamatosan stratégiai tárolást is folytat az állam is, és a kereskedőkre is van ilyen kötelezettség. Ilyen nincsen Németországban, és azért valószínű, hogy szükség lenne. Az Európai Unió erre próbálja felhívni a figyelmet, hogy valamilyen stratégiai készletezésre azért szükség van. Mert önmagában a kereskedők nagyon okosak, meg a piac is nagyon okos, de néha, hogyha meg hibáznak, akkor viszont annak a levét a fogyasztók is megisztik.
1: Csak egy gyors választ szeretnék a gazdasági miniszter szerint. Kiváltható egy éven, másfél éven belül az orosz gáz. Van ennek realitása?
2: Ennek eddig is volt realitás, ezután is.
1: A horvátokkal tárgyalunk, kiváló partnerek, fogalmaz a miniszter.
2: Az egyébként az olaj esetében fontos, a gáz esetében egyébként már most is, pont tegnap este megnéztem, az importunknak a 21%-a érkezett Romániából, tehát romániai gázmezők felfutása az folyamatos, de Ausztriából és Szlovákiából is folyamatosan lehet az európai gázpiachoz csatlakozni.
1: Márton, nagyra értékelem a felkészültségét és a szándékát a hajnali kelésre. Köszönöm, hogy itt van, és jöjjön legközelebb is.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!

0: és ajánlattevők közbeszerzési munkájával is foglalkozik, tehát a gyakorlatra is, meg a problémákra is rálát, úgyhogy bele is vághatunk. Ugye a kormány szeptember 29-én azt közölte, hogy 22,1-ről 17,4%-ra csökkent, tehát nagyjából ez egy 4% ponttal csökkent az egyajánlatos közbeszerzések aránya. Ez mit mutat? Mutat-e egyáltalán bármit?
1: Köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntöm a nézőket. Ez egy pár hónapos felmérésnek az eredménye a kormányváltás utáni időszakra vonatkozóan. Alapvetően azt látjuk és azt érzékeljük, hogy van egyfajta nyitottság a gazdasági szereplők részéről a közbeszerzések iránt, és egyre többen mernek elindulni közbeszerzési eljárásokon. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez a pozitív hangulat az, ami megmutatkozhat ebben a statisztikában. Különösebb jogszabályi változás a kormányváltás óta a közbeszerzésekkel összefüggésben nem történt. Néhány összeférhetetlenségi szabály lett tovább bővítve, illetve részletezve, de úgy gondolom, hogy nem ez váltotta ki azt a hatást, hogy nagyobb az érdeklődés.
0: Való igaz, hogy a május 12 és szeptember 10 közötti aláírt szerződések voltak egyrészt a vizsgálat fókuszában, másrészt viszont a január és májusi volt egy ilyen a kutatásnak egy ilyen része is, úgyhogy az a kérdés, hogy ez a például a keretmegállapodásnál közölt arány, ami 44%-ról lecsökken 27%-re, ez valójában arról szól-e, hogy ezek nincsenek lezsírozva ezek a közbeszerzések, mert nem az egy meghívás, az nem biztos, hogy mindenképpen korrupciót vagy levajazást sejtett. Most nem akarom el Simon Lászlót idehozni, aki azt, hogy a barátaival szívesebben dolgoztat az ember, hanem másra gondolok.
1: Itt alapvetően az a tapasztalat, hogy nem kifejezetten az egy meghívásról szólt a dolog, és egyszerűen olyan apátia alakult ki a piacon, ami miatt számos vállalkozás nem akart korábban közbeszerzésekkel foglalkozni. Annak idején én magam is sokat dolgoztam azon, hogy meggyőzzek cégvezetőket arról, hogy legalább nézzünk körül, hogy nincs-e valahol szabad pálya, és általában mereven elzárkóztak ez elől, most viszont megfordult a dolog, és engem szoktak keresni azzal kapcsolatban, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a területen.
0: És mi az a kézzelfogható változás, amit egy kis vállalkozó észrevehet?
1: A kézzelfogható változás az az, hogy megjelennek kisebb közbeszerzési eljárások. Ugye korábban, ami nehézséget okozott egy KKV számára, hogy hatalmas gigabeszerzések voltak különböző területeken, jelentős volt a központosítás. Abban az esetben, hogyha a kiírók nagyobb autonómiát kapnak, és kisebb egységekben tudnak kiírni közbeszerzési eljárásokat, úgy értelemszerűen a kisebbeknek, a helyieknek sokkal nagyobb lehetőség kínálkozik.
0: Egyébként mi tartja vissza ezeket a pályázókat? A túlzott adminisztráció, vagy az előfinanszírozás kérdése, a fizetési határidő szűkössége, vagy hogy?
1: Hát, ha eltekintünk a közbeszerzések rossz hírétől esetlegesen, vagy negatív gondolatoktól, akkor leginkább azt látom, hogy a területtel kapcsolatos tudás hiánya az, ami visszatartja őket. Sokszor rendkívül bonyolultnak tartják a közbeszerzéseket. Én úgy gondolom, hogy azt a területet tartjuk bonyolultnak, amihez nincsen meg a megfelelő tudásunk, illetve szakmai tapasztalatunk. Tehát azt tudom javasolni egyébként az újonnan érdeklődők részére, hogy érdeklődjenek a terület iránt, olvassanak utána. Ebben mi is nagyon sokat próbálunk segíteni nekik, blogbejegyzésekkel, vagy adott esetben rövidebb tananyagokkal, hogy kerüljenek képbe, értsék meg, hogy mi ez, mert van egy speciális nyelvezete, egyfelől magának a közbeszerzésnek, másfelől pedig van egy kötöttsége, ami egyszerre jelent előnyt és hátrányt is egy szabadpiaci szerződéshez képest.
0: Mennyiben speciális az uniós támogatáshoz kötődő közbeszerzési eljárás és a pályázóknak a felkészültsége, vagy az előfeltételei?
1: Ajánlattevői szempontból szerintem nincs különbség. Igen. Felkészültség tekintetében. Elsődlegesen az a különbség, hogy előfordulnak olyan közbeszerzések, amiket úgynevezett feltételes közbeszerzésként írnak ki, amikor még nincs meg hozzá az uniós forrás vagy támogatás, és meg kell várni, amíg az a szerződés hatályba lép. Tehát előfordulhat, hogy hiába nyer valaki meg egy közbeszerzést, ha nem érkezik meg hozzá a támogatás, akkor lehet, hogy nem léphat.
0: Az, hogy például mi most egy döntés, a bizottság döntése kapcsán például az uniós pénzek tekintetében várományosok vagyunk, hogy ez segít-e a közbeszerzési eljárások résztvevőin, vagy élénkíti-e ezt a szektort?
1: Hát mindenféleképpen. Tehát azon kívül, hogy

0: hogy a piacnak van egy bizalma abban, hogy szélesebb körű verseny lesz a jövőben, mint esetleg korábban volt. Azon kívül nagyon várja a piac az, hogy megérkezzenek ezek a pénzek. Ezek azok az összegek, amik igazán felélinkíthetik akár a gazdaságot, illetve magát ezt a területet, amit közbeszerzésnek nevezünk.
1: Nagyon vártam a beszélgetésnek ezt a pontját, mert 2026. júniusában került az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz az Innovatív Képzést Támogató Központ Non-Profit ZRT, amely, képzeljék el, két kombiautó beszerzését vagy bérlését határozta el, és kinyerte a pályázatot. A Mészáros egy csoport nyerte a pályázatot. Ez egy meglepő hír, amiből az derült ki, hogy azért az olcsó ajánlat, vagy a relatíve kedvező ajánlat, az mégiscsak viszi a prímet, nem?
0: Ez lenne a cél valójában. Nem vizsgáltam meg ennek a közbeszerzésnek a részleteit, hiszen nem voltunk benne, de igen, a közbeszerzés arról szól, hogy az nyer, aki a kiírási feltételek szerint a legjobb ajánlatot adja.
1: Ez pont olyan, mint hogy a Lánchidat csak a Mészáros és Mészáros újíthatja fel?
0: Hát ez...
1: Mert hogy nem volt senkinek se tapasztalata ilyen téren.
0: Ez könnyen előfordulhat.
1: Aha. De akkor ez rendben van, tehát hogy így...
0: Hát a konkrét esetre azért nem tudok nyilatkozni, mert nem olvastam részleteiben magát a közbeszerzési eljárást, illetve nem voltam benne, de rendben lehet, én ezt tudom mondani.
1: Igen. Akkor amikor azt mondja Mészáros Lőrinc, hogy áradjon a Mészáros csoport, akkor tulajdonképpen ő már megkapta ezt a hírt, nem? Hát, bár csak két autóról van szó.
0: Ezzel kapcsolatosan nincsenek tapasztalataim, illetve szabad.
1: Mellesleg ugye a két autó 22,4 millió forintos díjba kerül, ez egy bérlet, tehát nem szerzik meg a tulajdonjogot, és hát volt más cég is, kettő másik, amely tett egy drágább ajánlatot, úgyhogy ez a helyzet ezzel. Mire számítunk? Igénylik-e a szereplők azt, hogy valamilyen szabályváltozásra kerüljön sor?
0: Lehet, hogy sokan gondolnak szabályváltoztatásra, ugyanakkor én azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályok mentén is nagyon jó közbeszerzéseket lehet lefolytatni. Nem elsődlegesen a szabályok azok, amik a nehézséget okozzák a közbeszerzésekben. Felkészültség, szakértelem és a nagy versenyre való szándék az, ami kell ahhoz, hogy jó irányba menjenek a dolgok.
1: Ez az önök terepe, tehát akik segítik ezeket az eljárásokat. Nagyon köszönöm szépen Kovács Balázsnak, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
4: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
6: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőr főkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásba. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Bővítik a Tordai Sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámaliftekkel gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
5: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Baleset történt a 19. kerületben is, a Hofher Albert utcában az Ady Endre útnál. Lassulást tapasztalhatnak az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az M5-ösön befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárónál, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán is az Ürömi körforgalom előtt. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és dél között Újpesten a Megyeri úton a Szondi utcánál, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem délelőtt 9 órától várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják majd. Ma napközben ismét lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, és a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
5: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
10: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak.
5: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Tuti elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Sesztek Miklós letartóztatását elrendelt a bíróság. Hankó Balázsnál egyelőre van ügyészségi indítvány, és nyilván ma várható döntés a nyomozási bírótól. Mi alapján dönt a bíró, és mi az, amiről még nem dönt? Itt van a stúdióban Bátki Pál büntetőjogász kollega. Jó reggelt kívánok! Szóval a kérdés adott.
2: A legfontosabb, hogy miről nem dönt, az a bűnösség kérdése természetesen. A kényszerintézkedésről, tehát a letartóztatásról, vagy a letartóztatásnál esetleg enyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésről dönt. Hát ez a lényege ennek, ugye bírói döntés kell már az eljárás elején ehhez. Tehát röviden összefoglalva, mivel az ügyészi indítvány letartóztatás volt, tehát erről dönt alapvetően.
1: Szeptember 30-án volt a éppen képen látható egykori miniszternek az előzeteséről való döntés. Persze ilyenkor letartóztatásról szóló döntést említünk, és el is rendelték. Milyen szempontokat mérlegelt a nyomozási bíró?
2: A legfontosabb szempont ilyenkor a szökés elrejtőzés veszélye.
1: Kell egy megalapozott gyanú.
2: Megalapozott gyanú, az mindenképpen kell, ebből kiindultam természetesen,
1: igen,
2: ez mindenképpen kell, és többletfeltételek kellenek, a különös feltételek. A legfontosabb, hogy ha esetleg már megpróbálta magát korábban kivonni a büntető eljárás alól, ez ritka, ennél sokkal gyakoribb a szökés elrejtőzés, vagy más módon kivonja magát az eljárás alól. A következő ilyen pedig a bizonyításnak a megnehezítése, bizonyítékok eltüntetésének a veszélye, illetve tanúkkal való összebeszélés, és ilyen módon, tehát a bizonyítás integritásának a veszélye, és van még egy a bűnismétlés veszélye, ami viszont ilyenkor már nem igazán jön szóba, mert ezek hát vagy elég régen történtek ezek a cselekmények, vagy Hankó ex-miniszter úr esetében hát nincsen már hivatalban, és ilyen módon kizárt a bűnismétlés. Tehát az ő esetükben az elérhetetlenné válás és a bizonyítékoknak a valamilyen módon történő veszélyeztetése.
1: Itt arra lehet következtetni, hogy valamilyen módon a befolyással lehet, vagy lehetett volna Sesztek Miklós az ő büntető eljárásában felhasználható tanúk, ugye, vallomására. Hogy kell elképzelni, hát az ügyészségnek nagyon sok adata van már ezzel kapcsolatban. Nem is ő az első szereplője, akit letartóztattak ennek az eljárásra.
2: Így van. Hát ilyenkor azért fontos, hogy más gyanúsítottakkal ne tudjon kapcsolatba lépni. Vannak olyan gyanúsítottak nyilván, akik már le vannak tartóztatva, és vannak potenciális gyanúsítottak, akik még nincsenek letartóztatva. Mondom ezt nyomozási terv ismerete nélkül, illetve biztos, hogy vannak még más tanúk, hiszen hogyha valakit letartóztatnak, vagy valaki ellen megindul az eljárás alapos gyanúval, akkor joga van bizonyítékokat előterjeszteni, bizonyítási indítványokat tenni, megnevezni azokat a tanúkat, akiket a saját védelme érdekében kér meghallgatni, és ezekkel a tanúkkal való összebeszélés az mindenképpen adott.
1: Tehát... Képzelj el az ügyvéd úr, hogy egy eljárásban a nyomozási bíró azt mondta, hogy nagy a veszély annak, hogy a védencem összebeszél az eljárás többi vádlottjával, terheltjével, bocsánat, inkább így mondom, majd összetették a BV intézetben azzal az emberrel, aki az egyetlen szereplője ennek az ügynek.
2: Igen.
1: Úgyhogy nagyon érdekes, hogy van egy ilyen félelem, ami alapján bezárják ugyanoda, ahova a másik terheltet bezárni. Ezt hogy lehet értelmezni?
2: Hát ez egy hiba a végrehajtás során, tehát itt ugye nem a bíró rontotta el, hanem ez a BV intézet helyezi el az illetőt. Vannak szabályok, hogy eleve más intézetbe, ha nem megoldható, akkor külön objektumba külön szintre kerüljenek, hát ez egy egyértelmű baki. Azt viszont megjegyzem, hogy azért mindig belefutok, és szeretném mondani, hogy a gyanúsítottaknak az összebeszélése, az, hogyha a bélyet elolvassuk, az nem tilos. Tehát az a védekezésnek egy legális módja. A gyanúsított a tanukat nem befolyásolhatja. Egyértelműen ezt mondja a törvényszöveg. Sajnos nagyon gyakori, hogy azt mondják, hogy a gyanúsítottak
1: összebeszélnének. Ebben az esetben az eljárás többi terheltjével való összebeszélés is benne volt a döntésben.
2: A döntésben benne volt, igen. Én ezt mindig okay. Vitatni szoktam, csak mondom,
1: egy leágazás volt, igazából vitte az időt. Azt mondja a védő, Sesták Miklós védője, hogy igazolhatóan lehallgatták őket, vagy megfigyelték őket.
2: Igen.
1: Ez a jogi értelmezéshez, vagy értékeléshez elegendő információ-e?
2: Hogy őket lehallgatták?
1: Igen.
2: Mindenképpen, abszolút, mert hogyha tehát először is el kell dönteni, hogy ez jogellenes volt-e vagy sem.
1: Hiszen nagyon védelmi stratégiát kell gyártani, ugye?
2: Abszolút, igen. És a védekezés szempontjából hát egyrészt úgy lehet releváns, hogy úgy abóvó azt mondják, hogy tisztességtelen eljárás volt velük szemben. Ez akár még egy strasbourgi panaszra, vagy egy alkotmánybírósági panaszra is lehet majd a végén alap. Másrészt pedig a konkrét bizonyítékoknak, a felhasználásuknak a kizárására. Tehát ugye általános tilalom van, hogy amit a nem szabályszerűen szedett össze bizonyítékot a nyomozóhatóság, azt a bíróság előtt nem lehet felhasználni. Tehát van konkrét jelentősége, meg hát ezeken túlmenő jelentősége is van, azért ezek komoly dolgok voltak, ezeket így halva, viszont kevés információnk van a pontos minősítéshez. Itt ugye két dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy mentelmi joga volt a Sesták Miklósnak, még abban az időben, amikor ez történt a védő állítása szerint, másrészt pedig a védő személye, tehát ő nem lehet célpontja a leplezett eszköz alkalmazásának. Nagyon sok mindent nem tudunk, hogy mikor történt ez a megfigyelés, ki volt a célpont, mert hogyha nem ő volt a célpont, viszont az ő mozgása is szóba került, akkor ez nem akkora baj, mint hogyha kifejezetten ő volt a szempont. De a probléma sajnos adott, és napi szinten találkozunk vele. Emlékezetes, amikor a strasbourgi bíróság is foglalkozott vele, amikor például a Hütl Tivadart jogvédő ügyvédet lehallgatták akkor, amikor a Horváth András ex-Navosnak volt a védője. A parlament nem foglalkozott vele, a strasbourgi bíróság egyértelműen megállapította, hogy ez történt, tehát mindkét oldalon lehetnek ilyen problémák sajnos.
1: Ha megnézzük a két ex-miniszternek a gyanúsítását, ugye az egyik esetben egy vesztegetéses cselekményről van szó, személyes gyarapodással, a másik esetben egy hivatali visszaélésszerű bűncselekményről van szó, aminek része ugye valamilyen szabályszegés és a vagyoni hátránnyal való összefüggés.
2: A hűtlen kezelés pontosan a Hankó miniszter úrral szemben.
1: Így van.
2: Másik pedig vesztegetés.
1: Vesztegetés, de hogy az a helyzet, hogy ott ugye a vesztegetésnél valami fajta ellenteljesítési magatartás is ott van.
2: Így van.
1: Itt viszont a Hankó Balázs esetében nem feltétlen saját zsebre dolgozásról van szó, vagy ezt szinte lehet, hogy ki is zárható, amit lehet hallani erről. Mit néznek ilyenkor, tehát hogy védekezhet-e eredményesen a miniszter, és ahhoz képest, hogy ők rendelkezésre állnak, miért kell a legsúlyosabb szankciót alkalmazni a kényszerintézkedések esetében?
2: Hát az első kérdésre ugye az a válasz, amire már nem pontosan emlékszem, tehát akkor a végére maradok, hogy miért kell ezzel kapcsolatban letartóztatni. Hát itt nagyon sok embernek adott pénzt az NKA, akinek egy része egyrészt visszautalta már, valamilyen, tehát ezeket mind ki kell hallgatni tanúként, tehát hogyha egyeztetik a vallomást.
1: 3,5-4 milliárd visszafolyt.
2: Így van. Igen. Tehát ezek az emberek, ezek mind tanúk. Mire kapták, mi volt a pályázat, a pályázat előtt egyeztettek-e valakivel, hogy mit hova kell beadni, mi kell, hogy szerepeljen benne, főleg, és utána az, ugye a feltételezés az az, hogy ezt ők visszaadták kampányfinanszírozásra.
1: Nagyon de azt kizárt, hogy ilyen kulturális pályázatoknál ne lehessen olyat találni, aminél kulturális teljesítménnyel a másik oldalon, nem?
2: Természetesen.
1: És azt csökkenti, mert 1700 valahány ügyről van szó, vagy kiutalásról, és a 17 milliárdból lehet, hogy egy rész az teljesen ellentételezett kultúrás teljesítmény.
2: Hát így van, de azért annak a lehetőséget ne zárjuk ki, hogy itt vegyesen van, tehát egy részét ráfordították erre a kulturális eseményre, egy része pedig visszament adott esetben. Tehát attól, hogy van kulturális esemény, az nem azt jelenti, hogy akkor itt semmit nem kell vizsgálni.
1: Értem. Az első kérdésemre válaszoltam, a második, hogy mit néznek ilyenkor ugye a kiutalt támogatásnál. Az első kérdés az az, hogy miért kellett letartóztatni mindkét embert, tehát hogy van-e olyan speciális ok, amelyet a nyomozási bíró látott, és nem elég mondjuk a bűnügyi felügyelet karperetszel?
2: Igen, hát a bűnügyi felügyelet karperetszel az legalábbis a tegnapi ügyészségi közleményben ott van, hogy kiterjedt kapcsolat rendszere van, ezt nézi a nyomozási bíró. Általában meg szokta kérdezni, hogy van-e önnek útlevele, mekkora vagyona van, szokott-e külföldre járni, van-e külföldi ingatlana, tehát ezek mind olyanok, amik a szökésnek a lehetőségét megkönnyítik. Általában ez szokott lenni. Korábbi magatartás egyébként önként mente be a rendőrségre, vagy nagyon nehezen kellett bevinni. Ezek a szökés elrejtőzésnél mind számítanak.
1: Uh-huh. Na most eszembe jut valami, és lehet, hogy ez hülyesség, de hogy ugye az Orbán kormány úgy működött, hogy különböző környező országokbeli politikusoknak politikai menedékjogot adott, miközben ott hazájukban elítélték őket, és jogerősen. Uh-huh. Tehát az a kérdés, hogy ennek a viszonossági lehetőségét mérlegelheti-e ilyenkor például nyomozási bíró?
2: Maximálisan mérlegelheti. Tehát ezek egészen pontosan úgy történtek, hogy volt az Orbán kormánynak egy intenzív külpolitikája, amit akár a nemzetközi bűnügyi együttműködést, kiadatást, azt ennek a szolgálatába állította sok esetben. Volt ugye itt a macedón miniszterelnök, akinek jogerős elítélése volt, akkor volt két lengyel politikus, akik EU-s országokban voltak és menedékjogot kaptak arra hivatkozással, hogy ott politikai üldöztetés folyik ellenük. Mindkét ex-politikus politikai üldöztetésre hivatkozik már most. Illetve volt a Bolsonaro elnök, aki miután a brazilok bevonták az útlevelét, két éjszakát ott töltött a magyar nagykövetségen.
1: Igen.
2: És ezen kívül valóban az Orbán kormány rendkívül nagy összegeket és figyelmet áldozott arra, hogy ezeket a CPAC rendezvényeket több mint 1 milliárd forintért megrendezik Magyarországon, és Magyarország egyik központja lesz ennek a patrióta együttműködésnek. Tehát az Orbán kormány tett szívességeket más országoknak ugyanilyen téren, tehát ebből nem ördögtől való ez a feltételezés, hogy ilyet akár ő is igénybe vehet. Ezért természetesen azt mondom, hogy ennek van jelentőség, és ez most talán visszaüt. Akár egy nyomozási bíró fejében is megfordulhat ez, hogy ezeknek a politikusoknak, akik politikai üldöztetésre hivatkoznak védekezésül, akár egy ilyet igénybe vesznek külföldi országban adott menedékjogot, ami megakadályozza őket a kiadatásban, a hazahozatalban.
1: Bátki Pál ügyvéd, büntető ügyvédnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm a meghívást.

0: És itt van velünk egy olyan külpolitikai elemző, aki gyakorlatilag kormányzati tényező is volt egy időszakban, hiszen 2010 és 2015 között korábban volt külügyi államtitkár, igen, de mondjuk Ljubljanai nagykövet, igen, is volt, így az uniós döntéshozatal és diplomáciai gyakorlat felül is kérdezhető. De hagyj folytassam ott, ahol abba hagytuk a büntetőjogász kollégával, hogy gyakorlatilag mennyi a realitása annak, hogy szívességi vagy viszonossági alapon visszaadja azt Brazília, más dél-amerikai ország, vagy más külpolitikai partner azt a szívességet, amit mi adtunk akkor, amikor jogerős elítélteket, politikusokat befogadtunk itt menedékjog címén.
1: Hát ami... Jó reggelt kívánok. Tehát ami Brazíliát illeti, ott minden a hétvégén fog eldőlni, választások lesznek, Bolsonaro fia indul a választásokon, ha ő nyer, akkor nyilván erre is lehet számítani, hiszen az ő édesapja kapott ilyen szívességet a magyar kormánytól. Hát a többieknél ez nehezebb, mert ugye Lengyelországban más összetételű kormányban, nem nagyon hiszem, hogy adna bárkinek is menedékjogot. Ugye alapvetően Oroszország az, ahol menekülni szoktak az ilyen politikusok, mert Oroszország befogadja őket, hát ott van Bashar al-Assad, ugye ott, és ott van Janukovics, tehát egy csomó bukott politikus oda ment, ott nem adják ki. Magyar is van közöttük, ugye volt a Kovács Béla, aki csak KG Bélának neveztek a pártársai, ő oda menekült a jogerős ítélete elől, tehát magyar példa is van rá. Sokan felvetik Kínát, bár Kínával kötöttünk egy éppen a sors iróniája, hogy Szijjártó Péter egy kiadatási egyezmény 2025 év végén. Igen, ám, de ez a kiadatási egyezmény nagyon sok kivételt tartalmaz, tehát...
0: Lehet, hogy a kivételek miatt kötöttük.
1: Na most igen, hát azért gyakorlatilag ez nem automatikus, tehát elképzelhető, hogy vannak olyan országok, amelyek... Tehát ugye Szerbia kézenfekvő lenne, ha nyer Vučić, de ezt nem tudjuk. Október 25-én választások lesznek, úgy néz ki, hogy az ellenzéknek nagyon jók a pozíciója most Szerbiában, legalábbis kétesélyes. Ha Vučić nem nyer, akkor Szerbia nem lesz egy menedék.
0: A néző kedvéért mondom, hogy én ezt nem a vicc kedvéért vetettem föl, és arról sincs szó egyébként, hogy az egykori miniszterei az Orbán kormánynak ne állnának bele a büntető eljárásokba, a védekezés szintjén, tehát ezt látjuk egyelőre, hogy nincsen szó arról, hogy bárki szeretne az országot elhagyva, mondjuk meghúzódni máshol. Térjünk rá arra a témára, amiben ugye itt beszélgetünk ma, hogy újabb tervvel erősítené meg a külső határok védelmét az Európai Bizottság, közben több 100 millió eurót szán a világ válságövezeteinek támogatására. Hogyan függ össze ez a két döntés, és mit jelent ez Magyarország szempontjából?
1: Hát a két ügy nagyon összefügg, mert bármennyire is megerősítjük a határainkat, azért igazából akkor csökkenne le a menekültek száma, ezekben a válságövezetekben valamiféle konszolidáció menne végbe, és élhetővé válnának. Ugye látjuk már Szíriában, hogy ugyan igazi konszolidáció még nincs, de már is nagyon sokan visszatértek oda, főleg Törökországból, nem Európából. Tehát ahogy ezekben a válságövezetekben megoldódnak a legsúlyosabb problémák, polgárháború, éhínség, stb., akkor azért nem indulnak el olyan sokan. De hát szükség van arra is, hogy megerősítsük az itteni határvédelmet. Ugye erről szól ez az indítvány, vagy ez a javaslat, amit a bizottság terjesztett elő. Ma és holnap fognak erről tárgyalni a Bel- és Igazságügyminisztérium miniszterek tanácsában, tehát a döntés az most fog megszületni, ha megszületik. Ennek az az érdekessége, hogy idén nyáron lépett hatályba a menekültügyi paktum, az új paktum, a menekültügyi és bevándorlási paktum, és már szigorítani kell. Tehát már ott tartunk, hogy az sem elég szigorú, pedig az sokkal szigorúbb, mint a korábbi szabályozás.
0: Ez nagyon furcsa, mert ugye azt hallottuk 16 évig, hogy például ezzel a paktummal ránk kényszerítenének, ugye, sokakat, akikkel nem akarunk együtt élni.
1: Hát ez hazugság volt, legyünk őszinték. Hát semmi kényszerítés nincs benne. Ebben ugyan van egy olyan mechanizmus, hogy amennyiben válsághelyzet jön el létre, akkor van egy relokáció, tehát az ügyek áthelyezése, ami pár ezer embert érintene Magyarország esetében, de nem kényszerítik az országot arra, hogy ezeket befogadják, arra kényszerítik, hogy az ügyüket bírálja el. Akár mindegyiket el lehet utasítani. Egyébként pont ez az öt pontos akcióterv, amit most javasolnak az igazságügyi minisztereknek, ez nagyon megerősíti a visszaküldés lehetőségét, tehát fölgyorsítja és könnyebbé teszi a visszaküldés. Az is a cél, azt mondják, hogy akit elutasítanak, azt mind kivétel nélkül vissza is kell tudni küldeni. Idáig ugye a legnagyobb problémát az okozta, hogy az elutasítottakon belül nagyjából 20%-os volt, akiket ténylegesen vissza tudtak küldeni, és 80% az felszívódott. Él tovább Európában mindenfajta papírok és engedélyek nélkül, és hát pontosan az elmúlt időszak merényletei arra utaltak, hogy szinte kivétel nélkül olyan emberek követték el, akiknek már nem lett volna joguk itt tartani.
0: Ezt érzékelik az uniós országok veszélyként? Tehát ez az 5 pontos javaslat mennyiben reagál erre?
1: Ez abszolút erre reagál. Arra, hogy a helyzet azért ilyen szempontból romlott, bár idén eddig az első fél évben 15%-kal kevesebben jöttek, mint korábban, de már van egy telítettség Európában. Tehát már az is sok.
0: Értem.
1: Tehát ő ezt érzik, és ugye a Ceuta az fölgyorsította ezt. Ceutában talán emléket.
0: Észak-Afrika.
1: Igen. Ugye? Kedves nézők, egy spanyol enklávé, igen, vagy exklávé, ahogy igen, ahonnan nézzük, Spanyolországból, vagy Észak-Afrikából. Ott ugye egy éjszak alatt 70-80 000 ember tódult be valósággal, akit nem tudtak föltartóztatni. Nagy részük visszament, de még mindig pár ezer ott van. Uh-huh. És ő gondot okoz, és a helyiek azok panaszkodnak, hogy ezek az emberek, hát ugye ott a parkokban élnek, mert nem tudnak hol lenni, sokszor rablásból, fosztogatásból tartják föl magukat, tehát gondot okoznak, hogy ezeket a problémákat meg kell oldani.
0: Na most ugye az Unió nem csak az 5 pontos javaslatát fogalmazta meg, hanem 710 millió eurós csomagot szavazott meg. Ugye a szubszaharai térségbe majdnem a fele, vagy több mint a fele jut.
1: Igen.
0: Ugye? Ez is ezt célozza, hogy ezt a válsággócot például valahogy támogatásokkal oldják, ugye?
1: Igen, hát ez az egyik legsúlyosabb válsággóc, ez a szubszaharai vagy Száhel térség. Ugye ez éhínséggel sújtott, terrorizmussal sújtott, nagyon erős az Al-Qaidához kapcsolódó Al-Shahab tevékenysége ebben a térségben. Tehát innen jönnek a menekültek jelentős százalékban. Ugye most az új szabályozás lehetővé teszi azt, amit idáig tiltottak, hogy az Európai Unióból is kiszervezzék a vizsgálati eljárást, tehát ne az Európai Unió területén folytassák le. Olaszország már ezzel kísérletezett Albániába, azt korábban egy olasz bíróság törvényen kívül helyezte, de most az európai jogszabály ezt lehetővé teszi, és már vannak is megállapodás tervezetek Líbiával, Burundival, Ruandával, nem túl kedvező helyek, hogy fogadják vissza, illetve ott létesítsenek számukra egy olyan befogadó központot, ahol elbírálják,
0: hogy ki. De ez fura, nem? Hogy az uniós szempontokat egy másik tagállam képviseli, vagy most nem tudom, hogy érdemes az uniós szempontokról beszélni egy olyan helyzetben, amikor telítettség van.
1: Igen.
0: De minden esetre hát az irány az jól mutatja, nem? Hogy...
1: Ez pontosan azt mutatja, hogy már nem akarja igazából az unió. Ugyanakkor egy paradox helyzet van, legyünk őszinték, mert Európának részben demográfiai okokból, részben pedig munkaerőpiaci okokból valamilyen szintű bevándorlásra szüksége van. Csak persze nem feltétlenül azokra, akik ide akarnak jönni. Tehát képzett emberekre nagyon is szükség lenne, vagy olyanokra, akik a társadalomban nagyon aktívan részt tudnak rögtön vállalni, munkával, stb. Tehát nem egy terhet jelentenek, hanem egy előnyt, vagy egy hozzájárulást. Úgyhogy ezt is akarja az Európai Unió, tehát ezekben a kiszervezett központokban azt szerint vizsgálja meg, hogy kit enged be, hogy az mennyire hasznos. Egyébként ez nem ördögtől való, ezt a bevándorló országok régóta csinálják. Ausztrália, Kanada, ugye nem mindenkit fogad be, hanem nagyon is megnézi, hogy kit, és akit, de szükség van nekik is emberekre, és Európának is szüksége van rá.
0: Most sok néző nyilván azt kérdezi, hogy ez az új javaslat, vagy az európai tervek, azok valódi változást hozhatnak-e, vagy csak, hogy mondjam, kezelgeti a problémát?
1: Hát ha a kedves nézők arra gondolnak, hogy ezek már holnapra megoldják a problémát, akkor nem. Nem lehet ezeket már holnapra megoldani, de hogy kezeli és mérsékli és jó irányba megy, az biztos. Tehát ebben ugye sok minden van, a Frontex megerősítése, az együttműködések kiszéletisítése, a határellenőrzések megerősítése.
0: Embercsempészet fellépés.
1: Hát igen, ez ugye nálunk is egy érzékeny kérdés, ahol hát több ezer embercsempészt engedtek szabadon, emiatt egyébként eljárás is indult akkor Magyarország ellen. Tehát ezekben az ügyekben mindenképpen előrelépés jelent, és mondom, itt a visszaküldés a legfontosabb, illetve a fogvatartás lehetőség. Ugye minket még azért büntetett a napi 1 millió euróra 2020-ban az Európai Bíróság, mert Magyarországon úgymond fogva tartották, tehát zárt intézetményekben tartották fogva a menekülteket, ez most teljesen lehetővé teszi az új szabályozás.
0: De egyébként ezt még mindig fizetjük, nem?
1: Igen, tehát most az a furcsa helyzet van, hogyha most teljesítenénk az Európai Bíróság 2020-as ítéletét, akkor szembe kerülnénk az új szabályozással, tehát akkor egy új eljárás indulhatna Magyarországon.
0: Ez talán lehet egy olyan elem, amely miatt talán mérséklik ezt az összeget, vagy el is engedik, nem?
1: Hát az, hogy elengedik, azt nem hiszem, de az, hogy előbb-utóbb, és reméljük, hogy minél hamarabb leállítják, tehát nem kell tovább, az nagyon valószínű. Tehát szerintem folyik is egy ilyen egyeztetés, többen egy dolog van, amit Magyarországnak teljesítenie kéne, ez nem egy vészes dolog, az, hogy elvileg beadható legyen itthon is. Ugyanezt nem teszi lehetővé a jelenlegi szabályozás, csak a belgrádi és a kijevi nagykövetséggel lehet beadni bevándorlási kérdést.
0: Csak egy rövid mondat, hogy a határvédelem elismerését kértük, és hogy milyen konkrét költséggel járul hozzá nekünk az Unió a határvédelemhez.
1: Hát eddig is hozzájárult, nem túl jelentős összegekkel, ezt valószínűleg emelni fogják. Hát ennek az a lényege, hogy azért nekünk ott folyamatosan fenn kell tartani a határellenőrzést. Például nem csak Magyarországnak, hanem erre külön megszavaztak összeget, minden külső határon lévő országnak megszavaztak támogatást.
0: Szent Iványi Istvánnak köszönöm szépen az értő elemzést.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Közel 13 ezer milliárd forint, ennyire teszi a Forbes a friss gazdaglista első 100 szereplőinek összes vagyonát, vagy összesített vagyonát. Ekkora számot egyébként nem könnyű elképzelni, és az sem mindegy, hogy pontosan mit adtak össze, milyen tételeket. Maurer Kristóffal, a Forbes újságírójával megnézzük a listát és a számolás hátterét. Ő az egyébként, aki a Forbes újságírója, és a 30x30-as listát is szerkeszti, amely ugye a 30 év alatti teljesítményt leadó közéleti szereplők között rangsorol. A friss 100 magyar top vagyon bemutató összeállítás szerkesztője egyébként Tornyos Katával együtt, és ezért a rangsor elkészítésének kulisszatitkairól be tud számolni. Nézőknek jó reggelt!
2: Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt!
1: Nos, milyen szempontok szerint, mert ugye ez attól függ, hogy mit nézzünk vagyonként, a cég vagyon nem biztos, hogy magánvagyon. Mi a módszertan?
2: Módszertanunk elég komplex, de megpróbálom leegyszerűsíteni. Igazából a különböző milliárdosok céghálóit, érdekeltségeit vizsgáljuk. Elsősorban azok, amikben többségi tulajdonuk van, de nem csak itt nem csak cégértékelésről beszélünk, hanem emellé osztalékok, cégeladások, tehát azok a tételek, amelyek együtt akkumulálják ezt az adott vagyont. De minden milliárdos esetében nagyon máshogy áll össze az adott összeg.
1: Mondjuk egy példát nézzünk, egy vállalat teljes üzleti értéke mondjuk 100 milliárd, nettó adóssága 30, egyszerűsített megközelítésben ez 70 milliárd, az a vagyontömeg, amelyet a tulajdonosok, ha kettő van, akkor 35-35 milliárd értékben ugye magánvagyonnál is tehetnének, de hát nem ez a helyzet, ugye?
2: Igen, talán a legkönnyebb úgy definiálni a listai módszertanát, hogy az a szám, tehát mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy Mészáros Lőrincnek 1700 milliárd feletti vagyona van, az azt is jelenteni, hogyha minden érdekeltségét eladná, nagyjából ekkora lenne az a vagyon, ami az ő kezébe összpontosul. De olyan szempontból differenciálnám a listánkon található szereplőket, hogy módszertanilag két értékelést használunk, az egyik az EBITDA alapú értékelés, a másik pedig az eszköz alapú értékelés. Az EBITDA alapú értékelést azoknál a cégeknél használjuk, akik a piacon működnek, de például az említett NER közeli szereplők esetében arra jutottunk, hogy az eszköz alapú értékelés jobban mérvadó, hiszen ezek a vállalatok jobban kitettek például az állami megrendeléseknek. Ezért itt inkább azt veszük figyelembe, hogy mondjuk milyen ingatlanok, milyen pénzügyi eszközök vannak az adott cégben, és abból vonjuk le a kötelezettségeket. Ez egy jóval diszkontáltabb érték, mint hogyha EBITDA alapon számolnánk, mert ott azt nézzük meg, hogy az elmúlt 3 évben mekkora volt az EBITDA, és ehhez még egy iparági szorzót is hozzáveszünk, amit cégértékesi szakemberekkel egyeztetünk. Itt tehát az eszközér alapú értékelés jóval diszkontáltabb összeget fog kiadni, ami egyébként azért is fontos, mert talán az idejével azt gondolnánk először a lista hallatán, hogy kormányváltás volt, a NER vége eljött, és emiatt lehet, hogy hatalmas változások vannak a listán, de ugye mi az előző üzleti év beszámolóival dolgozunk.
1: Részben,
2: hiszen igen. Mondjuk olyan tényezők, mint hogy a tőzsdei cégek árfolyama hogyan reagált április óta, ez már mondjuk érzékelteti hatását a kimutatott vagyonokban is, de azért alapvetően idén azt mondjuk, hogy ez egy nagyon izgalmas pillanatkép egy átalakuló Magyarországról, és az átalakulón van a hangsúly, és nem átalakult on még.
1: Igen, mert ugye mondjuk egy nem tőzsdei cégnél akár egy hasonló cégnek a piaci részesedését nézik meg, tehát hogy valamilyen módon referenciákat ugye keresnek. Ugye említette ezt, hogy Mészáros Lőrinc és családja 1785,7 milliárd forintos becsült vagyonnal rendelkezik. A második szereplő a listán Csányi Sándor 649,7,

0: és mondjuk itt van Felcsuti Zsolt 587,6-del, szóval, hogy akkora a vezetése Mészáros Lőrincnek, hogy nem tudom, hogy szemléltethető-e az a vagyonmennyiség, mondjuk egy bármilyen külföldi példával, amennyivel Mészáros Lőrinc rendelkezik.
1: Az biztos, hogy Mészáros Lőrinc a dollármilliárdosainkat, azok a szereplők, akiknek nagyjából 300 milliárd forint fölött van a vagyona, őket az amerikai Forbes-szal is auditáljuk, és felkerülnek az amerikai Forbes gazdag listára is. Mészáros Lőrinc jelenleg a top 1000-ben tartózkodik az összes Forbes listán kijelöltött milliárdos közül, tehát a top 1000-ben benne van. Ami még egy ilyen érdekes...
0: Azt lehet tudni, hogy milyen részében a listán?
1: Igen, a 800 és 900. hely között mozog, tegnap 823. volt, de ugye napi frissítések vannak, szóval ez egy ilyen...
0: De ez azért referencia.
1: Ez egy referencia, igen. Ugye? Ami még talán érdekesebb lehet a teljes listával kapcsolatban, hogy 13 billió az összvagyon. Hogyha ezt a pénzt csak így vizualizálni...
0: Ez itt Magyarország.
1: Igen. Ez itt a magyar milliárdosok összvagyona. Ez nagyjából azt jelenteni, hogy tehát, hogyha szétosztanánk a magyar lakosság között, ez fejenként 1,4 millió forint lenne, és ebből a 13 billió forintból nagyjából ugye a hetede, 6 és 7 között, ez csak Mészáros Lőrinc.
0: De mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy egy nem panellakás 50 négyzetméter, bár azok is nagyon drágák, igen, de mondjuk azt mondjuk, hogy 100 millió forint egy átlagos lakás ár, akkor ebből 130 ezer lakást lehetne létrehozni, ugye, építeni, igen, megvásárolni, bocsánat, inkább ezt mondom.
1: Megvásárolni.
0: Igen.
1: De például a tavasszal kommunikált uniós pénzek hazahozatalának ez a 783-szorosa.
0: Az uniós pénzek.
1: Tehát ez a 16,4 millió eurónak a 783.
0: Hát attól függ, hogy milyen árfolyamon számolunk, ugye, és mennyi lesz végül az összeg.
1: Persze, igen, de igen, perspektívában.
0: 783-szoros uniós,
1: igen,
0: vagyon. Érde. Nézzük azt, hogy ugye itt milyen változásokat hozhat az a terv, hogy vagyonadó alá vetik a gazdagokat. Kapitány Istvántól van egy nyilatkozatunk, aki azt mondja, hogy örömmel fogja befizetni. Mondjuk egyébként fura lett volna, hogy Don Quixote-ként kivonja a dárdáját és nekiront a malomnak, de hát már ő ugye kormánytag, de hogy ez a jellemző, hogy és mit hozhat, milyen változást hozhat ez a terv, ráadásul nem 1% lesz állítólag, hanem 2%.
1: Nagyon
0: kulcs.
1: Nagyon megoszlanak a vélemények, hogy a gyűjtést készítettük, van olyan milliárdosunk, aki azt mondta, hogy örömmel befizeti, míg mások nem tartják annyira jó ötletnek. Ugye szerintem még nagyon érdekes, hogy a korábban belengedett vagyonadó mellett volt egy másik értesülés az 500 milliárd forint vagyon feletti még nagyobb vagyonadóról, amiről le is jött a sajtóban, hogy 4 szereplőt érint a gazdaglistánkról.
0: Igen.
1: Ez most már az idei évvel 5, mert Szíj László is átlépte ezt az 500 milliárd forintos határt.
0: Egyébként azok, akikkel együtt dolgoznak, maguk a listán szereplők, mennyire szívesen állnak rendelkezésre?
1: Ez nagyon változó szintén. Vannak, akik nem akarnak hallani sem, van, akik erről hallani sem, vannak, akik elfogadják, esetleg visszajelzést is adnak a becslésünkre. Ugye mi ezeket kiküldjük a GDPR szempontok miatt, és van, aki mondjuk ad egy perspektívát, hogy így kellene értékelnünk, de nekünk van egy egységes módszertanunk, ahhoz ragaszkodunk így. Nyilván az elmúlt években lehetett különböző ügyekről hallani, így a gazdaglista kapcsán, de alapvetően azt gondolom, hogy az idei évben a többség együttműködő volt.
0: Amikor ilyen adatokkal dolgozik, akkor le tud jönni erről a trackről úgy, hogy mondjuk lemegy a boltba, és azt gondolja, hogy 1000 forintnak is van értéke?
1: Ez nagyon érdekes kérdés. Egyébként pont, hogy a boltot említette, a magazinban, amit egyébként el is hoztam, hogy a nézők is láthassák, hogy így néz ki az októberi Forbes magazin benne a
0: szép
1: százas listával, igen, egy arany címlapot.
0: Letisztult.
1: Igen, arany címlapot készítettünk. Pont készítettünk egy gyűjtést arról, hogy a milliárdosokkal hol találkozhatunk így a hétköznapokban, tehát amellett, hogy a boltban tőlük veszünk felvágottat, tejet, melyik hotelükben megyünk el nyaralni, melyik borászatukból veszünk bort, tehát hogy most ez pont ezt a húrt pengette meg bennem, de igen, ezek elképesztő összegek, amikor ekkora milliárdokról, 1000 milliárdokról beszélünk, de emellett ugyanúgy fontos, hogy ezeket a mindennapi összeget, perspektívákat megtartsuk.
0: Nagyon ügyesen került ki azt a kérdést, hogy a személyes viszonya a pénzhez átalakul-e ez ügyben, hogy ilyen listákkal foglalkozik, amikor vásárol.
1: Nekem nem alakul át, de nem is akkora vagyonom, mint a listán szereplőknek.
0: Mondjuk ez meglep. Maurer Kristófot hallották, aki a Forbes gazdag listájának egyik szerkesztője. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát várjuk legközelebb is, amikor már talán jobban érződik a változás a vagyonokban.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Letartóztatták Sezták Miklóst. Elkezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sezták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződése az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a főváros harmadik kerületében, a budai alsó rakparton, az Üstökös utcánál, ahol baleset miatt továbbra is csak a félútpálya járható, déli irányban, így a Tímár utcától egybefügg a sor. Ugyancsak baleset miatt készüljenek forgalmi akadályra a 11. kerületben, a Szerémi úton, a Savoya parknál. Telített az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza, változatlanul az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsó rakpart déli szakaszán a Rákóczi hídtól észak felé számítsanak lassulásra, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpartról is nehéz lehajtani a budai alsó rakpartra is. Továbbra is erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén. Nehéz az előrejutás a pesti alsó rakparton is, délfelé a Szent István parktól, északi irányban pedig az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Akadozik a haladás az Üllői úton, befelé a nagyobb csomópontok előtt az Andrássy úton az Operától az Erzsébet térig. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ösön befelé pedig a Nagy Sándor József utcai felüljárónál. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Nagyon kedvesen fogom mondani, egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Már is köszöntöm a stúdióban a Szegő Pétert.
3: Teljesen átszellemültünk ettől
1: fölöttünk. Igen, és a nézők kedvéért mondom, hogy ez az a rész, ahol itt Rékával szoktunk ülni, csak hát ugye van egy nagyon jó műsor vasárnaponként, heti naplónak hívják, és ennek ő állandó riportere, tehát az nem úgy van, hogy egyszerűen beküldöm magam helyett a stoplisomat, hanem ott oda kell rakni a riportot. Jó. Lezártuk. Az Ormos Intézet képviseletében ül itt az orvos igazgató, nem ormos igazgató. Szóval, hogy egy olyan betegségről beszélünk, amely úgy vezetik fel a nagyon sablonos riporterek, hogy sokan takargatják ezt, hogy egyébként a lábuk körme az sárga, de hát ezen azért érdemesebb szerintem túllépni. Inkább azt mondom, vagy azt kérdezem, hogy az, hogy az embernek a körme milyen, az éppen valamilyen alapbetegséget rejt-e, vagy pedig egy olyan tünet, amely teljesen független ettől, hogy egyébként mi van a szervezetben.
3: Hát itt el kell választani különféle dolgokat, ugye a körömnek annak azért vannak különféle olyan betegségei, amik valóban referálhatnak arról, hogy valami zajlik odabent, nyomelem hiányokról, vitamin hiányokról, ilyesmiről egyébként tényleg meg lehet, tehát az ember ránéz a körömre, akkor lehet erre utaló nyomokat látni, de hát ezek azért általában, hogy is mondjam, ezek nem néznek olyan rosszul. A fertőzések azok már rosszabbul néznek ki. Tehát ami igazándiból el szokta vinni a körmöknek a minőségét, akár a kezekről, akár a lábakról beszélünk, azért az mindenféleképpen valamiféle körömfertőzés. És hát valóban ezt az emberek része úgy éli meg, hogy megrántja a vállát, és jó, ez van, kész, innentől kezdve akkor ezzel együtt kell élni. Egy másik részét viszont kifejezetten zavarja az, hogy ez a tényező fennáll, és bármit meg képesek próbálni azért, hogy ettől megszabaduljanak. Most ugye a gombás fertőzésekről beszélünk elsősorban. Most ide rettenetes sok népi praktika tartozik, amiknek a, hát mondjuk, hogy az egészségügyi haszonrizikó aránya az nem kifejezetten jó. Tehát, hogyha valaki elkezdi mondjuk ecettel locsolgatni a körmét, akkor a körömmel nem fog csinálni semmit, a körömnek az anyag az rendkívül ellenálló az ilyen kémiai dolgokkal szemben, viszont a környező bőr az már kevésbé. Tehát amit ilyenkor el lehet érni, hogy a körömmel az égvilágon nem fog történni semmi, viszont a környező bőrt azt ki tudjuk marni, azt lehet sebesíteni, és abból azért már tud probléma lenni. Tehát ott már, ha a köröm környezetében kialakul mondjuk egy seb, és a körömlem ez alá fertőződik, vagy a környezetében egy gennyes fertőzés megindul, akkor abból azért eléggé szép problémakör tud kinőni, ezt leginkább Orbánsznak szoktuk hívni, tehát ilyenekkel nem érdemes próbálkozni.
1: Hogyha valaki szandában zoknit lát, akkor nem feltétlenül erről
3: van. Tivatikon, igen.
1: Igen, de hogy egyébként maga az elszíneződés mellett ugye a vastagság is megváltozik.
3: Hát ezt az emberek azért előbb-utóbb látják, igen. Tehát ilyenkor az a minimum, hogy egy opálos színnel átalakuló köröm van, de hát azért, hogyha elszalad a probléma, akkor onnantól kezdve morzsalékossá válik az a köröm, teljesen széttöredezik a körömlemez, tehát az eredeti szerkezetére, az eredeti struktúrájára alig fog emlékeztetni, és hát egy idő után igazán az embereknek is nyilvánvaló lesz, hogy ott valami történik. Tehát ezt most már nem tudják levágni, ezt ha levágják, akkor folyamatosan újra termelődik, nem tudja annyit reszelni, meg annyira rövidre vágni a körmét az illető. Ezt nem is javasoljuk egyébként, hogy a fertőzést magát azt le tudná onnan vágni, a fertőzés az innentől kezdve terjed a körömlemezben, tehát nem lehet azt onnan kivágni sajnos.
1: Vagy egy, mondjuk egy sérülés, vagy mondjuk egy pikkelysömör is okozhat...
3: Hát a pikkelysömör az tud csinálni a köröm környezetében bőrgyógyászati eltéréseket, de azért nem ez szokott lenni az alapja a dolognak.
1: Értem.
3: Általában, ha standard forgatókönyvet nézem, akkor úgy néz ki a történet, hogy elrúgtam a dohányzóasztalnak a sarkát, berepett vagy összetört a körmöm, ott lett egy sérülés, és aztán utána elmentem mondjuk egy tusolóba, amit rajtam kívül még 4500-an használnak, és onnan összeszedtem valamit, majd jó néhány hónapra rá elkezdődik látványosan az, hogy valami történik a körömbe. Most ezt viszonylag ritkán lehet exakt módon visszafejteni. Tehát akkora a kialakulásának az idő skálája, hogy nem lehet igazándiból visszapörgetni, hogy hol kapta el az illető, de azért olyanokat érdemes átnézni ilyenkor, hogy mikor voltam közösségi fürdőben, mikor voltam közösségi zuhanyzóban, mikor voltam közösen szaunázni, mondjuk nagyon sok emberrel. Itt problémás tud lenni, illetve hát ami még érdekes szokott tudni lenni, hogy néha-néha épített műkörmök alatt egyszer csak megjelenik a történet.
1: Ez miért van?
3: Ezt a fantáziára bízom mindenkinek. Tehát fölrakunk egy műkörmöt, nem mindenki nyilván, tehát ez nem azért nem futott üsszerűen.
1: Ez sterilitási probléma?
3: Ebben nem mennék bele.
1: Értem. Mikor érdemes ezzel elmenni orvoshoz?
3: Hát alapvetően igazából kétfelé bontanám a történetet. Ugye az egyik az, hogyha valakinek ilyen betegsége kialakul, és makacsul megvan, akkor azért két dolgot minimum érdemes tisztázni, talán hármat. A három dolog közül az első kettő mindenképpen az, hogy van-e cukorbetegsége az illetőnek, mert ő náluk ez rettenetesen sűrűn fordul elő. A másik, hogy van-e alsó végtagi keringési zavar az illetőnek, de magyarul van-e az alsó végtagban érszűkület, illetve a harmadik, az át kell nézni a gyógyszereket. Most ide általában olyan gyógyszerek tartoznak, amik az immunrendszer működését valamilyen mértékben negatívan befolyásolják. Ezt általában mi akarjuk valami miatt, tehát ezt nem véletlenszerűen szedik ezek a betegek, de azt tudni kell, hogy különféle gyulladáscsökkentő, kemoterápiás szerek, ezek tudnak olyan immunrendszeri módosulásokat hozni, amik hajlamosítanak ilyen fertőzésekre. Ha ezek nincsenek, akkor is el lehet kapni egyébként a dolgot, de ezek mondjuk a háttérben átgondolandóak. Az elmondható, hogy ha valakinek valami hajlamosító tényezője van, akkor sokkal nehezebb megszabadulni a dologtól.
1: Egyébként maga a diagnózis felállítása az egy köröm, mint a
3: alapján hát ez lehet. Ez ránézés. Az ember megnézi azt a körmöt, és látszik rajta, hogy ez nem feltétlenül úgy néz ki, mint ami egészséges. A mintavétel az alapvetően akkor lenne szükséges, hogyha minket azért érdekelne a kórokozó, mert valamilyen gyógyszeres terápiát szeretnénk rákezdeni. Van olyan terápiás lehetőség, aminek igazándiból teljesen mindegy, hogy mi a kórokozó. Ott egyetlen egy lényeg van, hogy a dolog éljen a körmön belül, és onnantól kezdve, hogy a körmön belül él, onnantól kezdve ezt ki lehet onnan bombázni tulajdonképpen.
1: Ez mondjuk egy lézeres kezelés?
3: Ez egy lézeres kezelés, igen. Ez úgy üzemel, hogy meghatározott időközönként a körömlemezeket, az érintett lábon az összeset, vagy az érintett kézen az összeset, mert nyilván nem csak a lábnak a betegsége tud lenni, ott gyakorlatilag egy impulzus lézerre pontról pontra végbombázzuk. Na most ez egy olyan energialöketet jelent a körömnek, amit épp esetben a körömlemez még szét is vezet, de ezt igazán élő szövet a körömben nem nagyon tudja elviselni, a köröm környezetére meg igazán nem nagyon van hatással. Tehát az, ami a ecettel locsolgatom, meg a szódába mártom, meg ilyen olyan maróanyagokkal kezelem, ez itt nincsen meg, ráadásul ugye, hát ezt az ember nem otthon csinálja saját magának, ezt asszisztens csinálja, aki látott már ilyet életében, tehát ő meg tudja, hogy hova kell lőni ezzel a szerkezettel ahhoz, hogy működjön a dolog, és ez egy elég flottú menő dolog tud lenni.
1: Doktor úr, köszönöm szépen a ma reggeli kis fejtágítót.
3: Köszönöm.

0: Egy képet sokszor múzeumi falon látunk, aztán nehezen képzeljük el a saját nappalinkban, és van egy Budapest Contemporary nevű kiállítás, ugye egy képzeletbeli műgyűjtő otthonába mehetünk el. Osváth Judit segít nekünk megmutatni, hogy fér össze a kortárs művészet és a mindennapi tárgyak kinézete. Aki egyébként az L Decoration főszerkesztője, Tóth Timea Interior Stylist-tal közösen alkották meg ezt a Budapest Contemporary nevezetű, Porreri nevezetű koncepciót, ugye a művészet lakható környezetben történő berendezése, vagy felhasználása, ugye így lehet összegezni.
1: Igen, jó reggelt. Igazából ugye ez egy kortárs képzőművészeti vásár, 26 galéria állítja ki a műveit, és Tausz Ádámnak volt az ötlete, aki ennek az egész rendezvénynek az ötletgazdája és szervezője, hogy legyen egy olyan tér, ahol ezeket a kontextusba helyezzük, tehát nem csak képek vannak a falon, hanem bútorokat is társítunk hozzájuk, és aztán ez fejlődött egy olyan koncepcióvá, hogy 450 négyzetméteren kortárs dizájn bútorok, vintage, tehát használt bútorok, illetve nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 25 magyar tervezőnek a munkái között szerepelnek a festmények a falakon.
0: Nagyon izgalmasan hangzik. Ki a célközönség? Tehát ugye egyrészt tudjuk, hogy október 2 és 4 között a Bálnában, ugye, igen, ott lesz, de ki a célközönség?
1: Elsősorban ugye azok, akiket érdekel a képzőművészet. Nekünk az a koncepciónk, hogy akik nyitottak a kortárs művészet iránt, azok valószínűleg a vizuális kultúra más ágai iránt is nyitottak, így a filmművészet, fotó, és akár az interior tervezés, lakberendezés iránt is. Ugye a kortárs dizájn az számos országban a kultúrának egy fontos eleme, és szeretnénk ebből egy picit megvillantani itthon is.
0: Ugye ez már a negyedik ilyen rendezvény. Mik az eddigi tapasztalatok, hogy már először kikristályosodott a szerkezet, hogy ki mindenkit gyűjt össze ez a rendezvény, vagy egyáltalán másról van szó?
1: Ez a gyűjtői lakberendezős rész az idén van először, uh-huh, de én úgy tudom, hogy a korábbi években már többször felmerült annak a lehetősége, hogy kicsit kimozduljanak a képzőművészetből, mert az ember végignéz 26 galériát, elfárad a szeme, tehát egy kicsit vágyik más dolgok iránt. Mi szerettük volna egy kicsit háromdimenzióba helyezni a festményeket.
0: Uh-huh. Az, hogy a, mondjuk a köztájékoztatásban, vagy a médiában olyan előkelő helyet foglalnak el ezek az aukciós műsorok, az segített ebben a koncepcióban, vagy az, hogy ezt vonzóvá tegyék?
1: Igen, az elmúlt pár évben egyébként a kortárs művészet nagyon divatossá vált, és nem csak a gyűjtők, tehát a tehetősebb közönség körében, hanem egyre több galéria kínál szerencsére már megfizethető árualkotásokat is, tehát ez az úgynevezett affordable art. Most már egy pár százezer forinttól elkezdhetünk mi is gyűjteni, és a galériák között, akik most részt vesznek a rendezvényen, ott is több ilyen lesz, akik belépő szinten kínálják a művészetet a látogatóknak.
0: Ez nyilván sokakat vonzhat.
1: Igen, nagyon sokan szoktak lenni.
0: De mondjuk azt a dilemmát, hogy lehet-e azért venni egy képet, mert szeretjük?
1: Csak azért lehet.
0: Vagy előbb tudni kell róla mindent, hogy
1: nem, ez, nem? Erről nyilván vannak álláspontok, azért a kortárs álláspont az, hogyha valaki nem szakmai szemmel gyűjt, tehát csak bizonyos korszak, csak bizonyos műveit, akkor azt kell megvenni, ami örömet szerez, hiszen együtt fogunk élni ezzel a képpel, minden nap látni fogjuk, és az kell, hogy kiváltsa belőlünk, hogy szeressük, ha ránézünk.
0: Előbb voltak a tárgyak, és utána lett ez a tér és hangulat, igen, vagy ez fordítva?
1: Igen, mi elsőként a bútorokat találtuk ki, ugye 11 üzletből válogattunk végül, úgyhogy ez egy nagyon nagy logisztika volt egyébként. Különböző terek vannak, ugye 450 négyzetméter, tehát van étkezünk, hálunk, nappalink, van egy kert részlet, és aztán ezekhez találtuk ki a képzőművészeti koncepciót, ami mondjuk a kertnél egy nagyon didaktikus módon csak virágokat ábrázoló festmények vannak, de ezt mondjuk a 26 galériából egyesével szedegettük össze.
0: Akkor ez, egy művészeti IKEA, nem?
1: Igen, de azért itt kicsit több jelentésréteg van, és több
0: kategória. Ezért kategória. Mondom, hogy művészeti, nyilván, mert ott is tematikus, igen, kiállítás van. Hogy döntsem el nézőként, hogy tetszik valami, ha nem is, hanem az alkotót és a művészet története?
1: Be szereti, vagy nem szereti.
0: Uh-huh. És milyen magyar tervezőkre és műhelyekre érdemes koncentrálni?
1: Igazából Magyarországon ugye ez nem titok, hogy a könnyűipar az nem annyira hasít mostanában, úgyhogy nagyon sok magyar
0: tervező... Ez pénzkérdés? Vagy gazdasági kérdés?
1: Inkább gazdasági, tehát a legtöbb textil és bútoripari cég bérgyártásban dolgozik, ugye külföldi nagy cégek számára, tehát meg tudják technológiailag és minőségileg alkotni azt, ami ehhez kellene, viszont nem érdekük jelenleg, hogy magyar dizájnerrel foglalkozva kifejlesztenek egy saját márkát. És ezért az alakult ki Magyarországon, hogy nagyon sok magyar dizájner saját gyártásban alkotja meg ezeket a tárgyakat, kis szériában vagy közepes szériában. Ezekből lesz egy jó párként a kiállításon.
0: Esetleg olyan is kimehet, vagy ki érdemes kimenni, aki ötleteket szeretne ellesni, hogy az otthonát mivel dobhatja fel?
1: Mindenképpen, tehát itt nem csak bútorok és lakberendezési tárgyak lesznek, hanem azért itt elég erős inspirációs faktor is, illetve hát mi áruljuk a magazint, illetve a frissen megjelent könyvünket is, és azokban is nagyon sok ötletet találsz.
0: A magazin az Eldecoration.
1: Igen, az Eldecoration, és a magazinnak az első könyve, az tegnap jelent meg, Home Stories címmel, 15 magyar lakás szerepel benne.
0: Azt a mindenit. Igen. Ez a kioszkokban már kapható?
1: Igen, egyébként kapható. A könyv az valószínűleg könyvesboltokban lesz inkább megtalálható, illetve a saját webshopunkon, de az újság az újságosoknál.
0: Mondjuk egy kisebb lakásban mi az a változtatás, amely nem pénzkérdés? Tehát, hogy mivel lehet feldobni ezt a
1: szerintem
0: teret?
1: Szerintem elsősorban a selejtezéssel, tehát az ember végigmegy, és kicsit trendet rak, vizuálisan letisztítja a teret. Másodszorban a színekkel. Tehát ugye nyilván sok ember mondjuk akár a díszpárnáit lecserél, akár szezononként, ez egy létező jelenség, én nem, de nagyon sokan igen. Illetve nekem az ilyen mániám a falszínek. Magyarországon mindenki még mindig a fehér falszínben gondolkodik, pedig a fehérnek is nagyon sok árnyalata van, erre is van egy terem a kiállításon, és nagyon sok olyan szín van, ami egyébként főleg a műtárgyaknak jobb, mint a fehér szín.
0: Képzelj el, hogy a gyerekszoba az kicsit sarkvidéki fehér, és a nappali az meg sokkal melegebb szürke, uh-huh. Ugye? És ez már egy nagyon jelentős változás a plafon fehérjéhez képest.
1: Igen. És a szürkében is ezer árnyalat van, abszolút. Ugye a meleg és a hideg, és nekünk is szürkék a falaink otthon egyébként.
0: De nagyon feldobja, főleg, hogyha színes bútor van, az nagyon sokat tud dobni rajta. Mire számítson a kezdő látogató, hogy hogyan kérdezzen a galériáknál, ha valami érdekli. Ott tud-e találkozni olyanokkal, akik azért...
1: Igen, minden galériánál művészettörténészek dolgoznak, nagyon sok helyen fiatalok vannak bevonva, vannak egyébként tárlatvezetések és ilyen segítő emberek, akik kifejezetten fiatalok, tehát itt az a cél, hogy közérthetővé tegyük a művészetet, tehát nem ez az elitista megközelítés jellemző a rendezvényre. Kérdezzenek bátran, nincs hülye kérdés.
0: Ön is ott lesz?
1: Én igen, végig. Szeretnék.
0: Jó, tehát akkor ismételjük el, hogy hol és
1: október
0: milyen módon.
1: Október 2-től 4-ig, tehát pénteken délelőtt 10 órától várunk mindenkit a Bálna rendezvényközpont első emeletén.
0: Budapest Contemporary holnaptól, tehát vasárnapig látható a Bálnában. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Egy díjazott és egy díj odaítélő ül a stúdióban. Lehet-e együtt jelen egy életben a sport, a tanítás, a költészet és a börtönlapszerkesztés? Turbok Attila pályája erre ad választ, mert ő a Filius Urszé díj kitüntetettje az idén, Menyhe István pedig ugye a díjat alapító kuratóriumi elnöke. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: De stimmt a felvezetés? Ez nagyon
3: minden stimmel.
1: Lehet egy életben jelen egyszerre?
3: Hát próbálja valaki meg nélküle.
1: Igen, ugye mondjuk azt hozzáteszem gyorsan, hogy a börtönlap szerkesztés ez nem fogvatartotti múltat feltétele.
3: Nem, ez azt jelenti, hogy az 5. évfordulóján a lapnak, amikor nyilvános terjesztésben az utcákon vásárolható volt, akkor a Markó utcai börtön egyik cellájába tartottuk a sajtótájékoztatót, úgyhogy többen a kollégák közül mondták, hogy nagyon jó helyen vagytok. Igen. De hát ez persze nem így történt, ez csak a poén kedvéért.
1: A medve anya fia, ez a díj magyar fordítása, nem? Vagy az Ursa az egy tulajdonnév?
2: Ursus latinul medve.
1: Hát
2: Filius Urszé, medve fiú.
1: Igen.
2: Ez medve fiú díj.
1: Medve fiú, de miért?
2: A medve fiú díjat a Janus Pannonius díj alapítvány alapítója Szőcs Géza, Kossuth díjas költő és alapítónk hozta létre.
1: Volt
2: és
1: miniszter.
2: Miniszter sosem volt,
1: államtitkár.
2: Kulturális államtitkár. Igen. Volt.
1: Mindig elfejtem, hogy nem volt kulturális tárc.
2: Nem volt kulturális tárc.
1: Igen.
2: Szőcs Géza alapított egy nagy díjat, egy költészeti nagy díjat, ami 50 000 eurós volt, és 10 kedvezményezettje volt ennek, mind külföldiek. Mi most 15 évesek vagyunk éppen, a Janus Pannonius díj alapítvány. Hát ezt Szőcs Géza halála után nem tudjuk már kiadni. A kulturális kormányzat eddig nem biztosított erre forrást, és egyéni szponzorokból sajnos ez nem tud összejönni. De a kisebb díj, a Filius Urszé, a medvefiú díj az igen, életművet és jelentős költészeti teljesítményt díjazunk ezzel.
1: És hát nyilván

0: Attila is egy ilyen életműnek, vagy legalábbis pálya résznek a letéteményese.
1: Káprázatos életmű áll mögötte. Attila elmúlt 80 éves, tehát azt kell mondjam, hogy meg tudtuk ítélni
0: medve
1: azt,
0: medve fiú díjhoz képest ez a 80 év, nem?
2: Semmi szint.
0: Igen.
1: Hát ez a nagy medve csillagképnek a költői vetületét akarja jelenteni. Attila nagyszerű életművel rendelkezik, és mindazok megkaphatják, akik álhatatosak, akiknek van koncepciója, és az életükön keresztül hűségesek voltak hozzá, azok maradtak, nem váltak az idők szelének könnyű pejhévé, hanem súlyos és értékelhető életművet tettek le, ezt igyekezzük elismerni.
0: Az, hogy mondjuk 21-ben megjelent az első ilyet Tanú című válogatás, ugye?
2: Igen.
0: Illetve, hogy 26-ban az Irodalmi Jelenben is kritikát kapott, például a Gyűrött Déli báb kötet, az milyen élményanyagot feltételez? Tehát mi volt az, ami elsősorban foglalkoztatta?
2: Hát nézze, annyit el kell mondani előzetesben, hogy az én édesapám egy fiatal költő volt, aki 1946-ban meghalt. Egy évet töltött előtte vizsgálati fogságban, onnan szabadult, felmentették, meghalt. Én erről nem tudtam. Almási téri csibész gyerekként növekedtem, elvitt az asztali tenisz egy életre, meghatározta a sorsomat. Annak ellenére, hogy nem lettem élsportoló, mert aztán édesanyám tanulni küldött. De a lényeg az, hogy amikor kamaszkoromban megtudtam, hogy a papám egy fiatal ember volt, 27 éves volt, amikor meghalt, és azon a napon halt meg, ami az én születésem napja is, én ezt úgy fogtam föl...
0: Konkrétan abban az évben?
2: Nem abban, 3 éves voltam, okay. De ugyanúgy július egyik napján. Értem. Úgy éreztem, hogy én egy stafétabotot kaptam a papámtól, és ugyan költészettel nem foglalkoztam korábban, mert a labda az mindennél fontosabb volt, de utána elkezdtem költészettel, irodalommal foglalkozni, tájékozódni, és hát az ember ilyenkor, ha szereti a verset, szereti a költészetet, akkor megpróbálja maga is, hogy mire képes. És hát így aztán verset kezdtem írni. Az ő üzenete volt számomra a legfontosabb.
0: Mert az édesapja
2: üzenete. Az édesapám üzenete. Ugyanis 44. március 19-éről a német megszállás napjáról egy hosszú verset írt, ami úgy kezdődött, hogy néked írom, kisfiam, s figyelj jól. Én akkor 8 hónapos lehettem, 17 éves lehettem, amikor a kezembe került ez a vers, és ebbe volt 4 olyan sor, ami egy életre meghatározta a szemléletemet. Elmondja. Hát úgy volt, hogy azt tudni kell, tehát német megszállás, hungarista mozgalom tombolása, a kilépést meggátoló német barát tábornokok világa. És apám akkor azt írta, hogy csak magyar légy, nem több, de kevesebb se. Ha több vagy, talán árulóvá zül lesz, ha kevesebb, elhullasz térdre esve, és új bitangság lesz, ami körülvesz. Én ehhez tartom magamat azóta is.
0: Elképesztő. Mit tud egy alapítvány tenni, hogy az ilyen és ehhez hasonló életművek eljussanak minél több emberhez?
1: Keveset, de azon kevesek egyike, aki erre megpróbálkozik, felgyűrjük az ingünk ujját. Az alapítvány tevékenysége folyamatosan vizsgálja a magyar költészet, a magyar irodalmi életet, és nézzük, hogy hol vannak olyan restanciák, olyan mulasztások, amit pótolni kellene. Ez a szervezet nem erre jött létre igazán, hanem egy nagy díjnak az átadására, meg kiosztására, de mégis belekényszerültünk történetünk során abba, hogy nem is az, hogy elfelejtett szerzőket, hanem nem kellően értékelt szerzőket, nem kellően ismert szerzőket mutassunk be, mert a költészet ismerete az egyben nemzeti önismeret is. Nincs olyan nemzet, amelyiknek nincs költészete, és hogyha a költészetét megtagadja, vagy nem ismeri, vagy szándékosan elzárkózik előle, arról már nem ismerek beszélni, hogy elzárják előle, akkor ott nagy baj van a nemzet önképével, önfejlődésével és stabilitásával is. Tehát mi azért dolgozunk, és azért keressük fel ezeket a forrásokat, hogy minél inkább a magyar nemzet rendelkezzen azzal az ismeretanyaggal, azzal a tudással, ami az övé, csak nem tud róla.
0: Hát nagyon sok erőt és anyagi lehetőséget kívánok az alapítványnak, annak meg gratulálok a díjhoz. Nagyon felkeltett az érdeklődésemet ez az idézet, meg a, hát az, hogy 27 éves volt.
2: 27 éves.
0: Olyan bölcsesség van benne, ebben a pársorban, ami nagyon ritka. Hát nyilván a legnagyobb költők, az, ha a szimbolista költőket nézzük, ez az életkor, ez ott is felmerül.
2: Hát igen.
0: Igen. Nagyon örülök, hogy itt voltak. Köszönöm szépen, hogy ezzel zártuk a mai adást. Önöknek a figyelmet köszönöm szépen. Holnap is lesz start, egy záró start a héten, úgyhogy várom önöket szeretettel. Réka már ugye ma sem volt itt, de hát mondom, a heti napló az ilyen. Nagyon jó lesz az is. Viszlát.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasa, Szvori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Elkezdődött a szüret Tokaj hegyalján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a Szüret-Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A Kultúrát hallják Cserdi Zsolt szerkesztésében, a műsorvezető pedig Rónai Jegom. Jó napot kívánok! Ötödik lépés, ez egy bemutató címe, a Centrál Színház viszi színre a darabot még ezen a héten pénteken. Puskás Dávid a rendező pedig a vonalban, és két szereplője van csak csupán a darabnak, Vecsei Jál Miklós és Marton Róbert. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen igazi kamaradarab, de majd mesél róla Dávid maga. Szervusz!
4: Szép, jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: Kis színpadon kamaradarab, vagy ne így képzeljük?
4: De, abszolút, ez egy kis színpadi kamaradarabnak is tekinthető, aminek szerintem egyébként nagyon jól is áll ez a szűkebb tér. Pláne, hogy a mi kis színpadunk szerencsére itt a Centrálban nagyon-nagyon jó kialakítású, és ezért a leghátsó sorból is nagyon-nagyon jól lehet rálátni, és ebben a szűkebb térben, ebben a koncentrált légkörben formálják meg Vecsei Jál Miklós és Marton Róbert elképesztő, számomra elképesztő tehetséggel Mike és James karakterét, akik a két főszereplője az ötödik lépésnek.
3: Itt generációs viták és különbségek jelennek meg, ahogy azt feltételezem, a két férfiú életkorából, vagy egész másról szól a darab?
4: Itt ez is megjelenik természetesen, de nagyon sok témával operál. David Ireland egy elképesztően tehetséges író, és azt hiszem kimerem jelenteni, hogy a legjobb darabja eddig az ötödik lépés. Még nagyon remélem sok remek darabbal és művel fog minket megajándékozni. De David Irelandnek ez az egyébként legújabb darabja is. Ez nem csak egy generációs dráma, és nem csak egy felnövés történet tulajdonképpen, hanem nagyon-nagyon komolyan beszél az alkoholizmusról, ami egyébként Magyarországon kivált kép, egy nagyon prominens probléma és téma, azt hiszem. De ezen felül nyilvánvalóan más addikciókat, más problémákat is érint. Miközben az egészben bújtatva persze ott van egy tulajdonképpen egy apa-fiú kapcsolat is. A bizalomról is nagyon-nagyon komolyan szól, hogy egy apa mit adhat át, és mit nem képes átadni a tapasztalatából, hogy meddig kredibilis, hogy meddig tud a fiú menni azzal, amit ő mond, és mikor hullik aztán le a lepel, hogy a felnőtt is, hogy az apa is csak egy halandó ember, és ő is tud hibázni.
3: Ahogy így hallgatlak, nézem közben a színlapot, ahonnan egy fájó hiány néz vissza, amennyire egy hiány vissza tud nézni, mert hogy Scherer Péter mosolyogos arca néz vissza arra, aki rákattint a Centrál Színháznál az ötödik lépés színlapjára. Ha jól sejtem, ennek az az oka magyarázata, hogy James szerepét Marton Róbert előtt ő kezdte el próbálni az utolsó heteiben, hónapjaiban.
4: Pontosan, így van. Mi Pepével kezdtük el ezt a darabot bepróbálni, és egyébként ő is volt az, aki tulajdonképpen az én gondolatomat azzal kapcsolatban, hogy ez lehet elég erős, esetleg ez az anyag lehet elég erős arra, hogy valóban küszködő, valóban esetleg alkohol problémákkal küzdködő, vagy bármilyen más problémával küzdködő embereknek segítséget nyújtson. Pepe volt az, aki ezt a hitet valahogy egy új szintre emelte, ő betonozta ezt be, és ő volt az, aki saját maga leszervezte azt, hogy én, Hasi és ő lemehessünk Noszlopra, ahol is egy addikciós intézetben, egy rehabilitációs intézetben föl tudták ők olvasni, ott volt lehetőségünk beszélgetni az ott lévő segítőkkel, úgy értem, szponzorokkal, ahogy ezt a magyar AAG-ban hívják, az ottani vezetőkkel. És természetesen Pepe, ahogy próbáltunk vele, talán 5 vagy 6 vagy 7 próbánk volt összesen, de ez alatt az elképesztő rövid idő alatt is azokra, akikkel akkor találkozott, azokra is hatalmas benyomást tett nyilvánvalóan az ő csodálatos humorérzékével, elképesztő életigenlő lényével, az anekdótáival, a sztorikkal, amiket mesélt, és nem is tudom, talán azt lehet mondani, hogy valahogy az ő lénye és szelleme járja át most is szerintem ezt az egész produkciót, és talán hozzápróbálunk felnőni ezzel az egész feladattal.
3: Milyen nehéz lehet erről beszélni, de nehéz lehet folytatni is egy próbaidőszakot, úgyhogy elvesztesz egy főszereplőt, és akkor most beszéljünk a nyers színházi valóságról, és kell találnod egy másik főszereplőt ahhoz a partnerhez, aki az előzővel kezdett el dolgozni. Tehát ez Hasi számára sem egyszerű, hogy egyszer csak más néz vissza rá, miközben még ott a fájdalom.
4: Pontosan, és ott vannak azok a pillanatok, amik már addigra beülhettek, ugye az elkezdett próba folyamatból. És természetesen Pepe nem pótolható semmilyen módon. És Sered Péter szerintem az egész magyar kultúra számára egy hatalmas veszteség és hatalmas űr maradt az ő helyén. De ugyanakkor Martin Robertet legmélyebben meg kell hajolnom Martin Robert profizmusa, szakmaisága előtt, ugyanis az, ahogy ő átvette ezt a súlyt az ő vállaira, mindannak konkrét és mindannak inkonkrét terhével, amivel egy ilyenfajta szerepátvétel jár, az mérhetetlen tiszteletet ébresztett bennem. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni arról, hogy ő nem csak mint színész milyen remek, de mint ember is, mint kolléga, tényleg le a kalappal előtte, csodálatosan könnyűvé tette ezt az egyébként elképesztően nehéz helyzetet.
3: Hát fiatal rendezőként kaptál a nyakadba itt egy terhet, ez kétségtelen. Ehhez képest ez egy bemutató olyan, mint az összes többi, tehát pár nappal előtte nyilván izgalom, utolsó próbák, utolsó fotók, és aztán jön az ötödik lépés pénteken. Ha azt kérdi az ember ilyenkor a rendezőtől, hogy kész van-e, akkor nyilván az a válasz, hogy sosincs kész. Igazából nem is ezt kérdezem, hanem hogy megvan-e minden abban a darabban, amit látni akartál? Te fordítottad, igen. Tehát nyilván már fordítás igen. Közben ott volt a fejedben, hogy milyen legyen ez.
4: Igen, én azt hiszem örömmel jelenthetem ezt, egy kicsit így a kulisszák mögül talán, de örömmel jelenthetem, hogy én tegnap este talán a legnagyobb dicséretet adhattam Hasinak és Robinak, amit csak lehet ilyen közel már a premierhez. Én tegnap azt tudtam mondani nekik, hogy fiúk, ti ma lejátszottátok ezt az előadást. Annak minden terhével és minden egyszerűségével, ahogy ezt el lehet mondani nekik. Nyilvánvalóan ilyenkor, ahogy beül rá a néző, akkor az azonnal már ad negatívat, pozitívat, hiszen ad egy energiát, ami remek. Ugyanakkor a nézők jelenléte hirtelen az természetesen mindig ad egyfajta nehézséget, egyfajta fél, egy drukkot, egyfajta görcsöt akár, de ezzel semmi baj nincs, ez ki fog oldódni, és azt hiszem, hogy ez a darab mindent tartalmaz tényleg, amit én akartam, hogy ki tudjunk domborítani. Legyen az dráma, legyen az rengeteg humor, ami elképesztően parázslik kettejük között, és mindenki tud rajta nevetni, ahogy ezt ma is a fotós próbán bizonyosodott. Lesznek nagyon váratlan és nagyon nagy csavarok, majd a végén, ha jól végeztem én is a munkámat és a csapat többi tagja is, akkor még akár egy kis katarzis is belefér.
3: James és Mike története az anonim alkoholisták gyűléséről, ahogy azonnan elindul és aztán kavarodik mindenfelé, nézzék meg. Ez az ötödik lépés a Centrálban, Puskás Dávid a rendezője és a fordítója. Dávid, köszönöm szépen.
4: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Én őszintén szólva nem tudom, hogy lehet elolvasni 100 millió oldalnyi újságszöveget. Szerintem sehogy ez képtelenség. Mégis, hát valójában ezt kínálja az Arcanum újságok szolgáltatás. Most, hogy a 12 év alatt elérték a 100 milliós oldalszámot, hát hihetetlen, elképesztő. Biszak Sándor van a vonalban, aki az Arcanum vezetője, megálmodója, kitalálója, fejlesztője, mindenese. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mennyit olvasott ebből a 100 millió oldalból?
2: 5000-et, 10000-et, 100000-et.
1: Hát ugye, az se kevés, de ki tudja ezt?
2: De ugye a legfontosabb itt nem az olvasás, hanem a keresés. Ugye az adatbázis azért készült, hogy minden egyes szóra, minden egyes névre keresni lehessen, és így mindenki megtalálja az őt érdeklő és az őt foglalkoztató nevet, helyet, családtörténetet.
1: Hát Sándor, nem így megy az. Tehát én is előfizetője vagyok az oldalának.
2: Igen.
1: És hát én tudom tanúsítani, hogy az ember keres valamit, megnyílik egy, most mondok valamit, 1912-es újságoldal, és hát ott ragadok, és olvasok tovább, és aztán lapozok, és akkor megnézem még azt, hogy az 1911-esben ugyanerről már kellett, hogy írjanak, mert ez a, mit tudom én, színésznő, akkor már színpadon volt, de mit írtak akkor, és az ember belegabajodik.
2: Hát igen, igen, ezt akartam mondani, hogy amikor viszont megtalálnak egy adott oldalon a mellette lévő cég, az alatta lévő cég, a következő oldal, tehát a régi újságok annyira meghogják az embereket, annyira varázslatos hát aurájuk van ezeknek a régi újságoknak, amit például meglepő módon mondják az írók, tehát a Száraz Juditól kezdve a Szálinger Balázsig, vagy mások is, hogy azért olvassák, azért nézik, nézegetik ezek az újságokat, mert kell a feeling a könyvbe, és kell azt érezni az újságból, viszont nagyon jól lehet érzékelni ezt a világot.
1: De hát borzasztó, hát olyan szinten lopja az életemet, komolyan mondom. Tehát kikérem magamnak. Nem nekem kéne fizetni, sajnáljuk. Tartoznak nekem. Hát kikérem magamnak.
2: Értem.
1: Fantasztikus. És pont az jutott eszembe, hogy most itt mi beszélgetünk, hogy vajon 100 év múlva újabb 100 millió oldalt miből fognak csinálni? Hogyan fognak tudni?
2: Igen, tehát azt hiszem, hogy el fog veszni, az e-mailjeink el fognak veszni, és nagyon-nagyon sok honlap el fog veszni. Mi most azt mondtuk, hogy a mi célunk a papíron valaha megjelent dokumentumoknak a reprodukálása, megőrzése, és még egyszer hangsúlyozom, a kereshetővé tétele. Ennyit tudunk felajánlani a világnak.
1: Itt ráadásul az a korlát, hogy csak magyar nyelvű, az már nem is igaz, mert hogy terjeszkedtek és a csápokat kinyitották másfelé is. Az is úgy kezdődött, hogy mondjuk az erdélyi magyar nyelvű sajtó?
2: Pontosan. Marosvásárhelyen digitalizáltunk, és akkor befejeztük a marosvásárhelyi lapoknak a feldolgozását, akkor a román igazgatóasszony megkérdezte, hogy nem kéne a románokkal folytatni. Hát mondom, hogy ez nekem nem jutott eddig eszembe, és akkor elkezdtük a román lapoknak, ennek 3-4 éve, és hát nagy büszke jelentem, hogy a legnagyobb román folyamat adatbázisa vagyunk, 30 milliónál több oldalunk van. Román, hát azért nem nagy dolog, mert a második helyezet nem ír el az 1 millió oldalt.
1: Nem ugyanaz a színvonal. Képzelj el, most ahogy beszélünk, megnyitottam, itt ötletszerűen valamit. A Famunkás, volt ilyen újság, képzeljék el, 1961. május 30-i számát, amely arról tudósít, hogy műszaki ankétot tartottak a hárosi falemezműveknél. Na most ez ugye tipikusan az, hogy hát ki keres erre rá, könyörgöm, ha valaki nem a hárosi falemez művek történetét kutatja. De ha már itt vagyok, akkor elkezdem olvasni, és nézem, hogy mik voltak, miket írtak meg, mi jelent
2: meg. A Fémmunkást is megnyithattuk volna, a Fémmunkásoknak, vagy az Aranyművesek lapját is. Mert
1: hát, én a Fémmunkásoknál most leragadtam, megmondom, ahogy van.
2: Értem, de a Bőrdiszművesek is. Én is azt mondtam, hogy soha senki nem fogja megnézni. Kedves jó barátom Benjamin Miklós, aki 25 évig volt a Szabadalmi Hivatal elnöke, bejött repesve, hogy hát a nagypapa a bőrdiszműves volt, és egyszerű segédből ő lett a bőrdiszművesek céhének a vezetője, és az egész életét végig tudta követni a bőrdiszművesek lapjában.
1: Itt én most egy pillanatra megálltam, mert van egy beszámoló egy az Országos Rendezőiroda által rendezett kultúrestről, és hát ott néztem a névsort, hogy ki mindenki lépett fel a gyárban magában, és itt leragadtam. Tehát, hogy
2: ezek, munkásoknál?
1: Aha, ezek elképesztőek. Szóval, hogy igen, semmi másért nem, akkor ezért érdemes olvasni, ha meg nyilván valaki keres valamit, akkor teljesen adja magát, hogy ez a történelmünk lenyomata az elmúlt 150 évből. Mondja Sándor...
2: Sőt, 250 évből, mert 1780 óta vannak digitalizálva az anyagaink, tehát most már mondhatjuk, hogy több mint 2,5 évszázad, és hogyha fellapozzuk a 48-as március 17-i pesti hírlapot, akkor tudósítanak Petőfi Sándor verséről, meg hát az egész eseményekről, igen.
1: Na tudták egészen volna, hogy másnap mi történik, de mi tudjuk.
2: Nem, 17-én. Akartam mondani. Igen, akkor tudósított a pesti hírlap, hogy na mi történt itt tegnap előtt, gyerekek. Igen.
1: Jó, hát úgy könnyű, hogy már ugyanazt gondoljuk. Na, viszont azt akartam felvetni, hogy arra van kutatásuk, hogy mit kutatunk a leggyakrabban?
2: Mindent tudunk mindenkiről, tehát a keresések 90%-a névre helyre történik, tehát azért a legtipikusabb a család történetét tárják fel az emberek, a nagypapát, a nagymamát, saját magukat, ez természetesen a leggyakoribb a saját magunkra való keresés, újságírók imádják, szerzők imádják a kutatást, mert ők sem emlékeznek természetesen, hogy hol, mit, merre írtak, úgyhogy követelik is, hogyha most még a famunkások lapja nem lenne meg, akkor aki odaírt, ott az újságírók a legnagyobb követelői annak, hogy digitalizáljak. Természetesen professzionális kutatók, egyetemi dolgozat, doktori disszertáció ma már nem születhet az árkánum használata nélkül, sőt most már megfordul a dolog, hogy többen, sokan jogosan azt hát vették fel, hogy gyerekek, tanulók, professzorok, nem csak az árkánumot kell kutatni, be kell menni a levéltárba, és hát amik hiányoznak, azokat is kutatni kell, és ez nagyon helyes, tehát ez nem egy kizárólagos forrás.
1: Adáig el fogunk jutni az árkánummal, hogy mondjuk, ha ráküldjük a mesterséges intelligenciát, akkor az elmúlt 250 évet kiválogatja nekünk, akár névre?
2: Hát igen, ez a legnagyobb kérdés, amire egyelőre védekezünk az AI ellen, tehát egyelőre azt nem szeretnénk, hogy ellopnák, és az előfizetők anélkül tudnák használni. Hát most gonoszok vagyunk egy kicsit, de hát mi termeljük meg az adatokat, és hogyha az AI, a ChatGPT megmondja mindenre a választ, akkor mi nem tudjuk tovább folytatni ezt a munkát. Tehát most nagy harcban állunk tulajdonképpen, miközben természetesen mi is használjuk, főleg a feldolgozásnál, hogy minél tökéletesebb szöveget állítsunk elő, az AI-t használjuk, lefotózzuk az üzbég lapot, ami üzbég betűkkel történik, mert nem tudjuk elolvasni, mi a címe a lapnak, és egyből megmondja nekünk, hogy mikor jelent meg, és ki volt a főszerkesztője. Tehát természetesen használjuk, jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy hát még szeretnénk exkluzívan mi szolgáltatni ezeket az
1: anyagokat. Úgy érzik, hogy az elkerülhetetlen, hogyha ráengedjük mi felhasználók az AI-t, akkor egyúttal az el is ropja a végén?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez a verstárral már megtörtént. Tehát hogy a verstár évek óta fenn van és a leglátottabb oldalunk volt, most meg már kiköpi a Google a verset, hogyha egy idézetet keresek, és jó esetben, hát hogy úgy mondjam azt, hogy és egyébként elmehetsz az árkánumhoz, de hát már ott van a vers a Google keresőben, tehát már ezt már megértük egyszer ezt a dolgot. Hát ilyen a világ, egy kicsit sajnáljuk, hogy már csak egy link lettünk, de maga a vers vagy a videóidézet az ott van.
1: Link, de az egyetlen olyan link, ahol megtaláljuk a famunkások számát 1961. május 30-áról. Úgyhogy ezért én gratulálok és hálás vagyok, mint használója az Arcanumnak. És hát gratulálok a 100 millió oldalhoz. Köszönöm
2: nagyon szépen,
1: Sándor. Viszak Sándorral beszélgettem az Arcanum vezetőjével. Minden jót kívánok Önöknek.
2: Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra, változatlanul a főváros második kerületében, a Budakeszi úton, a Hárshegyi út közelében, illetve a Kőbányai úton befelé a Pongrác út előtt. Ma éjjel mossák a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat, ezért mindkettőt lezárják várhatóan éjjel 11:30-től hajnali 16-ig. Lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjféltől ugyancsak 16-ig. A 16-os autóbusz terelve közlekedik, majd nem érinti a Krisztina tér és a Clark Ádám tér megállót a Deák Ferenc tér felé, míg a 910-es éjszakai járat szintén módosított útvonalon közlekedik. A Clark Ádám tér megállót hagyja ki. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó továbbra sem járható a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után, és a korlátozások miatt a 7-es, valamint a 107-es autóbusz, illetve a további érintett éjszakai BKK járatok is terelve közlekednek a budai végállomások felé, kihagyva a Rudas gyógyfürdő megállót. Borgo Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Következő témánk itt a kultúrában a Múzeumok őszi fesztiválja. Karály Gabriella, Múzeumok őszi fesztiválját szervező, Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, rendezvény szervezője a vonalban. Jó napot kívánok, Gabi!
5: Üdvözlöm!
1: Mivel készülnek, hogyan készülnek, mennyi múzeum csatlakozott ehhez az őszi fesztiválhoz? Egyáltalán kötelező-e nekik ebben részt venni?
5: Hát nem kötelező, önerőből is önként csatlakoztak a program
1: szervezők. Nem kötelező, de ajánlott. Igaz?
5: Hát ez a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, tehát van hagyománya és tradíciója a programnak, és nagy kedvel csatlakoztak a múzeumok és tájházak a legkisebb intézményektől a legnagyobbakig, és idén határon túli résztvevő is van néhány esetben. Közel 150 programszervezőnk van, és több mint 500, hát inkább 550 féle program. Ugye ez szeptember 28-ától egészen november 15-ig, tehát így jó pár héten keresztül zajlik ez a fesztivál, és minden évben van egy fókusz témája a fesztiválnak. Idén úgy gondoltuk, hogy itt a mesterséges intelligencia korában, amikor már mindenkit ez utol ért, akkor a múzeumokat is, és jó lenne ezt átgondolni, hogy mi a múzeumoknak az értéke, a szerepe egy ilyen korban, amikor annyiféle információ kering, meg annyira túlterheltek vagyunk így a digitális fronton, hogy mit tudnak adni ilyen körülmények között a múzeumok.
1: És mire jutottak? Mi lenne az?
5: Hát arra jutottunk, hogy a múzeumok ebben is értékállóak, ugye múzeumok hiteles helyek, Ez egy közkeletű felfogás, hogy a múzeumok azért, mivel hiteles tudást, hiteles műtárgyakat őriznek, mindig lehet hozzájuk fordulni forrásként, és ez így felértékelődik ebben a korban, amikor annyiféle téves vagy fél információ kering. Szóval így lehet alapozni a múzeumokra, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy a múzeum az egy kicsit a belassulásnak a helye, ahol lehet fókuszálni dolgokra. Vannak egyébként olyan fit múzeum tematikához kapcsolódó programok, amikor nem csak a testi jólét, tehát mondjuk túrázás, bringatúra, mindez ilyen kultúrával nyakon öntve képezi a programok részét, hanem akár belassulás, meditáció, múzeumi környezetbe, akár műtárgyakhoz kapcsolva. Tehát nagyon sok oldalúak a múzeumok is, meg maga a fesztivál is, úgyhogy arra jutottunk, hogy van milyen keresnivalója még a mai világban is a múzeumoknak.
1: 150 helyszín, vagy hát program szervező jelentkezett ebben az évben, 500 program, vagy valamivel több is a múzeumok közti fesztiváljának kínálata. Itt igazából hogyan, hol tudunk válogatni, vagy van egy területi értelemben érdemes ez, vagy irányokat érdemes keresni, és akár Igen. Itt végigjárhatunk egy csomó mindent.
5: Ugye van egy fesztivál honlapunk, ossifesztivál.hu, ezen lehet keresni a program leírások között, akár időpont szerint, akár település szerint, megye szerint, napszak szerint, vagy hogy milyen tematika érdekel minket, mondjuk őszi szünetre keresünk a gyerekünknek valamilyen múzeumi napközit programot, vagy szeretnénk valami gasztronómiai, akár Mártonnaphoz, borokhoz kapcsolódó programot, akár szeretnénk olyan programot, ami pedagógusoknak szól, vagy kimondottan szakembereknek, vagy kimondottan a fiataloknak, ezek különböző programtematikák, amiket így javasoltunk a múzeumoknak, hogy ezek mentén találjanak ki innovatív programokat, és szervezzék is meg őket.
1: Hát ez így egy elég általános lehetőség, tehát nyilván mindenkinek a saját világa és a saját lehetőségei, képességei adják a keretet, hogy mit tud egy-egy ilyen fesztiválra előállítani. Van olyan, amire különösen büszkék a mostani kínálatból, hogy hopp, ez most jött be, hogy ez igazán méltó?
5: Hát ugye a központi tematika, van egy ilyen kiemelt téma, hogy tárgyi bizonyíték, és itt olyan programok vannak, amik tényleg elgondolkoztatók, hogy mit kezd az AI-jal a múzeum, a kreatív ipar, vagy a képzőművészek. Meg ugye idén 200 éves a fotográfia, tehát hogy ez is ugye az valóság is az illúzióval való játék, hogy már annak idején is manipulálták azért a képeket, retusálták, de hogy a mai korban ez hatványozottan van jelen, tehát vannak ehhez kapcsolódó programok is, ahol ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő előadás, vagy akár kipróbálhatunk mesterfogásokat, benézhetünk olyan kulisszák mögé, amik máskor zárva vannak a múzeumoknak a szakembereinek, ismerhetjük meg a munkáját, hogyan kutatnak, mitől lesz mondjuk eredeti egy kiállítás, milyen egy műtárgy másolat, ami majdnem olyan, mint az igazi, de mégsem az. Tehát nagyon, nagyon sokféle tartalommal.
1: Közben, hogy hallgatom, el is szégyeltem magamat, hogy emelne ki a többiek rovására egy valamit. Így ez nagyon jó volt, hogy ezeket így elsorolta nekünk. Mert hogy akkor igen, föl kell menni a múzeumok őszi fesztiváljának honlapjára, és válogatni kedvünkre. Kajári Gabi, köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen, és jó fesztivál programot mindenkinek.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Megkezdte a szezont a Karinthy Színház is, erről hallhattak már a műsorunkban is, mert Dobra Marával beszélgettünk az Anyám hangja című előadásról, ami hát önmagában különlegesség, mert hát egy kortárs darab, amit ő maga írt, és amihez egy kortárs zene született a darab céljából és okán, és hát voltak éppen ez egy ilyen, nem is tudom, dráma, opera, amit láthatunk, próza, tánc, mozgás egybe. Szóval erről hallhattak a kedves hallgatók már itt az Anyám hangja című darabról ebben a műsorsorozatban, de hát nem csak ez az ősbemutató lesz ám a Karinthy Színházban, úgyhogy lássuk, hogy mivel készülnek és hogyan készülnek. Váradi R. Szabolcs, drámapedagógus, művészeti munkatársa a színháznak a vonalban. Szervusz, Szabolcs!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, hát most egy nagyon-nagyon izgalmas évad elé nézünk egyébként, mert itt az Old Tamás vezetésével alapvetően mindig igyekszünk egy ilyen nagyon friss, ha lehet, ha megtehető, akkor ősbemutatókkal tarkított évadot összeállítani, és ez úgy tűnik, hogy ez az idén most az eddigiekhez képest is kicsikét különlegesebbre sikerült. Rögtön ugye ott volt az elején ez a Kamera Opera, amit úgy, amivel magam is valamennyire részt vettem a szöveg írásában, a libretto írásában, aztán utána a rendezésben, de hát hamarosan elkövetkezik majd az Óhorváth Sárinak a Nőzavar című új, teljesen új vadonatúj a színház, szintén a színház számára írt előadása. Az Óhorváth Sáriról annyit érdemes tudni egyébként a hallgatóknak, hogy ő alapvetően a független szférában dolgozik és dolgozott. Ő is a saját darabjait írja, rendezi, és ezt kifejezetten három nőre íródott, illetve íródik. Én a librettót, illetve hát a szinopszist már olvastam tőle, nagyon izgalmasnak tűnik ez.
1: De hát neked is tartalmas évadod lesz, hogyha most
2: abszolút,
1: a mostani igen. bemutatón túl is vagy, de hát ugye ez is még majd októberben, novemberben színpadra kerül újra, és hát egy izgalmas darab volt.
2: Igen,
1: gyerekekre is gondolva írtál egy elvarázsolt királykisasszonyt.
2: Azt pedig hamarosan kezdjük, igen. Hát jövő héten lesz az olvasópróbánk, az is gyakorlatilag egy teljesen új ősbemutató, és annyiban is különleges, hogy jelen pillanatban pont már küldözgetik a zeneakadémista.

0: a zenéket, tehát hogy velük is van egy fúzió. Tamás erre mindig nagyon odafigyel, hogy lehetőleg azon túl, hogy tényleg ősbemutatók legyenek, és hogy dolgozzon minél inkább, és minél újabb dolgokat csináljon a színház, lehetőleg legyenek ilyen fúziók, mutassunk olyan embereket meg, akik nem annyira vannak előtérben, például tényleg visszakanyarodva itt az Ákosnak, az Arándi Ákosnak a zenéje, akinek gyakorlatilag ez az első nagy színpadi, írt ő már operákat, kameraoperákat, de hát számára ez az első, amikor konkrétan előadás formája színpadra is került, és akkor most jönnek ugye majd a zeneakadémisták szintén, akik hát azért ennek megfelelő minőségben készítik a zenét, de én nagyon bízom benne, hogy a végére ez is már, mint a gyerek előadás, az Elvarázsolt Király Kisasszony, ami ugye a virágszálomról szól, így hívják a kisasszonyt, majd mind a színészeinknek, kollégáinknak, és mind a közönségnek, a apróknak és cseprőknek majd egy izgalmas feladat lesz.
1: Ezt úgy írtad meg, mert hogy ugye a címből akár még Benedekelekig, vagy valamelyik népmeséig is eljuthatnánk. Hogy hát összegyúrtad azt a tudáskincset, amivel mi a régi mesevilággal szemben állunk?
0: Hát ugye az van, akárhogyan is nézzük, hogy nagyon sok vándortörténet van, és alapvetően a meséknek az volt a lényege, azért is mesélték tűz körül öregek maguknak, gyermekeknek este, mert egy csomó olyan nagyon fontos, hát, hogy mondjam, tanulság és olyan fontos életutakat lehetett megtanulni belőle, amik építették a közösséget alapvetően közösségépítő szándékkal és megtartó szándékkal, és plusz nyilván átadtak információkat a következő generációknak. Tehát ennek nyomán indult el ez az egész, és igen, tehát, hogy ez nem Benedekelek történetet, de hogy megtalálható nem csak a mi kultúránkban, de alapvetően igen, és én nekem volt már korábban 2 mesém, a Hol nem volt fa és a Tovább is van, amelyik mindegyik 3-3 népnek a meséjét írta össze egybe, illetve írtam össze egybe. Volt mindegyiknek valami nagyon fontos vezérfonala, aminek az ürügyén elkezdtük ezt mesélni. A Hol nem volt fának általában az együttműködés fontossága, hogy ez a 3 nép hogyan tud egymással végül is együttműködni. A Tovább is van az adakozás fontosságáról szólt. Ez a mese most ez alapvetően egy mese vonulaton van, de ez pedig a mai szóval élve valahogy a bullying, vagyis hogy a csúfolódás az egymás és önmagunk elfogadásáról szól. Annak az ürügyén kezdi el mesélni ezt az egyébként megregulázott királykisasszonynak a történetét.
1: Ez lesz november 7-én a bemutatója a Kaliti Színháznak. És hát ugye az Anyám hangja az meg már színpadon volt. Hogy érezted, a közönség mennyire volt vevő erre a különleges világra, amit megalkottatok Dobra Marával?
0: Hát ugye ez az első előadásunk volt eddig még csak, most majd 7-én lesz a következő, ajánlom a nézőknek, hogy jöjjenek el. Ez egy nagyon különleges utazás egyébként, egy összművészeti alkotás lett a végéből, köszönhető ez ugye az élő, ott ülnek fönn a színpadon a zenészek, nagyszerűen játsszák az egyébként meglehetősen, most kicsit a kortárs opera, mint olyan elriasztható lehet, mert diszonáns hangok jelennek meg az emberek fejében, de az Ákos nagyon-nagyon szép és fogyasztható zenét írt. Most a fogyaszthatót azt értsék nem pejoratív értelemben.
1: Világos, persze.
0: És a Cvikli Fanni nevű táncos lány, aki benne is van az előadásban, és koreografálta is az előadást, egy ilyen nagyon csodálatos női történetet pakolt, vagy segített nekünk összepakolni ebben, és közben ott van a látványvilág, amit a Bati Nikoletta készített. Szóval, hogy így nagyon sok nő, tulajdonképpen ez nagyon sok nő körül, az Ákos és én voltam a két férfi, veszély, olyan érzés ez, mint hogyha így betévettünk volna a női öltözőbe, és akkor megosztanak velünk olyan élményeket önmagukról, amikről mi általában nem nagyon tudunk, vagy nem nagyon érzékelünk, és ami az igazán különlegesebben, hogy valahol nyomaiban a saját, a Horváth Mária, ugye a Marának az édesanyja, aki az ének szólamot viszi, ők egyébként anyalánya az életben is, és valahogy így ez az utazás, hogy a saját traumájukat hogyan dolgozzák fel, és jutnak el arra, hogy a legvégén képesek legyenek leülni egy asztalhoz, az mindenféleképpen tanulságos lehet. És ami a legfontosabb, ami szerintem ma már igazából a színháznak a feladata kellene, hogy legyen, hogy beszélgetéseket generáljon a nézők között, családok között, hogy kinyisson olyan kimondjanak olyan el nem mondott mondatokat, és kinyissanak olyan fiókot, mélyre elrakott dobozokba elrakott történeteket, amik segítenek abban, hogy együtt tudjunk élni, hogy minél több trauma dolgozódjon föl, hogy ne vigyük tovább. Én szerintem alapvetően valahol minden egyes előadásnak idáig kéne eljutni.
1: Anyám hangja, most erről meséltél, előtte az elvarázsolt király kisasszonyról beszéltél, ezek a Karinthy Színházban láthatók. Váradi R. Szabolcs, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Minden jót mindenkinek.
1: Köszönöm a lehetőséget, hogy önökkel tölthetjük ezt a majd egy órát. Holnap ismét nekirugaszkodunk, remélem számíthatunk a figyelmükre. Ez volt a Kultúra, a Spirit FM-en. Róna Jégon vagyok. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál, kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. és évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Az URFK irányítja mától a terrorelhárítási központot. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkóügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A Borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszó képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Sormos Eszter szerkeszti a mai műsort, és az első vendég az adásban Gémesi György, a MÖSZ, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere, és azért hívjuk, mert voltak éppen ünnepelni kellene az önkormányzatokat, az ott dolgozókat, meg az önkormányzatiságot, ma van a helyi önkormányzatok napja. Mit ünneplünk ma igazából? Ezt kérdezem először Gémesi Györgytől, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát az ünnep akkor is ünnep, hogyha nincs mit ünnepelni. A ünnepelni van mit, mert a dolgozókat, a munkatársakat, a polgármestereket, akik az önkormányzatokban dolgoznak, azokat azért mégis ünnepelni kell, én azt gondolom, és megérdemlik azt, hogy köszöntsük ezen a napon. Tehát a dolognak ez az egyik része. Maga az önkormányzatiság Magyarországon hogy áll, ott már azért felmerülnek komoly kérdések. Ott azért azt nem mondanám, hogy van minek örülni. Van már minek örülni, de azért még messze vagyunk attól, hogy azt mondjuk, hogy ez minden tekintetben rendben van. A diszkó, ennek kapcsán tartottunk ugye egy konferenciát tegnap, és ennek a konferenciának a témája az a javaslatcsomag volt, amit átadtak a önkormányzati szövetségek együttesen a kormányzatnak, hogy miként gondoljuk el az ez év önkormányzati finanszírozás nehézségek rendezését, és miként gondolkodunk a jövőről, akár a jövő évi költségvetésről. Ezt a javaslatcsomagot megkapta a kormányzat, ennek az a lényeg, hogy mind a 8 országos önkormányzati szövetség nagyságrendtől függetlenül aláírta, és hát ez a kiindulási alap lenne a tárgyalásokra. 2026-os esztendőre nem kaptunk biztató válaszokat, igazán nem erősítettek meg minket abban, hogy lesz esetleg módosítás a költségvetésben, egyedileg kívánják rendezni a gazdasági pénzügyi problémákat. Azért a hét hétfőjén reggel történt tárgyalások után talán lehet elmozdulás ebben a témában, ugyanis a minisztériumban Hochmann István államtitkár úr vezette a találkozót, és nem zárkózott el teljes mértékben attól, nyilván ez függ a pénzügyminisztériumi tárgyalásoktól, de nem zárkózott el attól, hogy ezt akár támogatható is lehet. A főváros kérdését mindenképpen rendezni kell.
1: Hát az egy másik történet, ott ugye a folyamatos csőd közeli helyzet az, ami szorító, de hát jó néhány ilyen település van még, és pont erre kérdeznék rá, mert hogy igen, azt remélték az önkormányzati vezetők, hogy egy új kormánnyal megváltozik minden, és más lesz a helyzet, akár pénzügyileg is. Szinte azonnal, nyilván nem Habzsidőzsi és Derékig gázolunk a bankokban, de talán némi könnyebbség. Most ehhez képest az embernek van egy olyan érzése, hogy úgy van az új kormány is vele, hogy jó, hát ez így kialakult, tulajdonképpen jól van ez így.
4: Hát tulajdonképpen 5 hónapon keresztül igazán nem szóltak hozzánk, ugye azért tudjuk, hogy levették 24%-kal a fizetésünket, hallottunk megyék megszüntetéséről és egyéb más bejelentésekről, mindenféle egyeztetés nélkül, Szent István programról például 10 járásban 1 milliárd forint befektetéséről, amihez a polgármesternek semmi köze. Tehát ezek azért nem voltak barátságos bejelentések, de Pécsen a múlt héten a miniszterelnök úrnak volt néhány barátságos mondata az önkormányzatok irányába, és ez azért reménnyel tölthet el bennünket. Azt mondta, hogy meg kell erősíteni az önkormányzatokat, fontosak a települések, és rendezni kell a pénzügyi problémákat is. Tehát itt most van egy olyan üzenet, aminek kapcsán hétfőn találkoztunk a miniszterasszonnyal, sajnos módon nem volt végig ott, de legalábbis találkoztunk vele, és államtitkár úr vezette ezeket a megbeszéléseket, amiben kapcsán ugye jeleztük azt, hogy az alkotmánybírósági döntés után egy új helyzet van a év második felében befizetendő szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan, és ezt kell rendezni anélkül, hogy tömeges perek indulnának meg a pénzügyi finanszírozó szemben, vagy az állammal szemben, mert az a pénz az jogtalanul volt beszedve, legalábbis ugye a bíróság, az alkotmányi bíróság, amit már korábban tudtunk, ezt most már írásba is foglalta. Erről is tárgyalni kell, ebben is szeretnénk megállapodni, hogy ezzel a forrással akkor hogy tudunk számolni és gazdálkodni. Ennek kapcsán egy héten belül lesz újabb találkozó, és akkor tudjuk majd a kormányzati álláspontot e tekintetben. Amúgy meg október 15-ig kell befizetni a részletet, az utolsó részletet, tehát akkor az a kérdés, hogyha nem tudunk megállapodni, akkor milyen megoldás van annak érdekében, hogy ezt a pénzt az önkormányzatok megkapják, ami jogtalanul lett beszedve, és hát itt lesznek majd akkor ezzel kapcsolatban olyan állásfoglalások, hogy mi a legészszerűbb annak érdekében, hogy ne vádolhasson senki bennünket hűtlen kezeléssel, mert ha valami jár, és mi ezt nem szedjük be, akkor természetesen hűtlen kezeléssel vagyunk vádolottak.
1: Viszont ha meg valami jár, de hogy megpróbálják beszedni, de az államnak nincsen erre pénze, akkor meg azt fogják mondani, hogy az önkormányzatok megpróbálják tönkretenni a kormányzást. Úgyhogy ez egy nehéz helyzet. Mennyi pénz ez összesen?
4: Ez az első dolog az ilyen 100 milliárdos összeg, 110-120 milliárd forint körüli összeg, amit most október 15-én befizetnek a települések, vagy be kell fizetniük.
1: Én azt gondolom, ez már most sem járna az államnak?
4: Ez már most sem járna az alkotmánybírósági döntés értelmében, tehát ennek a befizetését, akkor majd többen mondták egyébként települések, hogy ők nem fizetik be. Mi Gödöllőn is gondolkodunk ezen, de megvárom azt, hogy mi lesz az állásfoglalása a vidék és településfejlesztési minisztériumnak, illetve a pénzügyminisztériumnak.
1: Ugye milyen furcsa, hogy lett ennek minisztériuma, és nem a belügyminisztériummal kell tárgyalni?
4: Én is elrontottam.
1: Viszont még az jutott eszembe mindenről, amit most elmondott, amit hallottam öntől, hogy ennek lehet könnyen egy hosszú-hosszú elnyúló pereskedés a vége, ami senkinek nem jó nyilván.
4: Ez is elképzelhető, nem ez a szándék. Megállapodni szeretnénk, tudva, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, tudva, hogy üres az államkassa, elképzelhető az is, hogy ez a forrás, ha megállapodunk, nem most lesz kifizetve, tehát be kell fizetnünk, hanem a jövő évi költségvetésben írják jóvá. Tehát számos megoldás van, egy biztos, szó nélkül nem lehet elmenni mellette. Tudtuk ezt, hogy így van, alkotmánybíróság ezt világosan, határozatban el is mondta, tehát ennek értelmében kell cselekedni.
1: Köszönöm szépen. Gémesi Györgyöt hallották, Gödöllő polgármesterét, a helyi önkormányzatok napja alkalmából, és miután a MÖSZ elnöke így aztán jó néhány önkormányzat nevében is meg tudta fogalmazni azt, hogy mi a helyzet az állam és az önkormányzatok viszonyában. Köszönöm még egyszer.
4: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szociális tűzifa program, hogyha ezt halljuk, akkor bólintunk rám, mondván, hogy ez persze, ez jár, ez kell azoknak, akik erre rászorulnak, és hát nagyon is sokan rászorulnak, úgyhogy az nagyon helyes, hogyha az állam ezzel foglalkozik, és erről gondoskodik. A természetvédő szervezetek ellenben az aggodalmukat is megfogalmazzák, de nem önmagában a program miatt, hanem a programhoz szükséges fa eredete miatt. Új Zsuzsanna, természetvédelmi programfelelőse a Magyar Természetvédők Szövetségének. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye, tehát önmagában nyilván nem a szociális tűzifa programmal van bajuk, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy honnan lesz ehhez a fa?
2: Igen, pontosan ez a problémánk, ugyanis Magyarországon nagyon sokféle olyan terület van, amit erdőnek hívunk, de ezeket mi nem mind tartjuk erdőnek, hanem csak azokat, amik nagy természetességűek, amikben sok az idős fa, hát mint amilyen mondjuk a Bükkinek Nemzeti Parkban található. És van rengeteg faültetvényünk is, és azt gondoljuk, hogy inkább innen kéne kitermelni a tűzifát.
1: Hogyha a faültetvényeket nézzük, az elegendő ahhoz, hogy a kívánt fa mennyiséget szolgáltassa? Azt szokták mondani, hogy azért kell az erdő, mert egyrészt felfrissül, másrészt nincs elég fánk.
2: Igen, teljes mértékben elegendő faültetvényünk vagy kultúrerdőnk van. Hogy csak néhány példát mondjak, az akácból van 460 ezer hektár, és az akác egy rendkívül jó fűtőértékű fa, de vannak más fenyő vagy nyarasok, ezek jellemzően faültetvények, kultúrerdők, úgyhogy ezek bőven elegendőek arra, körülbelül 1,1 millió köbméter lakossági tűzifára, és ennek egy része a szociális tűzifa, ami összesen 300 ezer köbméter.
1: Az, hogy szociális tűzifára mennyi szükség van, azt azért meg lehet becsülni. Nyilván a nem védett területekről érdemes gondolkodni, és érdemes a fát kitermelni. De önöknek van megjegyzésük arra is, hogy végre valahára lett egy minisztérium, ami ezzel foglalkozna már magával a természettel, és volt egy ígéret is arra nézve, hogy az erdőgazdálkodást egészen új alapokra helyezik. És a kettőt együtt lehetne most megtenni, mert hogy itt az alkalom, ugye?
2: Igen, pontosan így van. Ez egy nagy előrelépés, hogy a természetvédelemnek az élőkörnyezetért felelős minisztérium létrehozása által lett ilyen magas szintű képviselete. Azt azonban látni kell, hogy a gazdasági nyomás, az a mindenfajta természeti erőforrás, tehát így a fára vonatkoztatva is, ott van. És a minisztériumnak is meg kell küzdenie ezekkel a problémákkal, tehát önmagában a minisztérium nem elegendő, még ehhez a gazdasági nyomást is le kell venni az erdőkről.
1: Azt mondják, hogy nem készült egyelőre tiszta, transzparens ütemterv, ezt most szó szerint idézem a közleményükből, a védett és a Natura 2000-es területeken kitermelt fatömeg csökkentésére sem. Korábban itt még olyan is előfordult, hogy tarvágással oldották meg a fa hiányt. Gondolom ez azért ma már nem elképzelhető.
2: Itt van egy ilyen dolog, hogy egy ilyen félreértés, hogy tarvágásnak hívják jellemzően ezt a hétköznapi beszédben, de az erdészek úgy gondolják, hogy ez nem tarvágás, mert ott maradnak hagyásfák, vagy lehet, hogy ez fokozatosan lett letervelve mondjuk 10-20 év alatt. Igazából a végeredményét tekintve ez megtörténhet, bár nem így hívják az erdészeti szakkifejezésben, hogy tarvágás, hanem fokozatos felújítóvágásnak hívják. Ettől még ökológiailag ez rosszat tesz az erdőnek, és nagyon káros hosszú távon.
1: És ha jól értem, akkor nem azt mondta az imént, hogy ez már nem fordulhat elő, mert erre szabályok vannak, hanem igazából azt mondta, hogy az erdészek meg is tudják magyarázni.
2: Igen, ez történik.
1: Világos. Hogyha meghallják az önök szavát, akkor minek kell történnie a fogazdálkodásban a közeljövőben? Mi az, ami hiányzik ma?
2: Igen, nagyon fontos lenne az állami erdőgazdaságok non-profittá alakítása. Ezáltal róluk is lekerül egy nyomás, hogy feltétlenül itt fakitermelésből kelljen mindent megoldaniuk, illetve az abból származó bevételből. El lehet gondolkozni rövid távon szerintem az exportkorlátozásban is, illetve ami nagyon fontos, az a biomassa erőművek ennek az átgondolása, mert oda jelen pillanatban 2,5 millió köbméter erdei biomassza kerül, és ezek nagyon rossz hatékonysággal működnek, ezeket ki kell váltani más energiaforrásokból.
1: Van kapcsolatuk az alakuló minisztériummal, vagy magával a miniszterrel? Ugye azt lehet tudni, hogy ott egyelőre még a szervezési nehézségekkel küzdenek, de nyilván ettől még valamiféle munkának is kell lennie. Tehát lehet, hogy nem döngetik hiába az ajtót.
2: Vannak egyeztetések a minisztériummal, és ez nagyon örömteli, hogy oda tudunk menni, és tudunk rendszeresen egyeztetni, igen.
1: Köszönöm, hogy ezeket elmondta itt, akkor most ott tartunk, hogy jó, hogy lesz szociális tűzifa, de nem jó, hogyha nem olyan helyekről, ami a kevésbé értékes, az ezért telepített erdőkből származik, és magából a természetből ne vegyünk ki erdőből szociális tűzifát. Új Zsuzsanna, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban mindkét irányban jelentős lassulást tapasztalhatnak az Üllői úton, a Nagykörút előtt, kifelé már a Kálvin tértől egybefügg a sor. Szintén erős a forgalom a Margit hídon mindkét irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, a Tököli út belső szakaszán és tovább a Rákóczi úton úgy szintén. Nem működnek a jelzőlámpák Újpesten a Megyeri úton várhatóan délig és a Pozsonyi utca Tél utca csomópontban délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Ma éjjel mossák a Lánchidat és a Városligetben az Jelinszky hidat, ezért mindkettőt lezárják 12:30-tól hajnali 4:30-ig. A budavári alagutat szintén lezárják, karbantartás miatt várhatóan éjféltől ugyancsak 4:30-ig. Emiatt a 16-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Krisztina tér és a Clark Ádám tér megállót a Deák Ferenc tér felé. Míg a 910-es éjszakai járat ugyancsak módosított útvonalon jár, a Clark Ádám tér megállót hagyja ki. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint Kutasi Gáborral, aki az NKL Gazdasági Versenyképesség és Kutatóintézetének intézetvezetője. Igazgató, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Az euró bevezetéséről fogunk szólni egy érdekes szempont alapján. Ennek ugye alapvetően a legtöbben örülnek, és úgy hangzik ez, mint hogyha egy újabb lépés lenne az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta, amit beteljesítünk a rengeteg ígéret közül. Ugyanakkor az exportőrök van mitől féljenek, mert hogy azért ők tudtak játszani eddig az árfolyammal, ez az esélyük, ez a lehetőségük elveszhet. Mekkora félelem ez az exportőr vállalatok, vállalkozások körében?
3: A felvezető elejére mondanám azt, hogy nyilván a lakosságnak ez egy biztonságosabb, kiszámítható környezet, és a pénzügyi befektetők is örülnek. Az exportőrök esetében ez viszont egy versenyképességi kérdés, hiszen az eddig leértékelésre játszott forint politika az mindig segítette őket rövid távon ahhoz, hogy fent tudják tartani az olcsóságukat, a forintban meghatározott béreiket euróban vagy dollárban mindig egy kicsit olcsóban tudják tartani. És amire egyébként egy november 13-ai konferenciát is szervezünk, pont vállalkozók és vállalkozói képviseletek részvételével, az is arra fókuszál, hogy az exportőröknek ez rövid távon egyfajta bérdrágulást jelent, hogyha euróba számítjuk át a bérköltségeiket. Na most egyébként már csak arra a hírre, hogy az új kormány megígérte az euróbátható időn belüli bevezetését, illetve az ehhez kapcsolódó várakozások értékelték a forintot, tehát láttuk azt, hogy 400 forint körüli árfolyamról 360 körüli árfolyamra mozgott el a forint árfolyam. Ez már igazából lemodellezte ezt a hatást nagyon gyorsan a hazai bérek euróban való drágulására vonatkozóan.
2: Azt, hogy ez az árfolyam, ez mennyien stabilizálódik, és hogyan fogjuk aztán az eurót váltani, az nyilván egy nemzeti banki döntés, véletőleg a kormánnyal együttműködésben kell ezt a döntést meghozni, és ugye érdekes ebben az is, hogy a magyar gazdaságnak milyen árfolyam tesz a legjobbat, vagy mi adja a legkisebb kockázatot az átváltás pillanatában. De az exportőrök számára ez mennyire lesz áttekinthető, vagy mennyire kell, hogy az legyen előre, évekre előre akár, hogy hova várhatják ezt az árfolyamot?
3: Hát valószínűleg magát az árfolyam rögzítést azt körülbelül egy évvel előtte fogják megtenni. Ugye ennek van egy mechanizmusa, amin végig kell esni, végig kell mennie a csatlakozó országnak egy év alatt. De valószínűleg sejthető az, hogy ez amennyi gazdasági, legalább annyira politikai döntés is, hiszen egy leértékelt vagy gyenge forinttal való csatlakozás az le fogja értékelni a háztartások forint megtakarításait, béreit, tehát ez politikailag nem jön neki jól, és valószínűleg ez lesz a végső érve, amikor azt látjuk a múltbeli tapasztalatoknál, hogy szeretnek viszonylag erős árfolyam rögzítéssel csatlakozni az euróhoz az országok. Ami viszont az exportőröknek ugye már most igazából egy sejthető dolog, tehát ezt ellentételezni mondjuk 3-4 éves időtávlatban lehetséges, mindenképpen a termelékenység javulásával, innovációval, a munkaerő képzésével, a költségmegtakarítási lehetőségek keresésével. Tehát van felkészülési idő erre, és hát azt lehet mondani, hogy az elmúlt fél év árfolyam erősödése az már egy nyomást helyezett az exportőrökre. Szerencsére történt ilyen szempontból valami fajta visszakorrigálás, hogy bizony ezeket a lépéseket meg kell tenniük következő 3-4 évben, még hogyha nem is biztos, hogy 2030-ban lesz euró, hanem 1-2 évvel később. De most ez egy kitűzött gazdaságpolitikai cél, és ehhez a gazdaságpolitika meg fogja tenni sejtéseim szerint fiskális oldalról is, és jegybanki oldalról is azokat a lépéseket, szigorításokat, fegyelmezett gazdaságpolitikát, hiszen ez adja meg ennek a célkitűzésnek a hitelességét, és ez bizony nem is fogja már hagyni nagyon gyengíteni a forintot a következő években.
2: Viszont az egy mondhatni közhely szintű megállapítás, hogy a magyar gazdaság versenyképességét a nyugati gazdaságokkal szemben nem a termelékenysége adja sajnos, hanem az alacsony jövedelmek, amelyeket ki kell fizetni a munkavállalók számára. Hogyha megtörténik az euróra való átváltás, egyrészt nyilván egészen feketén-fehéren látszik majd, hogy mit ér a pénzünk, amivel kapcsolatban lehetnek még illúzióink adott esetben, amíg forintról számolgatunk át. Másrészt viszont nyilván lesz egy nyomás is a munkavállalók felől, hogy ezek a bérek, ezek emelkedjenek, a nyugat-európai bérekhez közelítsenek, amiket euróban könnyebb is összevetni, kifejezni. Mennyire kell ezzel foglalkozni, mennyire kell erre számítani egy munkáltatónak?
3: Én arra helyezném a hangsúlyt, hogy az elmúlt időszakban, tehát egy-két évtizedben, vagy inkább másfél évtizedben történt egy extenzív növekedés, ami azt jelenti, hogy bővítettük a kapacitásokat, bővítettük a foglalkoztatást, és hát 3-4 éves időtáv az még talán elég lehet arra, hogy átálljon a gazdaság egy úgynevezett intenzív növekedésre, ami azt jelenti, hogy most már nincsen túl sok felesleges munkaerő, nincsen szükség igazából még több gyárra, hanem ezek a gyárak termeljenek magasabb technológiai szinten, magasabb termelékenységgel, szokták azt mondani, magasabb hozzáadott értékkel. Ez a béreket is megemelné, hiszen aki dolgozik, az értékesebb tevékenységet végezne, tehát a bére is ezt tükrözné többé-kevésbé. És akkor egy ilyen eurócsatlakozás 3-4 év múlva, vagy 4-5 év múlva, az nem okozna csalódást a lakosságban. És természetesen láthatunk sok, vagy legalábbis néhány rossz példát, főleg a dél-európai országoknál, és főleg Görögország esetében, ahol ugye az a veszély következett be, nem csak, hogy létezett, mint veszély, hanem mint meg is valósult probléma, hogy a béreket kellett csökkenteni 30-40%-kal a 2010-es gazdasági válság utáni években. Tehát ezt hívják reál leértékelésnek, amikor nem az árfolyammal tudok játszani, mert már eurózóna tag vagyok, hanem egyszerűen bércsökkenést kell bevezetni, és hát az nyilván nem kell ecsetelnem, milyen beláthatatlan társadalmi feszültségekkel járna.
2: És nyilván ne erre készüljünk, amikor az eurócsatlakozásról, az euróövezeti csatlakozásról beszélünk. Egyébként ott van egy viszonylag frissnek mondható dátum, a 2033, amikor a valóban átállhat a magyar gazdaság az euróval való fizetése, ugye a 2030-as dátum.
3: Még jobban hangzik, mert akkor még több év van.
2: No, igen, az a 2030-as dátum ugye az a észrejelentésünk dátuma, ha úgy tetszik, tehát igen, onnantól igen. Készen állunk, és akkor igen, van egy két igazán, éves időszak.
3: Két éves átfutás, amikor nézik az inflációt, nézik azt, hogy tudják-e tartani a forint rögzítést az euróhoz, így van.
2: Reméljük, hogy így lesz. Kutasi Gábor, köszönöm szépen, az NKL gazdasági versenyképességi és kutatóintézetének vezetőjét hallották.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ingatlan ügyekkel folytatjuk. Balogh László, ingatlankom vezető gazdasági szakértője a telefon végén, és 5 éves csúcson a hírek szerint az új építésű lakások kínálata. Miután a hír tőletek származik, úgyhogy persze, hogy hozzátok fordulunk, mesélj erről nekünk. Szervusz László!
2: Szia, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Valóban megugrott, mondhatni, hogy folyamatosan följebb kúszik az eladó építésű lakások kínálata, de ez jó hír lehetne alapvetően annak, aki most fejébe venné, hogy új lakást vásárol. A nagyobb probléma az az, hogy a megfizethető új lakások árai azok szintén egyre följebb kúsznak, és gyakorlatilag még a legolcsóbb, tehát a kínálat legolcsóbb 10%-a is sokszor horrorisztikus áron érhető el a vásárlók számára. Röviden így lehetne összefoglalni.
1: A horrorisztikus ár az mennyire válik el a használt ingatlanok árától? Volt egy időszak, amikor az otthonstartnak köszönhetően ezek szinte összeértek bizonyos területeken és ingatlanfajtáknál. Ismét nyílt az olló?
2: Hát van, ahol ez már gyakorlatilag összeért, van, ahol pedig még mindig óriási a különbség. Mondok neked egy konkrét példát. Például Budapesten belül a 10. kerületben már kapsz újépítésű lakást 62 millió forintért, a 19. kerületben pedig 50 millió forintért. Ez lehet, hogy aki mondjuk nem aktívan keres, és elsőre hallja ezt a számot, beleborzunk, hogy milyen sokba kerül, de aki mondjuk így napi szinten azzal tölti az idejét, hogy keres megfizethető és normális állapotú ingatlanokat, annak ez akár egész barátinak is tűnhet. De hogyha átmegyünk Budapesten, a Duna túlpartjára, és ott azt látjuk, hogy a második kerületi eladó építésű lakások közül még a legolcsóbb 10. is 236 millió forintnál kezdődik, a 12. kerületben 210 milliónél, akkor ez hát egy ötszörös különbséget jelent. Tehát itt óriási nagy a differencia. Miközben egyébként vannak olyan használt lakások, amik önmagukban ugyanezt az árszintet tudják képviselni, mint amennyire új lakás lehet vásárolni, és ez nem csak Budapest sajátja, ez jellemzően az ipari beruházásokon keresztül ment nagyvárosoknak a sajátja.
1: Lehet kérdezni, miért ezen az ingatlanon ennyit, hogy ötször annyi az ára, mint egy kőbányainak, és mondjuk lehet, hogy teljesen ugyanolyan az ingatlan, csak más a fekvése, a hely, a lokáció, ahogy azt mondani szokták, de közben meg azért ez azt is jelenti, hogy ki a pénztárcájának megfelelően végül is tud válogatni.
2: Igen, tehát hogyha általában azért azt el kell mondani, hogy az újépítésű ingatlanok azok mindig az ingatlan és lakáspiac prémium termékeinek számítottak, és ez abból a szempontból ad egyfajta rugalmasságot.

0: ajánlatot is a beruházóknak, meg az eladóknak, mert így pontosan tudják, hogy bár most már lassan egy átlagos lakásvásárlás is luxustriknek számít, mert például most megint a budapesti példánál maradva, egy átlagos használt lakásokat is ideértve, egy átlagos lakásérték az már inkább 95-100 millió forint. Még akkor is, hogyha a legolcsóbbakat megkapjuk 45-50 millió forintért, de hogyha viszont a teljes keresői sokaságot szeleteljük, szalámízzuk, nem szó szerint, hanem átvitt értelemben, akkor akik a prémium termékek iránt érdeklődnek, azok nyilván képesek többet is fizetni ezekért a prémium termékekért. Van egyébként egy nagyon érdekes ördögi kör ebben az egész folyamatban, mégpedig az, hogy alapvetően kevés új lakás épül. Na most, hogyha kevés új lakás épül, akkor a kereset kínálat szabályai szerint azt a keveset magasabb áron tudom piacra dobni, de mivel magasabb az ára, ezért sosem lesz ezek iránt őrületes tömeg, hogy sorban álljanak értük, viszont ha tartósan nem tapossák egymás sarkát a vevők, hogy új lakást szeretnének vásárolni, akkor a verseny sem lesz túl nagy a kínálati oldalon, hiszen senki, egy beruházó sem szeretné azt kockáztatni, hogy megépít több tonna lakást, több tízezer lakást, és aztán nem tudja eladni, rajta ragad, ezért igazából ez egy ördögi körként kevés lakás építésére ösztönzi a beruházókat, és hát főleg ebben a megfizethető árkategóriában.
1: Na és akkor a kulcskérdés, tolonganak a vevők? Szóval ezek az árak és ezek a lehetőségek megmozdították a piacot?
0: Alapvetően itt szerintem eléggé kétosztatúvá vált az újépítési lakásoknak a piaca. Egyrészt nyilván itt azt is el kell mondani, hogy az elmúlt bő másfél évben, vagy hát lassan már két évben egy ilyen macska-egér játékot játszik egymással a kereset és a kínálat. Emlékezhetünk, hogy az első nagy kereseti hullám az utóbbi egy-két évben az még 2024 végén, 2025 elején jelentkezett, amikor nagyon sok állampapírból kiszálló befektető visszatért az ingatlanpiacra, és mivel ők befektetők voltak, a befektetők pedig előszeretettel vásároltak új lakásokat, az okozott egy nagyobb keresletet. Erre a nagyobb keresletre a beruházói szektor, tehát a lakásépítetők is megmozdultak, és elindították, elkezdték piacra dobni a projektjeiket. Elkezdett nőni a kínálat, erre rátett még egy lapáttal az otthonstartós keresleti hullám, bár ők tipikusan nem ezeket a luxus ingatlanokat keresték, amik bár átlagosnak számítanak, négyzetméter árakat tekintve mondjuk 1,7-1,8 millió forintos négyzetméter áron Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Székesfehérváron pedig ilyen 1,3-1,4 milliós négyzetméter áron voltak elérhetőek ezek, de utána a kereslet elkezdett lankadni, viszont a kínálat meg magas szinten ragadt. Tehát nem igazán mozgott együtt a kereslet a kínálattal, ez is okozza a piaci feszültséget, és összességében ugye a nagy probléma ez a kétosztatúságban abban mutatkozik meg, hogy a megfizethető kategóriában viszonylag kevés lakás került piacra. Bár ugye itt az elmúlt időszakban voltak arra törekvések, hogy akár az otthonstartnak megfelelő feltételeket is teljesítő új lakások kerüljenek piacra. Most ezek túlnyomó rész felülvizsgálat alá kerültek kormányzati oldalról. Szerintem nagyon sok vevő reménykedik, hogy bizonyos projektek azért zöld lámpát kapnak, tehát megépülhetnek, hogyha ez műszakilag meg a jogszabályi környezet is lehetővé teszi, de alapvetően a megfizethető kategóriában kevés ingatlan került a piacra. És ennek az egésznek az eredményeként azt látjuk, hogy a társasházi lakások iránti kereslet az negyedével csökkent az idei évben, mint az előző év azonos időszakában, viszont a kettes új házaké, új építésű házaké pedig stagnál, tehát ott nem azt mondom, hogy viszik mint a cukrot, de ott nem érezhető ez a fajta visszaesés. És ennek van egy másik nagyon érdekes háttere, és ez azzal függ össze, amit te is felvetettél, hogy bizonyos helyeken már olyan szinten összeért a használt és az új lakások kínálata, az árakat tekintve, hogy aki például kettes házba költözne, az sok esetben arra a felismerésre jut, hogy én olcsóban meg tudom építeni álmaim otthonát, mint hogy megvegyem használt ház formájában a piacról, mert azoknak az ára is nagyon elszáll.
1: Világos. Hát bonyolult a helyzet annak, aki vásárolni akar, és nem duskál a pénzben, mert nagyon, nagyon nehéz itt valami okosságot kitalálni. Hát leginkább a pénz az okosság az ingatlan vásárlásnál nyilván, és a körültekintés elsősorban. Lehet, hogy helyszíneket kell beáldozni egy másikért, hogy jobban megéri azt az ingatlan megvenni. Na erre valók vagytok ti például az ingatlan.com-nál, hogy az ember tájékozódjon. Balogh László, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is, ez volt a Gazdasági Magazin, örülök, hogy velünk tartottak ma is, és tegyék ezt holnap ugyanebben az időben, mert mi jövünk. Minden jót, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Már lehet szavazni az év turistaházára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességidejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turistaházára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaház díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. Hankó Balázs azt nyilatkozta még az előállítása előtt, hogy ultraliberális erők folytatnak kultúrpolitikai harcot ellenük, valamint arról is beszélt ebben az interjúban, amit a Hír TV-nek adott, hogy vele együtt a kultúrát is börtönbe akarják zárni. A második témajavaslatunk, hogy megszüntette a bíróság Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását. Őrsi Gergely MSZP és Molnár Zsolt szintén, Láng Zsolt fideszes, egykori politikusok, illetve Őrsi Gergely most is kerületi polgármester a második kerületben. A közös bennük, hogy mindhármójukat azzal vádolják, hogy részt vettek egy kerületeken és pártokon átívelő parkolási, parkgondozási és egyéb mutyiban. Azzal, hogy megszüntették a letartóztatásokat, annyi változott, hogy szabadlábon védekezhetnek, de az ügy természetesen zajlik, úgyhogy ez az ügy még nincs lefutva. A harmadik pedig a Forbes magazin legfrissebb éves listája, a leggazdagabb magyarok sorrendjéről továbbra is Mészáros Lőrinc áll az első helyen, növelte a vagyonát az egy évvel korábbihoz képest, akkor 1631 milliárd volt, ha jól emlékszem, most 1785 milliárd forint. Az összvagyona, azt mondja a Forbes főszerkesztője, hogy a NER-ből, a NER-ben meggazdagodott milliárdosoknál mindig lefelé kerekítenek, tehát igen konzervatív becslés ez, lehet, hogy valójában nagyobb ez a szám. Ugyanakkor a jövő évi kimutatás lesz igazán érdekes, hiszen 16 év után vége van a NER-nek, és igazán most lesz majd érdekes, hogy mit tudnak ezek a nagyon előkelő helyen álló cég tulajdonosok, illetve a cégeik, amikor megcsappan az állami megrendelés. Úgyhogy ez a harmadik témajavaslat, a negyedik pedig, amit nem írtunk ki, de a Fidesz.hu, amely ismét működik, most az AVH vezetőit listázza. A Fidesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalt nevezi AVH-nak, azaz Államvédelmi Hivatalnak. Ez ugye a sötét Rákosi rendszerben volt egy létező hivatal, brutális dolgokat követett el. A Fidesz ezzel próbálja azonosítani, vagy ezzel összemosni az NVVH-t, és ígéretükhöz híven elkezdték a társadalommal vagy társadalomban tudatosítani, hogy kik irányítják ezt a hivatalt. Egyébként nagy meglepetés nincs, egyszerűen kimásolták az elnök Unger Anna Róza és a bűnügyi elnök helyettes Tasnádi Katalin fotóját, meg ha jól láttam az életrajzukat. Itt tart a dolog, de nyilván majd bővülni fog ez a lista, hogyha kiderül, hogy kik dolgoznak az NVVH-nál. Úgyhogy erről is beszélgethetünk. Lászlóval kezdünk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Én Hankóval kezdeném.
4: Igen, parancsolja.
5: Meg nem csak Hankóval, meg Fásival, meg ezekkel. Egy gyáva, ez az egész banda, egy gyáva, egy gyáva kivitelezők, mert fogják magukat, és Fási a két asszony után a mögé bújt, a Hankó meg a családja mögé. Azt helyett, hogy kiállna oda, öcsém, hát loptam, hát most már mit csináljak, lebuktam, kész, ennyi az egész. De nem, elbújik, oda viszi a családot, akkor megjátszák az autóba, hogy beül, becsapja kétszer, minden, elindul gyalog. Úgyhogy nagy boholcok, ahogy veszük, nem veszük a célek azok, és most próbálnak mindent kitalálni, hogy megusszák. De akkor kellett volna kitalálni, mikor eszébe jutott, hogy el kell osztani ezt a pénzt, hogy nem kell, vagy mit csináljak, vagy visszaadom. De ahogy hallottam, hogy egyszerű patikus volt, hiszem önöktől hallottam tegnap este.
4: Hát patikus nem egyszerű volt. Patikus, gyógyszerész végzettsége van, az orvosi egyetemi végzettség, az egy nagyon komoly szakterület, tehát nem tudom, hogy ki mondta, hogy egyszerű patikus, gyógyszerész a végzettsége, meg egyetemi oktató is volt, ha jól tudom. Szóval a tudományos pályán is mozgott, meg a gyógyszerész pályán, ami egy nagyon szép pálya, utána igazolt át a politikai mezőbe. De annyit azért ad mondjak el, nem a védelmükbe, hanem csak, hogy életszerű legyen az egész beszélgetés, hogy akit bármivel megvádolnak, az többnyire, szerintem 99%-ban megpróbál védekezni, és megvédeni saját magát. Tehát az, hogy kiáll, és azt mondja, hogy igen, loptam, ilyet én még soha az életben nem hallottam, pártállásra tekintet nélkül, akár politikus, akár civil volt a meggyanúsított, megvádolt személy. Tehát mindenki, szinte mindenki védekezik. Legfeljebb akkor ismernek be bármit, amikor már sakmat, amikor annyi bizonyíték van ellenük, hogy látják, hogy nincs értelme. De főleg az elején...
5: Nekem abban van gondom, hogy Hankó a családját viszik, Fási a két nőre tolja rá, úgyhogy, de meg a többi is ezt csinálja, mint...
4: Meglátjuk. Értem. Itt is egyébként különbség látható, mert Hankó Balázs a családját hívta oda a parlamentbe, hogy az utolsó órákban vele legyenek, de nem hárította rájuk a felelősséget, illetve őket ilyen értelemben jogilag nem sodorta bajba. Fási Ádámnál meg az a helyzet, hogy őt azt hiszem eltiltották a cég alapítás vagy cégvezetéstől egy korábbi ügye miatt, és az a KFT, ami bajba került, illetve hát annak a vezetője az a felesége lett, mert ő meg alapíthatott céget. Tehát ez teljesen más szerintem ilyen értelemben, mint a Hankóféle hétfő esti
5: jelenek. Igen, de megpróbálnak sajnálatot kelteni, hogy minket üldöznek, hát nézzek a családom, ki utánam jött egészen, meg vannak ijedve, sírnak, pusziszkodunk, minden le van, ami csak élt.
4: Igen.
5: Sajnáljatok engem, mert
4: és
5: én...
4: Ön szerint ez hatékony lesz?
5: Nem? Hát és másik meg, mikor benn volt önöknél a Egonnal beszélgetett, hát annak köszönheti az asszony, hogy lecsukták majdnem, hogy mert a Fási elárult mindent.
4: Hát valójában...
5: Előtte vissza dadogott, aztán hülyeségeket beszélt.
4: Addigra már a hatóságok látták, hogy kik a szerződő felek hivatalosan, tehát nem Fási Eden buktatta le a feleségét. A dokumentációban látszott, hogy a felesége által vezetett cég kapott pénzt, meg az a cég igazolta állítólag hamis dokumentumokkal a teljesítést, szóval nem Fási Eden buktatta le a feleségét, ő csak reagálni próbált. Hát nagyon nem tehetett mást, mert a papírokban tényleg nem ő szerepel, mert hogy nem alapíthatott, vagy nem vezethetett céget, mint mondtam egy korábbi ügye miatt.
5: Én az AVH-hoznak csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy el kellene küldeni őket. Tényleg az AVH-t egy hónapra rájuk szabadítani, hogy tudják meg, hogy mi az AVH, hogy még eszükbe se jusson kiejteni azt a szájukon, hogy AVH.
4: Szerencsére ma már nincs AVH, úgyhogy nem lehet senkire rászabadítani, de nyilván, hogy nem lehet egy lapon említeni.
5: De azért megtanulják, egy hónapra beiktat, itt van AVH, két vagány gyerek beállít, két. Ugye, hogy ők hogy hívták azt a MSZP politikust, aki le akart adni annak idején a megbízatását, aztán körbevették a nehéz fiúk az irodánál.
4: Ja, emlékszem, Nyakó István, nem? Amikor Nyakó, népszavazási igen, volt, igen. Kezdeményezést akart indítani, igen.
5: Akart leadni, aztán körbevették.
4: Na,
5: az
4: a fasizmus, amikor ilyen kigyúlt kopasz gyerekeket oda küldenek, hogy a politikai ellenfelet erővel akadályozzák meg a politikai szándékainak, a teljesen törvényes politikai szándékainak a véghezvitelében. Az a nettó fasizmus.
5: Itt van még Orbán a aranyüggyel.
4: Aranykonvoj.
5: Ott is fogja magát, elmegy meccset nézni. Vagy így vezeti le magát, az idegességét, mert nem bír aludni, aztán elmegy inkább, vagy annyira ideges már, hogy nem tudja, hogy csinálja. De szóval rossz szájza van az embernek, ha nézi, de mert sajnos vannak olyan fideszesek, akik teljesen mindegy, de még azt se hiszik el, hogy Orbán lopott, meg nem csak ő, hanem többiek is minden, mert azt mind azt mondja, hogy hazugság, nem is egyet ismerek olyant, és nem is diplomás.
4: Igen, szerintem nem akarom relativizálni a dolgot, mert ez a jelenség, amit mond, ez valós, tehát hogy van egy adott személy, akinek van egy támogatói, vagy választói bázisa, vagy rajongói köre, vagy olyanok, akik szeretik, kedvelik, felnéznek rá, és ezek az emberek sokszor nem hiszik el a negatív híreket arról, akit szeretnek. De ez nem Orbán specifikus, csak azért kicsit bőlére eresztettem a bevezetőt, mert például tegnap Őrsi Gergely mellett volt egy szimpátia tüntetés, több százan vettek rajta részt. Ők azt állítják, hogy egyszerűen nem hiszik el, hogy Őrsi Gergely elkövette azt, amivel vádolják, mert hogy egyébként egy kedves, jóra való, jó szándékú ember, aki élhal a kerületért, és sok minden jót tesz. De a kettő nem zárja ki egymást elméletben, hogy valóban olyan, amilyennek leírják, de közben ezt-azt elkövetett. Szóval én nem tudom, hogy így van-e, csak mondom, hogy ezt, hogy nem hisszük el a kedvencünkről, hogy valójában nem az, akinek ismerjük, az egy mondjuk így általános, szintén pártoktól független jelenség.
5: Múltkor volt a Szijjártónak a repülése ügyei, meg a Orbánnak. Csak egy példát szeretnék mondani, pont akkor voltam sorkatona, 69-70 körül, és bejött a kormánygép, Kádárnak a kormánygépe. Tehát tudja, ki vigyáztak rá, oda leállt, mert repüléseknél voltam, és beállt, leszállt ott volt, kis katonák szálltak ki belőle, azok vigyáztak a repülőgépre, nem testőrök, kis katonák. És kérde, mondom, bemértünk hozzá, gyertek be azt, hogy hamar most nincsenek itt a főnökök, minden nézzetek körbe. És azt akarom ebben mondani, mondom, és hányszor repült ebben Kádár? Azt mondja, egyszerre. Azt mondja, csak a kötelező óra volt, ide lehoztuk.
4: Tolnokra. Igen, Kádár János vonattal szeretett utazni, tolnokra, volt egy saját igen. vonata, emlékeim szerint, de én azt a rendszert abszolút nem sírom vissza, az egy nagyon mocskos rendszer volt, nyilván megpróbálta a Jobbik arcát mutatni, és valamiféle jólétet teremteni, mert ezt tartotta életben. Politikailag nagyon durva rendszer volt a szovjet tankokkal a hátában, tehát egy elnyomó,
5: az az egy biztos.
4: Elnyomó rendszer volt.
5: Én mondom, ugyanúgy van, én máig is azt mondom, hogy az nem tudom ki, hogy vett meg, meg mind vett meg, hogy az 56 nem forradalom volt, hanem puccs. Az puccsnak indult, csak átvették a forradalmára.
4: Hát nem, puccsnak, ez az egyetemistáknak lett először elege az a fennálló helyzetből.
5: Utána kommunisták is egymás ellen.
4: Aztán sokan csatlakoztak.
5: Igen. De az puccsnak indult, én máig is azt mondom. Én Németországban 8-10-10 kezembe adtak olyan könyvet, elég jó bírom a német nyelvet, amiben le volt írva 56 teljesen fényképekkel, minden rajta volt, és ők, a németek is azt mondták, hogy ez puccsnak indult.
4: Hát ez ahány könyv, annyiféle álláspont. Én nem így látom, de rendben, hát ahány ember annyi vélemény.
5: Ettől, így van.
4: Ettől is jobb, vagy ez is azt igazi, hogy ez a rendszer lényegesen jobb, mint az előző, amiről beszélünk, mert mondjuk 1973-ban ön nem telefonálhatott volna be egy Kossuth rádiós műsorba, nem is volt olyan, hogy szabadon beszélgetni bármiről, és nem mondhatta volna el, vagy lehet, hogy elmondhatta volna, de a műsorvezető nem mondhatta volna azt, amit én az előbb, hogy egy mocskos elnyomó rendszer szovjet tankokkal a Kádár elvtárs háta mögött, mert akkor engem onnan vittek volna el. Szóval az, hogy erről beszélgethetünk is, az bizonyítja, hogy ez egy lényegesen
5: nincs
4: jobb,
5: nekem bajom.
4: Jobb rendszer.
5: Nincs semmi, minden. Úgyhogy én ebben az egyben ezért gondolom én, hogy nem csak gondolom, hanem így magamban kilóztam, nem is egyszer megbeszélgettem régi ismerősökkel is, hogy olyanokkal, akik nem olyan kis emberek voltak, hogy ez puccsnak indult.
4: Értem. László, köszönöm szépen. Igazából ez már történelem, de majd jól megünnepeljük október 23-án. Az biztos, hogy az MVVH-nak nincs köze az AVH-hoz. Ugyanakkor ezzel is lehet játszani, vagy kommunikálni. Köszönöm, hogy hívott, viszont hallásra, lejárt az első rész, kedves nézők, jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra készüljenek, továbbá a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma sem járható napközben a külső sáv a Kerepesi úton kifelé a Barostér után karbantartás miatt. Ma éjjel mossák a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat, ezért mindkettőt lezárják várhatóan éjjel 00:30-tól hajnali 16-ig. Lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt éjféltől ugyancsak 16-ig. A 16-os autóbusz terelve közlekedik, majd nem érinti a Krisztina tér és a Clark Ádám tér megállót a Deák Ferenc tér felé, míg a 910-es éjszakai járat szintén módosított útvonalon közlekedik. A Clark Ádám tér megállót hagyja ki. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó továbbra sem járható a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után, és a korlátozások miatt a 7-es, valamint a 107-es autóbusz, illetve a további érintett éjszakai BKK járatok is terelve közlekednek a budai végállomások felé, kihagyva a Rudas gyógyfürdő megállót. Varga Hetele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Istvánnal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, szerkesztőünk! Én a tennapi Rudinak a hozzászólásához akarok egy pár szót.
2: Igen, nem tudom, hogy miről beszélt Rudi, de lehet, hogy majd kiderül.
3: Rudi egy nagyon okosat szólt Torockainak, elmagyarázta neki, hogy hogy kell viselkedni, és ez csúnya, amit ő csinál. Igaza volt Rudinak, hogy ilyen kétszínű játékot játszik, és 13 évet mondott, hogy azóta van bent Dúró Dóra is a parlamentbe, és jóformán semmi okosat nem tettek. Azon kívül, hogy kivonultak a parlamentből, mikor azok a gyerekek csak örömet akartak szerezni nekik, és most ők beszélnek gyerekvédelem, család, meg ilyesmi. Tehát ez egy kétszínű játék. Amit meg Hankó csinált, az meg ugyanaz, mint Orbán Viktor, hogy a nők szoknyája mögé bújt. Tehát az, hogy bevitte a családot oda, az egy aljas dolog volt. Tehát semmi, nem kell bujkálni, vállalni kell a felelősséget.
2: De valójában nem bujkált. Hát
3: nem bujkált, nem volt a parlament, de most akar dolgozni.
2: Nem, most, hát várta az idézést, megkapta az idézést, és elment, az idézést, bement a megfelelő címre, vagy igen, elment igen, a megfelelő igen, címre.
3: Igen, ügyészségről is akkor.
2: A nők szoknya mögé történő bújás az egy más sztori, azt Magyar Péter fejtette ki, hogy Orbán Viktor, szerinte Orbán Viktor döntése Orbán lehetett a kegyelmi döntés. Igen,
3: de most is oda vitte a feleségét, meg szóval ez valahogy... Tehát ez a Fideszre jellemző volt. Most elválik majd, ott felolvasott az este egy papírt a szerkesztő úr, ami volt az egyenes beszédben, tehát ott teljesen elvállalták, hogy a kampányra fordítják a pénzt.
2: Igen.
3: Akkor nincs miről beszéljen.
2: Ezt Mága Zoltán írt egy levelet, Zoltán, amikor keveset a pénzt, hogy még 500 millió igen. kell, mert az ellenfél kampánya jobban áll.
3: Kampánya
2: persze.
3: jobban áll, mint a másik. Még egy hozzá, hogy ezeknek a fideszeseknek vissza kéne menni az első vagy második osztályba, mert ezek összesen tudják rakni az ABC-t. Ez nem AVH. Ők akkor nem is éltek, hogy mi az.
2: Jobb, hogy nem kellett átélniük nyilván, de jobb, ez egy politikai, persze, ez egy politikai, hogy... retorikai ez kommunikációs mennyire... fogás.
3: Igen.
2: Ön szerint működni fog ez a dolog? Tehát, hogy most a vagyon visszaszerzési hivatalt az államvédelmi hivatallal próbálják egy szintre hozni, ez működni fog? Hoz ez szavazatokat?
3: Hát ez jó kérdés. Itt most egy nagyon precíz, egy nagyon okos főügyész kell találni, és a kettővel összehangolva két csoporttal meg lehet csinálni.
2: Plusz itt van az Európai Ügyészség, amelynek a vezetője a napokban itt tárgyalt, azt hiszem épp tegnap.
3: Itt már Orbán Viktor is tudja, hogy nagyon szorul a urok, tehát itt neki már nincs. És most még az, hogy annyira vigyázni kell, mert ezek képesek minden kirobbantani, minden hazugságot, minden aljasságot. Hogy egy a jó, hogy hozták ezt a törvényt, hogy nem lehetnek képviselők, nem lehet miniszter, meg minden ez. Toruszkai is már majd 20 éve ott ül a parlamentben. Ott
2: nem, őrá szerintem ez nem fog vonatkozni, ő nem annyira hát régen nem, képviselő.
3: Persze, csak az, hogy 4 év múlva már ők talomba vannak.
2: A Dúró Novák házaspár, akik most abba hagyják a ciklus végén, de hát 3 év az még, 3,5 év, nagyon sok idő, de valószínűleg ők már nem folytatják, mint képviselők.
3: Szerkesztő úr, még egy marha kíváncsi lennék arra, hogyha most kijelentenék azt, hogy mindenki társadalmi munkába végezze azt a munkát a parlamentben. Hogy mit csinálnának, hányan maradnának?
2: Szerintem gyorsan kiürülne.
3: Ugye, hogy gyorsan kiürülne? Én szerintem is.
2: Ha persze.
3: A gyorsan.
2: Jó, de ezzel nincs, ebben nincs semmi gondom. Csak annyi, hogy ezzel nincs gond, hogy tiszteletért, pénzért dolgoznak.
3: Habracsol a KDNP is. Bóka, mit? Jobb, ha igaza volt Magyar Péternek, jobb, ha elmegy az keresmagának állás, mert ő nem hogy csinál semmit az uniós pénzek visszahozatalával sem.
2: Meglátjuk. Köszönöm szépen István, hogy hívott, további szép napot. Zsókával folytatjuk, kezicsókolom.
4: Jó napot kívánok, Ferenc.
2: Parancsoljon.
4: Reggel olvastam a YouTube-on egy nagyon érdekes dolgot, mondjuk minden reggel olvasom, és így elmegy az étvágyam, legalább le tudok fogyni.
2: Na.
4: A következőről van szó, Hankónél, vagyis hát a Hankó Balázs és a családjáról láttam egy kis filmet, amiről a Hankóné úgy nyilatkozik, hogy ők keresztény család, és tett egy furcsa megjegyzést, ugye amikor Jézust keresztre feszítették, akkor Jézus azt mondta az Istennek, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Most ezt a Hankóné mondta, aki keresztény családnak tartja magát, És ha egyszer már keresztény családnak tartsa magát, akkor legalább forgassa a Bibliát, és ott meglátja, hogy mitől kell az embernek óvakodnia. Ugye ne lopj, ne hazudj, hasonlók.
2: Igen. Ugye? Hát, tehát igen, ez szerepel a 10 parancsolatban, igen. Eléggé, igen, eléggé hangsúlyosan.
4: Igen, igen, igen, igen. És ő keresztény családnak tartsa magát. Én nem tudom, ha az ő helyében lennék, én mélységesen szégyelleném magamat. Nem, hogy még oda kiálljak, és ilyet mondjon, hogy bocsásson meg nekik, az Isten nem tudják, mit cselekszenek. Nagyon is tudják, hogy mit cselekszenek, és csak az lesz letartóztatva, akit van miért letartóztatni.
2: Én egy annyiban picit megengedőbb vagyok, nyilván nem tartom helyesnek, hogy a megváltó szavait vonatkoztatja a saját férjére, akit köztörvényes bűncselekménnyel vádolnak, vagy gyanúsítanak. Ez nem helyes, viszont egy bajban lévő ember, aki úgy élte az előző évtizedeit, hogy fölfelé ível a karrier, szép család, férje is egyre magasabb helyeken, pozíciókban mozog, és jön egy ilyen brutális, éles váltás, ott szerintem annyira sokkoló lehet ez a hatás, hogy mondanak mindenfélét az emberek ilyen állapotban, ami nem helytálló, de én ezt betudom ennek.
4: De ha egyszer már valakiről kimondják azt, hogy 17 milliárdot lopott, 17 milliárd, Uramisten, kimondani sok. Ha ennyit lopott, akkor én, ha az ő helyében, hál' Istennek nem vagyok az ő helyében. Ha én az ő helyében lennék, hát ki sem mertem volna állni oda.
2: Jó, csak ez nem egy jogerős.
4: Komolyan mondom, az ilyen ember olyan gyenge jellem, hogy még embernek se nevezem.
2: Szóval, hát nyilván, hogy ember a bűnözős ember, de ez nem egy jogerős ítélet, hanem ez a vád, vagy a gyanú ellenük, Hankó Balázs ellen. Ráadásul az ő helyzet egy kicsit speciális, mert ha igaz is, amit a hatóságok gyanítanak, amivel vádolják, hogy 17 milliárd forintnyi közpénzt szétosztott, ebből azért látszik, a vádból is az látszik, hogy nem a maga hasznára tett el egy forintot is, hanem a párt.
4: Akkor nem tartóztatják le?
2: Tessék?
4: Akkor még nem tartóztatják le, nem? Ha még csak vád.
2: Dehogy nem. Hát majd meglátjuk, most előállították, 72 órán belül el szokták dönteni, hogy letartóztatják, de ha le van tartóztatva is valaki, attól még jogi értelemben nem bűnös, lehet, hogy a tárgyalások végén kiderül, hogy ártatlan. De nem is erre célzok, hanem hogy még nehezebb megélni egy ilyen fordulatot, hogy a férjét, tehát nem azzal vádolják, hogy a saját maga számára lopott el bármit, hanem ők úgy élik meg, hogy a közösségük számára, meg a kultúra támogatására jogszerűen adták. Nyilván ez nagyon nem így néz ki, de mivel nem az van, hogy saját magának lopott, ezért még nehezebb ezt megemészteni, mert azt mondják, hogy de hát a Balázs azt csinált, amiről a kormány döntött, amiről a miniszterelnök, meg a minisztertársak rendelkeztek, hogy már pedig a kultúrát támogatni kell. Ők ezt
4: igen,
2: tették.
4: Akkor még itt van egy másik ügy, mert ugye mindjárt letelik az idő. Itt van egy másik ügy, a Magyar Pétert ilyen szinten vágják ezzel a telefon elvezéssel, mert az nem lopás.
2: Igen.
4: Még véletlen sem lehet nevezni lopásnak, és hogy valójában tényleg mi történt ott, nem tudni. Azt se lehet tudni, hogy ki volt ez az illető, akitől elvette a telefont, azt miért nem hozzák nyilvánosságra?
2: Hát gondolom én, ha ebből bírósági tárgyalás lesz, akkor ott már a sértett is, vagy meg fog jelenni, vagy legalább a képviselője. Érdekes lenne tudni, igen.
4: És az még nagyon brutális lenne, hogyha a Magyar Pétert ilyenért letartóztatják.
2: De ez nem... Ez nem...
4: Viktor meg még mindig szabadlábon szaladgál élvilágát.
2: Tehát Magyar Péter esetében ez nem áll fenn, mert a gyanú, amit vele kapcsolatban megfogalmaztak, az lopás, de ez sem biztos, hogy alátámasztható. Ráadásul a lopásnak is vannak különféle szintjei az eltulajdonított tárgy értékétől függően. Itt ez egy enyhe súlyú eset, mert egy használt mobiltelefon az nem egy vagyon, tehát nem milliós értékről beszélünk, néhány százezer forint legjobb
4: hát,
2: esetben
4: az is. Az ember csak találgatja, hogy a Magyar Péter miért kérte a mentelmi jogát.
2: Hát lehet,
4: nézzük a parlamenti adást, nézzük a fórumot mindig.
2: Lehet, hogy azért, mert tényleg hisz abban, hogy vállalnia kell mindenkinek a cselekedeteiért a következményeket.
4: Akkor mi van?
2: ha rosszul sül le. Hát akkor vállalta a kockázatot, de egyébként születtek elemzések, tehát nagyon rosszul ez nem tud elsülni, az a veszély.
4: És akkor megbuktatják a Magyar Pétert, és jön vissza az Orbán?
2: Ezt akartam mondani, hogy tehát ez a forgatókönyv, ez kizárható, tehát Magyar Péter politikai pályáját ez az ügy nem veszélyezteti. Ez legrosszabb esetben vétségért kap valami.
4: Az Orbán Viktor sajnos úgy tönkretette az egészségügyet, ugye most áttérünk erre, és azt úgy képzelje el, hogy én nekem 2025. június 2-án megműtötték a bal szememet szürke hályoggal, akkor már tudták, hogy a jobb szememen is ott van, azt is meg kell műteni, és akkor az orvos kijelentette, hogy csak az egyik szememet műthetik meg, akkor megműtik azt, amelyik annyira előre haladott.
2: Igen.
4: És ugye rá fél évre még az utolsó kontrollra vissza kellett menni, akkor vették fel a másik szememmel a listára, és 2 év várok a szemműtétet. 8 perces szemműtétet nem tudnak 2 év alatt 2 szemre elvégezni.
2: 8 perc alatt meg volna?
4: Az egyiket műthetik meg 1 évben. Most viszont már augusztus 10-én lejárt a fél év a másik szememnél is, már azt mondták, fél éven belül mindenképpen sorra kerülök. Augusztus 10-én letelt a fél év. Telefonálok nekik, egyszerűen még a telefont se veszik fel. Akkor igen. Ugye, amikor én ott fél év múlva visszamentem a kontrollra, megkérdeztem az orvostól, hogy mikor kerül sorra, hogy mondta, hogy most akkor a másik szememmel is felvettek a várólistára, és ugye azt mondta, mindenképpen fél éven belül megtörténik, és akkor megkérdezte, hogy hány éves vagyok. És akkor mondtam neki, hogy 65 éves vagyok, és mondom neki, és mit számít ebbe a kor? Hát 65 éves.
2: Ezzel arra célzott, hogy az idősebbeknél még
4: igen,
2: nőhet a várólista?
4: Igen, hát lehet értelmezni, Ferenc, nem?
2: Hát nekem is ez jut eszembe, tehát hogy aki egy bizonyos kor fölött van, az legyen még türelmesebb, mert a fiatalabbak hamarabb sorra kerülnek. Hát nem tudom, hogy így van-e, de ez sajnálatos akárhogy is van.
4: Most már őket, most már legalább 10-szer telefonáltam, már meguntam. Ugye én 27
2: éves,
4: most már legalább 10-szer telefonáltam.

0: Hozzá nem, hogy elküldött volna egy MRI vizsgálatra, ez 2002-ben volt. Nem, hogy elküldött volna egy MRI vizsgálatra, hanem kiírta a kezelést, nem tudom, ismeri ezeket a kezeléseket, nyújtsák az embernek a gerincét.
1: Igen, de hát azt előtte,
0: újat raknak föl.
1: Hogyne, ismerem. Zsóka, sajnos az időnk lejárt, csak azért jeleztem. Jaj. Sajnálom, hogy ez történt önnel. Kívánom, hogy valahogy rendeződjön legalább a szemműtétje.
0: A fájdalmat 27 éve, semmit nem tudok csinálni. Az Orbán Viktor 11-ben elvette a rokkantságimat.
1: Bocsánat, hogy megszakítom, de tényleg vége a műsornak. Köszönöm, hogy hívott, kedves nézők. Ennyi fért a műsorba, sőt ennyi sem, mert már vége van, de legközelebb is folytatjuk egészen pontosan a déli híradó után, addig is legyen szép napjuk, a viszontlátásra.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Rekordalacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Fújtatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét. Hát, hogy folytassuk picit a híradót, van három hír, ami nagyon fontos. Az első, hogy elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását. Mutatom is önöknek, ez nagyjából negyed órával ezelőtt látott napvilágot. Ilyenre nem volt példa egyébként, hogy nem korábban hivatalban lévő, tehát minisztert letartóztatnak. Ez most nem az az oldal érdekes módon, amit én látok. Szóval elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája, közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MT-vel 12 óra néhány perckor. A KDNP országgyűlési képviselőjét, korábbi nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 11 milliárd forintnyi kárt okoztak a Volán botrányban. Például olyan trükkökkel, hogy megvásárolhatott a Volán 85 darab buszt, darabját azt hiszem 2.800.000 forintért maradványértéken, de nem ők vásárolták meg, hanem egy magáncég, amely magáncég eladta egy másiknak már darabonként 16 millió forint többlettel, és aztán attól a másik cégtől a Volán visszabérelte a korábbi saját buszait. Ezzel, csak ezzel az egy trükkel több mint 1 milliárd kárt okoztak a magyar államnak, önöknek, meg nekem, kedves nézők. Szóval összességében 11 milliárd a Volán botrányban okozott kár, további 1 milliárd építőipari cégektől történő, mondjuk így hálapénz vagy kenőpénz elfogadása, tehát ezért rendelték el Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter letartóztatását. Ilyenre tényleg nem volt még példa az újkori magyar történelemben, és mindezt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésének köszönhetően. Ehhez képest, illetve ide kapcsolódik, hogy a Fidesz ezt a hivatalt AVH-nak nevezi, megpróbálja párhuzamba állítani az egykori államvédelmi hatósággal, amely a kommunista párt, Rákosi Mátyás egyik élcsapata volt, hogy így mondjam. A feladata az volt, hogy az akkori kommunista párt ellenségeit levadásza, nem riadtak vissza a kínzásoktól, illetve a fizikai erőszaktól. Megmutatnám önöknek, hogy tehát hogy néz ki most az az oldal, ami a fidesz.hu-n látható. mindjárt mutatják kollégáim reményeim szerint. Szóval egyelőre két vezetőt tüntetnek fel, nem látszik az iPad technika nagyobb dicsőségére. Kellene, hogy látszódjon, mert hogy itt ki van pipálva. Szóval a Fidesz.hu most az AVH, kivezeti az AVH című cikk. Látható Unger Annáról közölnek egy portrét, a fotójával ő az MVVH elnöke, illetve Tasnádi Katalinról, ő pedig a bűnügyi elnök helyettes, lehet, hogy most már látják, igen, rendkívül ízléses, kiretusálták az elnök asszony egyik fogát, ez egyszer mint lovagias is, ahogy szokták mondani. Szóval akik az AVH-t vezetik, ez a második hírünk. A harmadik pedig az, hogy indítványozta az ügyészség Hankó Balázs letartóztatását, őt hétfőn állították elő, Kecskemétre vitték, 5 órán keresztül zajlott a kihallgatása, 17 milliárd forintnyi pénzt osztottak ki az NK-ból, egy fekete kasszából. A gyanú szerint valójában a Fidesz párt kampányára ment az összeg, szóval nagy valószínűséggel ő sem 3 napig marad a rács mögött. Hát ezek a legfrissebbek, Erzsébettel kezdünk, kezicsókolom.
3: Jó napot kívánok mindenkinek! A délelőtti műsorról lemaradtam. Ezt azért mondom el önnek, mert most épp vonaton ülök, de a problémám egyike se, nem ehhez a 3 témához kapcsolódik. Önnel már beszéltem, és úgy érzem, hogy 2100 ember azért megérdemli, hogy még egyszer beszéljek önnel, ugyanis Okányba ugye a postát bezárták. És a legújabb tapasztalásom az, hogy mentem a postára, leadták a csomagom, és amit tapasztaltam, az fölháborító. Ugye a lotozóba egyharmad része a postának, a posta épületét, az postának építették, ezt azért hozzáteszem. Itt, amikor bementem volna a csomagomért, bementem két asztalnál, épp valakik reggeliztek, baloldalt lehetett venni akármilyen újságot, ezt-azt, van egy pult és egy laptop, és amögött állt a hölgy. Mondtam, hogy csomagért jöttem, azt mondta, hogy majd csak 9 óra után, mondom, a posta 8-kor nyit, de itt nem, és mondom neki, hogy akkor mi van a csomagommal. Hát, majd jöjjön ekkor, meg akkor, meg amakkor. Na most a lényeg az, hogy nézem a csomagokat, az ott a terület egyik sarkába föltornyosulva ott van, nincs elzárva. Most azért engem ez nagyon fölháborít, hogy azt a csomagot, ha a hölgy ott hátul van egy ajtó, azon kimegy bárki, bármelyik csomagot, csak úgy daszke elhoz egyet, és akkor mi van? Szóval...
2: Igen, értem. Egyébként már ezt kétszer elmondta, úgy emlékszem, nem egyszer, kétszer elmondta, hogy új posta épületet kaptak, és az kicsi.
3: Azért mondom el, hogy... Bocsánat, azért mondom, nem látom önt, tehát azért mondom el, hogyha valaki, aki ebbe tud lépni, lépjen, mert ez fölháborító. És a másik, hogy fölháborodva bementem a boltba, és ott mindenki mondta, hogy hát ez így van, de mondom, ha van egy épületünk, ami postának épült és posta, miért nem ott van? És akkor mindenki mondta, hogy hát mi nem tudunk semmit csinálni, de ha ezt is bezárják, nem lesz posta. Igen, nem lesz posta. A legközelebbi 7 kilométerre van, 7 kilométer oda-vissza. Napjában van 2 busz, ami oda megy, 2, ami visszajön. És én fölháborodok, hogy azt mondják, hogy a intelligencia, ilyen intelligencia, olyan intelligencia korában vagyunk, mikor még az alapvető ellátást se kapjuk meg. Miért? Mi is állampolgárok vagyunk, mi is adót fizetünk. Igaz, hogy itt vagyunk a román határhoz közel.
2: Igen, azt tudnám javasolni, hogy a helyiekkel fogjanak össze. Az egy dolog, hogy betelefonál egy tévéműsorba többször is. Ebből nem biztos, hogy lesz konkrét eredmény, de a helyiek összefognának, és nem csak sopánkodnának, mint akikkel ön beszélt, hogy jaj, hát nem tudunk mit csinálni. Tudnak mit csinálni, össze kell fogni, a jegyzőt izzítani, a polgármesternek nyílt levelet írni, a postának levelet írni, a helyi parlamenti képviselőt felkeresni. Szerintem így ennek volna értelme jó nagy botrányt csinálni, hogyha...
3: Igen, igaza van, csak hogy én a parlamenti képviselőt után már utána szaladgáltam, fogadó órája még nincs, nem tudok vele beszélni, a jegyző, a polgármester nem foglalkozik vele, és az embereket nem tudom összerántani, ahogy ön mondta, és jogosan.
2: Akkor sajnos itt a dal vége. Ha az érintetteket nem érdekli a saját sorsuk, akkor senki mást az életben nem fog érdekelni. Ezt nem rossz indulatból mondom, csak tapasztalatból.
3: Hát engem érint, és elnézést,
2: értem. Csak hogyha többieket hogy nem, akkor így marad.
3: Hívogattam már háromszor.
2: Igen, mi ennyit tehetünk.
3: Nincs olyan fórum, ahol egyáltalán szóba állnak, vagy valaki valamit tenne.
2: Rendben, most mi megtettük nagyon szívesen, de tényleg ezt
3: köszönöm,
2: helyben kell intézni.
3: Meghallgatott.
2: Én drukkolok önöknek. Lehet.
3: A lehetetlent is nem próbálja meg, akkor soha nem lesz semmiből sem. És köszönöm még
2: így, egyszer. Igaza van. Köszönöm, sok sikert önnek. Védjék meg
3: köszönöm
2: a postájukat. Kezdjük csokkolom. Jánossal folytatjuk. Jó napot kívánok.
4: Üdvözlöm, Budapestről vagyok.
2: Parancsolj.
4: És hát nem is egy, de most hirtelen olyan nagy bajban van a költségvetés. Nyugdíjas vagyok, és hát ez a nyugdíj, amit ígért a Magyar Péter, erősen késik.
2: Melyikre gondol?
4: Na most van egy javaslatom, hogy lehetne pénzt szerezni.
2: Na, ez van, engem is érdekel.
4: Van két ismerősöm, villanyszerelők. Igen. Mind a kettő villanyszerelő, más-más cégeknél. Az egyiket Németországból hívták haza, mert a cég nem kapott ott munkát most már. Úgyhogy Magyarországon volt kénytelen elhelyezkedni. A másik ismerősöm az nyugdíjas most már, de nem tud nyugdíjba menni, mert minimál bérrel voltak bejelentve. Na most mondtam nekik, hogy hát gyerekek, hülyék vagytok, ha ti minimál bérrel beleegyeztek, és utána zsebbe kaptok. Nem gondoltatok rá? Mind a kettő azt mondta, hogy higgyem el, millió helyen jártak, jelentkeztek, de egyszerűen nem hajlandók fölvenni normál, tehát olyan bérrel, mint amit
2: kialkultak. Igen, igen. Van ilyen, hogy nem tud mit csinálni a munkavállaló.
4: Ilyen, annyira általános, annyira sokfelől hallom, hogy én nem értem, nem tudják ezt, hogy ez megy.
2: De tudják, de
4: azon
2: ki lehet
4: kívül,
2: játszani
4: a
2: törvényt.
4: Hogy a költségvetésnek nincs pénze, még az emberekkel is kiszúrnak, és kizsebeli be a vállalkozó. Mert ha másképp nem hamis számlával leszedezi a kiadást, amit kiad, vagy pedig kiveszi, hogy hívjáként osztalék jelleggel, fizet rá 20%-ot, TB-t nem fizet, személyi jövedelemadót nem fizet.
2: Hát, hogy mérsékelt ebben, igen. A helyzet az, hogy viszont sokszor a vállalkozót sem lehet károsztatni, mert azt mondja, hogy ha mindent úgy csinálna, hogy a törvény előírja, és mindenkit arra az összegre jelent be, amennyit ténylegesen meg kell adnia, és a járulékok adóterhekkel megnöveltem a jelenti be, akkor meg maga a vállalkozás nem bírja ezt, és nullára jön ki, vagy mínuszba megy. Tehát akkor trükközni kényszerül.
4: Egy dolog. Én nem is azt mondom, hogy a kiskőművest, akinek van két alkalmazottja, fogják fülön. De az olyanokat, mint a pénztáros Lőrinc, vagy a többi hasonló.
2: Hát nagyságnak. Az a kérdés, hogy ott történnek-e ilyen dolgok, mert ez nem biztos. Lehet, hogy ott mindenki korrekt módon van bejelentve.
4: Én néznék, annyit megérne.
2: Azt kétségtelen.
4: Magam is vállalkozó voltam, és én bejelentettem az embereimet mindig rendesen, de hát ez ezelőtt 10 évvel volt, azóta nyugdíjas vagyok.
2: És megérte önnek és így is, hogy minden törvényszerűen csinált?
4: Elő, hogy adminisztrációs hiba miatt az egyik alkalmazottamnál, mert elment orvoshoz, hogy betegállományba akar menni, megfázott, azt jelezte neki a számítógép, hogy nincs bejelentve. Tudja, micsoda vizsgálat volt? Évekre visszamenőleg.
2: Nyilván azt gondolták, hogy ön feketén foglalkoztatott bárkit is, igen?
4: Úgyhogy, és be volt jelentve, mert mindig mindenkit rendesen bejelentettem.
2: Igen. Ezek szerint akkor jól ment a vállalkozása, tehát hogy megérte önnek így is?
4: Hát, volt, amikor jól ment, volt, amikor kevésbé. A rendszerváltás környékén például nagyon rosszul ment.
2: Értem.
4: De
2: egyébként amire utalt, hogy a nagy cégeket vizsgálni kell, gondolom, hogy ez folyamatosan zajlik, tehát szúrópróbaszerűen folyamatosan vizsgálják, hát, hogy kit hogy jelentenek be.
4: És nem csípnek meg senkit.
2: Hát lehet, hogy ezek a nagyobb cégek...
4: Mindenhonnan ezt hallom.
2: Azért...
4: Minimálbérrel jelentik be az embereket.
2: Nem ismerem a Mészáros csoport különféle cége, tehát 500 cége van.
4: Hát én sem ismerem őket, hál' Istennek, csak hallom mindenfelől.
2: Én azt gondolnám, hogy akinek 1800 milliárdos az összvagyona, az megengedheti magának, hogy nem minimál béren tartja a dolgozóit. Nem, ad...
4: nem megengedhetni.
2: De nem tudjuk, hogy így van-e. Én nem is kockáztatnám a Mészáros cégcsoport helyében, hogy törvénytelenséget követek el, hiszen annyi állami megrendelést kap, hogy ezek után az a minimum, hogy ha nem is ad ki magasló fizetés, de amit azt legalább jelentse is be azon az áron, azon
4: jó.
2: Szinten, amit ténylegesen ad, és nem trükközik még ennyi állami támogatás mellett a fizetésekkel. Gondolom, hogy ez meg se fordul a fejekben, hát az már azért mindennek hatására volna.
4: Vannak kétségeim.
2: Rendben. Köszönöm szépen. A másik meg, hogy a hatóságoknak igen, az a dolga, hogy folyamatosan ellenőrizzenek minden ilyen céget, meg hát bárkit, és hogyha elkapják, akkor büntessék meg. Köszönöm, hogy hívott. Ennyi volt az első rész. Jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, erős a forgalom a fővárosban, továbbra is a Széll Kálmán tér környékén, az Andrássy úton, az Operától befelé, a Károly körúton, az Astoria előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Pesti alsó rakparton pedig a Margit hídtól délre a Lánchídig. Nem működnek a jelzőlámpák Újpesten, a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. A Podmonicki utcát egyirányúsították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert csatornát javítanak. A korlátozás miatt a 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé. Nem érinti a nyugati pályaudvar Podmonicki utca megállót. Közműjavítás miatt csak a félútpálya járható a második kerületben, a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, továbbá a Ditró utca közelében is, ahol a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamospályára terelik, mert csatornát javítanak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Józseffel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok! Halló, halló! József, itt van? Egyelőre csak nagy sóhajokat hallok. Lehet, hogy József itt van, de hogy nem reagál a mondataimra, az... Azt javaslom, lépjünk tovább, ebből így nehéz lesz párbeszédet kialakítani. Akkor új nézőink kedvéért elmondom, hogy elrendelte a bíróság Sezták Miklós letartóztatását. Ilyenre nem volt példa a rendszerváltás óta, hogy egy minisztert, egy korábbi minisztert letartóztatnak. Magyar Péter úgy reagált a hírre, hogy lobogjon a tisztító tűz. Egyébként az MVVH javaslatára, kérésére tartóztatták le Sezták Miklóst, korábbi fejlesztési minisztert, nagyjából 12 milliárd forintnyi károkozással vádolják. A Volánbusz botrány egyik érintettje, ott 11 milliárdos kár érte az államot, más módon pedig további 1 milliárdos károkozással vádolják a korábbi fejlesztési minisztert. A Volán történet egyébként majdnem 10 évre nyúlik vissza, de a nyomozó hatóságok közel 10 éven keresztül nem nagyon jutottak előre. Aztán 2 hónappal ezelőtt alakult egy új nyomozó csoport, és érdekes, ott felgyorsultak az események. Gusztával folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Gusztán vagyok, Tatabányáról.
2: üdvözlöm, megtenni, hogy elnémítja a tévéjét, és aztán beszélhetünk
3: is. Egy pillanat, drága uram, egy pillanat.
4: Jó napot kívánok, Gusztán.
2: Így, szuper, most már.
3: Igen.
2: Elmúlt a háttérzaj, parancsoljon, ön van adásban.
3: Na, azt szeretném kérdezni, ami megtörtént velem a napokban, hogy a párom elhunyt 2-3 nappal ezelőtt.
2: Sajnálom nagyon.
3: Egy kicsit tudalmas lesz, de kérem fogadják el, mert az ország színe előtt szeretném elmondani ezt a nagyon súlyos problémámat, és az ország problémáját is. Meghalt a párom, egy nagyon szegény családból származom, és élek is, teljes a sírhelyér és egyéb dolgokért kifizettünk 1.060.000 forintot, és most kaptunk egy telefont, hogy ez nem elég a letételért, a leeres koporsó letételéért még kérnek 160.000 forintot. Most tessenek elképzelni, hogy fillérenként vagyunk sok ezren az országban összekuporgatni ezt a temetési pénzt. Na most kérem szépen, azt üzenem a Magyar Péternek. Ezeket kell elintézni. Amiről szó van itt a Tabányán, ez a Tészol, és a polgármesteri hivatal a tulajdonos. Itt szándékos lehúzás van, főleg tudják nagyon jól ezek a bársonszékesek, drága uram, hogy a hozzátartozóért minden fillért odaadna az ember.
2: Igen.
3: Na most kérem szépen, kénytelenek vagyunk kifizetni ezt a horribilis összeget. Arra kérem a Magyar Péter miniszter urat, meg a parlamentben ülőket, könnyen ülnek, üldögöljenek a, kimondom őszintén, nem drasztikus szó, a hátsó felükön. A milliárdokat megszavaztuk nekik. Gondoljanak ránk, hogy ne kelljen elégetnünk a hozzátartozónkat, hogy olcsóbban megússzunk a dolgokat, hanem egyszerűen szinte ingyenessé kellene tenni Magyarországon minden egyes temetést. Tudjuk, hogy ez lehetetlen, de sokan vagyunk, akik nem tudják eltemetni a hozzátartozójukat, elégettetik, hazaviszik, és a szekrény tetejére teszik. A végső tiszteletet nem tudjuk megadni a burzsúlyok miatt. Kérem, hogy segítsen a kormány ezen megváltoztatni. Itt tudatosan az önkormányzat által is lehúzás van. Uram, tetszik tudni menni, hogy is hívják, ott kérhetek? 100.000 forintot adnak temetkezési segélyt.
2: Miközben 1 millió fölött a teljes költség.
3: Igen. Most idáig már 1 millió fölött befizettünk.
2: Igen.
3: És még követelőznek 160.000-et. 2 méter út. 62-szer utazhatnánk föl a benzinnel Budapestig, meg vissza Tatabányáról. Ide 2 méter útér, ami leengedik a sírba, ezért fizetünk 160.000-et.
2: Értem, sajnos
3: drága uram,
2: nagyon sok
3: nem
2: ez.
3: Sajnál, nem sajnos, ön téved uram, nem sajnos. Ez lehúzás, szándékos tilablás, ezen változtatni kell. Megkérem az országot, a választópolgárokat, ezen tiltakozzunk mindnyájan, mert ezt nem lehet megengedni. Egy röviden tessék megengedni még. Az a párom 1992-ben átutalással fizettük a lakbérünket, rezsinket. És hát ránk fogták azt, hogy mi nekünk 141 ezer forint tartozásunk van, 34 éve folyik ellenünk végrehajtás, levontak ez idáig már 6 milliót.
2: 141 ezer forint helyett? Ez
3: 141 ezer volt, de nem létező, mert az OTP-nek átutalással fizető. Ránk verték a dolgokat. Tehát itt akkor Tatabányán a Comtán fő és a Tészol között, meg a OTP egyetértésével üzleteltek, itt Tatabányán adták, vették, uzuráskodtak egyéb dolgokat, és akkor elrendelték nekünk rendes tatabányai bírósággal, hogy ezt végrehajtják deviza dolgokkal, és még most is követelőznek, a párom meghalt, fenyegetnek a foglalásokkal, egyetlen vagyonom a nyomorékocsim, és fenyegetnek. Még fenn van, 2020-ben kértünk részletfizetést, mert nem volt még kenyérre sem pénzünk, kértünk részletfizetést már évekkel ezelőtt, és 5000 forintjával fizetjük. Még mindig van 65 ezer forint hátra, a Tészol szerint, ami 2027 májusában fog letelni.
2: Értem. Hát nagyon sajnálom, hogy így járt Gusztáv, és fogadja részvétemet a párja halála miatt. Köszönöm, hogy hívott.
3: Ezt elfogadom, drága uram, és azt szeretném megkérdezni, hogy törvényesen ez megtehető-e, ez a végrehajtása. Nincs elévülés, nincs törvény, nincs szabály, hanem sok ezrünket így megnyomorítottak.
2: Most fogják felülvizsgálni itt az elmúlt évek, évtizedek végrehajtási gyakorlatát.
3: Bocsásson meg, drága uram.
2: Értem.
3: 62 évet éltünk együtt. Körülbelül ezelőtt 20 évvel kilakoltattak Tatabány szégyen telepére, 6 gyerekkel. Itt a pöcsögödő szerűségben raktak minket 2 kilós patkányok közé. Szó szerint így van. Senki nem foglalkozik velünk.
2: Tehát felül fogják vizsgálni a végrehajtási gyakorlatot, de igen, mivel így konkrét dokumentumokat nem tudok, nem látok ezzel az ön ügyével kapcsolatban, nem tudok állást foglalni, hogy ez törvényes volt, de hajmeresztőnek tűnik azok alapján, igen, amit ön elmondott.
3: Itt a fórumban is jogászok ülnek. Én csak azt szeretném megtudni, hogy ez törvényese, hogy 34 éven keresztül...
2: Nem tudom. Szerintem nem létezik, hogy egy 144 ezeres tartozásból 6 milliós lehúzás lesz. Ügyvédi
3: segítséget innen a szociális részről. Abszolút senki nem törődik velünk.
2: Köszönöm, hogy hívott, nagyon sajnálom. Reméljük, hogy a fórumban, ha hallja olyan valaki, aki tud segíteni, akkor felajánlja a segítségét. Az biztos, hogy abnormális, hogy 144 ezer forint tartozásból 6 milliós behajtás lesz, és még mindig nincs vége. Köszönöm, hogy hívott, és még egyszer együttérzésemet fejezem ki a párja elvesztése miatt. Máriával folytatjuk, kezi csókolom. Halló, halló!
5: Jó napot kívánok, műsorvezető úr!
2: Csokolom, parancsoljon!
5: Én egy köszönetet szeretnék tolmácsolni a Tisza kormány felé.
2: Igen.
5: Mert körülbelül három éven keresztül a gyerek nem kapta ezt a csomagot, amit a Unióval együtt adott a kormány. Nem tudjuk, hogy miért. Na minden esetre a két csomag között klasszis nagy különbség volt, mert 20 éve le van százalékolva, rossz indulatú daganattal műtötték, és úgy tessék elhinni, hogy 17 éven keresztül 28.500 forint volt a kis nyugdíja.
2: Igen.
5: Amikor én bementem az orvosi bizottsághoz, és közöltem, hogy én már 70 éves elmúltam, és ezt a gyereket nem szeretném úgy itt hagyni, hogy ne tisztességesen százalékolják le, ugyanis őt műtét után 22 éves volt, mikor leszázalékolták, akkor megkapta a kis fizetése után, mert hát nem sokat tudott dolgozni, hát ahogy leérettségizett, utána hűtőgépszerelő lett. Úgy tessék elképzelni, hogy mikor a nemzetközi, vagy a hágai nemzetközi bíróságon beperelték ezek az emberek, akiket kilögdöstek Navracsisék, és akkor kapott a gyerek egy olyan határozatot, hogy vagy 500 ezer forintot elfogad, mert visszamenőleg vissza kellett volna adni.
2: Emlékszem, igen. Mert
5: emlékszik erre.
2: Meggyanúsítottak nagyon sok leszázalékolt embert, hogy csalt. Igen, emlékszem. És akkor a végül is a bírósága...
5: A Navracsisnak ez a képére fért, mert nem tudok szebben fogalmazni, hogy ezeket a beteg embereket, és úgy tessék elhinni, hogy elmentünk Szegedre. Beleghivatva Szegedre a gyerek. Igen. Elmentem vele. Hát ugye én nem mentem be, de bánom, hogy nem mentem be. Az 500 ezer forintot csatták oda, amit egy összegbe ide kellett volna adni. Hát én azt kívánom, hogy Navracsis Tiborék ezt az utolsó vasig gyógyszerre költsék, és a jóisten ne adjon áldást ezeknek semmibe.
2: Még azóta sem kapták meg az 500 ezer forintot?
5: Tessék?
2: Azóta sem kapták meg az 500 ezer forintot? Mert lehetett választani.
5: Nem kaptuk meg semmit. Hát az már régen lejárt az 5 év.
2: Nem. Értem. Pedig nem. Megítélt a bíróság, hogy vagy visszamenőleg megkapja azt, amitől megfosztották az egyéneket, vagy egy összegben egy ilyen kártérítés, kárpótlás.
5: Úgy tessék elhinni, ahogy itt elmondom önnek, 10 forintot nem kaptunk.
2: Értem. Semmit. Hát kívánom, hogy valahogy kapják meg, ha meg lehet ezt még kapni.
5: A műsorvezető úrnak én ezt a kormányt még élek egyszerűen nem bírom elfelejteni azt a sok disznóságot, amit csináltak.
2: Nincs egyedül ezzel. Köszönöm szépen, hogy hívott. Lejárt a műsoridő, úgyhogy
5: búcsúznom. Kellemes meglepetés is ért bennünket, mert ma a férjemnek az 5000 forintot a...
2: Ja, biztos a dízelautó miatt, igaz?
5: A dízelautóra, hát igen, tetszik tudni, hogy aki a kicsit nem beszélni, nagyot nem érdemli.
2: Igen. A dízelautó miatt, igaz?
5: A dízelautóra, hát igen, tetszik tudni.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Jazzen. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén. Rekordalacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Fújtatódik a napos száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén a Borsodabaú-Zemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A Tisza kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Piris-Szentkereszten. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: Eljött az évnek az a pillanata, amit mindenki nagyon-nagyon várt. Na nem feltétlen azért, mert hogy nagyon korán kezdődik a napi MotoGP program, hanem tényleg elérkezünk Ázsiába, és jön az a szakasza az évnek, ahol gyakorlatilag eldől a világbajnokság. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 197. adása. Tényleg most már nagyon-nagyon közel van a 200. Amire szerintem semmi ötletünk nincs, hogy mit csináljunk.
3: És nekem sincsen. Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Eldől a világbajnokság itt már Ázsiában, Ausztráliában, te úgy gondolod?
2: Nem, de nagyon sokkal tisztábban láthatunk azzal kapcsolatban, hogy melyik kettő versenyző lesz majd ott tényleg a vége számolásnál.
3: Most mondtál egy hazug felkonfot magyarul.
2: Egy clickbait felkonfot mondtam. És ezzel nem, nem tudsz vitatkozni.
3: Nem, ezzel egyébként. Nem, ez tökéletes clickbait volt. Igen, egyébként nyilván... Közelebb kerülhetünk a megoldáshoz, bár ahogy az idei év alakul egyébként mindig, amikor azt gondoltuk, hogy valamilyen trend már kiegyenesedik, vagy kialakul, akkor mindig jött az élet, és akkor újraírta. Hát meglátjuk, hogy itt majd Ázsiában, Ausztráliában ez hogyan alakul.
2: Még mielőtt viszont rákanyarodnánk a japán nagydíjra, előtte még beszélünk egy kicsit a múltról, vagy legalábbis múltbéli felvetésekről, amik már a jövőre vonatkoznak. Ugye, amikor még Carlos Espeletával beszéltünk a nyáron az egyik helyszíni közvetítés során, egészen hosszú interjút készített vele a Robi, akkor már Espeleta ugye előrevetítette azt, hogy azért lesznek majd még itt változások a MotoGP házatáján, és hát a legdrasztikusabb változás az valamilyen szinten az lehet, hogy megváltozhat a kvalifikációs rendszere a MotoGP-nek a verseny hétvégén belül. Én ugye erről készítettem egy hosszú anyagot a versenyzőkkel még a Red Bull Ringen, viszont hát a te nagyon értékes véleményedet ezzel kapcsolatban nem ismerjük.
3: Te ma mi egy mocsok vagy, nagyon ilyen pokróc vagy.
2: Nem.
3: Mindenhol. Igen, aki egyébként még erről nem hallott, ugye a motorsport.com szellőztette meg ezt, hogy szeretnének változtatni, és két kvalifikációt szeretnének egy hétvégén, mint ugye a Forma 1-es sprintes hétvégéken, ott is külön van kvalia az időmérőnek, igen, tehát külön van kvalia a sprintnek és a nagy díjnak. Hogy ez hogyan kivitelezhető egy MotoGP hétvégén a jelenlegi felállás szerint, azt így nem nagyon látom jönni. Ugye a Forma 1-ben úgy néz ki, hogy van egy darab szabad edzés, utána tehát pénteken van, amikor sprint hétvége van, péntek délután van egy darab szabad edzés, vagy kora délután, akár még délelőttbe is átnyúlhat egy picit, és pénteken délután már van sprint időmérő. Szombaton délelőtt van sprint verseny, szombaton, vagyis kora délután mindegy, délelőtt, kora délután van ugye a sprint, és szombaton késő délután van a nagydíj időmérő.
2: Tehát a szombati főesemény az a nagydíj időmérője, és nem a sprint verseny.
3: Igen. És akkor vasárnap meg ugye marad a pilóta parádé, és a nagydíj. ugye, hogy ez MotoGP-ben így is, amikor a csapatok már állandóan, és a csapatok nem, de a versenyzők, egyébként nagyon érdekesen fogalmazott ez a motorsport.com-os cikk, mert ugye abban azt írták, hogy hát a csapatok, gyártók belementek, az, hogy a versenyzők meg mit gondolnak, az kit érdekel igazából, tehát nyilván őket meg se kérdezték, szerintem erről nagy valószínűsége, meg nem is fogják. De hogy a MotoGP-ben ez hogyan nézhetne ki, mert hogy ráadásul a MotoGP-nek az a terve, hogy a szombati főesemény az ugyanúgy a sprint maradna délután, és akkor valószínűleg délelőtt, kora délután lenne nagy díjidőmérő, csak hát ez így hogy, tehát ha belegondolsz, hogy tök hülyén jön ki, hogy pénteken mondjuk akár rendezel egy darab szabad edzést, legyen így. Utána pénteken délután megrendezed a sprint időmérőt, majd szombaton van megint valamennyi szabad edzésed, utána
2: ha van, hát ugye nem tudjuk, hogy lesz-e.
3: Muszáj lesz, szerintem nem fognak belemenni így. Nem tudom, tehát a versenyzők szerintem ez ellen mindegy.
2: A versenyzők fognak. Az átalakításba sem mennének bele, és akkor majd a különböző javaslatokról beszélhetünk.
3: Igen, és akkor tehát szombaton lemegy a mondjuk egy szabad edzés, utána a nagy díj időmérő, majd sprint, és akkor vasárnap warm-up, pilótaparádé, nagy díj.
2: Igen, kicsit ilyen cikcakos hétvége lineárisan.
3: Hát ez teljes mértékben érthetetlen, és egyébként fura is. Magát az ötletet én egyébként díjazom, mert hogy nagy valószínűséggel az azt jelenti, ez már csak az én olvasatom, és ezért általában ugye mi mindig kapjuk az évet, de hogy ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy kevesebb pályaidőt kap a Moto3, Moto2 szabad edzésekre, ami az én részemről alapból is egy üdvözölendő dolog. Én alapból is átalakítanám a Moto3, Moto2-es hétvégét sprintesre, mert úgyis mindenkit a versenyek érdekelnek igazából. Tehát ezt láthatjuk, hogy a F3, F2-ben is ugyanígy van, hogy ott is van külön sprint, nagy díj minden hétvégén, tehát hogy ez simán lehetne így a Moto3, Moto2-be is. Tehát hogy ez a pozitív hozadéka. Azt nem látom jönni, hogy mit tudsz csinálni, hogy ne az legyen, hogy óriási... Tehát nyilván a dráma faktort nagyon tudja emelni egy ilyen döntés, de hogy ha pénteken azt nekik mondjuk délelőtt egy órát, akkor is a délután, hogy most péntekenként van kvázi összességében másfél órányi olyan idejük, amit arra tudnak használni, hogy csak beállításokat tesztelgessenek, mert ugye mindig a Q0-át az utolsó 10-15 percben ejtik meg pénteken délután.
2: Meg ugye azért a pénteki délutáni edzésnek az első 5-10 perce azért még úgy egy
3: és ugye ez lenne a másik, amit terveznek elvileg átalakítani, hogy Q1, Q2, Q3 itt is.
2: Tehát nyilván az edzés mint olyan intézménye megszűnne, mert nem lenne jelentősége annak, hogy ki van mondjuk a legjobb 10-ben, meg ki az a maradék, aki pontosan, ugye küzd a maradék két továbbító helyért. Tehát ezt a részét értem.
3: Csak hogy akkor mit csinálsz? Akkor péntek délőtt adsz nekik másfél órát? Vagy mi a terv?
2: Nekem az a bajom ezzel, hogy gyakorlatilag ez azt jelenteni, a MotoGP-s hétvégére lefordítva, hogy van egy szabad edzésed délelőtt, ami semmilyen szinten nem fogja igazából tükrözni azokat a viszonyokat, amik a szombat délutáni sprintet, vagy éppen a vasárnap délutáni futamot. Tehát
3: a versenybeállításra nehéz.
2: Tehát versenyszimulációs etapot, értékelhetőt nem tudsz futni. Tényleg az lehet egyébként egyedül a megoldás, hogy akkor egy sokkal hosszabb első szabad edzést adsz a MotoGP-seknek, mert akkor legalább eljuthat a pálya egy olyan állapotba a felgumizódásával, meg a hőmérséklet javulásával, meg a pálya körülményeinek a javulásával adott esetben, amivel ha nem is lemásolni tudják a későbbi körülményeket, de legalább egy picit közelebb tudnak kerülni a valósághoz. Arról nem is beszélve, hogy pontosan tudjuk azt, hogy azért az első szabad edzések azok köszönő viszonyban sincsenek azzal, ami a valóság, mert az elején még csak a beállításoknak a megtalálásáról van szó, hogy milyen irányba induljanak el. Azzal még nem tudsz neki menni egy teljes verseny hétvégének két időmérővel, két sprint versennyel, hogy előtte van egy 3-4 órás első szabad edzésed, vagy 1 órás szabad edzésed, ahol mész a közepes-közepes keverékkel. Mert ugye arra sincsen időd igazából, hogy kitapasztalt, hogy akkor melyik gumi milyen kopással fog majd működni, és egyáltalán értékelhető verseny felhasználható adatmennyiséget nem tudsz kinyerni hát azokból az edzésekből.
3: Egyébként ugye erre szokták azt mondani, hogy nyilván az ilyen őrületfaktor, meg az ismeretlen faktor, az mindig egy ilyen plusz hozzáadott érték lehet adott esetben.
2: Jó, csak erre a versenyzők azt mondják, hogy így is eléggé a határon mennek, és eléggé ki vannak facsarva azzal, hogy pénteken igazából az első szabad edzésen kell mindent megoldani.
3: Tökéletesen értem egyébként az ő álláspontjukat, és én nem látom egyébként, tehát hogy amit meg pláne nem látok jönni, hogy ha még ezt a Q1, Q2, Q3-ot bevezetik, mert akkor az azt jelenti, hogy a 2x15 perc kali helyett, akkor gyakorlatilag ugye van, most már nem emlékszem, hogy a Forma 1-ben hogy van, de ugye ott is ilyen...
2: Figyelj, szerintem maradhatunk annál, hogy 3x15 és akkor az a legegyszerűbb.
3: Érted, és akkor az is 45 perc, de hogy ugye a sprint időmérő is megvan variálva a Forma 1-ben, mert ugye az ott meg megvan adva, hogy adott szakaszban mivel mehetsz csak ki. Tehát ott azt hiszem, ráadásul úgy is úgy van megadva, hogy megvan adva, hogy csak azzal a keverékkel mehetsz.
2: Megmondom neked őszintén, és Forma egy sprint időmérőt egy darabot
3: nem láttam. Én is nagyon keveset láttam, de valamiért ezzel émlik, hogy ez így van, de majd megírjátok kommentbe. Szóval, hogy az is egy ilyen érdekes lenne, hogy akkor megadják, hogy itt most akkor keménnyel kell menni, mert azt hiszem, ráadásul így van, hogy így fordítva haladnak, hogy az elején van a lágy, aztán közepes, kemény, és akkor lehet, hogy itt is nem tudom. Szóval, hogy ez az egész hétvége olyan szintű átalakításokat igényel, tehát mondom, amit én így nem látok, egyszerűen működ.
2: Én azt nem látom benne, hogy ugye egy új pályára gurulási etapot beiktassanak a programba, mert már így is eléggé sűrű és zsúfolt. Az, hogy a meglévőket lehetne módosítani, én azt látom egyébként egy megfelelő útnak, vagy egy olyan útnak, ami járható lehet bármilyen szempontból, anélkül, hogy ne veszítsél el mondjuk betét sorozatot.
3: Igen, azt értem, amit mondasz, igen.
2: Tehát azt nem látom magam előtt, hogy oké, akkor legyen a hagyományosnak mondható hétvégi menetrend, és még pluszban egy kvali, hanem valamit fel kell áldozni azért, hogy legyen egy plusz kvali. És lehetséges, hogy ennek nem a MotoGP-nek kell lenni, sőt, én kultiválnám szintén azt, hogy inkább vegyünk el a kicsiktől. Úgyis minden abba az irányba alakul, és ezzel egyet lehet érteni, egyet is nem lehet érteni, hogyha lehet így fogalmazni, de az a valóság, hogy ebbe az irányba alakul minden. Az, ahogyan jövőre átalakul majd a pedók.
3: Meg hát elég megnézni a kvázi testvérsorozatokat is. Tehát ha megnézed a Superbike-ot, ott is úgy van, hogy a kisebb kategóriáknak már pénteken időmérője van, és szombat-vasárnap egy-egy futam.
2: Igen, szombaton meg vasárnap van egy-egy warm-upja a két kis kategóriának, azon kívül meg mennek versenyeket, és kalap-kabát, sziasztok.
3: Tehát, hogy nyilván értem, ez prototípus meg másabb, de hogy itt is szerintem hasonló irányt kell venni, mert ez tökre látszódik, ezt elhihetitek nekünk, ebben dolgozunk jó pár éve, hogy nyilván az igazán a legtöbb embert az érdekli, hogy a versenyeken mi történik.
2: De elég a képernyőt nézni a közvetítéseken, igen, hogy hogyan alakul a program, és hogyan alakulnak a lelátói nézőszámok adott esetben egyik napról a másikra, meg napon belül is, tehát...
3: Úgyhogy én nekem az lenne szerintem a legideálisabb, hogyha pénteken délelőtt vagy kora délután lenne vége mondjuk egy ilyen másfél órás szabad edzésnek, és akkor pénteken délután mondjuk ilyen 4-től rendeznéd, ha már időmérőt akarsz mindenképpen, akkor ilyen 4-től rendezed mondjuk az időmérőt. Szombaton ugyanígy maradhat, tudom én, 11-től, vagy kicsit későbbre teszed déltől adott esetben a nagy díj időmérő, de így is hülyén jön ki. Tehát,
2: igen, mert akkor megint el kell tolnod a sprintet, igen, tehát akkor már nem a hármas rajt az,
3: igen,
2: ami
3: de, a sprintre működik. Igen, de egyszer, egyébként azt is el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb sikerül azt is megoldani, nyilván ezt most majd beszélünk a naptárról, ezt most jövőre évre nem annyira sikerült, hogy teljesen elkerülje egymást a két széria, és akkor ugyanúgy át lehet tenni háromra egyébként a MotoGP-t is vasárnap. Mert egyébként, ha valami még jobban tenne, egyébként a kicsit szellősebb lenne szerintem a vasárnap is, mert így most persze nézői szempontból tök jó, hogy így egymásra van indítgatva. A Forma 1-es hétvége az már kicsit túlzás, hogy ugye a rohadt reggel 8:30-tól, meg mit tudom én, 10-től, mert lemegy az F3, F2, csak a 3 óráig gyakorlatilag csak a pilóta parádé van ott a helyszínen, meg Porsche Superkupa, meg ilyenek. Szóval, hogy van mit variálni egyébként, és kíváncsi leszek, hogy mi lesz a végső döntés, de mondom, hogyha ugye Bányája például azt dobta
2: pont be. Ezt akartam még hozzátenni, hogy ugye versenyzői megközelítések szerint ugye Bányája azt az álláspontot képviseli, hogy maradjon minden úgy, ahogy eddig, de a sprinten futott leggyorsabb körök alapján legyen rangsorolva a vasárnapi rajtrács. És akkor ezáltal
3: hát ugye ezt láthatjuk
2: a Superbike-nak a Superpole futamát
3: nem, ugye meg a szupersportban, sportbike-ban,
2: igen,
3: női VB-ben ugye így is van, hogy az első futamon futott leggyorsabb kör alapján kvalifikálsz a másodikra.
2: Mondjuk ott is egyébként kicsit csalóka, mert ugye az első 9-nél van ez, igen, a helyzet, tehát hogy utána viszont a 10-en kívül már a rendes kvali sorrendje az, ami meghatározza a dolgot.
3: Igen, abszolút.
2: Tehát az megint egy csavar, ami aztán egy picit átírhatja a dolgokat.
3: Lehetnének itt.
2: De igen, egyébként ugye Marini mondta el azt, hogy igen, ezzel azoknak a versenyzőknek lesz főként problémája, akik jók, meg akik a győzelemért harcolnak folyamatosan.
3: Igen, tehát nyilván az extra, tehát a rajt ismeretlen az faktor
2: egy,
3: tudod
2: belerakni. A rajt az mindig egy ilyen gyújtópontja az idézőjeles konfliktusnak, meg egy mindig egy jó eseményforrás a rajt, majd beszélünk Japánnal kapcsolatban is erről.
3: Jó, mondjuk egyébként, amióta meghozták az új szabályokat, azóta egyébként elég kultúrát rajtjaink vannak.
2: Jó, de a rajt az jó. Igen. Meg a rajt az azért fel tudja rázni a mezőnyt rögtön az elején. Nekem a kedvenc ilyen megszólalásom az egyébként még Alex Márquezé volt, aki ugye elmondta, hogy hát nem örül egyáltalán ennek, de hát most nincs mit tenni. Ők döntenek, nekünk meg egyszerűen nincsen semmiféle erő.
3: Mármint az őkre, úgy érted, hogy a fejesek,
2: fejesek döntenek, igen, nekünk meg nincsen eléggé erőteljes fellépésünk ahhoz, hogy ebbe bármilyen szinten beleszóljunk, úgyhogy megyünk.
3: Hát ez egyébként tökre látszik, hogy tényleg rohadt gyenge ebből a szempontból a MotoGP-s rajtrács vagy pilótabrigád, hogy továbbra sincsen egy közös mindig, nem tudom, hogy van ez.
2: Versenyzői szakszervezet.
3: Szakszervezet, igen.
2: Mindjárt felrobbanok, mert pont most akartam hozni, hogy nem is lehet elvárni, hogy valakik egységesen fellépjenek, hogyha az a személy, aki itt igazából meghatároz mindent, aki ennek a sorozatnak az arca, az ilyen dolgokat nem kommentálja, és nem áll bele. Mert hogy Marc Márquez így gyakorlatilag elsétált a kérdés elől, amikor ezt neki szegezték.
3: De erről már nagyon sokat beszéltünk, vagy nem tudom, hogy csak... Már csak, vagy csak olvastam, vagy beszéltünk is róla.
2: Beszéltünk is szerintem, hogy csak térjünk vissza erre.
3: Hogy ebből a szempontból tökéletesen kitalálták, ugye, tehát Marc Márqueznek, meg szerintem a nagyobb neveknek közvetlen vonala van a főnökséghez, tehát hogy ő neki nem nincs arra szüksége, hogy most ő a többi pilótával kiálljon, és akkor itt szakszervezetezzen, mert hogy az van, hogy persze már gyere, beszéljünk, hogy vagy.
2: De nem a szakszervezeti
3: vagy
2: részt kifogásolom.
3: De igen, de hogy ő azért nem áll bele ilyenekbe, érted? Mert hogy nyilván ő zárt ajtók mögött el tudja mondani a véleményét az eszpelétáiknak, és akkor vagy meghallgatják, vagy nem. Tehát nyilván ebben is, ezzel is kíváncsi leszek, hogyha mondjuk változik a jobban a vezetés, mert ugye most felvettek ugye
2: Joe Hadley új embert.
3: Igen, egy csomó új embert van most már, külön pénzügyi vezető, meg médiáért felelős vezető, meg stb. Akik már biztos, hogy előrelépések lesznek a mostaniakhoz képest, vagy korábbiakhoz képest, mert hogy nem ugyanaz a vezeték nevük, mint a mostani vezetőknek. Tehát nyilván ez már most egy pozitív előrelépést fog jelenteni. Tehát, hogy ezért nem fog beleállni Marc Márquez, majd nyilván, hogyha már mondjuk a Márquez adott esetben nem lesz.
2: Akkor más,
3: de akkor meg akkor is, akkor meg fogják találni ugyanígy ezt a kiskaput, hogy akkor a Quartararónak fognak puncsolni, meg mit tudom én mondjuk, ki lesz a kiemelkedő még attól függően. Akosztálnak, érted? Tehát, hogy
2: nem véletlenül hoztam be egyébként ezt a gondolatot, hogy nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy fellépjünk, meg társai, mert hogy ugyanaz a kérdéskör azért felmerült az osztrák Pirelli teszttel kapcsolatban is, hogy azért ott sem feltétlenül az egyenlő bánásmód, meg az egyenlő versenyfeltételek megteremtése volt itt a fő cél.
3: Akkor most Pirelli tesztezünk, nem naptározunk, jó?
2: Majd akkor naptározunk utána. Még maradjunk annál a hétvégénél, és aztán pedig naptár, és végül Japán.
3: Igen, hát ugye a nagyobb nevek közül ugye Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, nem is tudom még ki, aki ilyen nagyobb névnek mondható, mindegyik ők úgy fog megérkezni a valenciai tesztre.
2: Bastianini, nem tudom mennyire mondod a nagy névnek, de ő volt az, aki egyébként itt a leghangosabb volt.
3: Igen, Bastianini, vagy akadat esetben ugye Alex Márquez is.
2: Digel Antonio
3: igen,
2: is.
3: Igen, tehát egy csomó olyan versenyző van, akik úgy fognak megérkezni a valenciai december elsőjei, azt hiszem december elsőjén van talán, december elsőjei évvégig tesztre, ahol először kipróbálhatják majd a Pirelliket, hogy korábban egyetlen egy métert sem mentek ezekkel a abroncsokkal, míg ugye a mezőny többi tagjának, akik nem váltanak gyártót, volt erre lehetőségük, ugye volt akinek már többször is, hiszen azért évközben itt voltak Pirelli tesztek. ugye az egész onnan indul, hogy ezek a Pirelli tesztek is ugye elég hülyén jönnek ki, mert hogy ugye azért zárkapusak, meg azért van kvázi ilyen korlátozott többek között, mert hogy ugye nem az van, hogy itt a Michelin belement abba, hogy akkor jó, ő nem szállít innentől kezdve a broncsot 2027-ben, hanem gyakorlatilag a Dorna megmondta nekik, vagy MSIG, hogy ha maradni szeretnének, akkor minden kategóriát el kell látni, ebbe a Michelin meg nem ment bele. Tehát, hogy kvázi egy kicsit ilyen kiadták a Michelinnek az útját, vagy bemutatták nekik, hogy arra van az ajtó, arra lehet próbálkozni.
2: Igen, tehát nem arról van szó, hogy a Michelin lépett volna hátra, és látta igen. volna be azt, hogy nekik ez a sorozat, ez most egy picit más.
3: És ezért van az, hogy ugye emiatt ilyen zárt kapus, meg titkolózós, meg hogy nem jelenhet meg, nem jelenhetne meg egyébként alapból semmi sem a tesztről, stb. Stb. Stb. És ugye ez pedig extrán rátesz még egy faktot, hogy a csapatot per gyártót váltó, vagy inkább gyártót váltó versenyzők pedig teljes mértékben kimaradtak, mert nem sikerült megállapodni. Az egyébként, ha meg is belegondolsz, nyilván a gyártóknak azt tesz igazán jót, hogyha azokkal az emberekkel tudja most kipróbálni a motorjait, akik biztosan ott lesznek jövőre is, hiszen ha most felültesz olyat, aki nem lesz már ott jövőre, az nyilván elviheti az infót, meg megláthat olyat, amit nem kéne, stb. Stb. De hogy értem, amit mondanak, nyilván, hogy ez óriási hátrány lehet. Ugye volt Paul Espargaró, mert talán azt is mondta, hogy Bulegának óriási erőnye lesz, és a következő év elejét akár futamgyőzelmekkel is kezdheti majd ennek köszönhetően, hát majd ezt meglátjuk. De hogy értem, amit mondanak a versenyzők, de ez egy kegyetlen világ. Ez egyre inkább ebbe az irányba megy, hogy itt, hál' Istennek, én például rohadt ülök annak, hogy egy ilyen öt versenyzőt cserélünk a rajtrácson, mert sokszor már úgy ültetgetsz itt versenyzőket, hogy semmi közök nem kellene, hogy már legyen ezekhez a csapatokhoz, meg magához már a MotoGP-hez sem. És hogy ez sajnos ilyen szempontból nyilván szarul jön ki, meg hogy rosszul mutat, de hogy nem tudsz vele mit csinálni, én azt gondolom. Tehát ez benne van. Ez a sport, ez ilyen. Nyilván azoknak a versenyzőknek nagyon rosszul esik, akiknek ez így minuszos, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt jól megfogalmazni, de hogy nem tudok erre tényleg már mit
2: ugye mondani. Itt ezzel főként szerintem az a baja a versenyzőknek.
3: Hogy mások megmehetnek, csak ők nem?
2: Nem, hanem hogyha itt a nagyobb képet nézzük, akkor az az, hogy lehet, hogy felülhetnek majd a motorra, és mehetnek Pirelli abroncsokkal ugye a valenciai teszten. De inkább itt az üzemóra az, uh-huh. ami hiányzik a versenyzőknek, nem az, hogy igazából most mennek, nem mennek, hanem az, hogy így értékelhető köridő, illetve körszám az, ami így kiesik, mert azért azt tegyük hozzá, hogy Valencia december 1-én nem biztos, hogy az a körülmény csomagot fogja majd rejteni, uh-huh. ahol valós képet tudsz kapni ezeknek a gumiknak a viselkedéséről, a kopásáról, arról, hogy milyen körülmények között mennyire terhelhető, akár a porosabb íven mennyire terhelhető. Tehát, hogy sok olyan apró tényező van, amit nem tudsz egyszerűen reprodukálni, és még csak tesztelni sem tudod azt, hogy meddig lehet elmenni olyan körülmények között azzal az abroncsal, mert teljesen más az, amikor a nyári nagy melegben Brunóban versenyzel vele, meg amikor a Red Bull ringen mész vele, egy viszonylag korrekt napon, meg aztán a hideg Valenciában fogsz majd menni ott a tengerpart mellett. Tehát ezt a részét én megértem, de inkább ez a része az, ami hiányzik. Nem az, hogy jaj, akkor ő most mehetett, hanem az a baj, hogy ő viszont nem mehet ugyanannyi és ugyanolyan körülmények között. Uh-huh. És ez az, ami így versenyhátrányként csapódik le a versenyző esetében, szerintem legalábbis így külső szemben.
3: Tökre értem ezt is, de tényleg, ahogy mondtam is, hogy
2: persze, a világ ilyen.
3: Tetszett volna nem csapatot vagy gyártót váltani, és akkor nyilván lehet így mutogatni. Meg azt is, tehát, hogy
2: a jó, csak erre meg mondja a versenyző azt, hogy tetszett volna jobb motor gyártani, hogy itt tudjak maradni. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót.
3: Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését. Ma dönt a bíróság Hankó Balázs előzetes letartóztatásáról. A megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alapműködését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Délelőtt megérkezett az őrizetben lévő Hankó Balázs, fideszes országgyűlési képviselő a Kecskeméti járásbíróságra. A megbilincselt korábbi minisztert navosok kísérték be a tárgyalóterembe. Hankó Balázs letartóztatásáról a nyomozási bíró dönt. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely a valóságban vagy a Fidesz kampányát, vagy a támogatott magánéletét finanszírozta. Ellene hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a Terror Elhárítási Központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEKA nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább, az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekord alacsonyra süllyedt a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz.
2: Sörös sztorik a 30 éves belga sörözőtől. A mikrofonnál Somoti Solymos Eszter. A belga söröző nagymúltra tekint vissza, 30 éves már a Bem rakparton megtalálható közkedvelt hely, és hát a következő percekben újabb történettel érkezünk, mert hát a nagymúlt, az sok történetet is jelent. Ennek kapcsán fordulok Görömbeit Szintiához, operatív vezetőhöz, hogy szerintem az is egy fontos kérdés lehet az elnevezés egy hely életében, és hát a belga söröző mellett a Harry nevet is megkapta a hely, de miért?
3: Egyfajta tiszteletképpen Henry Ford volt az, aki nagyon sokat segített a nyitáskor Jánosnak és Zoltánnak, a két alapítónak, és így szerettek volna tisztelegni előtte, hogy az ő nevét is bevonták, és így lett tulajdonképpen Belgian Brasserie Henry, csak ezt a magyarok nagyon nehezen tudják kimondani, és ezért a köznyelven inkább belga söröző. A történet ugye úgy indult, hogy János és Zoltán teljesen más céllal mentek Belgiumba, autót szerettek volna vásárolni, az sem maguknak, hanem csak megkérték őket, hogy legyenek kedvesek segíteni, és megismerkedtek egy autókereskedővel, és az autókereskedő fia Henry Ford. Ő pedig bevezette őket a belga sörök sokszínű világába, és szinte a kezdetektől fogva nagyon-nagyon sokat segített. A mai napig jó kapcsolatot ápolnak János, Zoltán és Henry, és hát a születésnapi ünnepségünkre is természetesen meghívtuk, és elfogadta a meghívásunkat.
2: Egyébként a külföldi vendégek, akik betérnek hozzátok, mennyire ismerik a belga söröző történetét? Például ők rákérdeznek a Henry névre.
3: Nem jellemző.
2: Nem jellemző.
3: Nem jellemző. Nem is tudom miért, talán már olyan sok év telt el, olyan sok ez a 30, hogy lehet, hogy az elején ez még így érdekességképpen, vagy érdekes volt, de most én már nem tapasztalom, hogy megkérdeznék, hogy miért Henry. Így épült be a köztudatba.
2: Ezért jó egy születésnap, mert apropót ad arra, hogy visszaemlékezzünk, és az akár elfeledett információt újra felfrissítsük. Hát ez volt az újabb történet a belga söröző életéből, de hát nézzük, hogy legközelebb mivel fogok majd előrukkolni, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, érdemes bennünket követni itt a rádió iterén keresztül, vagy pedig a YouTube csatornánkon visszahallgatni ezeket a történeteket. A belga söröző történetét hallották. Aki pedig kíváncsi, irány a Bem rakpart.
0: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: ki a répre!
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelenését, így szerinte újabb késedelem várható. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Ma van a mellrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8 000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Rózsaszín szalagokkal hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok az autóbuszokon elhelyezett plakátokon lévő QR-kód segítségével a Merrák Info Egyesület információit érhetik el a szűrővizsgálat fontosságáról. A nap további részében is marad a napos őszi idő, délután 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
0: Megkezdte a szezont a Karinti Színház is, erről hallhattak már a műsorunkban is, mert Dobra Marával beszélgettünk az Anyám hangja című előadásról, ami hát önmagában különlegesség, mert hát egy kortárs darab, amit ő maga írt, és amihez egy kortárs zene született a darab céljából és okán, és hát voltak éppen ez egy ilyen, nem is tudom, dráma, opera, amit láthatunk, próza, tánc, mozgás egybe. Szóval erről hallhattak a kedves hallgatók már itt az Anyám hangja című darabról ebben a műsorsorozatban, de hát nem csak ez az ősbemutató lesz ám a Karinti Színházban, úgyhogy lássuk, hogy mivel készülnek és hogyan készülnek. Váradi R. Szabolcs, drámapedagógus, művészeti munkatársa a színháznak a vonalban. Szervusz, Szabolcs!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, hát most egy nagyon-nagyon izgalmas évad elé nézünk egyébként, mert itt az Old Tamás vezetésével alapvetően mindig igyekszünk egy ilyen nagyon friss, ha lehet, ha megtehető, akkor ősbemutatókkal tarkított évadot összeállítani, és ez úgy tűnik, hogy ez az idén most az eddigiekhez képest is kicsikét különlegesebbre sikerült. Rögtön ugye ott volt az elején ez a kameraopera, amit úgy, amivel magam is valamennyire részt vettem a szöveg írásában, a libretto írásában, aztán utána a rendezésben, de hát hamarosan elkövetkezik majd az Ó Horváth Sárinak a Nőzavar című új teljesen új vadonatúj a színház, szintén a színház számára írt előadása. Az Ó Horváth Sáriról annyit érdemes tudni egyébként a hallgatóknak, hogy ő alapvetően a független szférában dolgozik és dolgozott. Ő is a saját darabjait írja, rendezi, és ezt kifejezetten három nőre íródott. illetve íródik. Én a librettót, illetve hát a szinopszist már olvastam tőle, nagyon izgalmasnak tűnik ez.
0: De hát neked is tartalmas évadod lesz, hogyha most abszolút, a mostani igen. bemutatón túl is vagy, de hát ugye ez is még majd októberben, novemberben színpadra kerül újra, és hát egy izgalmas darab volt.
3: Igen.
0: De hát igen, a gyerekekre is gondolva írtál egy elvarázsolt királykisasszonyt.
3: Azt pedig hamarosan kezdjük, igen, hát jövő héten lesz az olvasópróbánk, az is gyakorlatilag egy teljesen új ősbemutató, és annyiban is különleges, hogy jelen pillanatban pont már küldözgetik a zeneakadémista srácok a zenéket, tehát hogy velük is van egy fúzió. Tamás erre mindig nagyon odafigyel, hogy lehetőleg azon túl, hogy tényleg ősbemutatók legyenek, és hogy dolgozzon minél inkább, és minél újabb dolgokat csináljon a színház, lehetőleg legyenek ilyen fúziók, mutassunk olyan embereket meg, akik nem annyira vannak előtérben, például tényleg visszakanyarodva itt az Ákosnak, az Arándi Ákosnak a zenéje, akinek gyakorlatilag ez az első nagy színpadi, írt ő már operákat, kameraoperákat, de hát számára ez az első, amikor konkrétan előadás formájában színpadra is került, és akkor most jönnek ugye majd a zeneakadémisták szintén, akik hát azért ennek megfelelő minőségben készítik a zenét, de én nagyon bízom benne, hogy a végére ez is már, mint a gyerek előadás, az Elvarázsolt Király kisasszony, ami ugye a virágszálomról szól, így hívják a kisasszonyt, majd mind a színészeinknek, kollégáinknak, és mind a közönségnek, a apróknak és cseprőknek majd egy izgalmas feladat lesz.
0: Ezt úgy írtad meg, mert hogy ugye a címből akár még Benedekerekig, vagy valamelyik népmeséig is eljuthatnánk. Hogy hát ugye, összegyúrtad azt a tudáskincset, amivel mi a régi mesevilággal szemben állunk?
3: Hát ugye az van, akárhogyan is nézzük, hogy nagyon sok vándortörténet van, és alapvetően a meséknek az volt a lényege, azért is mesélték tűz körül öregek maguknak, gyermekeknek este, mert egy csomó olyan nagyon fontos, hát, hogy mondjam, tanulság és olyan fontos életutakat lehetett megtanulni belőle, amik építették a közösséget alapvetően közösségépítő szándékkal és megtartó szándékkal, és plusz nyilván átadtak információkat a következő generációknak. Tehát ennek nyomán indult el ez az egész, és igen, tehát, hogy ez nem Benedekelek történetet, de hogy megtalálható nem csak a mi kultúránkban, de alapvetően igen, és én nekem volt már korábban 2 mesém, ahol nem volt fa, és a tovább is van, amelyik mindegyik 3-3 népnek a meséjét írta össze egybe, illetve írtam össze egybe. Volt mindegyiknek valami nagyon fontos vezérfonala, aminek az ürügyén elkezdtük ezt mesélni. A hol nem volt fának általában az együttműködés fontossága, hogy ez a 3 nép hogyan tud egymással végül is együttműködni. A tovább is van az adakozás fontosságáról szólt. Ez a mese most ez alapvetően egy mese vonulaton van, de ez pedig a mai szóval élve valahogy a bullying, vagyis hogy a csúfolódás az egymás és önmagunk elfogadásáról szól. Annak az ürügyén kezdi el mesélni ezt az egyébként megregulázott királykisasszonynak a történetét.
0: Ez lesz november 7-én a bemutatója a Karinthy Színháznak. És hát ugye az Anyám hangja az meg már színpadon volt. Hogy érezted, a közönség mennyire volt vevő erre a különleges világra, amit megalkottatok Dobra Marával?
3: Hát ugye ez az első előadásunk volt eddig még csak, most majd 7-én lesz a következő, ajánlom a nézőknek, hogy jöjjenek el. Ez egy nagyon különleges utazás egyébként, egy összművészeti alkotás lett a végéből, köszönhető ez ugye az élő, ott ülnek fönn a színpadon a zenészek, nagyszerűen játsszák az egyébként meglehetősen, most kicsit a kortárs opera, mint olyan elriasztható lehet, mert diszonáns hangok jelennek meg az emberek fejében, de az Ákos nagyon-nagyon szép és fogyasztható zenét írt. Most a fogyaszthatót azt értsék nem pejoratív értelemben.
0: Világos, persze.
3: És a Zwickli Fanni nevű táncos lány, aki benne is van az előadásban, és koreografálta is az előadást, egy ilyen nagyon csodálatos női történetet pakolt, vagy segített nekünk összepakolni ebben, és közben ott van a látványvilág, amit a Bati Nicoletta készített. Szóval, hogy így nagyon sok nő, tulajdonképpen ez nagyon sok nő körül, az Ákos és én voltam a két férfi, szexi, olyan érzés ez, mint hogyha így betévettünk volna a női öltözőbe, és akkor megosztanak velünk olyan élményeket önmagukról, amikről mi általában nem nagyon tudunk, vagy nem nagyon érzékelünk, és ami az igazán különlegesebben, hogy valahol nyomaiban a saját, a Horváth Mária ugye a Marának az édesanyja, aki az ének szólamot viszi, ők egyébként anyalánya az életben is, és valahogy így ez az utazás, hogy a saját traumájukat hogyan dolgozzák fel, és jutnak el arra, hogy a legvégén képesek legyenek leülni egy asztalhoz, az mindenféleképpen tanulságos lehet. És ami a legfontosabb, ami szerintem ma már igazából a színháznak a feladata kellene, hogy legyen, hogy beszélgetéseket generáljon a nézők között, családok között, hogy kinyisson olyan kimondjanak olyan el nem mondott mondatokat, és kinyissanak olyan fiókot, mélyre elrakott dobozokba elrakott történeteket, amik segítenek abban, hogy együtt tudjunk élni, hogy minél több trauma dolgozódjon föl, hogy ne vigyük tovább. Én szerintem alapvetően valahol minden egyes előadásnak idáig kéne eljutni.
0: Anyám hangja, most erről meséltél előtte, az elvarázsolt király kisasszonyról beszéltél, ezek a Karinti Színházban láthatók, bár a D.R. Szabolcs, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm, minden jót mindenkinek.
0: Köszönöm a lehetőséget, hogy önökkel tölthetjük ezt a majd egy órát, holnap ismét nekirugaszkodunk, remélem számíthatunk a figyelmükre. Ez volt a Kultúra, a Spirit FM-en, Róna Jegon vagyok, viszontállásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Egy kölyök kutya érkezése hatalmas öröm, de az sem mindegy, honnan kerül hozzánk az új csöpség. Egy felelős tenyésztő munkája ugyanis jóval a kölyök megszületése előtt már elkezdődik, és az egészségügyi szűrésektől a megfelelő párosításon át a gondos felnevelésig rengeteg minden tartozik hozzá. A következő percekben annak járunk utána, hogyan ismerhetjük fel a megbízható tenyésztőt, milyen jelek adhatnak okot gyanúra, és mire figyeljünk, mielőtt hazavisszük a leendő kis kutyánkat és leendő legjobb barátunkat. Ebben a témában pedig Árkosi Beatrix-el, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségeinek irodavezetőjével, okleveles agrármérnökkel és kinológus szakmérnökkel beszélgetek. Köszöntöm nálunk!
2: Jó napot kívánok!
1: Nyilván ez egy fontos és kardinális kérdés, tenyésztő vagy szaporító, hogyan ismerjük fel, de ennyire azért még ne rugaszkodjunk el a témától. Mit jelent ma felelősen például kutyát választani? Mire érdemes már a keresés legelején odafigyelni a leendő gazdinak?
2: Én azt gondolom, hogy a mai felgyorsult világban mindenki az interneten próbál kiskutyát keresni, hiszen ha beütök egy fajta nevet, akkor rengeteg találatot kapok, akár kennelekre, akár hirdetésre, akár különböző oldalak hirdetéseire. Én nem innen indulnék el. Aki valóban tenyésztőtől szeretne kiskutyát vásárolni, én annak azt tudom ajánlani, a legbiztosabb útja az, hogyha felmegy a MEUA Szövetség honlapjára, ami a kennelclub.hu címen található, és ott a szervezetek menüpontban megtalálja a fajta gondozókat. Ha rákattint erre a lehetőségre, és beírja a keresőbe a keresett fajta nevét, akkor ki fogja dobni az oldal azt a 2-3 fajta gondozó egyesületet, aki az adott fajtával foglalkozik. Az ő elérhetőségük, illetve a weboldaluk címe, az minden esetben fenn van ezen a honlapom, és hogyha felkeresik ezeket a fajta gondozókat, akkor nagyon sok esetben találnak olyan menüpontot náluk, hogy ajánlott kennelek, ajánlott tenyésztők, vagy ajánlott almok. Ha innen indulunk el, akkor nagyon nagy az esélyünk, hogy egy felelős állattenyésztővel, egy felelős kutyatenyésztővel fogunk találkozni.
1: Ám sajnálatos esetekben eléggé gyakran előfordul, hogy mégsem így cselekszenek a leendő gazdik. Sokan például azt gondolják, hogy ha egy kutyafajta tisztának néz ki, akkor biztosan tenyésztőtől származik. Na de mit jelent valójában a törzskönyv, és miért is annyira fontos manapság?
2: Hát ugye itt van egy kis szakmai edukáció a részemről, mert az, amit mi megkapunk a kutyáinkhoz, hogyha fajtatiszta kutyát vásárolunk, az nem a törzskönyv, hanem az a kutyának a származási igazolása. Maga a törzskönyv az egy hatalmas nagy adatbázis, amiben az adott fajta összes törzskönyvben rögzített egyedének az összes tulajdonsága, a szülei, a felmenői, a színe, a szőrzete, ha ez fontos, tenyésztője, tulajdonosa benne van. Az az A4-es nálunk zöld színű származási igazolás, az a saját adott egy darab kutyára vonatkozó összes ilyen adatot tartalmazza, 4 generációra visszamenőleg.
1: Tegyük fel, mégis az ön által ajánlott módszert választjuk, és megpróbálunk utána nézni a keneleknek. Miből ismerhető fel már az első kapcsolatfelvétel során, hogy megbízható tenyésztővel van dolgunk?
2: Hát ami nagyon fontos, és azt hiszem, hogy furcsán fog hangzani, az az, hogy a tenyésztő kérdezni fog. Kérdezni fog a leendő gazditól arról, hogy hogyan él, arról, hogy milyen körülmények között él, arról, hogy mit szeretne, mit tervez a leendő társával csinálni, hova fogja rakni, hol lesz a helye, mennyi időt fog egyedül tölteni a kutya. Szóval ilyen kérdéseket fog feltenni. Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések már nagyon pontos képet kapnak arról, adnak arról, hogy az, akivel beszélek, az valóban tenyésztő, és valóban fontos neki az általa előállított, ez most egy csúnya szó volt, kiskutya leendő következő 15 éves élete és életminősége. A tenyésztőknek az életében két nagyon fontos momentum van. Az egyik az az, hogy milyen párosítást hoz létre, tehát melyik szukakutyát melyik kannal fedezteti, és a másik a kölykök számára a leendő gazda kiválasztása. Ha olyannal találkozunk, akit nem érdekel, hogy hova kerül a kutya, hogy milyen körülmények között fog élni, megmondja, hogy mennyi az ára, és holnap után elviheted, ott azért egy vörös felkiáltójel legyen a fejünkben.
1: Az előbbiekben kitért arra, hogy milyen kérdéseket fog nagy vonalakban feltelni a tenyésztő, hogyan is monitorozza majd a leendő gazdit. Viszont fordított esetben a leendő kutyusvállalónak, gazdinak milyen körülményeket kell személyesen szemügyre vennie esetleg, miért elhozzuk a kutyust? Fontos például, hogy találkozzunk egyáltalán az anyaállattal vagy a tenyésztő személyével?
2: Abszolút fontos. Szerintem az, hogyha egy tenyésztő vagy egy személy, akitől kutyát akarunk vásárolni, azt mondja nekünk, hogy úgyis arra járok, majd elviszem neked a kiskutyát, ne gyere ide, messze lakom, éppen nem érek rá, de arra van dolgom, találkozzunk a benzinkútnál, ott tegyük le a telefont. Nagyon fontos, hogy lássuk a körülményeket, milyen körülmények közül származik a kutya. Fontos, hogy lássam a szukakutyát is, az anyakutyát, hiszen az ő viselkedése azért bizonyos támpontot fog adni arról, hogy milyen módon van szocializálva, milyen körülmények között van tartva. Nézzük meg, hogy mennyire tiszta az a hely, ahol a kiskutyák vannak, az alom, és hogy mennyire érdeklődik a tenyésztő is az új gazdi iránt, illetve ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy adott esetben elkérjek néhány dokumentumot az alomra vonatkozóan.
1: Mely dokumentumoknak kell szigorúan hozzánk kerülni egy jó tenyésztő által, amikor mondjuk magunkhoz kerül a kutyus? Mik járnak vele együtt?
2: A származási igazolás az egyértelműen alap. És azért mondom, hogy alap, mert nagyon sok olyan problémával ütközünk, és olyan kérdés vagy panasz landol az asztalunkon, hogy megkérdezte a tenyésztő, hogy kell-e hozzá származási igazolás, és azt mondta, hogy amennyiben kérek hozzá, akkor a 150 000 forinttal megemeli a kutya árát. Most ez annyira nem igaz, hogy ennek a származási igazolásnak a kiállítási díja 7500 forint. Tehát, hogyha megkérdezik tőlünk, hogy kell-e származási igazolás, akkor ott megint gyanakodjunk, hogy valami lehet, hogy nincs rendben. Ez biztos, hogy szükséges, hiszen autót sem veszek törzskönyv nélkül.
1: Bizony.
2: A másik, ami fontos, hogy legyen a kiskutyának oltási könyve, és az oltási könyvbe legalább 2-3 oltás már belekerüljön. Hiszen 6-7-es korban elkezdődik egy oltási program, 2 hetente kapja meg az újabb és újabb oltásokat a kölyök kutya, tehát mire elviszem, addigra legalább 2, de jó esetben már 3 oltása is van. A legtöbb tenyésztő összeállít egy pici csomagot a kiskutyának, a kedvenc kis takaróját, vagy abból egy darabot, egy kis játékot, különböző dokumentumokat, különböző tájékoztató anyagokat, egy összeállított ismertetőt, mit teszik a kiskutya, mennyit teszik a kiskutya, milyen kiegészítőket kellene kapnia életkorának megfelelően, esetleg mikor kell elvinni szőr egy kozmetikába, milyen szőrápolást igényel az adott fajta, tehát egy ilyen kis használati utasítás van a kölyök kutyához, hiszen ezzel nem mindenki van tisztában. Ezek nagyon fontos dokumentumai egy kölyök kutyának, de ami ezt megelőzi, hogyha én oda megyek egy tenyésztőhöz, és megkérem, hogy mutassa meg a szülőknek az adott fajtára jellemző betegség genetikai szűréseket, vagy a két szülő származási igazolását, akkor egy jó tenyésztő ennek természetesen eleget fog tenni.
1: Hallhattuk, hogy hogyan viselkedik egy jó megbízható tenyésztő, és hogy hogyan adja át a kutyust. Na de melyek azok a tipikus figyelmeztető jelek, amelyeknél inkább érdemes visszafordulni és kihátrálni a kutyus magunkhoz vételétől? Gyanús lehet például a túl sok fajta, a folyamatosan elérhető kölykök, vagy az, ha az eladó nem akarja megmutatni, hogy hol élnek a kutyák?
2: Hát az egyértelműen gyanús. Ha az eladó nem akarja megmutatni, hogy hol élnek a kutyák, akkor ott tényleg forduljunk sarkon, vagy tegyük le a telefont. A sokfajta az megint egy olyan dolog, ami némi kétséget ébreszthet, hiszen egy tenyésztő egy-két fajtával foglalkozik, akiknél ugye az ő célja a fajta nemesítése, ez nagyon sok tudást és figyelmet igényel. Ha 10-15 vagy annál több fajta egyedeit látjuk, vagy találkozunk a hirdetésével, akkor azért az egy erős kérdőjel tud lenni a fejünkben. De mindenképpen menjünk el, és nézzük meg, és ha bármi probléma, vagy bármi olyan dolgot tapasztalunk, ami valami miatt rossz érzést, vagy bizonytalanságot kelt, akkor inkább mondjuk azt, hogy köszönjük szépen, de nem vásárolunk, mint hogy hát bevásároljunk egy olyan kiskutyát, amivel aztán a problémák sokasága kezdődik az életünkben.
1: Egyébként milyen egészségügyi szűrések előzik meg ideális esetben a tenyésztést, és ezek mennyiben különbözhetnek akár fajtánként?
2: Hát fajtánként különböző egészségügyi szűrések vannak. Ugye a fajtagondozó egyesületeink a tenyésztési szabályzataikban leírják azt, hogy melyik fajtánál milyen szűréseket kell elvégezni a tenyésztésbevétel előtt. Ezeknek egy része genetikai szűrés, de egy része az nem genetikai, ilyen például a csípődiszplázia szűrés. Ez attól függ, hogy milyen fajtáról beszélünk, és minden fajtánál más és más. Ezt egyébként a fajtagondozó egyesületek honlapjain a tenyésztési programban el lehet olvasni, és meg lehet nézni. A fontos az, hogy ezek a szűrések azért kerülnek be egy-egy ilyen tenyésztési programba, mert abban a fajtában viszonylag gyakori lehet bizonyos betegség, vagy bizonyos betegség megjelenése, és ezt akarják elkerülni a fajtagondozók, illetve a tenyésztők.
1: Nagyon sok hírben sajnos még a mai nap is találkozunk a szaporítókkal, mint kifejezéssel és mint ügyekkel is, mert eléggé sok az elkobzás, a lefoglalás, akár büntetés, bírság is. Hogyan tudnak még a mai napig ennyire könnyen működni a szaporítók?
2: Hát, Ez egy nagyon jó kérdés, és erre én azért nem nagyon tudok önnek konkrét választ adni, de maga ez a szaporító kifejezés, ez egy nem egészen egyértelmű, és nem egy egyféle tevékenységre utaló dolog. A szaporítás, mint olyan az állattenyésztésben azt jelenti, hogy bizonyos fajta, vagy bizonyos fajok esetében az egyed létszámot növelem. Hadd mondjak erre egy példát. Második világháború után az erdélyi kopó Magyarországról gyakorlatilag eltűnt. Az állatkert igazgatója hozott be két példányt, és kezdte el újra az erdélyi kopó magyarországi meghonosítását megteremteni. Amit ő csinált akkor, az szaporítás, hiszen egyed létszámot növelt. Tenyésztés akkor lett belőle, amikor már megfelelő számú egyed állt rendelkezésre ahhoz, hogy bizonyos szelekciókat elvégezzenek az állományon, és kiválogassák a következő generációnak a szüleit. Azok a szaporítók, akikről ön beszélt, azok a szaporítók gyakorlatilag az állatkínzó kategóriába tartoznak. Ez a legrosszabb és a legkirívóbb része a szaporításnak, de vannak olyan emberek, akikre nem tudom azt mondani, hogy tenyésztő, mert nem nemesít, és nem a fajta javítása a célja, hanem egyszerűen az a cél, hogy előállítson újabb és újabb almokat, és az abban megszületett kölyökkutyákat értékesítse. Még az sem kizárt, hogy betartja a fajta gondozó tenyésztési szabályait, vagy sok esetben betartja, de ő nem klasszikus tenyésztő, viszont nem is az állatkínzó szaporító kategória. Szóval ez a szaporítás ilyen szempontból egy nagyon sokszínű és egyébként eléggé vitatott kifejezés. Az, hogy ezek az emberek hogy tudják már az állatkínzásba csúszó szaporító, hogy tudja a tevékenységét, még mindig hogy fordulhat elő ilyen, nyilván olyan helyen csinálják ezt, ahova mi nincs kitéve idegen szemeknek, nincsenek szomszédok, akik esetleg észlelik, olyan körülményeket teremtenek, ahova nem lehet bemenni, nem lehet belátni, esetleg hallani sem lehet, hogy mi folyik ott. Így aztán ezeket el tudják leplezni, ezeket a tevékenységeket.
1: Végezetül, minthogyha szakértő adhatna 3 tippet, hogy mindenképpen mit ellenőrizzünk, és mitől mondhatjuk ki azt, hogy hozzá magunkhoz vehető a kutyus, és hogy biztonsággal betudható az, hogy ez a kutyus ez jó helyről származik, pont hozzánk való, és hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy egy egészséges és szép hosszú életkort éljen le. Mi lenne ez a 3 tényező?
2: Az első jó tanácsom ez ügyben az, hogyha valaki kiskutyát akar vásárolni, ne kapkodjon. Én is az a típusú ember vagyok, aki kitalálom, hogy szeretnék venni egy kiskutyát, leginkább tegnap előttre.
1: De vagyunk így ezzel egy páran.
2: Igen, de erre rá kell szánni az időt. Szóval meg kell nézni néhány, 2-3 tenyésztőnek a honlapját, fel kell velük venni a kapcsolatot, el kell menni, meg kell nézni. Ha a körülményekről én azt gondolom, hogy ezek teljesen rendben vannak, családi körben van a kutya, vagy olyan kennelekben vannak a tenyészállatok, amik komfortosak, látszik, hogy szocializáltak, tehát nincsenek egész nap bezárva egy kennelbe, foglalkoznak velük, ápoltak, tiszták, akkor azt gondolom, hogy ott már olyan nagyon nagy baj nem lehet. Nyilván beszélgetni kell a tenyésztővel, nyilván az egy fontos szempont, hogy mennyire érdekli, hogy én ki vagyok és mit szeretnék, mennyire térképezi föl, hogy az ő általa létrehozott kölyök az milyen környezetbe fog kerülni, mennyire érdeklődik az iránt, hogy mi a célom vele, hogy mennyire vagyok sportos, mennyire megyünk kirándulni, ha ilyen fajtát akarok választani. Tehát ezek nagyon fontosak, a kommunikáció ebben a kontextusban, azt hiszem, hogy elengedhetetlen. És természetesen az is nagyon fontos, hogyha nekem van kérdésem, és én szeretnék látni bizonyos dokumentumokat, és szeretnék találkozni az anyakutyával, vagy az általa tenyésztett többi kutyával, akkor már a kutyáknak a hozzám való viszonya, vagy a kutyáknak az emberhez, idegennehez való viszonya, magatartása, az is nagyon árulkodó lehet.
1: Hát valóban aláírom én is, hogy sokan hirtelen felindulásból választanak kutyát, vagy vásárolnak, na de annak tekintetében, hogy tényleg akár 10-15 évre is választhatunk magunk mellé partnert, legjobb barátot, tény is való, hogy érdemes megszűrni, hogy honnan és kit fogadunk magunkhoz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további szép napot!
2: Nagyon szívesen, én köszönöm. Viszont hallásra!

0: Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter országjárásán a harmadik állomásán Szolnokon beszélt először részletesen a megváltozó kata szabályokról. A kata ugye egy adózási forma, és ez az elmúlt időszakban rengeteg vitát váltott ki, mert hogy nagyon kedvező volt sokak számára, aztán a kormány, mert hogy nagyon kedvezőnek látszott, ezt meg is szigorította sokak számára, meg is szüntette, és az egyik választási ígérete Magyar Péternek az volt, hogy visszahozza sokak számára, több százezer ember számára a katás adózást. Úgyhogy Csongár Gábor adószakértőhöz fordulunk, hogy megbeszéljük, hogy kik a kizártak, akik most visszakerülhetnek, és hogy jól járnak-e a megismert részletek alapján. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, tehát a miniszterelnök úr bejelentése Szolnokon egy pár dolgot már tisztában láttat, nyilván konkrétumok még nincsenek, és ha hihető, akkor egy nagyon hamarosan, egy-két héten belül a társadalmi egyeztetése az új katás törvénytervezetnek olvasható lett. A lényeg az az, hogy per pillanat ugye kizárólag egyéni vállalkozásban fő állású egyéni vállalkozóként lehet katázni, számlázni ugye csak magánszemélyek, maximum őstermelők részére lehetséges. A bevételi értékhatára a katásoknak 18 millió forint, ha azt meghaladják, 40%-os különadót kell fizetni, illetve 18 millió forintig egyébként ugye a havi tételes adó mértéke az 50 ezer forint jelenleg. Amennyit lehet tudni miniszterelnök úr megnyilatkozásaiból, az per pillanat az, hogy lényegében visszaállítják azt, hogy szinte mindenki számára elérhető lesz a kata adózás, tehát a főállású egyéni vállalkozás mellett a mellékállású egyéni vállalkozók, tehát akiknek valahol máskor van főállásban biztosítási jogviszonyuk, a nyugdíjasok, illetve a nappali tagozaton tanuló egyetemista vagy főiskolai hallgatók is élvezhetik ezt az adózási nemet. Szintén lehet tudni, hogy fogják engedni ugye a céges számlázást, ami ugye a régi katának 2022. szeptember 1-e előtt az egyik leglényegesebb eleme volt. Nem tudjuk azonban, hogy ezt a céges számlázást milyen formában fogják engedni. Gondolok itt arra, hogy lehetséges, hogy meg lesz határozva az összes bevétel valamilyen arányában, vagy az is lehet, hogy esetleg ne adj Isten, meghatároznak egy forintos értéket, hogy a vállalkozások felé történő számlázás mondjuk nem haladhatja meg ezt és ezt az összeget, én ezekre a dolgokra tudok gondolni. Ami számomra érthetetlen, és nem is értem, hogy ezt miért erőltetik már egy ideje, ugye az alanyi adómentesség idén 2020-ban, ugye, vagy 2026-ban, bocsánat, 20 millió forint, jövőre, ha minden igaz, akkor az eredeti elképzelések alapján ez 22 millió forintra fog növekedni. Ami döbbenetes, hogy még mindig arról kommunikálnak, hogy a jelenlegi 18 millió forintról, tehát már ez sem találkozik az áfamentesség határára, már fölemelik 19 millió forintra, hogy ennek mi értelme van, miért nem hozzák össze összhangban az alanyi adómentesség határában, ez számomra rejtély, de minden esetre örüljünk, hogy legalább egy szlánya 1 millió forint emelésről már beszélünk, és hát ugye ami egy fájó pont lesz, és ami miatt szükséges lesz mindenkinek kalkulálnia, esetleg szakemberrel egyeztetni, az az, hogy nyilvánvaló, hogy ez már sok-sok évvel ezelőtt is ez az 50 ezer forint egy nagyon-nagyon elavult és alacsony összeg volt, habár a pénztárcáknak nagyon kényelmes, viszont cserébe ezért a társadalombiztosítási ellátási alap 108 ezer forint, nyilván ennyi vetődik latba majd a nyugdíj kiszámítása, akkor is tudni kb. A hideg vízre nem lesz elegendő. Ezért a jelenlegi elképzelések szerint ez a havi tételes adó összeg, szintén nem tudunk pontos mértéket, megemelkedhet akár 60, akár 75, akár 100 ezer forintos nagyságrendre, hogy ezért cserében milyen nyugdíjra vagy milyen TB ellátásra számítható, nem tudjuk.

0: látjuk, de nagyjából ami eddig körvonalazódott, azok az imént elmondott információk. Ennyit lehet per pillanat tudnunk.
1: Azt lehet sejteni, hogy a kör, akik visszaléphetnek, az ugyanaz lesz-e, mint akiktől elvették a lehetőséget?
0: Én azt gondolom, hogy szerintem akárhogy hozzák vissza a Katárt, nem lesz annyira vonzó, mint 2022. szeptember 1-e előtt volt. Persze, zárójelben mondom, ne nekem legyen igazam, nem akarok kedvezőtlen jóslásokba bocsátkozni. Ha jól tudom, akkor a Gazdaságkutató Intézetnek volt egy becslése, hogy a jelenlegi 100 000-100 000-es nagyságrendben nagyjából olyan 350-370 ezres véglétszámot sejtenek, akik visszatérhetnek magad a katázásba, de ez tényleg ezektől a részletszabályoktól fog tudni, mennyit tudnak vállalkozásoknak számlázni, és egyáltalában mennyi lesz a havi tételes adó mértéke. Ezek még kérdések.
1: Csongál Gábor, nagyon köszönöm a felvilágosítást. Örülök, hogy itt volt velünk. És örülök annak is, hogy önök is velünk tartottak, tegyék ezt holnap is, ugyanebben az időben jelentkezünk a Gazdasági Magazinnal. Róna Jégont hallották, minden jót!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
2: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Tűz ütött ki Szegeden egy vegyi termékeket gyártó üzem területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Tiltakozik több kerületi polgármester is, amiért információik szerint elvennék a parkolási bevételeket a kerületektől. Ferencváros, Józsefváros és Erzsébetváros vezetője a Telexnek beszélt erről. Úgy tudják, már megállapodás is született erről a kormány és a főváros között, úgyhogy nem egyeztettek velük. Ma délután ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek napirendjén szerepel a téma. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A borműsort hallják itt a Spirit FM-en, ráadásul aranyérmes borokról fogunk szólni a következő percekben. Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Sörmös Eszter szerkeszti a mai adást is, és a veszprémi érseki pincészethez látogatunk el, ahol Benes Antal a borász, és itt van velünk a vonalban már. Jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: 2 arany meg egy ezüst érem Bécsből a nemzetközi borversenyről. Gratulálok először is. Másfelől meg meséljen ezekről a remek borokról.
6: Nagyon köszönöm szépen, megköszönjük a csapat nemében. Ausztriában az AWC Viennán szoktunk minden egyes évben küldeni borokat, és idén is küldtünk 3 fajta bort. A 1277 nevezetű prémium kategóriás borunkból a Rajnai Rieslinget, 2024-ből ami aranyérmet kapott. A 2025-ös Sauvignon Blanc, az alap Sauvignon Blancunk szinte aranyérmet kapott, és ez kapott az alap Rajnai Rieslingünk is egy ezüstérmet. Hát nyilván nagyon boldogok vagyunk, hogy a nemzetközi versenyen, akár itt a szomszédságban, ahol azért a Rajnai Riesling azért elég egy magasan szinten képviselik ezt a Rieslinget, ugye vakhóra értem, és hogy azt, hogy ilyen jól meg tudtuk állni a helyünket, ennek kifejezetten örültünk.
3: Eljutottunk oda, hogy vakhó egyfajta mérce, egy szint, amit ha megugrunk, akkor jók vagyunk?
6: Én azt gondolom, hogy összességében igen, inkább nekem iskola példa vakhó, mert nyilván rengeteget voltam ott, meg hát a másik nagy hatalom a Rajnai Rieslingben, ugye Mosel, Németország és Pfalz, a két nagy borvidék, de azt gondolom, hogy ha megütjük azt a szintet, akkor igen, be tudunk lépni abba a ringbe, ahol tudunk egymással úgymond versenyezni.
3: Mi kell ez? Min múlik az, hogy ez összejön? Nyilván a természeten egyrészt, tehát ki vagyunk szolgáltatva, nem kicsit mostanában, de hát azért a tudás is, és az az alap, amit leraktak, mondjuk ott az érseki pincészetben.
6: Hát nyilván legfontosabb azt gondolom, hogy megfelelő szőlő. Ha van minőségi szőlő egy olyan szintű terroáron, akkor abból lesz minőségi rajnerizing. Nyilván, mivel ugye két borvidéken, két ületen dolgozunk, ez még izgalmasabb és még nehezebb kihívás, hogy mind a két oldalt nagyon jó minőségű szőlőt tudjunk termeszteni. De hogyha nagyon jó minőségű szőlőnk van, és van hozzá megfelelő tudásunk és tapasztalatunk, nyilván nekem mind nemzetközi, mint itthoni, ugye a Panohalmi apátsággal, ahol voltam gyakorlaton, van egy olyan tudás, amit próbálunk mindig fejleszgetni, mindig kiszolgatni, hogy minél jobb alap és teteje, vagy egyszer prémium kategóriás rajnerizinket csináljunk. Ha ezek megvannak, akkor szerintem jó irányba haladunk, hogy megütjük azt a nemzetközi szintet, ami kell egy rajnerizingnél.
3: Ezek a tételek, ezek kereskedelmi forgalomban is kaphatók? Tehát nem ilyen egészen ritka, különleges darabok, amiket kifejezetten versenyekre tartogattak kis darab számban?
6: Nem, abszolút kereskedelmi forgalom, nyilván nem mondjuk ide a legnagyobb egyik fekete és fehér ló szín nagy kereskedelmi cégnél vagyunk mi, ami egyik legnagyobb, meg nagyon sok boltja van Magyarországon, ezeket mindig megkaphatod, de alapvetően mi webshopunkon is, az érsekipincészet.hu-n meg lehet ezeket vásárolni. A tetejéből kevés van, meg nyilván egy kis 7 hektáros birtok rendelkezünk ugye Mincentkálán, ahol 2 hektár rajnerizünk van, ebből nincsen olyan hűdesok, mert hát nem minden évben tudjuk elkészíteni, de hogyha van, akkor az egy kis palaszámú, de a középső rajnerizünkünk, abban azért van mennyiség, és abból minden évben készítünk elég nagyobb mennyiséget már.
3: Gondolom elkezdődött, ha éppen nem fejeződött már be a szüret, milyen volt az idei év?
6: Fú, hát kemény, és vége van. Inkább az benne a legfurább, hogy szeptember végét írunk, és végeztünk a szürettel, pont a mai nap résejük ki a vörösöket. Kevesebb, mint egy hónap alatt végeztünk a szürettel. Augusztus 24-én indítottuk el, és szeptember 17-én végeztünk is a szürettel. Nagyon gyors volt, szinte azt gondolom, hogy a 24-nél sokkal rosszabb évjárat volt, itt inkább azt mondom, hogy a melegség miatt, mert annyira a második hőkupolánál, hogy most szokták ezt mondani, ezt a nagy meleget, annyira meleg volt, hogy elkezdtek égni a savak augusztus végére. Nagyon gyorsan kellett kapkodnunk, hogy egyetlen legyen, tudjunk savra szüretelni, és utána pedig tudjunk rendes alkoholra, cukorra szüretelni, hogy egy megfelelő íz is legyen maga a végső borban. Gyors volt, pikpak leszületeltünk 500 mázsát, szóval patogos.
3: Igen, ez így keménynek hangzik, de hát azt sem gondoltuk soha, hogy egyszer egy versenyfutással válik a természettel egy szüret. Tehát én emlékszem arra, hogy ezek a szeptemberek, ezek ilyen hűvös, nyírkos reggelek voltak, némi kis párás napsütés, az pont jó volt a szőlőnek még a végére. Hát ez most a mai napon is, meg ezekben a napokban is, hát nyári meleg van.
6: Abszolút, nagyon, és még most is nagyon jó idő van, és 24 fokok, és még az elkövetkező két hétben vénasszok nyara lesz, és azt gondoltuk, hogy még rajnerizlinget most kezdjük el szedni. Hát át kell gondolni gyakorlatilag mind szőlészeti technológiában, itt a zöld munkákat, hogy nincsen 100 napja a szőlőnek megérni. És ha idén még nem fog leesni ez a minimum 200-300 mm, ami hiányzik az évből, akkor ez még rosszabb lesz jövőre. Szóval itt nagyon-nagyon el kell gondolkodni a vízhasználattal, hogyan gyűjtjük az esőt, ha egyáltalán lesz eső. Nagyon sok mindent át kell gondolkodni a következő évben, hogy lehet, hogy kevesebb szőlőt kell termesztenünk, és kevesebb bort kell készíteni, ami most lehet, hogy nem is hátrány, mivel kicsit a fogyasztás az eléggé lejjebb esett az elmúlt pár évben. Sok-sok gondolkodás lesz itt a téren a karácsonyra, hogy hogyan indítsuk el a következő évet.
3: Kapos feladatot, de hát az eddigieket milyen szépen teljesítette, ugye azért hívtuk, mert 2 arany, 1 ezüst, gratulálunk hozzá.
6: Nagyon köszönjük szépen, próbálkozunk ugyanúgy finom borokat
3: készíteni. Benes Antal, a veszprémi érseki pincészet főborásza. Köszönöm szépen.
6: Én köszönöm, viszont hallásra.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A borműsor Fridman János borásszal folytatjuk, aki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának is elnöke. Elnök úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok én is mindenkinek!
1: Itt van egy időpont, október 1-től ismét benyújthatók a borszőlő telepítési engedély kérelmek. Szerintem egy szakember pontosan tudja ennek a folyamatnak a lényegét, de azért nem árt, hogyha így a rádióban ismerteti is velünk.
2: Igen, kétféleképpen lehet Magyarországon szőlőt telepíteni engedéllyel. Az egyik az, amikor telepítési jog keletkezik kivágás és egyéb útján. Ez az 1%, ami most lehet kérni engedélyeztetni, ez az 1%-os növekmény, ami a magyar szőlőteletek 1%-ával lehet növelni a teleteket. Ez a keret évente 563 hektár, és ezt most lehet kérni október végig, de mivel most két nappal meg van hosszabbítva, azért mert munkaszüneti nap is kerül bele, úgyhogy november 2-ig lehet kérelmezni ezt a szőlőt. Itt nem kell, hogy előtte szőlőt vágjon ki valaki, ez egy uniós növekedési lehetőség.
1: Közben meg éppen arról beszélgettünk az előző alkalommal Benes Antallal, aki a veszprémi érseki pincészet főborásza, hogy hát lehet, hogy kevesebb szőlőt kellene termeszteni, mert hogy hát egyrészt ugye borra is kevesebb igény van, meg hát a körülmények is egyre rosszabbak.
2: Hát ezt nehéz megítélni, úgy gondolom, hogy mindenkinek a termelőnek, aki még aki szőlővel foglalkozik, vagy akarsz foglalkozni szőlővel, neki kell eldönteni, de azt azért látni kell a határba, hogy egyetlen szinte zöld növény a szőlő, úgyhogy ezt a klímát még viszonylag a szőlő bírja. Természetesen a világpiacon a fogyás valószínű, ugye láthatóan visszaesett, de úgy gondolom, hogy mindenkinek egyéni döntésének kell lenni. Nem sokan szokták kérni utóbbi években az 1% növekedést, úgyhogy valószínű nem fog igaz, több helyen vágnak ki szőlőt inkább, mint telepítenek. Ez úgy gondolom, ma Magyarországon az idén termett szőlő mennyiség maximum ellátja a magyar piacot.
1: Viszont az is tény, ugye, ha jól tudom én ezt, hogy csak olyan helyre adhat ki a hegybíró telepítési engedélyt, ami eleve egy borszőlő termőhelynek van minősítve.
2: Igen, a szőlőkateszterben benne kell neki lenni. Itt ugyebár kell egy talajvizsgálatot végeztetni a termelőnek, akkor lehet csak ugyebár 1500 négyzetméterig nem szükséges, de a fölött szükséges egy talajvédelmi terv készíteni a termelőnek, és akkor, ha megkapja az engedélyt, alkalmasnak találtatik a terület szőlőtelepítésre, akkor lehet telepíteni. Mind a két formában, mind a két engedélynél meg kell vizsgáltatni a területet.
1: Egy másik témát szintén önöktől elorozva, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmai egyeztetésre bocsájtotta a Magyarország vagy magyarországi elnevezés önálló oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzésére irányuló kérelmet és termékleírás tervezetet. Ez egy nagyon szigorú, nagyon hivatalos mondat. Igazából arról van szó, hogy ami a miénk, az a miénk legyen, és írjuk is rá.
2: Nem egészen. Itt arról szól a történet, hogy eddig ez nem volt lehetséges, még most sem, de valószínűleg lehetséges lesz olyan, hogy nem egy bor, a két különböző borvidéken termelt szőlőtből készített bort össze lehet tenni, vagy háromból, vagy négyből, és abból az lesz, hogy Magyarországon Magyarország OSZ lesz, az a pontos definíciója neki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez főleg az exportőröknek jelent könnyítés, de azt gondolom belföldön is, mert egyre több olyan akár családi vállalkozás is van, ami két-három borvidéken is szőlőt termel, ezt külön kellett leforgalmaznia. OM kategóriában, minőségi prémium kategóriában természetesen továbbra sem lehetséges, de én azt gondolom, hogy ezt már meg kell lépni, de ez kizárólag egyelőre az van a terve, hogy csak Magyarországon lehet így lepalaszkozni, az nem lehetséges. A tervek szerint természetesen most lesz majd a itten a közös döntés majd a termelőkkel, borászatokkal, hogy amit kamionba kivisznek, azt ne lehessen ilyen kategóriába magyarországi borként úgy forgalmazni, mert nincs további a rálátás.
1: Igen, az igen. Semmilyen módon nem tudják ellenőrizni, hogy mi lesz aztán igen. azzal. Merre igen. megy a kamion valójában? Október 21-ig várják az észrevételeket. Megindultak?
2: Igen, igen, egyértelműen. Hát jövő héten lesz elnökségülés, ott is lesznek, akik hozzák magukkal azokat az észrevételéket, amiket nekik megtettek, vagy ne hogy Isten a sajátjukat. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt ebbe intenzív be fognak kapcsolódni. Itt lesz pró meg kontra, de azt hiszem, hogy több, ami mellette szól, hogy ez meg legyen csinálva egy könnyítés, de mondom, ez szigorúan kell, mert mivel rá van írva, hogy Magyarország, magyarországi lesz a bor, de ebbe azért jó borokat kell beletenni, mert magával tudja rántani az egész magyar bort, ezt is tudta nem biztos.
1: Hát ez a felelősség kérdése bizony. Igen. Na, a végére még egy téma, ami hát rossz hír, tehát egyikből sem lábaltunk még ki, és itt pusztítja a károkozó a szőlőket, és megjelent az újabb, ráadásul, tehát ezt így hallom hirtelenjében, ennek még ráadásul ilyen kedves neve is van. Az a neve ugyanis, hogy pöttyös lámpahordó kabóca. Ez lehetne egy ilyen kis kedves aranyos cukiság, de ehhez képest hát leöli a szőlőt gyakorlatilag a hegyről.
2: Ez nem csak szőlőt károsít, vagy nem csak szőlővel táplálkozik, ez 100 növény van, ami különböző formában poligráfán károsító, 100 növényen tud kárt okozni. Magyarországon még csak egy helyen azonosították be, ez a fekete pöttyös szárnyaival, úgyhogy bízunk benne, hogy ez nem fog azért olyan kárt okozni, mint az amerikai szőlőkabóca, ami a vektor, ő terjeszti a fitoplazmát. Ez a kártevő, ez maga a szívó hatásával károsítja a növényt, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy az, ahol táplálkozik, ott ilyen mészharmat keletkezik, és ezen könnyebben megtelepednek a gombák, és fekete penész bevonhatja a leveleket, fűtőket, ezáltal tudja a szőlő termését károsítani. Úgyhogy bízom benne, hogy ez nem okoz akkora kárt, mivel védekezni kell az amerikai szőlőkapóca ellen, és ez is ugye bár egy élő dologról beszélünk, úgy gondoljuk, hogy az a védekezés, bízunk benne, hogy elég lesz ez ellen is, ez a kártevő ellen, de mondom, ez 100 féle növényen tud úgymond szaporodni, és táplálkozni, úgyhogy nem hinném, hogy ez kizárólag a szőlőre fog nagy kárt.
1: Igen, ez így nem hangzik jól, mert ezt lehet így is mondani, meg úgy is, hogy lesz itt még mással is baj, nem csak a szőlővel, reméljük, hogy semmivel nem lesz igazán baj, bár elég idegesítően hangzik, hogy megjelent megint egy nem Magyarországon őshonos rovarfaj, amelyik pusztítja a növényzetet. Igen. Hogyha valaki találkozik egy ilyennel, illetve nézzék meg, hogy milyennel, tehát érdemes rákeresni igen. az interneten, akkor jelentse be.
2: Igen, az a kérdés, hogy aki találkozik ezzel a kártevővel, mivel mondtam, hogy csak Bács megyébe azonosították a Jótom lakitelek mellett, úgyhogy jelentse be, a Nébik foglalkozik vele, mivel ez ugye bár egy zárlati károsító, úgyhogy ezzel azért foglalkozni kell, bízom benne, hogy nem fognak az kárt okozni az egész magyar mezőgazdaság semmelyik részében sem.
1: Így legyen, Fritman János borász, a Egyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról. Nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: És ezzel vége.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Folytatjuk a borműsort itt a Spirit FM-en. Egy évvel ezelőtt megkérdeztem a mostani vendégünktől, ugyanígy, mint hogy voltak éppen most is felteszem ezt a kérdést. Minden újszülöttnek minden vicc mindig új. Bozai Zsófia a vendégünk, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője, hogy hogyan lehet megítélni azt, hogy melyik Magyarország legszebb szőlőbirtokát. Annyiféle szempont van. Akár a táj meghatározhatja, hogy nekem melyik tetszik a legjobban. Nyilván nem ez az elsődleges szempont, úgyhogy Zsófia, öné a szó.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Így van, idén 15. alkalommal ítéltük oda ezt a díjat három kategóriában. A kérdésére pedig a válasz egy összetett 100 pontos szempontrendszer alapján hozta meg a zsűri a döntését. Úgyhogy tulajdonképpen az ültetvényt vizsgáltuk, a pincét, a borturizmust, a borokat, a kommunikációt és a harmóniát úgy összességében. Tehát ez egy borturisztikai díj, úgyhogy igazán fontos a kommunikáció és a harmónia is, hogy oda megy egy hosszú étvégére egy vendég, akár egy turista, akkor milyen élményeket kap, milyen a közvetlen kapcsolat, hogyan lép a borfogyasztóval interakcióba a borász. Ez erre nagyon-nagyon szép példákat láttunk, úgyhogy minden évben újabb tapasztalatokkal gazdagodik a zsűri is.
2: Közben meg ugye hát azt is látjuk, hogy egyre több olyan borászat működik, amelyik szinte már olyan, mintha a borászat lenne a melléküzemág, és a vendéglátás, az idegenforgalom lenne a fő irány. Nyilván a kettő egymást kiegészíti. Ez itt mennyire jelenik meg? Akár az értékelésben, akár a valóságban.
3: Abszolút, ez nagyon fontos a mi szempontrendszerünkben is, és meg is jelent idén az az érdekes helyzet állt elő, hogy kisbirtok és nagybirtok kategóriában is egy neszmélyi borászat nyert el a díjat. Nagybirtok kategóriában a Hilltop neszmélyi borászat, és náluk például 100 esküvő van egy év alatt, tehát náluk elképesztően fontos az idegenforgalom, és hatalmas éttermük van, szálláshelyük, tehát gyönyörű panoráma, úszómedence, tehát elképesztő attrakciók vannak. És ugyanezt láttuk a kisbirtokoknál is, nem csak Neszmélyen a győztes Lábai Katalinnál, hanem a második helyezett és a harmadik helyezettnél is, tehát a Balatonon a pappincészetnél, náluk például malacot lehet sütni, vagy felnőtteknek mesemondást szerveznek, fejpincészetnél pedig a sváb hagyományokat őrzik, tangóharmonikázik, a három generációs borászatnak a legfiatalabb tagja, tehát elképesztő a széles a tárháza ezeknek a turisztikai attrakcióknak, amiket mi látunk.
2: Igen, ez most már hozzátartozik, nyilván nem lehet egy lábon állni, mert maga a bor, hát tudjuk erről, elég sokat beszélünk ebben a műsorban, hát botladozik, hogyha már a lábaknál tartunk. A legszebb szőlőbirtok, középbirtok kategóriában, akkor mondom én ezt a borbirtok Pannonhalmáról. A Jászdi pince és a Veszprémi érseki pincészet között meg nem tudtak az ítészek különbséget tenni, úgyhogy megosztott második helyet szereztek. Mennyit számít ez a borászok számára, a birtok tulajdonosai számára egy-egy ilyen díj?
3: Hát rettentő sokat számít nekik ez a díj. Ez egy nagyon, nagyon jó kommunikációs lehetőség számukra is, és most egy évig évjárat megjelölés nélkül használhatják a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet, utána pedig ugye az évjárat megjelölésével, és például a Hilltop Neszmély borászat 2018-ban már elnyerte egyszer az első díjat, tehát ez is mutatja, hogy mennyire fontos nekik ez a díj, hogy újra neveztek már 2 évvel ezelőtt, 5 évig ugye nem lehet újra nevezni, miután valaki elnyeri ezt a díjat, de ők már újra próbálkoztak a második éve, és most el is nyerték.
2: Visszatérők voltak. Hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hogy néznek ki Magyarországon a legszebb borbirtokok, akkor a Bor és Piac YouTube csatornáján meg is nézheti a róluk készült kisfilmeket. Ez egy ilyen minden egyben, tehát van róluk film, készülnek fotók, ott vannak a díjak, tehát tulajdonképpen a tájékozódás csak rajtunk múlik.
3: Így van, és a weboldalunkon a cikkeket is találhatnak a birtoklátogatásokról, ezt is elég alaposan igyekeztünk szemléltetni, illetve hát a kisfilmekben is a fotók segítségével.
2: Írta az egyik cikkben a lap, hogy új feladat előtt állnak a magyar borágazatok, a fiatalok megszólítása lesz számukra a kulcskérdés. Például az idegenforgalommal, a turizmussal, egy jó kirándulással, egy jó hétvégével a fiatalok megszólíthatók?
3: Igen, igen, azt gondolom, hogy mindenképp valahogyan például az aktív turizmussal nagyon sokan kerékpár kölcsönzésre is biztosítanak lehetőséget, vagy bicikli utak mentén is elég sok borászat elhelyezkedik, akár vízi turizmusra, vagy bakancsos turizmusra gondolunk, tehát abszolút a fiatalok azt gondolom, hogy egy kicsit így az aktivitás révén érhetőek el, vagy akár a fesztiválok, zenei attrakciók révén is.
2: Bizony, az is egyre több van. Akartam mondani, hogy elszaporodott, de ez egyébként így is van. Tehát, hogy amerre megyünk, ugye a Balaton körül egész nyáron mindenfelé, de a tokaiak is nagyon komolyan felzárkóztak ehhez, miközben az ember azt gondolna, hogy Tokaj önmagát adja el, de nem, már az sem. Úgyhogy tessék belekapaszkodni ezekben a lehetőségekbe. Jó borokat kóstolni és jó programokon részt venni. Ez, amiről most itt beszéltünk, ez a 15. Magyarország legszebb szőlőbirtoka díjátadó gála volt. Jön a 16. nyilván. Mi a kihívás most a szőlőbirtokok előtt?
3: Hát nagyon sok kihívás előttük. Most ugye a fitoplazma az egy nagyon komoly betegség, ami érinti a szőlőbirtokokat, illetve az aszályos évjáratok, a szárazság, az öntözésnek az eldöntése, hogy vajon öntöznek-e egy-egy birtokon, vagy nem. A fajta szortiment kialakítása is, az új trendek, hogy minél alacsonyabb alkoholtartalmú borokat keresnek a fogyasztók. Tehát valahol ez sosem áll meg, és ugye most a pezsgő az nagyon, nagyon divatos lett, úgyhogy nálunk a nagybirtok kategóriában a második helyen, ezt még nem is mondtuk el, hogy a Szentpéteri Borpince végzett, akik részben a pezsgőikről nagyon híresek, a kunsági borvidék képviselői, és a Bavarci szőlőbirtok lett a harmadik helyezett, ők pedig Pannonhalmáról érkeztek, és náluk is fantasztikus volt a vendéglátás, ők az ilyen könnyedebb, reduktívabb boraikról is híresek, de igazán komoly vörösborokat is lehet náluk kóstolni.
2: Pannonhalma milyen szépen szerepelt ebben az évben. De hát az egy gyönyörű vidék, és hogyha gondozzák azt a tájat a saját birtokukon is, akkor az szinte adja magát, akarnám mondani, de ez igazságtalan lenne egy kicsit. Igaz?
3: Hát igen, ezt tulajdonképpen minden résztvevőnkről elmondható az idején.
2: Mert milyen gyönyörűek ezek a magyarországi tájak. Na, ezekben a videóban, amiket ajánlottam figyelmükbe, erről is meggyőződhetnek, úgyhogy nézzék meg a Bor és Piac YouTube csatornáján az erről szóló videókat, és önnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és ismét beszámolt arról, hogy kik kapták, mely birtokok kapták a legszebb szőlőbirtokdíjat. Bozai Zsófiát hallották, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztőjét.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást,
2: viszont hallásra. Elköszönök önöktől is, jövő héten jövünk újabb borászatok, újabb borbirtokok híreivel, jó kis borokról is beszámolunk, nyilván lesznek események, amelyek az őszi időszakban ismét egyre többen lesznek így október-novemberben, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz velünk tartani addig is, addig meg egészségükre.
1: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Szerdán Seszták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Megkezdte első ülését a Városházán az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Köszöntöm Önöket, a Több-kevesebbet a gazdasági magazint hallják. Szakel Erzsia szerkesztő, Rónai Egon vagyok, és a vagyonadóról fogunk itt az elején beszélni. Mindjárt kezdődik a társadalmi egyeztetése ennek a témának, hogy hogyan kellene szabályozni, kire kellene kiterjeszteni, egyáltalán milyen értékhatár fölött kellene ezt használni. A Blochamps Capital pedig egy közleményben szól hozzá ez a témához, annak ügyvezető igazgatója Karagics István a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és Önt is, Egon.
2: Szóval itt először is van egy erős vita arról, hogy mennyi legyen az az értékhatár. Nagyjából a megszólaló szakértők azt mondják, hogy ez az 1 milliárd, ez nagyon alacsony, mert hogy főleg, ha céges értékeket tekintünk, itt nagyon nehéz lesz valódi igazságos adót kivetni, hiszen egy cég értéke naponta változhat akár. Ön hogy látja ezt?
3: Hát igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, sőt, ugye tavaly ősz óta ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy mivel ezt a réteget kutatjuk most már több mint 20 éve, ezért nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, hogy a vagyonadó akár nemzetközi tapasztalatairól, akár a magyarországi megvalósíthatóságáról nyilatkozzunk meg a különböző kutatásainkat, korábbi anyagainkat alapulvéve. És hát azt kell mondjam, hogy már a legelején egy olyan úgy próbáltuk ezt az egészet megközelíteni, hogy ez a klasszikus törököt fogtam segítség nem ereszt, hogy egy társadalmi igényt, egy közös teherviselést azt kiválóan tud szolgálni, de nagyon hamar elkezdett összekeveredni a vagyonvisszaszerzéssel, a jogellenesen szerzett vagyonnal. Ugye ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez két teljesen külön tétel, az egyik nem válthatja ki a másikat. És hát ami az akkor, meg azután az őszi időszakban, és különösen tavasszal elkészített ilyen problématérképünk, vagy kihívás térkép, amit sok oldalon keresztül próbáltunk összegezni, az meg minden irányból ugyanoda jutott, mint az OECD-nek a ez irányú jelentése, amely az összes OECD tagországban valaha bevezetett vagyonadót értékelte és minősítette. Az egy nagyon alapos jelentés, de egy szóban össze kell foglalni a lényegét, akkor az volt a konklúziója, hogy ne.
2: Sok hőhó lenne semmiért?
3: Hát, hogyha megnézem a lehetséges bevételi potenciált, a hatékonysági költségeket, megnézzük a fenntartatóságát, vagy a célzásnak a formáját, módját, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni, akkor egyszerre annyi irányból nehezedik teher erre a fajta vagyonadóra. Egész egyszerűen én azt gondolom, hogy e felett a típusú vagyonadó felett már eljárt az idő. Tehát ugyanazt a célt, amit ez a vagyonadó egy kampányban esetleg célzott szolgálni, azt immáron kormányon, ráadásul úgy, hogy ennek minden behajtási terhét, minden adminisztratív terhét figyelembe véve, arról nem is beszélve, hogy ugye ezt is próbáltuk ebben az anyagunkban kihangsúlyozni, hogy a vagyonadónak az egy nagyon nagy gyengéje, hogy a matematikája pofon egyszerű, de ugye ott fogunk egy vagyontanáget és megszorozunk egy adókulcsa, de a valóságban minden olyan lépés, ami ennek a kivitelezését szolgálja, tehát az, hogy meg kell találni a vagyont, cégértéket meg kell alapítani, az ingatlan vagyon része az viszonylag könnyen feltárható, de akkor itt jön egy kérdés, akkor az elsődleges lakó ingatlanokat vesszük-e csak figyelembe a kizárásnál, tehát hogy azok nem képezik a vagyonadó alap részét. egészen odáig, hogy jogilag azokat meg kell védeni. Szóval lényeg az, hogy a beszedésköltség, a jogviták, és hát amit nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy az elmaradó beruházások és a vagyonosok, hát úgy fogalmazok, reakciói, mert hogy azzal legyünk tiszta, hogy az érintett vállalkozói kör egészen egyszerűen nagyon sokfajta formában fog alkalmazkodni ez az új kötelezettséghez.
2: Leginkább eldugja a vagyont?
3: Hát igen, hát mondjuk úgy nagyon diplomatikusan, hogy ezek nem a tehát egészen biztosan a adóteher hosszú távú mérséklését fogja ezt szolgálni, és ugye az az ábra, amiben ezt megpróbáltuk így vizualizálni, hát ugye rádióban nagyon nehéz ezt pontosan esetleg, hogyha a honlapjukra majd kirakják, de ott viszonylag jól látható, vagy átlátható az, hogy az 1 milliárd forint fölötti, tehát ezt úgy kell kezelni, mint egy ilyen exponenciális ábrát, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján megpróbáltuk megnézni azt, hogy melyik vagyonsáv van, és a érintett populációnak melyik hányadában lesz könnyebb, és melyik részénél nehezebb ennek a beszedése, és hol lesz fajlagosan kifejezetten rendkívül költséges az államnak. De nagyjából ez olyan a 1-1,5 milliárd forint közötti vagyonnal bíróknál ott kifejezetten nehéz lesz ennek a beszedése, ott a vagyon meghatározását. Ne felejtsük el, hogy itt ugye néhány 100 millió forintnyi értékelési különbség az a adóalanyjá válás, vagy a nem válásról tud dönteni, tehát itt nagyon nehéz.
2: Hát igen, és hogy mennyit ér egy KFT, vagy mennyit ér éppen aznap az ingatlan, vagy mondjuk egy valamilyen tőkebefektetés, az nagyon nehéz pontosítani.
3: Igen, de hogy őszinte legyek, a nemzetközi példák azt mutatják, hogy ezekben vannak olyan kompromisszumok, amik, és innen tudom én eredeztetni az összes problémámat ezzel az egész kérdéskörrel, hogy egy partneri viszonyban az adóalanyok és az adóhatóság, azaz az állam között, ezt mind meg lehet állapítani, mind le lehet fektetni. Nemzetközi példák mutatják, hogy lehet olyan adóalapot találni, ahol a vagyonosok is azt fogják mondani, egy ilyen típusú adóra, legyen az ingatlan adó, legyen az örökösödési, ugye egy bizonyos mérethez kötött, egy bizonyos összeg feletti örökösödésnél kijelentett vagy rögzített adó, legyen az egy speciális luxusadó, vagy ugye voltak adóamnestiák, amikor hogyha valaki valamilyen feltételrendszer mellett bevallotta és befizette azt az adót, akkor azt kvázi legálisra tudtál tenni. Tehát, hogy nagyon sokfajta módja van akár alkalmi, akár állandó szintű adóbeszedésnek, és annak, ami valóban egy jogos igény a nagyobb közterviselés célzása, de ezt akár az adó és zárásával egyébként a még járadékadó, sőt a progresszív SZIA szerintem előbb-utóbb mindenképp, tudom, hogy ez egy ilyen szentehén, ez nem nagyon szeretnek hozzányúlni, de én azt gondolom, hogy az sem kizárt. És hát ami még minden ilyen típusú adónál még kézenfekvőbb, az a tőkejövedelmeknek az adója. Tehát azt ne felejtjük el, hogy az elmúlt 16-8 év az a tőkével rendelkező magyar állampolgároknak az egy adóparadicsom volt. Nemzetközileg is párját ritkítja az, hogy milyen kifejezetten kedvező körülmények között lehetett akár a hosszú távú megtakarítási számok, akár az egyéb tőkejövedelmet érintő adókedvezményekkel élni. Én azt gondolom, hogy ennek az újragondolása a sokkal jobban tudná szolgálni azt a fajta társadalmi igazságos és kiegyenlítettebb közterviselést, mint a vagyonadó.
2: Hát igazából, ha jól értem, arról beszél, hogy meg kellene egyezni a társadalommal abban, hogy hogyan legyen, és ezt úgy kellene megtenni, hogy erre a társadalom is rábólincson, és ne csak az adóhatóság.
3: Hát én tovább megyek, hogy nem a társadalmat mondanám, mert ugye amikor ezekről beszélgettünk, ezekről a kérdésekről, akkor a társadalomnak a véleményét vesszük figyelembe, de a valóságban az érintettek köre az kevesebb, mint a társadalomnak az egy centilise, tehát az 1%-a. Tehát 40 ezer háztartás van egy százalékban, és hogyha megnézzük azt, ugye ön is az utóbbi napokban több ilyen interjút készített, akár a Joint Venture Szövetsége, akár más ezügyben megszólókkal, egy annyira szűk kör az, ugye kevesebb, mint 10 ezer olyan magánszemély van, akinek 1 milliárd forintnyi a magyarországi cég vagyona. Ne felejtsük el, hogy ezeknek a cégeknek a túlnyomó része az nem az utóbbi 5 évben vagy 10 évben lett ilyen exponenciálisan gazdagodva vagyonos, hanem 30 év kitartó munkája van mögötte. Tehát én azt gondolom, hogy és ugye ez a bizonyos ábránk, amit az előbb említettem, és azt gondolom, hogy valóban jól szemlélteti, hogy pont az a 20 ezer, 15 ezer vállalkozó, aki bele fog esni ebbe a vagyonadóba, de ők azok, akik sok év vállalkozói munkájával, ők nem fognak tudni elfutni a vagyonadó alól. Ők könnyen láthatóak, jól azonosíthatóak. Én attól tartok, hogy ők fogják elvinni ennek a vagyonadó teljes behajtható terhének a nagy részét, és nem az a szűk réteg, az a mondjuk 1-2 ezer háztartás, aki ennek a bizonyos exponenciális vagyonadó görbének, vagy behajtatósági görbének
2: Én arra gondoltam a társadalmi megegyezésben, hogy nem csak velük kell megegyezni, akik érintettek, érdekeltek, és akiknek el kell fogadniuk ezt, és együtt kell működniük a saját érdekükben is, mert abból lesz valamiféle egyensúly, hanem a társadalom egészével, amelyik meg elvárná, mert hogy ezt hallotta például a választási kampányban, és már nem először hallotta ezt a választási kampányban, hogy fizessenek a gazdagok. Ez ugye erről szól voltak éppen ez a vagyonadó, és volt valahogyan meg kell állapodni a társadalommal, hogy ez jó lesz úgy. Még igen, akkor is, hogyha nem mindenki fizet, ugye? Sajnos nem mindenki fizet.
3: Ez a világon mindenütt abszolút ugyanígy van. Tehát a társadalomban olyan mértékű a társadalmi olló nyílása, olyan elképesztően rohamosan vagyonosodik a felső 1%, sőt, most már a nemzetközi szakirodalom a felső 0,1%-ot vizsgálja sokkal inkább, mint az 1%-ot a különböző társadalmakban, egészen elképesztő, de a társadalomnak mondjuk a 80%-a, 70%-a az igazából csak a társadalmi igazságosságtétel vagy igazságtétel szempontjából érintett ebben a kérdésben. Ugye őszintén csak az, hogy értékelhető megtakarítással, amit egy bármilyen ilyen típusú adó, vagy ilyen típusú, és most nem a vagyonadóról beszélek, hanem bármilyen olyan típusú adó, ami a tőkejövedelmeket célozza, vagy azt, hogy az, aki többet keres, akinek több pénze van, akinek van megtakarítása, az nagyobb részt vállaljon a közteherviselésből.
2: Világos. Hát most elkezdődik erről a társadalmi vita, ennek mentünk most elébe a Blue Champs Capital kutatásával és annak ismertetésével, meg az ügyvezető igazgatóval, Karagics Istvánnal. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van egy olyan szervezet, aminek ilyen jó hosszú neve, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, és ennek Bíró Koppány Ajtona főtitkára. Jó napot kívánok, itt van a vonalban velünk.
2: Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit.
1: Megkongatták a vészharangot, hát ugye régen voltak mindenféle hatalmas dudák a kamionok tetején, néha még most is látunk hasonlókat, de azért alapvetően ez főleg amerikai divat volt, mi viszont az európai tehergépkocsi vezető helyzetről beszélünk. Ezek kapcsán pedig alapvetően a szállítmányozás, az árufuvarozás helyzetéről. Hogy lett az, hogy gépkocsi vezető sincs már? Ez régen, főleg Magyarországon és a vasfüggönyön innen kifejezetten menő szakmának számított. Ma már nem az?
2: Kicsit érdemes a kérdésbe távolabbról indítani, és azzal kezdeni, hogy ugye volt nálunk vannak a vasfüggönyön innet egy ilyen sorkatonai szolgálat, és annak keretében évente 10-15 ezer fiatal képződött ki tehergépkocsi meg buszvezetőnek. Ez meg volt egy jó utánpótlás, de ez mindenkinél így volt. Ugye nagy vitézű megszüntettük a sorkatonai szolgálatot, és ezzel a kérdéssel nem foglalkoztunk. És innentől kezdve megszűnt az utánpótlása, ez a nagy számba, ennek a szakmának. Na ugye nem lett iskolába alakítva, nem lett szakmásítva, ezért csak így héba-hóba esetenként kerültek új szereplők be a dologra, és hát ugye ez a 2004-es időszak óta, tehát 22 év, hát elég sok kolléga idősebbekből már kiöregedőben van, nyugdíj előtti állapotban van, cégeknek általában a munkáról létszáma ilyen tekintetben ilyen 55 pluszos kategória, és ugye mivel megnőtt az utánpótlásnak a hiánya, vagyis lecsökkent, bocsánat, inkább az a helyes válasz, és nincs utánpótlás, ezért ugye most már hiány van, és az IRU, ez a Közúti Fuvarozók Európai Egyesülete csinált egy felmérést, azt tudtuk, hogy hiány van, azt is tudtuk, hogy nagyjából 500 ezer hiányzik, de most kijött egy frissebb, hogy a következő 3 évben 660 ezer gépkocsi vezető megy Európai Uniós szinten nyugdíjba. Ergo, a két számot összeadjuk, akkor 1,1 millió plusz hiányról beszélünk. Ez már óriási nagy szám.
1: Mennyien lépnek be? Mert hogy ugye őket elveszítjük, mint aktív gépkocsi vezetőket, de nyilván azért vannak, akik jelentkeznek.
2: Na, ha a magyar piacot nézzük, nagyjából olyan 10-13 ezer gépkocsi vezető hiányzik a magyar piacról, ezzel szemben évente olyan 2-3 ezer jön újabb. Hát, és hát ez nem pótolja a kieső hiányokat. Tehát ez nem tudja meg. És ugye sokan hisznek a harmadik országos, tehát nem a szomszéd EU-s országok gépkocsivezetőjén most sem nagyon már van. Ugye az ukrán, orosz, belorusz gépkocsivezetők kiestek itt a szomszéd háború kapcsán, ugye ez okozta hirtelen a zuhanást első körben, aztán utána pedig a nyugdíjazás. És hát ugye hisznek sokan ebben a harmadik országos távol-keleti, közel-keleti gépkocsivezetőkbe, de az az igazság, hogy az se oldja meg ezt a kérdés, mert hiszen az a nagy baj, hogy jönnek, próbálkoznak, nyelvi különbség, kultúra különbség, más, teljesen más gépek vannak itt, mint ott náluk. Hát nagyon kevés az, aki marad, főleg itt Magyarországon, mert hogyha még marad is, akkor egy idő után tovább megy Nyugat-Európa fele. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezek a harmadik országos gépkocsivezetők, ezek jók, tompítják a hatást, de igazából a problémát nem oldják meg.
1: Viszont arra is kitérnek a közlésükben, hogy hát van itt egy másik probléma, ugye mindenki a vasutat akarja most szerte Európában fejleszteni, de arra nem gondolnak, hogy oda is a kamionok viszik el az árut a vasútállomásra. Tehát, hogy ez így nagyon jó, csak akkor is kell a kamionos.
2: Igen, csak ugye van egy különbség, akikről most mi beszélünk hiányt, ez a távolsági fuvarozásba érintett gépkocsi vezetőkről mesélünk. Azok, akik ugye itt elmennek Európába, egy hét, két hét, három hét, nomád életmód, van, akinek tetszik, van, akinek nem, a fiataloknak egyre inkább nem tetszik, inkább ez is a baj. Tehát ugye a beáramlásnak az akadálya az, hogy a fiatalok se nagyon vonzó már ez a szakma, és inkább a távolságiban van elvándorlás nagymértékű, és amiről beszélünk, beszélünk, hogy ugye itt a vasút közút összefogása, meg együttműködése enyhített ezen a problémán, az az, hogy azok a gépkocsi vezetők, akik felhordják a vonatra a pótkocsikat, azok zömibe este otthon alusznak. Az amivel napi otthoni munkát végeznek, hétvégén általában nem dolgoznak, tehát egy jóval komfortosabb, barátív munkakörnyezet ez, hogyha itthon vonatra hordunk fel. Erre inkább lehet találni gépkocsi vezetőt, meg nem beszélve arról, hogy azt se szabad elfejteni, hogy most már, hogyha a vasútnak van jó szolgáltatása, ez gyakorlati példa, már vannak már a példák, akkor ez a fajta megoldás, hogy felteszem a pótkocsit a vonatra, még olcsóbb is lehet, és legalább olyan pontos, mint a közúti fuvarozás. Tehát eltűntek azok a borzasztó nagy versenykülönbségek, amik a vasút között még korábban volt, és ugye riogatták mindig a népeket azzal, hogy lassú a vasút, meg drága a vasút. Hát kérem szépen, most már kiegyenlítődtek ezek a kérdések, és akkor van egy másik, amit azért el szoktak hallgatni, de most már elévesznek, hogy azok a fuvarozók, akik ilyen módon együttműködnek a vasúttal, jóval kevesebb vontatót kell alkalmazzanak, hiszen ugye nem kell annyi távolsági fuvart vigyenek, és ha jóval kevesebb vontató, akkor jóval kevesebb sofőr is kell. És ezek nagyon erős millió forintok.
1: Ez lehet a megoldás? Számolva. Jobban összehangolni a közúti és a vasúti közlekedést?
2: Ez a jövő. Nincs más út, csak a jövő. Intermodál fuvarozás.
1: Hogy állunk ez ügyben, európai összevetésben?
2: Hát Magyarország európai szinten nagyon jól áll, mert évente most az elmúlt 2-3 évet veszem alapul, hát 10% körüli bővülést tudtunk hozni ebbe az intermodál forrozásba. Ennek részben az oka az egyik az, hogy rengeteg gyár jött ide, rengeteg alapanyag jön ki, valamennyi késztermék is megy ki, de ez a félpótkocsis fuvarozás is elkezdett elindulni nálunk is. Európában is egyre inkább ebbe az irányba terjednek a dolgok. Európában már hamarabb elindultak ezek a folyamatok, tehát a nyugat-európai, német, francia, olasz sofőrt nem nagyon látunk már nemzetközi fuvarba. Ők már nem akarnak elmenni ilyen nomád életmódba, ők otthon akarnak, hogy elviszi a terminálról ki az ügyfélig, visszakész, de utána megy haza, csokolom, megvan ott a probléma. Ebbe az irányba tart. Úgyhogy...
1: De ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor minden jó lenne. Vitézi Dávid jó múltkorában azt mondta, hogy a megnövekedő teherfuvarozással gyakorlatilag nem tart lépést a magyarországi vasúti rendszer, úgyhogy ebben komoly problémákat lát, és nagyon sürgős fejlesztési kapacitás növekedési igényeket lát megjelenni. Gondolom ezt ön is osztja.
2: Maximálisan, Vitézi úr végre egy olyan miniszterünk, aki ezzel komolyan érdemben foglalkozik, és hisz benne, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki, hogy ő lett a miniszter. Azt kell tudni erről, amit ő mondott erről, hogy az elmúlt 30 évben valami okos tojások azt gondolták, hogy a vasút, a vas az nem megy tönkre. Tehát nem kell karbantartani, mert a vas az bírja. Na most tehát ugye rendre alul volt finanszírozva a MÁV, karbantartást nem végezték el, és hát azért van az, hogy mostanában ugye a hírek elég gyakran szólnak arról, hogy itt van felső vezeték szakadás, ott van ilyen műszaki probléma, ott égett le egy mozdony. Tehát ezek, ha ezeket rendesen működtetik, rendesen üzemeltetik, rendesen karbantartják, akkor ezek a hírek nincsenek. A vasúti pályánk nagyon lerombant. Vannak olyan pályaszakaszaink, ahol 60-70 éve nem volt felújítás, de ugye még közlekednek rajta. Na most ezek azok a részek, amiket rendbe kell tenni, nyilván egyszerűen nem megy, mert a világ összes kincse nem lenne elég, pénze nem lenne elég ezeket hirtelen gyorsan rendbe tenni, de ezt egy okos, jól ütemezett tervvel, én úgy látom, a Baross Gábor program ezt próbálja kezelni ezt a dolgot, hát mi nagyon szurkolunk és nagyon támogatjuk őket, mert tényleg egy pár év múlva, nem is a messze, egy 2-3 éven belül teljesen más világ lesz itt a vasúton. Pont, Bíró, amit beszéltünk a
1: Bíró úr, köszönöm szépen. Értjük a feladatot, meg kell felelni neki. Hát nem egyszerű, mert rengeteg pénzbe kerül ez is. És hát kapacitás, az a legnagyobb gond sok esetben. De hát megoldódik valahogy majd. Bíró Koppány Ajtont hallották, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkárát. Jó napot kívánok önnek!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen is! Műsorajánló.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között nem közlekedik járműhiba miatt. A 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Baleset miatt lezárták Soroksáron a Könyves utcát, a Tátos utcánál a forgalmat itt elterelik. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Lassú a haladása a Szerémi úton a Hengermalom úttól befelé, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Rákóczi hídon Pestre. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt, a 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a Nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Emonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint bérkérdésekkel, egész pontosan a 2027-es minimálbér és garantált bérminimum kérdésével, és hát őszintén szóval vannak előjelek, a vészmadarak megjelentek hetekkel ezelőtt a tekintetben, hogy hát mit bír el a magyar gazdaság, és mit bírnak el a gazdaság szereplői egyáltalán, miközben a munkavállalóknál nyilván ott az igény. Perusz Lászlóhoz fordulok, a VOSZ főtitkárához, hogy ha elkezdődnek a tárgyalások, már pedig elkezdődtek, ki milyen álláspontot képvisel az ott ülők közül? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Igen, elkezdődtek, meg volt már a nyitánya, úgymond a bértárgyalásoknak, és ami pozitív, azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy a kormányzat komolyan veszi, úgy látom, ezt a kérdést, és komolyan veszi ezt a fórumot is, hiszen két miniszter is megjelent ezen a nyitányon, a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter, akihez egyébként a társadalmi párbeszéd tartozik. A pénzügyminiszter tartott egy prezentációt, amiben nagyon jó bemutatta az irányokat, a kormányzati elképzeléseket e tekintetben, és nyilvánvalóan nem kezdtünk el még alkudozni a százalékokról, de úgy látom, hogy jobb adatbázissal és egy ilyen nyíltabb megegyezésre törekvéssel fogunk ráfordulni erre a bértárgyalásra az idejében.
1: A Magyar Nemzeti Banknak van egy inflációs jelentése, és annak a friss kiadása úgy fogalmaz, hogy a jelenlegi 7% körüli béremelkedési ütemet sem támasztja alá a magyar gazdaság teljesítménye. Ez megint a hatékonyság kérdése elsősorban, de hát azért voltak itt export problémák is, és mindenféle egyéb, amivel naponta találkoznak a mi hallgatóink, nem fogom részletezni. De hogyha azt mondják, hogy a 7% körüli béremelkedés sem reális, akkor honnan indulunk egy ilyen bértárgyalásnál?
4: Mindig abból indulunk ki, ugye alapvetően a 3 éves bérmegállapodásból fogunk kiindulni. Ezt 2024 végén kötöttük, 25, 26 és 27-es évekre vonatkozóan állapodtunk meg. Ez a megállapodás ugye ez egy nagyon ambiciózus volt, már akkor is elmondtuk, az akkori kormányzat ugye azt mondta, hogy 2025-ben 3,4%-kal fog nőni a gazdaság, az idei évben, vagyis 26-ban 4,1%-kal, jövőre meg 4,3-mal. Hát ugye ezt lehet látni, és ugye ehhez kötötte a bérfelzárkóztatást, vagy a bérfejlesztéseket, legalábbis a minimálbér tekintetében, a legkisebb keresetek tekintetében. Ugye hát ezt lehet látni, hogy azért ez messze nem teljesül, tehát nem hogy egy kicsi elmaradás van, hanem a töredéke teljesül ezeknek a gazdasági növekedési számoknak. Hát ehhez képest azért a bérfejlesztés a tavalyi évben, meg az idei évben is elég magas volt, tehát ez egy nagyon kifeszített bérpálya, de egy alacsonyabb szintű bérpálya, erre kell számítani a jövőben is, hiszen az idei évre olyan 1,5 és 2% közötti, inkább a 1,5-hez közelebbi gazdasági növekedés lesz, de már legalább nem nullával kezdődik. A jövő évre pedig, hogyha tényleg itt lesznek az EU-s források, akkor azért egy 2 és 3% közötti gazdasági növekedés lesz. Ez persze sokkal alacsonyabb pálya, mint a 3 évvel ezelőtt kitalált, de azért némi bizakodásra ad okot.
1: Nyilván ez a 14%, amit 2027-re ez a 3 éves bér megállapodás tartalmazott, ez nem betartható. De közben meg a munkavállalók nyilván abban bíznak, hogy legalább jobban járnak, ha nem is annyira jól. Itt volt egy olyan ígérete a Tisza kormánynak, és szerintem ez ebből a szempontból egy elég fontos tényező lehet, még a választási kampányban beszéltek róla, hogy jövedelemadó csökkentést fognak a legkisebb jövedelműeknél valamilyen szorzóval, valamilyen módon bevezetni. Erről szó esette akkor, amikor most leültek tárgyalni?
4: Igen, szó esett róla, és én úgy látom, hogy ezt is komolyan vette a Tisza kormány, és bármilyen nehéz is a helyzet, és bármennyire is lukas a költségvetés, hogyha profánul akarok fogalmazni, ezt akkor is ezt tartani akarják magukat. Tehát nyilván ez nagyon nagy segítség lesz a kis keresetőeknek, a legkisebb keresetőeknek is, és nagyon fog érződni a minimálbérben, és egyébként a garantált bérminimumban is. Tehát a kötelező minimális bértételeknél bizony ez jelentős segítség lesz nettó oldalon. Na de hát ugye ez nem is a munkavállalót nem is az érdekli, hogy bruttóban mennyit keresne elvileg.
1: Hát mennyit visz haza? Hát persze.
4: Mennyit csörön a zsebébe. És én úgy látom, hogyha tényleg a kormányzat ezt be fogja tudni tartani, akkor azért jelentősen fog nőni a legkisebb keresetőek munkabére. A feljebb keresőknek nyilvánvalóan kevésbé, de ettől függetlenül én egy jelentős, nagyon jelentős reálbérnövekedést várok jövőre, a minimális bértételeknél, és egyébként egy szemmel jól látható reálbérnövekedést az átlagos béreknél, vagy a mediánbérnél is.
1: Itt lehet menekülési útvonal az, hogy az euró bevezetésének igénye a kormányt arra kényszerítheti, hogy alacsonyan tartsa az inflációt. Ha pedig alacsony az infláció, akkor alacsonyabb számokkal is lehet jelentős reálbérnövekedésről beszélni.
4: Ez így van, és ez egy ilyen oda-vissza hatás is. Tehát nyilvánvalóan az alacsony infláció nem is követel meg annyi áldozatot, tehát hogy is mondjam, az áldozatot úgy értem, hogy annyira kifeszített bérpályát nem követel meg. Azt persze egy másik kérdés, hogy ez az infláció mitől ilyen alacsony. Ugye ez ettől attól alacsony, hogy azért nagyon magas a bizalom a kormányzatban, ezért a kockázati felárak leestek, ezért az euró forint árfolyam, tehát a forint megerősödött, és ez az erős forint azért az import olcsóságán keresztül, vagy olcsóbbá tételén keresztül azért leszorítja a belföldi árakat is. Ez az egyik, ez egy örvendetes. A másik viszont, hát ugye az exportőröknek annyira nem örvendetes, de minden esetre ez az egyik. A másik meg, hogy azért a kereslet sem dübörög annyira. Tehát azért én jobban örülnék, hogyha egy emelkedő gazdaságban, egy végre emelkedő beruházási pályán nem másfél, hanem mondjuk 3% körül lenne az infláció, és egyébként egy egészséges növekedés lenne, mert az alapozna meg egy valóban fenntartható bérnövekedési pályát is.
1: Köszönöm szépen, hát innentől kezdve a folytatásról kell már csak beszámolnunk, az mikor következik?
4: Hát ugye a bérmegállapodásban az van, hogy az első háromnegyed év adatai alapján lehet konkrét számokat mondani. Ugye az az első háromnegyed év az szeptember végén ér véget, tehát október közepén vagy annak a második felébe lehetnek az első számok, tehát akkor már konkrét százalékokról tudok majd beszámolni, remélem.
1: Fogjuk keresni. Köszönöm szépen. Perlusz Lászlót hallották, a VOSZ főtitkárát.
4: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint balatoni ügyekkel folytatjuk. Ugye van egy nagy tó, van hozzá jó néhány megye, most már megye a mai naptól ismételten, és nem vármegye, és van hozzá néhány gazdasági térség, és hát ez a szétszabdaltság, ez nyilván gondot okoz a hétköznapokban, meg gondot okoz a távlati fejlesztésekben is. Nagyon régóta próbálnak a helyiek valamit tenni ennek ellenében, és most is így van. Ez Pali Róbert van a vonalban, aki Vonyarcvashegy polgármestere és a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Tiszteltem, szerkesztő úr!
1: A Balatoni Szövetség, amit önök létrehoztak, az többek között pont azt a célt szolgálná, hogy ezt a széttagoltságot, ezt egy kicsikét oldja, kicsikét jobban összekösse a Balatonpartokat egymással, ugye?
2: Igen, nagyon helyesen mondja. A Balatoni Szövetség polgármester asszonyok és polgármester uraknak a szövetsége. Több mint 122 éves szövetségről beszélünk, és az egyik legjelentősebb és legrégótabbi érdekvédelmi és érdekharmonizációs szereplője a Balatonnak. Itt az a fontos ebben, hogy a szövetségünk ugye lefoglalja azt a 43 közvetlen Balatonpartit, de van még 49, aki nem Balatonparti település, tehát itt 92 önkormányzat van benn, ami azért fontos, mert számunkra ugyanazt a értéket képviseli egy Balatonparti település, és mint egy nem Balatonparti
1: Balatonparti. Térségként nem is lehet különvenni őket. Hát az a pár kilométer adott esetben az nem jelent egy másik világot.
2: Így van. És azt láttam, én is balatoni gyerek vagyok, ide születtem Balatonra, ami nem érdem, hanem adományként a neveltetésemből függően, hogy sajnos azt kellett észrevennem, hogy nagyon sokan tisztelt a kivételnek a saját kis tortaszeletjüket szeretnék csak, hogy a Balatonból kivenni, vissza már nem, de abból igen. És a Balaton úgy állt össze, mint egy mozaik, mint egy nagyon-nagyon sok puzzle darab, és mindennek van összefüggése, és ezeket az összefüggéseket szükséges érteni, és mi ezért egy egységes régiót szerettünk volna már nagyon-nagyon régóta, és mi szeretnénk együttműködni, és támogatásunkat biztosítani a tudásunkkal, a döntéshozókat, és a döntés formálókat is. Ez nagyon fontos. Minden olyan szereplőt, aki ebben szeretne részt venni. Viszont azt is el kell mondanunk, hogy túl vagyunk, most már az utolsó percben vagyunk, szerintem is, a Balaton és a vízügyeink kérdésében, de most konkrétan a Balatonra. A világon és Európában is jegyzett szakmai csapat dolgozik, tehát vízügyi szakemberek a erdőgazdálkodásnál kiváló szakembereink vannak Magyarországon, a kutatóink, limnológiai intézet, egyetemeknél, megvan az a tudásunk, az erőforrásunk. Egy valami nagyon-nagyon hiányzik az elmúlt időszakból, a cselekvés. Mert a nem döntés is döntés, maradandó hosszú távú következményekkel meg kell hoznunk bátor döntéseket, és ilyen ez a önálló régiónak a megteremtése, a segítség, mert több mint 1200 egyesület, alapítvány vagy szövetség vesz részt a Balatonnak a munkájából, de ebből aktív az olyan 200-300. Itt most már nem arról szól, hogy megértsük a Balatont, hogy mi a gond, mi a probléma, tudjuk. A világon az egyik legkutatottabb tó a Balaton. Kiváló szakembereink vannak, politikai döntés kell hozzá, és pénz. Itt politikai akaratra volt eddig is szükség, vagy szándékra, ha szépen szeretném mondani, aminek meg kell lennie a bátor döntésnek.
1: Hát itt ezében a bátor döntésekben úgy látom, hogy ez a mostani időszak is eléggé nehéz helyzetben van, és hiányokkal küzd. Arra gondolok, én velencei tavi gyerek vagyok, nem úgy, mint ahogy ön balatoni, és hát elszoruló szívvel nézem, ma reggel a Balaton a velencei tó közepes vízszintje kapaszkodjanak meg, 6 centiméter volt. Ez ugye nem azt jelenti, hogy 6 centi mindenhol, ez azt jelenti, hogy van ahol semmi, van ahol meg 50 centi. De hát nyilvánvalóan ennek így vége. És hát a Balaton is óriási gondokkal küzd.

0: év sok lehetőséget adna, de pénzt önmagában erre például nem?
1: A Balatoni Szövetség, ha magunkról beszélünk, soha nem kaptunk kormányzati támogatást. A Balatoni Fejlesztési Tanács, az, abban látjuk mi is a partnerséget, mi is abban szeretnénk, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanács talán alkalmas lenne erre, hogy legyen, én úgy mondom, gazdája, tulajdonosa a Balatonnak, mert amúgy van a magyar állam, és azon is belül meg vagy melyik minisztériumhoz tartozik. De eddig is a 122 éves történetünkben, és én 24-től vagyok elnök, onnantól tüntettem, onnantól, mint önkormányzat, mi megtiltottunk különböző helyeket, hogy késztessük a kormányzatot arra, hogy új zagytereket nyisson meg, vagy legalábbis tervezze ezeket, és próbáltunk partnerek lenni. Ebben másképp nem fog tudni működni, mert már a kutatások leírták ezt, hogy 15-20 év múlva, ha akarjuk, ha nem, ha pesszimistán, ha optimistán nézzük, akkor is kell vélhetően vízutánpótlás, viszont egységes képet kell alkotnunk, nem három megye, ahogy most körbevesz, és a Perem szélén van a Balaton, ráadásul ez a régiós besorolásban, hogy külön önálló régió legyen, és akár kormánybiztosa is nevezzük ki, hiszen olyan szinten van nemzeti érdekünk, és nemzetgazdasági érdekünk ebben, ráadásul ugye nemzeti kincsünk is. Tehát ne csak beszéljünk róla, mert hogy hú, de jó, hanem cselekvő képesen tegyünk, és mi polgármesterek azon vagyunk, nem csak a parton, hanem a parttól távolabb is, hogy segítsük a döntéshozóknak meghozni azokat a bátor döntéseket, hogy majd mi a településre, amikor hazamegyünk, visszamegyünk, el tudjuk mondani, hogy egyetértünk ezekkel a dolgokkal, mert a Balaton amúgy is változik emberi beavatkozás nélkül is. Tehát ez egy... Igen.
0: Azt kérdeztem volna, hogy volt-e ez kormányzati partnerük valaha? Ugye korábban volt önkormányzati miniszter Navracsics Tibor, nem tudom, szót értettek-e ez ügyben vele, de előre nem jutottak. Most szót értenek-e az új kormánnyal?
1: Értsük meg azt az első kérdését, teljesen jól tette föl. Az előző kormány az energiaügyi minisztériumhoz tartozott a Balatonnak a kérdése. Mégsem ők voltak azok, akik bármit is legalábbis velünk kapcsolatban foglalkoztak volna, hanem a vidékfejlesztési miniszter volt az, aki azt mondta, jó, jöjjön és mondja el, mit akar. És neki el tudtam mondani ott 25 januárjában, hogy én leszeretném ültetni a szövetségképpen, nem beleokoskodni, de leültetni a törvényhozókat, a döntéshozókat, illetve a vízügyi szakembereket. Tehát ne olyanokat, akik esetleg kanapéról kétsör után meg megváltóként szeretnének, hanem tényleg tenni akarnak, és bátor döntéseket meg tudják és meg is akarják hozni. És kimernek állni a döntéseik mellett, mert nekünk nem csak a jelenben, hanem az utókornak is, azoknak a generációknak is döntünk most. Tehát ezért nagyon fontos, és ők akkor megértette, hogy üljünk le. Volt egy összejövetel. Most próbálom hasonlóképpen a regnáló kormányzattal is, felvettük a kapcsolatot országi képviselőkkel, elnökasszonnyal is tudtam személyesen találkozni, próbáljuk azokat az információkat, adatokat átadni, azokat az erőforrásokat, hogy azok a döntéshozók, ahova eljut, még jobban tudjanak dönteni, és tudjanak meghozni bátor döntést, mert muszáj ezeket meghozni, mert az utolsó percben vagyunk, és ne járjunk úgy, mint a Velencei tó esetében, reméljük, hogy ez visszaalakul, de a szerencsében nem bízhatunk, kiváló szakembereink vannak, megvannak az erőforrásai, igenis döntéshozó helyzetbe kell hozni olyan embereket, akik szeretik a Balaton, tudják miről szól, rajonganak érte, értik a tudást, és a tudásnak az összefüggéseit is értik.
0: Nem bírom ki, muszáj megkérdeznem, ön tudja, hogy honnan lehetne a Balaton vizét pótolni, hogyha ekkora asszály vannak?
1: Amit már említettem, a Velencei teste, ott is már 15-20 éve megvoltak ezek az írások, hogy hogyan lehetne víztározókat, és hogyan lehetne. A tervezést szükséges minél hamarabb elkezdeni, mert az is több év, mire a tervezés megy. A Rába az elvetődött ebből, a Rába folyó, egyelőre a kutatások szerint. A Mura és a Dráva jöhet itt szóba, talán a Dráva még jobban, viszont itt is a nem szeretnék én ebben, mint polgármester, vagy bármilyen más titulusban ebben beleokoskodni, megvannak azok a kiváló szakembereink, akik ezt a kutatásokat elvégezték, megbeszélték, őket kell minél gyorsabban a politikai döntéshozónak leültetni, és egységet alkotni, és ezzel az egységgel kiállni, és minél gyorsabban a lakosságot, legfőképpen a helyi lakosságot, és a ideérkező turizmust tájékoztatni arról, hogy kiváló a Balatonunk, jó a minősége, fenntartható, ez egy élő

0: sekély vízű tó. Ebben kellene örömnek lenni, boldogságnak lenni, és szerkesztő úr, ha még egy gondolat, a legnagyobb rombolást talán mi végezzük saját magunk, mi magyar emberek, amiket alkotunk képet a Balatonról, amiket írogatunk rossz szándékból, irigyként, rossz indulatból, savanyúságból, holott nekünk ez egy nemzeti kincsünk. Itt a Balatonon, vagy a környezetünkben élő emberek nagyon-nagyon sokat dolgoznak, főleg az elődeink azon, mert nekik nem szórakozás volt a Balaton, turisztika élmény, hanem munka volt. Ezt a tudást, ahogy változik a világunk, szükséges minél gyorsabban, minél hatékonyabban átadni a döntéshozóknak. Ha ők erre fogékonyak, ahogy esetleg a szerkesztő úr is jellemezte, hogy ha fogékonyak erre, akkor minél hatékonyabb, minél gyorsabban, és úgy tudjuk, hogy folyamatban is van ez, a különálló régiót, vagy esetleg a kormánybiztosnak a kinevezését, meg fogja ezt a döntést hozni a
1: Hát kívánom önöknek, mi is mindannyiunknak, mert hát ez valóban közös nemzeti kincs ez a Balaton, hogy ne úgy járjanak, mint a Velencei tó, amit bizony a politika teljesen magára hagyott, és hát most kérdés, hogy egyáltalán valaki felemeli a szavát a Velencei tóért. Minden esetre a Balatonért önök küzdenek, és jó munkát kívánok hozzá.
0: Köszönjük szépen, és önöknek is az aktuális és hiteles tájékoztatást. Köszönjük önöknek.
1: Köszönöm szépen. Pali Robertet hallották, aki Vonyarcvashegy polgármestere és a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének elnöke, és a Balaton Szövetség nevében szólalt meg az előző percekben itt a több-kevesebb műsorában. Ami most véget is ér, ez volt a gazdasági magazinunk. Holnap jövünk újra, tartsanak velünk akkor is. Róna Jégont hallották, minden jót.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsoraestel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsoraest. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd.
3: de szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Napokon belül kiírják a Közlekedési Múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják a mikrofonnál. Róna Jegon, a szerkesztőm, a Somodi Solymos Eszter, és hát amivel kezdjük a műsort, az egy szokatlan versantológia. Kortárs, de ez önmagában nem lenne különleges, mert hát ma is írnak költők verseket, ez természetes. Amire vállalkoznak Edinger Katalinék, aki a szerkesztője ennek a kötetnek, az, hogy A mai sztárokat, a rapper, vagy egyszerűen csak popzenei sztárokat ismerhetjük meg a dalszövegeiken keresztül, úgy, ahogy írva vagyon, és nem ahogy elmondva, vagy adott esetben elénekelve. Edinger Katalina vonalban, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Néhány dolgot romboljunk le, ami közhiedelem. Egyrészt, hogy a mai sztárok nagyon csúnyán beszélnek, és minden dalszövegük valami ilyesmit képvisel. Ez igaz részben, de nem teljesen, ugye?
6: Nem teljesen, én azt gondolom, hogy mindegyiknek helye van, akár káromkodásnak, vagy szókimondásnak az ő szövegeikben, és ezt teljességben, meg egészben kell nézni, nem kiragadott példákkal. És akkor már is egészen más kontextusba kerülnek, akár a káromkodások is.
1: Ezért fontos egy ilyen könyv, mert hogyha ezt a kötetet kézbe vesszük, akkor azt láthatjuk majd, hogy ezek a szövegek igenis nagyon komoly tartalmat bírnak, és igenis szólnak valamiről, ne csak a felszínt értsük, hanem azt is, ami mögöttük van. Legalábbis én ezt olvasnám ki ebből a szándékból, ahogy önök ezt összerakták.
6: Abszolút, én arra döbbentem rá, hogy ezek végtelenül komplex szövegek, nagyon nagy mélységekkel, intertextualitásokkal, utalásokkal, amik önmagukban is teljes egészében megállnak zene és előadás nélkül, és ez vitt minket arra, hogy ezt egy kötetbe gyűjtsük, mert azt hiszem, hogy a mai Magyarországnak egy olyan lenyomatát adja, főleg erről a korosztályról, akik őket hallgatják, hogy mi foglalkoztatja őket, mind gondolkodnak, mi a véleményük önmagukról, mi a véleményük a körülöttük lévő rendszerről, hogyan vannak a kapcsolódásaikban, és erre mind-mind nagyon fontos dokumentumok ezek a... Én verseknek hívom őket.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Önök rendre arról beszélnek, hogy ez dalköltészet. És hajlamosak vagyunk ezt a dolgot a maga felhasználói módján értelmezni, tehát, hogy szól valami zenei alap, és ott valaki beszél, kiabál, vagy adott esetben még dalra is fakad. Közben meg elfelejtjük, hogy ezek a szövegek, ezek egyfajta versként is értelmezhetők.
6: Abszolút, és mindegyiknek olyan tudatos felépített szerkezete van, és olyan mondani valója, vagy akár hívjuk végtelenül egyszerűen üzenetnek, amelyek átmennek ennek a korosztálynak. Legalábbis nagyon sok részét megértik, de hogyha ezt egy kicsit szétszálazzuk, és megmutatjuk nekik, hogy ebbe bizony egy csomó minden van, madácsember tragédiájától kezdve, József Attila idézetig, különböző filmekre való utalásokig, aktuál politikai jelenségekre való utalásokig, akkor ez egy ilyen nagyon színessé kibontja azt a világot, amiben ők élnek.
1: Egy adott korszak slágerszövegei, és nem feltétlenül mondjuk a popzenei, hanem az éppen aktuális trendeknek megfelelő slágerszövegei rendre megmutatják azt, hogy mi jár egy generáció fejében, vagy egy generáció elsőprő részének a fejében, hiszen ez a generációs tömeg emeli fel őket és teszi őket sztárra, a dalt pedig ismerti. Ez mennyire lenyomata ez a kötet ennek a mainak?
6: Mi nagyon igyekeztünk ebből a szempontból válogatni. Az az egy kritériumunk volt, ami alapján esetleg olyan előadók nem kerültek be, akik szintén hatalmas nagy tömegeket mozgósítanak, ahol nagyon egyértelmű a szövegek üzenete gyakorlatilag, ami nem szorul arra, hogy széljegyzeteket tegyünk mellé, hogy gondolkodjunk, de ez egy nagyon nagy merítés is ebben.
1: Van egy különleges nyelve a mai fiatalságnak, amit az idősebbek gyakran nem értenek, néha csóválják a fejüket, hogy ez micsoda, amit ti itt beszéltek, és ezekben a szövegekben ez rendre erősen előkerül. Egyrészt az amerikai angol szál, tehát a különböző kiszólások és különféle rövidítések, amik teljesen hétköznapiak az ő generációjuknak. Másrészt a magyar nyelvnek egyfajta elcsavarása, valamiféle fejlődése, ugye ezt a nyelvészek nagyon sokszor egyszerűen fejlődésként értik meg, vagy írják le. De mi vajon hogy értjük meg ezeket a szövegeket, úgynevezett boomerek?
6: Ez is fontos kérdés volt számunkra, amikor a kötetet összeállítottuk, és Borsi Bálint írta a széljegyzeteket, hogy gyakorlatilag ezekben a széljegyzetekben kétféle korosztálynak szólunk. Egyrészt szólunk a fiataloknak, és próbálunk nekik olyan vonalakat hozzátenni, amiket esetleg ők nem tudnak, és szólunk a boomereknek is, akár saját magamhoz is, ahol ezeket a szavakat megmagyarázzuk, értelmet adunk neki, és körülírjuk, hogy honnan jön esetleg ez a kifejezés. kérdés.
1: A szerzők mit szóltak hozzá, hogy verses kötet lesz a dalszövegeikből? Szerintem meglepték őket először.
6: Örültek neki. Nekem az a véleményem, hogy biztosan meglepődtek, de hogy ők azért ezt pontosan tudják, hogy ezek a dalszövegek nem egyszerűen csak dalszövegek, hanem ennél több is, és ez azért már egy korábbi generációnál elkezdődött, akik között vannak olyan előadók, akik maguk is megjelentették a dalszövegeiket verses kötetként. Tehát ennek van egy hagyománya, jön ez valahonnan, még akár ha azt is mondhatom, hogy Cseh Tamásig is visszanyúlhatunk, ahol a szövegek ennél sokkal összetettebbek. Úgyhogy szerintem ők igazából annak örültek, hogy ezt felismerjük, kirakjuk és beszélünk róla.
1: Ezek a szövegek gyakran politikai irányokról, politikai nézetekről és aktuál politikai kiszólásokról is szólnak. Nyilván ez a mai korban egy nagyon jól értelmezhető helyzet. Vajon mi lesz ezekkel a szövegekkel 10-20 év múlva?
6: Én azt gondolom, hogy akkor is nagyon fontosak lesznek, mert ennek a kornak egy nagyon pontos és precíz lenyomatát adják, főleg egy olyan generációról, amelynek a politikai aktivitása sokban hozzájárult ahhoz a közélethez, ahhoz a fellelkesüléshez, ahhoz a politikai felé nyitottsághoz, ami jellemzi a mai társadalmunkat. És én azt hiszem, hogy ezt a fajta nyitottságot és érdeklődést meg kell tartani, és mindig legyen egy olyan pont, amihez vissza lehet nyúlni, hogy lám-lám, itt részt vettetek, benne voltatok, hallottátok, véleményetek volt, elmondtátok, és ez maradjon is így.
1: Hogyha az ember elolvas néhány szöveget, akkor egy közhelyet egészen biztosan le tud vele rombolni, hogyha odafigyel azt, hogy mennyire gyakran mondjuk, hogy ezek a szövegek nem szólnak semmiről, meg hogy mennyire gyakran érezzük azt, hogy van egyfajta műveltségi hiány a mai fiatalok életében, miközben ezek a szövegek rendre előhoznak olyan utalásokat, amelyek igenis azt mutatják, hogy nem hiába jártak iskolába, és nem hiába olvastak verseket, könyveket.
6: Abszolút, ennek ott van a lenyomata, és számomra is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy ezt meg tudjuk mutatni annak a generációnak is, aki nem biztos, hogy ezeket a részeket is meghallja és látja benne.
1: Hát igen, ráadásul sokszor nem is értjük pontosan, hogy mi ez, azért kell elolvasni a szöveget. Egyébként a megosztókon is lehet, és hát itt ebben a kötetben meg aztán végképp megjelent a Hallunk titeket kortárs versantológia. Krúbitól Betonhoffig itt rengeteg minden van, forgassák szeretettel. Edigen Katalin szerkesztőnek pedig köszönöm szépen, hogy beszéltünk róla.
6: Én köszönöm.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ötödik lépés, ez egy bemutató címe, a Centrál Színház viszi színre a darabot, még ezen a héten pénteken. Puskás Dávid a rendező pedig a vonalban, és két szereplője van csak csupán a darabnak, Vecsei Jál Miklós és Marton Róbert, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen igazi kamaradarab, de majd mesél róla Dávid maga. Szervusz!
2: Szép jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Kis színpadon kamaradarab, vagy ne így képzeljük?
2: De abszolút, ez egy kis színpadi kamaradarabnak is tekinthető, aminek szerintem egyébként nagyon jól is áll ez a szűkebb tér. Pláne, hogy a mi kis színpadunk szerencsére itt a Centrálban nagyon-nagyon jó kialakítású, és ezért a leghátsó sorból is nagyon-nagyon jól lehet rálátni. És ebben a szűkebb térben, ebben a koncentrált légkörben formálják meg Vecsei Jál Miklós és Marton Róbert elképesztő, számomra elképesztő tehetséggel Mike és James karakterét, akik a két főszereplője az ötödik lépésnek.
1: Itt generációs viták és különbségek jelennek meg, ahogy azt feltételezem, a két férfiú életkorából, vagy egész másról szól a darab?
2: Itt ez is megjelenik természetesen, de nagyon sok témával operál. David Ireland egy elképesztően tehetséges író, és azt hiszem kimerem jelenteni, hogy a legjobb darabja eddig az ötödik lépés. Még nagyon remélem sok remek darabbal és művel fog minket megajándékozni. De David Irelandnek ez az egyébként legújabb darabja is. Ez nem csak egy generációs dráma, és nem csak egy felnövés történet tulajdonképpen, hanem nagyon-nagyon komolyan beszél az alkoholizmusról, ami egyébként Magyarországon kivált kép egy nagyon prominens probléma és téma, azt hiszem. De ezen felül más, nyilvánvalóan más addikciókat, más problémákat is érint. Miközben az egészben bújtatva persze ott van egy tulajdonképpen egy apa-fiú kapcsolat is. A bizalomról is nagyon-nagyon komolyan szól, hogy egy apa mit adhat át, és mit nem képes átadni a tapasztalatából, hogy meddig kredibilis, hogy meddig tud a fiú menni azzal, amit ő mond, és mikor hullik aztán le a lepel, hogy a felnőtt is, hogy az apa is csak egy halandó ember, és ő is tud hibázni.
1: Ahogy így hallgatlak, nézem közben a színlapot, ahonnan egy fájó hiány néz vissza, amennyire egy hiány vissza tud nézni, mert hogy Scherer Péter mosolyogos arca néz vissza arra, aki rákattint a Centrál Színháznál az ötödik lépés színlapjára. Ha jól sejtem, ennek az az oka magyarázata, hogy James szerepét Marton Róbert előtt ő kezdte el próbálni az utolsó heteiben, hónapjaiban.
2: Pontosan, így van. Mi Pepével kezdtük el ezt a darabot bepróbálni, és egyébként ő is volt az, aki tulajdonképpen az én gondolatomat azzal kapcsolatban, hogy ez lehet elég erős, esetleg ez az anyag lehet elég erős arra, hogy valóban küszködő, valóban esetleg alkohol problémákkal küzdködő, vagy bármilyen más problémával küzdködő embereknek segítséget nyújtson. Pepe volt az, aki ezt a hitet valahogy egy új szintre emelte, ő betonozta ezt be, és ő volt az, aki saját maga leszervezte azt, hogy én, Hasi és ő lemehessünk Noszlopra, ahol is egy addikciós intézetben, egy rehabilitációs intézetben föl tudták ők olvasni, ott volt lehetőség beszélgetni az ott lévő segítőkkel, úgy értem, szponzorokkal, ahogy ezt a magyar AA-kban hívják, az ottani vezetőkkel. És természetesen Pepe, ahogy próbáltunk vele, talán 5 vagy 6 vagy 7 próbánk volt összesen, de ez alatt az elképesztő rövid idő alatt is azokra, akikkel akkor találkozott, azokra is hatalmas benyomást tett nyilvánvalóan az ő csodálatos humorérzékével, elképesztő életigenlő lényével, az anekdótáival, a sztorikkal, amiket mesélt, és nem is tudom, talán azt lehet mondani, hogy valahogy az ő lénye és szelleme járja át most is szerintem ezt az egész produkciót, és talán hozzápróbálunk felnőni ezzel az egész feladattal.
1: Milyen nehéz lehet erről beszélni, de nehéz lehet folytatni is egy próbaidőszakot, úgyhogy elvesztesz egy főszereplőt, és akkor most beszéljünk a nyers színházi valóságról, és kell találnod egy másik főszereplőt, ahhoz a partnerhez, aki az előzővel kezdett el dolgozni. Tehát ez Hasi számára sem egyszerű, hogy egyszer csak más néz vissza rá, miközben még ott a fájdalom.
2: Pontosan. Pontosan, és ott vannak azok a pillanatok, amik már addig beülhettek ugye az elkezdett próba folyamatból. És természetesen Pepe nem pótolható semmilyen módon. És Sered Péter szerintem az egész magyar kultúra számára egy hatalmas veszteség és hatalmas űr maradt az ő helyén. De ugyanakkor Martin Robertet, tehát legmélyebben meg kell hajolnom Martin Robert profizmusa, szakmaisága előtt, ugyanis az, ahogy ő átvette ezt a súlyt az ő vállaira, mindannak konkrét és mindannak inkonkrét terhével, amivel egy ilyenfajta szerepátvétel jár, az mérhetetlen tiszteletet ébresztett bennem. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni arról, hogy ő nem csak mint színész milyen remek, de mint ember is, mint kolléga, tényleg le a kalappal előtte, csodálatosan könnyűvé tette ezt az egyébként elképesztően nehéz helyzetet.
1: Hát fiatal rendezőként kaptál a nyakadba itt egy terhet, ez kétségtelen. Ehhez képest ez egy bemutató olyan, mint az összes többi, tehát pár nappal előtte nyilván izgalom, utolsó próbák, utolsó fotók, és aztán jön az ötödik lépés pénteken. Ha azt kérdi az ember ilyenkor a rendezőtől, hogy kész van-e, akkor nyilván az a válasz, hogy sosincs kész. Igazából nem is ezt kérdezem, hanem hogy megvan-e minden abban a darabban, amit látni akartál? Te fordítottad, igen. Tehát nyilván már fordítás igen. Közben ott volt a fejedben, hogy milyen legyen ez.
2: Igen, én azt hiszem örömmel jelenthetem ezt, egy kicsit így a kulisszák mögül talán, de örömmel jelenthetem, hogy én tegnap este talán a legnagyobb dicséretet adhattam Hasinak és Robinak, amit csak lehet ilyen közel már a premierhez. Én tegnap azt tudtam mondani nekik, hogy fiúk, ti ma lejátszottátok ezt az előadást. Annak minden terhével és minden egyszerűségével, ahogy ezt el lehet mondani nekik. Nyilvánvalóan ilyenkor, ahogy beül rá a néző, akkor az azonnal már ad negatívat, pozitívat, hiszen ad egy energiát, ami remek, ugyanakkor a nézők jelenléte hirtelen az természetesen mindig ad egyfajta nehézséget, egyfajta fél, egy drukkot, egyfajta görcsöt akár, de ezzel semmi baj nincs, ez ki fog oldódni, és azt hiszem, hogy ez a darab mindent tartalmaz tényleg, amit én akartam, hogy ki tudjunk domborítani. Legyen az dráma, legyen az rengeteg humor, ami elképesztően parázslik kettejük között, és mindenki tud rajta nevetni, ahogy ezt ma is a fotós próbán bizonyosodott, lesznek nagyon váratlan és nagyon nagy csavarok, majd a végén, ha jól végeztem én is a munkámat és a csapat többi tagja is, akkor még akár egy kis katarzis is belefér.
1: James és Mike története az anonim alkoholisták gyűléséről, ahogy azonnan elindul és aztán kavarodik mindenfelé, nézzék meg. Ez az ötödik lépés a Centrálban, Puskás Dávid a rendezője és a fordítója. Dávid, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ha, ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptáron, és csak azt bánom a legjobban,

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Következő témánk itt a kultúrában a Múzeumok őszi fesztiválja. Karály Gabriella, Múzeumok őszi fesztiválját szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, rendezvény szervezője a vonalban. Jó napot kívánok, Gabi!
2: Üdvözlöm!
1: Mivel készülnek, hogyan készülnek, mennyi múzeum csatlakozott ehhez az őszi fesztiválhoz? Egyáltalán kötelező-e nekik ebben részt venni?
2: Hát nem kötelező, önerőből is önként csatlakoztak a program
1: szervezők. Nem kötelező, de ajánlott, igaz?
2: Hát ez a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, tehát van hagyománya és tradíciója a programnak, és nagy kedvel csatlakoztak a múzeumok és tájházak a legkisebb intézményektől a legnagyobbakig, és idén határon túli résztvevő is van néhány esetben. Közel 150 programszervezőnk van, és több mint 500, hát inkább 550 féle program. Ugye ez szeptember 28-ától egészen november 15-ig, tehát így jó pár héten keresztül zajlik ez a fesztivál, és minden évben van egy fókusz témája a fesztiválnak. Idén úgy gondoltuk, hogy itt a mesterséges intelligencia korában, amikor már mindenkit ez utol ért, akkor a múzeumokat is, és jó lenne ezt átgondolni, hogy mi a múzeumoknak az értéke, a szerepe egy ilyen korban, amikor annyiféle információ kering, meg annyira túlterheltek vagyunk így a digitális fronton, hogy mit tudnak adni ilyen körülmények között a múzeumok.
1: És mire jutottak? Mi lenne az?
2: Hát arra jutottunk, hogy a múzeumok ebben is értékállóak. Ugye múzeumok hiteles helyek, ez egy közkeletű felfogás, hogy a múzeumok azért, mivel hiteles tudást, hiteles műtárgyakat őriznek, mindig lehet hozzájuk fordulni forrásként, és ez így felértékelődik ebben a korban, amikor annyiféle téves vagy fél információ kering. Szóval így lehet alapozni a múzeumokra, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy a múzeum az egy kicsit a belassulásnak a helye, ahol lehet fókuszálni dolgokra. Vannak egyébként olyan fit múzeum tematikához kapcsolódó programok, amikor nem csak a testi jólét, tehát mondjuk túrázás, bringatúra, mindez ilyen kultúrával nyakon öntve képezi a programok részét, hanem akár belassulás, meditáció, múzeumi környezetbe, akár műtárgyakhoz kapcsolva. Tehát nagyon sok oldalúak a múzeumok is, meg maga a fesztivál is, úgyhogy arra jutottunk, hogy van milyen keresnivalója még a mai világban is a múzeumoknak.
1: 150 helyszín, vagy hát program szervező jelentkezett ebben az évben, 500 program, vagy valamivel több is a Múzeumok őszi fesztiváljának kínálata. Itt igazából hogyan, hol tudunk válogatni, vagy van egy területi értelemben érdemes ez, vagy irányokat érdemes keresni, és akár Igen. Itt végigjárhatunk egy csomó mindent.
2: Ugye van egy fesztivál honlapunk, oszifesztivál.hu, ezen lehet keresni a program leírások között, akár időpont szerint, akár település szerint, megye szerint, napszak szerint, vagy hogy milyen tematika érdekel minket, mondjuk őszi szünetre keresünk a gyerekünknek valamilyen múzeumi napközit programot, vagy szeretnénk valami gasztronómiai, akár Mártonnaphoz, borokhoz kapcsolódó programot, akár szeretnénk olyan programot, ami pedagógusoknak szól, vagy kimondottan szakembereknek, vagy kimondottan a fiataloknak, ezek különböző programtematikák, amiket így javasoltunk a múzeumoknak, hogy ezek mentén találjanak ki innovatív programokat, és szervezzék is meg őket.
1: Hát ez így egy elég általános lehetőség, tehát nyilván mindenkinek a saját világa és a saját lehetőségei, képességei adják a keretet, hogy mit tud egy ilyen fesztiválra előállítani. Van olyan, amire különösen büszkék a mostani kínálatból, hogy hopp, ez most jött be, hogy ez igazán méltó?
2: Hát ugye a központi tematika, van egy ilyen kiemelt téma, hogy tárgyi bizonyíték, és itt olyan programok vannak, amik tényleg elgondolkoztatók, hogy mit kezd az AI-jal a múzeum, a kreatív ipar, vagy a képzőművészek. meg ugye idén 200 éves a fotográfia, tehát hogy ez is ugye az valóság is az illúzióval való játék, hogy már annak idején is manipulálták azért a képeket, retusálták, de hogy a mai korban ez hatványozottan van jelen, tehát vannak ehhez kapcsolódó programok is, ahol ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő előadás, vagy akár kipróbálhatunk mesterfogásokat, benézhetünk olyan kulisszák mögé, amik máskor zárva vannak a múzeumoknak a szakembereinek, ismerhetjük meg a munkáját, hogyan kutatnak, mitől lesz mondjuk eredeti egy kiállítás, milyen egy műtárgy másolat, ami majdnem olyan, mint az igazi, de mégsem az. Tehát nagyon, nagyon sokféle tartalom van.
1: Közben, hogy hallgatom, el is szégyeltem magamat, hogy emelne ki a többiek rovására egy valamit. Így ez nagyon jó volt, hogy ezeket így elsorolta nekünk. Mert hogy akkor igen, föl kell menni a múzeumok őszi fesztiváljának honlapjára és válogatni kedvünkre. Kajári Gabi, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és jó fesztivál programot mindenkinek.
0: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.
1: Sörös sztorik a 30 éves belga sörözőtől. A mikrofonnál Somoti Sajmos Eszter. A belga söröző nagy múltra tekint vissza, 30 éves már a Bem rakparton megtalálható közkedvelt hely, és hát a következő percekben újabb történettel érkezünk, mert hát a nagy múlt az sok történetet is jelent. Ennek kapcsán fordulok Görömbeit Cintiához, operatív vezetőhöz, hogy szerintem az is egy fontos kérdés lehet az elnevezés egy hely életében, és hát a belga söröző mellett a Harry nevet is megkapta a hely, de miért?
2: Egyfajta tiszteletképpen Henry Ford volt az, aki nagyon sokat segített a nyitáskor Jánosnak és Zoltánnak, a két alapítónak, és így szerettek volna tisztelegni előtte, hogy az ő nevét is bevonták, és így lett tulajdonképpen Belgian Brasserie Henry, csak ezt a magyarok nagyon nehezen tudják kimondani, és ezért a köznyelven inkább belga söröző. A történet ugye úgy indult, hogy János és Zoltán teljesen más céllal mentek Belgiumba, autót szerettek volna vásárolni, az sem maguknak, hanem csak megkérték őket, hogy legyenek kedvesek segíteni, és megismerkedtek egy autókereskedővel, és az autókereskedő fia Henry Ford. Ő pedig bevezette őket a belga sörök sokszínű világába, és szinte a kezdetektől fogva nagyon-nagyon sokat segített. A mai napig jó kapcsolatot ápolnak János, Zoltán és Henry, és hát a születésnapi ünnepségünkre is természetesen meghívtuk, és elfogadta a meghívásunkat.
1: Egyébként a külföldi vendégek, akik betérnek hozzátok, mennyire ismerik a belga söröző történetét? Például ők rákérdeznek a Henry név.

0: Nem jellemző.
1: Nem jellemző.
0: Nem jellemző. Nem is tudom miért, talán már olyan sok év telt el, olyan sok ez a 30, hogy lehet, hogy az elején ez még így érdekességképpen, vagy érdekes volt, de most én már nem tapasztalom, hogy megkérdeznék, hogy miért. Hát így épült be a köztudatba.
1: Ezért jó, egy születésnap, mert apropót ad arra, hogy visszaemlékezzünk, és az akár elfeledett információt újra felfrissítsük. Hát ez volt az újabb történet a belga söröző életéből, de hát nézzük, hogy legközelebb mivel fogok majd előrukkolni, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, érdemes bennünket követni itt a Rádió Iterén keresztül, vagy pedig a YouTube csatornánkon visszahallgatni ezeket a történeteket. A belga söröző történetét hallották. Aki pedig kíváncsi, irány a Bemrakpart.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
3: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Folytatódik a napos száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülése után. Vitézi Dávid szerint a döntéssel nem csorbulnak a főváros döntési jogai. Az intézkedés célja, hogy finanszírozási probléma esetén a kormánynak is megfelelő és valós ismeretei legyenek a főváros anyagi helyzetéről. A tanácsülésén megállapodás született arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az országos urbanisztikai konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Provokatőr. Csütörtökön ez az utolsó nap, amikor mi itt politizálni fogunk Fekete Győr Andrással. Szervusz, Momentum,
7: sziasztok.
4: Momentum alapító és Dévényi István.
8: Üdvözlet. Nem tudom, minek voltam az alapító.
4: Én is ezen kezdtem meg gondolkodni, hogy minek nevezem.
8: A beépített szekrények nevű kollégiumi punkzenekarnak.
4: Ez most halálkomoly? Van fönt számotok YouTube-on?
8: Nincs, mert megalakultunk és összevesztünk, hogy milyen zenét játszunk, úgyhogy este feloszlott.
4: Ez, hogy egyetlen hangot nem ütöttetek le.
8: Ez volt a cél.
4: Úgy nem tendítettétek el.
8: Igen.
4: Csajozás. Jó.
7: Erészünk.
4: Milliárdosok. Mi nem vagyunk fönt a listán, vagy legalábbis mi Istvánnal nem, a Forbes listán. Megjelent a
7: 26
4: Forbes top 100 magyar gazdag lista. Te 101. vagy, jól tudom?
7: Pont ne csúsztam.
8: Egyik ez a legjobb hely a világon, nem? A 101.
4: Nem, senki nem bántja. A legtehetősebbek összvagyona már a 13 ezer milliárd, vagyis billió forintot közelíti, melynek több mint felét az első 20 szereplő birtokolja. A lista élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll. Vagyongyarapodása drasztikusan lelassult, miközben Gattyán György kiesett a dollármilliárdosok elitjéből. Széles Gábor viszont bekerült. A Forbes szerkesztősége külön NER skálán elemezte a szereplőket. A 23 közvetlen hatalom közeli milliárdos összesített vagyona több mint háromszoros a 22 piaci alapon meggazdagodott self-made üzletemberének. Wow, provokatív állításunk pedig.
8: Nem bonyolult volt ez, amit előadtam.
4: Micsoda?
8: Mi ez a NER skála?
4: NER skála. Uh-huh. 23.
8: Ja, hogy ráfeltették.
4: Közvetlen hatalom közeli néztem. Milliárdos. Aha. Összesített vagyona az 4874 milliárd forint. Ez több mint a háromszoros a 22 piaci alapon meggazdagodott self-made üzletembernek.
8: Hát akkor az a állításunk, hogy A piaci alapon milliárdossá lett magyarok ócska béna lúzerek.
4: Vagy aztán eljön az ő idei.
8: Mert hát lám,
7: Hát voltak eddig 16 évig, ugye? Igen. És most új világ.
4: Tehát egy a NERS skála 3 az egyarányú tőke túlsúlyban van a piaci szereplőkkel.
8: Kicsit szemben. Túltolták ezt a nemzeti oligarchia létrehozást, nem? Még milyen szép elmélet volt, amikor előadták, hogy milyen kell a nemzeti nagy tőke, mert itthon marad a pénz, magyar embereknek fog munkát adni, és a addigi szocialista liberális kormányzással szemben a magyar vállalkozásokat fogja támogatni, és egyébként így elméletileg az, hogy legyen egy ilyen úgymond magyar előny a gazdaságban, miért ne? Tehát, hogy ez egyébként nem csak Magyarország, nem ilyen, ami van itt, az csak Magyarországon volt, de maga az elf, hogy a hazait kell támogatni, és a hazait előnybe hozni, a hazait, azt azért mindenhol látjuk, nem? Tehát minden normális országnál, ahol normális szinten kezelik ezt. Mondjuk a olasz rendőrség Alfa Romeo-kkal jár, és akkor francia, meg nem Volkswagen-nel, remélem legalábbis, nem? Ellenben a német autópályán remek ilyen Porsche rendőrautókat lehet látni. Szóval, hogy ezek tök természetes dolgok, egy bizonyos szintig, de hát ebbe, amit mondasz, Tomi, ez a háromszoros tőkefelhalmozási arány azt mutatja, hogy ebbe is gátlástalanok voltak, és amikor ki is mondta a nemzeti oligarchiánál, hogy amit korrupciónak neveznek, az a rendszer alapja?
7: Lánci András.
8: Ja, az idősebb Lánci. Igen, a Corvinus rektora valóban. Hogy akkor azt az ember kicsit rácsodálkozott, amikor ez így elhangzott, hogy most mi ez egy ilyen nyílt, vagy őszinte beismerés, vagy és akkor még próbáltam is, én is úgy értelmezni, hogy nem arra gondolt, hanem arra gondolt, hogy amit mi korrupciónak gondolunk, az valójában nem az, hanem ennek a pozitív gazdasági tevékenységnek a rossz megnevezése. De nem. Ez korrupció volt. Ez itt szintiszta
7: az
8: korrupció
7: volt. Semmi más nem volt. Semmi ízé volt.
8: Humbug.
7: Éles látás. Annyi,
4: hogy egyébként ez csak kiegészítés, mert félreértető, tehát a Forbes nem teszi ennél skálát külön, hanem ezt az újságírók tették meg, ja, akik leközölték ezt, és akkor a igen, saját is elemzéseiket. Igen, direkt 30 K-monitor, 24 pontú anyag.
7: Ezzel együtt nekünk nem kell visszafogottnak lennünk. Nem. Tehát, hogy ez az egész nemzeti oligarchia, ez nyilván ott bukott meg, hogy nincs olyan szereplője tulajdonképpen, ami képes volt a magyar piacokon túlra és értéket előállítani, hogy ezek a vállalkozások, ezek mindegy szálig tulajdonképpen a magyar állam csecsein lógva és ahhoz függve és kapcsolódva tudtak fennmaradni. Nyilván a Mészáros birodalom az ez egy érdekes kérdés, ugye ez a Lölőnek a kiállása, ugye tükör előtt elmondta legalább 20-szor ezt a beszédet, ugye kiállt, és akkor elmondta, hogy ő nem is tudom, 200 ezer munkavállalónakat közvetlenül munkát, az egy másik történet egyébként, de mondjuk a második, meg a harmadik a listán Csányi Sándor, Felcsuti Zsolt, milliárdosok, ugye az nyilván az OTP, az most már a profitjának a többségét egyébként külföldi területeken szerzi. Most a Baltikumban is vettek bankokat, és Felcsuti Zsolt 98%-ban külföldre, 50 országba szállít különböző ilyen háztartási anyagokat, alapanyagokat. Mm. Na, szóval itt megbukott szerintem ez a nemzeti oligarchia történet, meg ott bukott még meg, hogyha megnézitek a Opus Globálnak, ugye a Mészáros Lőrinc társaság, részvénytársaságának a részvényértékét az 50%-kal esett és zuhant, és bóvli kategóriába került egyébként hitelminősítők által, egyébként a legtöbb, tehát Szilászlónak ugye a Duna aszfaltja és bóvli kategóriába kerültek ezek a részvények. Szóval, hogy nyilván rendszerváltás van, ezek a cégek, ezek a szereplők, ezek ugye büntető eljárások elé nézhetnek, és reméljük nézni is fognak. Úgyhogy ennek az eredményét látjuk a tőzsdén.
4: Mit kellene kezdeni ezzel a mérhetetlen vagyonnal? Egyáltalán ez a vagyonadó, amiről még hétvégén beszélt vidéken Magyar Péter, ez megoldást jelente erre a problémára, általános nettó vagyonadó. Európában egyébként megnéztem, mindössze 3 OECD ország alkalmazza a teljes nettó vagyonra. Svájc, Norvégia és Spanyolország, utóbbi 2 szolidaritási adóként. Franciaországban van ingatlan vagyonadó, Belgiumban értékpapírszámlaadó, Olaszországban a külföldi eszközök adója működik, illetve az USA-ban vagy Dél-Koreában az elit vagyonát a generációváltásnál sarcolják meg 40-50%-os kulcsokkal, de hát régi időkben volt olyan, hogy mondjuk vagyonlimit, valahogy vagyonsapka, és akkor ami a fölött van, az szépen az állam fogja és viszi. Mondjuk nyilván az a fölötti vagyont azt külföldre menekíteni az illető, ez Magyarországon is talán megoldható. Szóval mit kellene nekünk ezzel kezdeni, mert ez egy rettentően populista törekvés volt mindig is a politikában, hogy akkor a túlzottan vagyonosokat, azokat igenis sarcoljuk meg. Szerintetek hol kell meghúzni a határt? Érdemes-e ebbe beleállni? Úgy tűnik, hogy Magyar Péterék beleállnak, de lehet, hogy majd csak óvatosan.
8: Nem de tudom. Az a baj, hogy itt most így nem mosódik össze, de mégis egy kicsit összemosódik pont ez a piaci alapú, meg nem piaci alapú vagyon. Miközben egyébként... Amikor a piaci alapú vagyonokra gondolunk, és nem csak Magyarországon, mert hát kispályás játékosok. Mészáros Lőrinc már majdnem nem kispályás játékos, de hát ugye ő tudjuk, hogy ő nem piaci alapú. A világ szinte, hogy tényleg olyan vagyonok vannak, ami értelmezhetetlen, de mit kezdesz ezzel, hogyha valaki ezt hát most úgymond tisztességesen hozta össze, vagy tudom, a Facebook alapján.
4: Hát amit itt összehoztak, ez a NERS skála.
8: Meg most lehetne sorolni.
4: 22 self-made.
8: De hogy a piaci alapú vagyonokkal mit kezdesz? Miért mondod azt, hogy tehát egyszerűen kitalált valamit egy ember is, mondjuk egész életében dolgozik rajta, és folyamatosan fejleszti, és ott van, és nő, és melózik rajta, és egyre nagyobb a vagyona, akkor azt mondod neki egyszer csak, hogy állj. Miközben a bennem valahol nagyon mélyen lapuló, eddig ismeretlen kommunista meg azt mondja, hogy ez tök marhaság, hogy így vannak elosztva a javak, mert tényleg marhaság, nem? Tehát, hogy ennyi pénzből meg, tehát csak ezt tudom, hogy ez már nagyon naív, de közben van bennem egy ilyen zsikeri gondolat, hogyha egy embernek van, mint Mészáros Lőrincnek 1800 milliárd forintja, annyi nincs, a forintnyinak tűnő vagyona, mert ugye nem tudjuk, hogy pontosan mennyi a vagyona, abból mennyi minden, csak a feléből mennyi minden jót lehetne csinálni. De ez már ilyen 17 évesen az ember, amikor anarchista meg baloldali, azt mégis előjön az ember, vagy legalábbis bennem ez így előjön. De mit tudsz kezdeni? Tehát nekem erre nincs, vagy a világnak sincs erre jó megoldása, nem? Tehát nem láttunk jó megoldást.
7: Hát ugye ez a feladvány az NVVH előtt többek között, és már Ligeti Miklós is a meghallgatásán valami olyasmit mondott, hogyha jól emlékszem, hogyha már a 10%-át az ellopott közpénzeknek vagy közvagyonnak vissza tudják szerezni, akkor ő már azzal elégedett. És 10%-a az már valami 3000 milliárd forintnak felel meg ahhoz az összeghez képest, amit állítólag a korrupciókutatók szerint kicsorgattak és kifolyattak az államkasszából, oligarcháknak.
4: De hogy egyáltalán csak 10%, amire rá lehet mutatni, hogy ez ténylegesen ellopott.
7: Nem hiszem, van 100%, amire rá lehet, és a 10%-át nemzetközi standardek szerint, mert nyilván máshol is voltak rendszerváltások, meg máshol is létezett korrupció, meg oligarchia, ott ennyit tudtak kb. Ez egy ilyen ökölszabály behozni. Most nyilván én drukkolok annak, hogy az NVVH-nél hatékonyabb legyen jóval, de hogy innen indulunk, de ez is mocsok sok pénz, hogyha azt a 3000 milliárd forintot be tudják hozni. Nem tudom, ennyibe került volna az olimpia szervezés pont 2024-re.
4: Régi szép idők,
7: igen. Szóval,
4: úgy érzem, ez mélyre ment.
7: Szóval, hogy ez, hát a Orbánéknak persze, hogy ezt elvettük tőlük. Szóval, hogy...
4: Micsoda? Tehát mégiscsak államgyilkosok vagytok?
7: Hát azt a korrupciós lehetőséget, a történelmi korrupciós lehetőséget, azt elvettük tőlük, persze. Úgyhogy szerintem ez
8: annyi év után megszületett a beismerés.
7: Ez szerintem az egyik része, bocsánat, hogy vannak ezek ez a mennyi szerezhető vissza, és ugye itt büntető jogi tényállásokról fogunk majd beszélni, meg vagyon elkobzás, vagyon zár alá vétele és társai. És a vagyonadó az pedig egy közteherviselési elv vagy tétel tud lenni. Amikor te azt mondod, hogy most piaci szereplő az önszorgalomból, saját teljesítményéből megcsinált egy baromi jó vállalkozást, nem azt jelenti, hogy elveszik tőle ezt a vagyont, hanem azt jelenti, hogy abból be kell fizetni az államnak picit többet, mert ő rengeteget meg tudott termelni. Bojár Gábor mindig azt mondja egyébként, ugye Graphisoftnak a korábbi alapítója, azóta ő is eladta, hogy ő örülne progresszív személyjövedelemadózásnak, ő arról beszélt, hogy szeretne sokat fizetni, sokan mondják többen, de cserébe azt is szeretné látni, hogy abból épül-szépül az ország. Ugye ezt eddig nem látták, hogy az adózási morál nem hiába volt a békafeneke alatt, de hogyha Tiszának sikerül azt a világot megteremtenie, hogy a közpénzekből ténylegesen fejlődik az ország, magasabb fizetések tanároknak, gyorsabb vonatok és sorolhatnám, akkor az adózási morál is nőni fog, és a milliárdosok is azt mondják, hogy ebbe amúgy szívesen adok. A sesztáknak nem, tudod? Tehát, hogy amiről beszéltünk ugye a tegnapi adásban, sesztáknak nem, szívesen.
8: Láttam egy dán dokumentumfilmet az adózásról, és a dánok készítették.
4: Mi sem természetesen.
8: Nem volt valami kamu, de tényleg nem volt az, hogy arról szólt a dokumentumfilm, hogy a dánok szeretnek adózni, és ez nem a dán adóhivatalnak volt ilyen promóciós műsora, hanem hogy tényleg is, és hasonló volt az elv, hogy azt mondták, hogy hát ha én minél többet adózom, az egyben azt jelenti, hogy többet is keresek, és hogy olyan szinten látják azt, hogy a befizetett adójukból mi születik meg, hogy mire fordítják, hogy a év végén kapnak egy ilyen kimutatást, hogy a helyi önkormányzat ebből vett ezt, azt, tamaszt, de erre ment, arra ment, arra ment a pénz, és elég, elégedettek ezzel a szisztémával. Nyilván ez egy bonyolultabb a dolog, meg bonyolultabb.
4: Jó, de kiváló volt a tömegközlekedés, hogy jól tudom, akkor ingyen van a az oktatás,
8: de
4: az
8: egészség. De hogy az elv, de mi soha nem leszünk sajnos Dánia, de hogy azért létezik ez, és valamilyen szinten azért el lehet ebbe az irányba mozdulni, meg remélem, hogy lesz is valami, de ez nem megoldás még mindig arra, hogy mit kezdesz a Mészáros meg a Felcsuti vagyonnal, talán az megoldás lehet csak ezeket a pénzeket is visszaszedni, mert ugye volt ez a 30 ezer milliárdos pénz, vagy korrupciós pénz, és legyen annyi, ezt úgyse tudjuk kimutatni, valóban több szervezet is dolgozott rajta, és 20-30 ezer milliárd forint körüli összegre teszik azt, ami a NER alatt alkotmányos költségként úgymond ugye elvesztette közpénz jellegét, és ilyen korrupciós pénz ide-oda-amoda, meg tőkealapok. Hogy ebből hogy tudsz visszahozni, és hogy itt van ez a épül-szépül rész, hogy amikor ugye például mit tudom, azt mondják, hogy 100 milliárd forintba került valami, akkor nem az a 100, nem lett a 100 milliárd ellopva, csak a túlárazott rész lett ellopva, ami mondjuk 40 milliárd, az is baromi sok, de akkor az abból tudsz valamennyit visszahozni, de mondjuk, hogyha azokat is utána ide-oda beforgatták, vagy vettek, tehát hogy baromi nehéz lesz, én továbbra is nagyon szurkolok, csak tényleg én azt gondolom, hogy nekünk meg az a felelősségünk újságíróknak, hogy hát a rendszerváltásnak, a második rendszerváltásnak a kevés napfényes oldaláról is beszélni kell, hogy nem fog menni ripsrops, meg nem fogják hónap Orbán Viktor börtönbe zárni, mert, és tudom, hogy ilyenkor nem népszerű az ember, de hát ezt muszáj elmondani, és Bojár Gáborról még annyit, hogy ha már egy említettet, én készítettem vele néhány évvel ezelőtt egy nagy interjút, és arról beszélt, hogy a cégétől annak idején többen is elmentek a Fidesz kormány megalakulása után az állami szférában, mert magasabb fizetést ajánlottak nekik, meg egyszerűen olyan volt, hát, amit mondtak, hogy olyan volt a perspektíva, hogy ez tök izgalmas feladat, és vágjunk bele. Én annak idején egyébként ezért mentem az MT-hez, mert hasonlókat mondtak. És azt mondta, hogy utána elég gyorsan jöttek vissza az emberek, mert azt mondta, hogy amikor valamire az állam, és ráadásul úgy, mint a NER rátelepszik a piaci szférám, akkor azt megfojtja. Nem lehet értelmesen dolgozni, nem lehet ötletelni, nincs innováció, és nincs teljesítménykényszer.
4: Hát ez az.
8: És hogyha valaki szívvel, lélekkel űzi a hivatását, és bekerül egy ilyen rendszerbe, azt érzi, hogy teljesen feleslegesen van ott. Nincs motiválva, és ha valamit jól csinál, az se jó, ha nem csinál semmit, az is jó. És jöttek vissza az emberek az állami szférába.
4: Ugye a skandináv modellnek az a lényege, hogy örömmel, hát nem örömmel, de azt gondolom, hogy van egy ilyen beletörődés, egy derűs beletörődés a polgárok részéről, hogy akár az adójuk, a bruttó adójuknak 50-55%-et is elveszik, ami tényleg nagyon sok.
8: Biztos van rá egy négy betűs szavuk. Igen. A boldog adózás.
4: És mind magához, amit tudom.
8: Swanley.
4: És de ezért ugye kapnak valamit cserébe. Ezt a magyar állam is meghúzhatta volna, ha a közszolgáltatásokra tényleg többet költenek. Tehát ha látjuk, hogy az egészségügy, az oktatás rendben van, akkor lehet, hogy lenyelte volna még így a gazdasági problémák ellenére is a korrupciót, egyébként a magyar társadalom. Ott egyrészt egyébként nagyon alacsony a korrupció, már mint a skandinávoknál. Másrészt ők belemennek abba a dealbe, hogy oké, sokat adózom, de cserébe biztonságban vagyok. Egyrészt, hogy magasak a bérek, tehát jól meg lehet azért élni abból a 45%-nyi bruttó adóból is, de tudja azt, ami szerintem egy hihetetlen és fantasztikus újítás, ez évszázados, hogy cserébe, ha kirúgják a munkahelyéről, akkor egy olyan szociális háló van alatta, olyan átképzési rendszer, olyan munkanélküli segély, amivel biztonságban lébet szólhat akár egy-másfél évig is. Nincs rajta nyomás, hogy basszus, van még két hónapnyi tartalékom. És nagyon gyorsan melót kell találnom, mert akkor fogsz beleugrani egy olyan munkahelybe, amiről az István is beszélt, hogy hát lehet, hogy jól fizet, de nem fogom jól érezni magam. Itt meg megtalálhatod, van rá időd, és segítenek is, vagy akár elképzelhetsz egy képzést is. Tehát ez óriási különbség. Itt a vagyoni egyenlőtlenségeknél még a morális tűrés határ az, ami szerintem nagyon izgalmas, amit én külön vizsgáltatnék Magyarországon, de ha valaki megtette, akkor elnézést, nyugodtan belinkelhetje, elolvasnám. mert hogy mit hallgattam én különböző influencerektől, még emlékeztek ezek a luxus feleségek, meg hasonló ilyen néphergelő műsoroknál, hogy na, aztán most kapára, kaszára, és akkor a nép ezt már nem tűri el, meg most jön a gazdasági válság, a Covid idején sokan elveszítették az állásukat, és akkor bedőltek a KKV-k, és akkor majd meglátják a gazdagokat, és nekik mennek, rohadtul nem történt meg. Rohadtul nem történt meg.
7: Már nem a nekik menni?
8: Viszont szünetet kell tartanunk, meg kicsúszunk az időből.
4: Oké, jó. Mert hogy a komment falon.
7: Hát, szavazó ami... fülkékben, meg kétharmados győzelem.
4: Jó, azt nem tudjuk, hogy miért. Jó, szünet, innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegesszuban. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a Provokatőrt. Avéházni fogunk, illetve nem mi tettük, vagy tesszük, hanem ezt megtették mások is, például Orbán Viktor, aki a Fidesz oldalán rögtön rárepült az MVVH két prominens szereplőjére, és hát még a tegnapi adásban már erről sokat beszéltünk. Esetleg új gondolatként behozhatjuk azt, hogy ez az MVVH, ez nekem azért mégiscsak a négy kiválasztott ügy alapján, és kíváncsi vagyok a véleményedre, úgy tűnik, mintha tényleg csak egy politikai díszlet doboz lenne egyelőre. Ne így legyen, csak hogy az a négy ügy, amivel ők elindulnak, és ezt nem csak én mondom, hanem jogászok, és nem az, akit rendszeresen felhívok, hanem olvastam minden onnan a netről, újságírók sincsenek megelégedve, de hogy ezek már előre haladott állapotban lévő ügyek, itt lehet, hogy nekik már csak a babérokat kell learatni, és olyan ügyeket választottak, ami szimbolikusan eladható, például Orbán Viktor testvérének ügye, amelyben ugye már elő is állítottak, sőt, úgy tudom, hogy
2: ő egyébként négy nem került letartóztatásra,
1: őt nem,
2: gyanúsítás sem foganosítottak vele szemben, de benne van az ügyben, tehát a tanúként biztos, hogy meghallgatni.
1: Igen, tehát nem úgy fog-e működni ez az MVVH, ami aztán később egy komoly kalamajkát is okozhat, hogy már meglévő ügyeket, ha szépen átcuccolnak, akkor az lelassítja, összezavarodást kelthet a fejekben, hogy akkor ez most ügyészséghez tartozik. Melyik részfeladat az, amit még befejeztetnek az előzővel, és akkor nem tudnak tovább haladni, és ezeket sem én találom ki, hanem ezeket olvastam. Tehát, hogy lényegében egy kicsit olyan érzésem van, mintha a csapat kidolgozná a gólhelyzetet, jön a beadás, és akkor a cserepadról jön az MVVH, oda sétál az ötösre, befejeli a labdát a kapuba, úgyhogy előtte egy métert nem futott, és akkor köszönöm szépen, őt ünnepli a közönség.
2: Egy darabig, a sesztek letartóztatása picit ilyen volt. Egy darabig, Katalin bement, és akkor oké, ez enyém.
3: Ja, az nagyon cuki volt.
2: Az a picit ilyen volt, amit mondtál.
3: De az, ne rögítok, az nem a sesztek Miklós, de igen.
2: Akkor az enyém.
3: Akkor ez az
2: első.
3: Ez tényleg olyan, mint egy film. Ez már tényleg abszolút film. Szerintem egy darabig jó a hasonlatot, csak ott megy félre, hogy valóban a csapat kidolgozza a helyzetet, valóban beadják a 11-esen belülre a labdát, ott a tiszta helyzet, csak nem a cserepadról ugrik fel valaki, mint az MVVH, hogy berúgja, hanem a csatár fogja, azt kiküldi a stadionból, hogy meg se találják ezt az ügyet. És majd utána jön az MVVH is, azt mondja, hogy ezt akkor még egyszer kérem, ezt a beadást, és akkor majd én befejelem.
2: Ja, a csatár mondjuk a legfőbb ügyészség.
3: Igen. Ha már ilyen költői, sportköltőibe átmentünk.
1: Jó, de itt most nem arról volt szó, hogy eltüntettek bizonyítékokat, vagy mondjuk Molnár Áront eldugták valahol.
3: Orbán.
1: Molnár Áront mondtam?
3: Aha.
2: Nem.
1: Be van csípve. De Orbán Áron,
2: igen.
1: Orbán Áront eltüntették, polték valami szigeten.
3: Hát csak hasonló a történet, mint amelyik
2: ugye nem tudjuk.
3: Annyi ügy volt már tényleg most az elmúlt időszakban, az egy korábbi ügy, amiben szintén most lett fejlemény, talán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fideszes képviselő, ott is ilyen, az ilyen parkfenntartásos sztori volt, úgy látszik, hogy itt elterjedt a híre, hogy ez jó buli, úgyhogy elvitték vidékre is, nem? Tehát ami Budapesten jó, az előbb-utóbb megérkezik vidékre is, ez is megérkezett. És ott is már évtizede, már nem tudom mióta ment a nyomozás, már mindenkit meggyanúsítottak, már voltak letartóztatások is, ilyen olyan alvállalkozó, vállalkozó és a többi, csak a polgármestert, akinél a szálak összefutottak, nem. És hogyha nyer a Fidesz, simán ment volna tovább a sztori, de most mégiscsak megtörtént a minimum a gyanúsítás, de lehet, hogy már letartóztatás is, csak tényleg annyi ügy volt, hogy már a ember ezt így nem tudja fejben tartani. De igen, ezek szimbolikus ügyek, tehát mind a négy egyébként, amit magához vont az MVVH, csak én ezt nem látom benne, hogy le akarnák aratni a babérokat, viszont a gyors politikai sikert azt igen, az az ügyészség vesse rájuk az első követ, akik legalább ki lesz nyomozva, meg legalább meg lesz csinálva a történet. És végül is, ha belegondoltak, azért amekkora káosz van a ügyészség belül, és amilyen árnyék vetül a legfőbb ügyészségre.
1: Akkor rakják rendbe.
3: Oké, csak nem tudják, amíg azok vannak ott, akik. Tehát nem az, hogy fogod is csoportos létszámleépítéssel minden ügyészt kirúgunk, mert hát nem tudod megcsinálni.
1: Jó, de már lehet, hogy meg lenne a legfőbb ügyészünk, ha Baka András nem olyat jelöl, ami bántotta.
3: Ott mi lehet a sztori egyébként? Mert amit mondott a Baka András, ez úgy tűnt, mintha...
1: Hát azért voltak furcsa nyilatkozatai az aranykonvoj ügy kapcsán. Azért mondom, hogy olyat látott, ami számára egészen más megvilágításba került maga az egész ügy.
3: Az mi lehet?
2: Én Bakára is reagálnék majd, de hogy NVVH ügyben megértő tudok lenni nyilván Unger Annájékkal kapcsolatban, mert azért itt szerintem egy orbitális nagy késést követett el a törvényhozó ebben az egész kérdéskörben, mert a választásokat megelőzően elő lehetett volna készíteni ezt a kodifikált törvényt, amit utána be tudtak volna nyújtani májusban, ez át tudott volna menni még a nyári szünet előtt bőven, és a nyarat azzal tudta volna tölteni egyébként a Tasnádi Katalin Unger Anna páros, hogy megtalálják az irodát, amiben dolgozni fognak, mert még ez mindig nincs meg. Tudom, szövetségvédelmi hivatalban vannak, de ott meg nincsen fogda, és onnan még szeretnének menni tovább. Értitek? Tehát az e-mail címe nincsen az NVVH-nak, ahova be lehet adni ügyet. Tehát e-mail cím nincsen.
1: De könyörgöm, ugye, ez egy vicc.
2: Ugye bocsánat, az elnök helyettesekből, ugye négy elnök helyettesből egy darab van meg, és ugye itt vagyunk, mindjárt október van. Tehát, hogy de ez egy törvényhozói felelősségnek tartom, hogy ezt nem az Unger Annának kell tudni. Persze. Ezt azért itt se perc alatt egy költségvetési szervet felhúznia. Na, úgyhogy tényleg rajtuk a világ szem, és ugye ehhez képest kérdésedre válaszol, behúzták ezt a négy ügyet. Nyilván tehát puding próbálja az evés, kell kicsit mozgatni a szervezetet, tehát nyilván olyan ügyeket kell most nekik bekebelezni, amiben már volt előkészítés, és szerintem kell ennek a szervezetnek
1: egy kis... Hogy ez egy látszat.
2: Nem is betanulás, tudod, ez a... nem feltétlenül látszatnak mondanám, hanem egyszerűen be kell, formába kell jönni itt az elszámoltatás fronton.
3: Tehát, hogy igen, egy kicsit látszat, egy kicsit marketing, egy kicsit politika, és közben meg, és akkor mi van, mert olyan ügyek...
1: Formába kell jönni.
3: Olyan ügyek...
1: Nem,
2: Be kell húzni az erőforrást erre az egészre, és el kell tudni kezdeni felmutatni nekik is eredményeket. Ezek quick win-ek lehetnek, tehát alacsony lógógyümölcsök.
1: De innen kezdődik a színház.
2: De igen.
1: Miért kéne igen, nekik még eredményt?
2: Hát oké, de az ideális helyzet, azt tudod, mi lenne?
1: Mert bejön a politikai nyomás.
2: De tudod, mi lenne az ideális helyzet, hogyha tényleg ott lenne már a 200 ember, nem tudom, június óta vagy július óta, és azokat a grandiózus ügyeket, ami például, nem tudom, MBH Bank, meg Exim Bank, meg Mészáros, Orbán, stb. Jelenti, azokon el tudnak kezdeni dolgozni nyomozó csoportokkal. De ugye amíg az nincs meg, addig meg valamit fel akarnak mutatni, és igazad van a színházzal kapcsolatban, részben, mert nyilván részben meg nincsen, mert nyomozások zajlanak, de hogy nagyon nehéz szerintem az ügy. És amit meg te mondtál, az, hogy széttöredezett az egész igazságszolgáltatási rendszer, és itt ugye össze kéne hangolni a megint csak a kormányzatnak, vagy törvényalkotónak a NAV-ot, ugye a bíróságokat ugye fel kéne tudni pörgetni, hogy az emelni kéne a bírósági fogalmazók, titkárok, bíráknak a fizetését. Ügyészből van megközelítőleg 2000. Abból egy csomó ugye Fidesz katona fent, őket ugye ki kell valahogy gyomlálni. Tehát, hogy ez így, szóval alsó hangon azért több hónapos meló kell, hogy legyen. Úgyhogy nem irigylem ezeket
1: hát
2: a szereplőket.
1: Hát több hónap eltelt, nekem ez a bajom.
2: Meg a szinergiák, meg a titkosszolgálatokkal, hogy mi van, tudod, tehát azért azok is 16 éven keresztül az Orbán rendszert szolgálták a titkosszolgálatok, most az ott van Tóth Péter alatt, ott milyen reformok vannak, nem tudjuk, nem hallunk semmit.
3: Titkos reformok
2: szóval, hogy
3: vannak.
2: Igen, tehát, hogy na mindez, szóval, ja, most itt volt ugye a Laura Kövesi, ugye az Európai Ügyészségnek a vezetője, akkor ők is bejelentették, hogy jövő évtől kezdődően ők is nyomoznak, lesz egy nagy magyar ügyük, azt hiszem ezt mondta, házkutatások, lefoglalások, stb. Tehát bejön egy újabb hatóság a képbe. Ezeket kell
3: összehangolni. Januártól azt se fogod tudni, hogy épp melyik fideszest, melyik hivatal viszi el. Fogjuk kapkodni a fejünket. Uh-huh. Egyébként én egy kicsit, van egy ilyen félsz, hogy, mert tényleg úgy tűnik, hogy az a helyzet, hogyha így magunk elé képzeljük a fideszes politikusokat és vállalkozókat és egyébként, de ilyen magas szinten is, országosan, és így benyúlsz ebbe a halmazba, és megfogsz egy fideszest, tuti, hogy meg lehet gyanúsítani valamivel. Tehát tényleg ilyen annyi. Tehát ergo annyi ügy lesz, hogy egy kicsit ilyen mint a túlterheléses támadás fogja érni valahol a társadalmat azzal, hogy itt folyamatosan jönnek majd az ügyek, amit a Fidesz meg majd úgy keretez, hogy itt az újabb ökény, ott már megint elvittek van, mert megint, és hogy miközben hiába tudjuk azt, hogy a Fidesz 16 év alatt bizony kitermelte ezt a mennyiségű bűnözői létszámot és ezeket az ügyeket, hogy de amikor majd ez bedől, és az Európai Ügyészség nyomoz, az ezen ilyen, az a NAV elvisz valakit, a másik ügyben meggyanúsították. Ebbe is előzetesben van, hogy egy idő után már ennek lehet egy ilyen ellentétes hatása is, hogy kezdi majd esetleg a társadalom azt gondolni, hogy fú, lehet, hogy ez tényleg politika. Tehát akkora izé van itt, akkora hajsza, meg akkora izé üldözés, hogy a fideszesekre, hogy ez lehet, hogy tényleg ilyen politikaiak motivált. Miközben nem, csak mert a Fidesz termelte ezt meg. De mondjuk ez legyen a legnagyobb társadalmi problémák, hogy majd ezzel kell szembenézni. Egy apróság jutott teszem, hogy mondtad, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal irodája, székháza azért se jó, mert hogy nincs benne cella. És az jutott eszembe, hogy hát, ha nyert volna a Fidesz, akkor csak hamar jött a rendszerváltását.
2: Igen, valamit meg akartam mondani. Elfelejtettem közben, tehát részemről mehetünk tovább.
1: Oké.
3: Okay. De várjál, még
2: van. De ez egy fontos téma nagyon szerintem.
3: Egyébként melyik?
2: Hát ez egész elszámoltatás, mert ugye tegnap is beszéltünk erről az ügyről, aztán de ezt pont nem meséztük ki, hogy mi itt a helyzet itt az NVV-vel.
3: Az Európai Ügyészség is, hogyha belép a porondra, ugye azt mondta Európai Ügyészség vezetője, hogy ez mai interjú volt, ugye? Tegnapi. Tegnapi, hogy ugye január 1-től szeretnének indulni, és amiket elmondta ugye ezeket a részleteket is, és hogy micsoda erő lesz tulajdonképpen itt az igazság oldalán. Tehát, hogy az Európai Ügyészségnek az összes hatásköre meg lesz, ami a magyar nyomozóhatóságoknak, persze Európai Uniós pénzeket érintő ügyekben. Kizárólag az nagyon fontos. És hogy, amit eddig én nem is gondoltam így eddig bele, hogy plusz ott van náluk az a lehetőség, hogy az országon kívülre vitt pénzeket is meg tudják fogni.
2: Igen.
3: Na, az fájhat viszont az oligarcháknak, és főleg azzal a Tiszás intézkedéssel együtt, vagy Tiszakormány intézkedéssel együtt, hogy ugye a tőkealapoknak a fedettségét is meg kell szüntetni, kiderülnek majd a tulajdonosi hátterek, és hogy hol, merre vannak ezek a pénzek. Na, az a kettő már azért lehet fájdalmas. És akkor visszatérve az első témánkra, én megmondom őszintén, hogy én a 2030-as Forbes listára leszek majd kíváncsi. Hogy az hogy fog kinézni.
2: Hát nagyon máshogy.
3: Hát.
2: Reméljük és bízunk benne.
3: Kíváncsi vagyok.
2: Ugye még annyit ez az egészhez, hogy az egész hét, a sok bilincs, meg az előállítás, meg tényleg rettekhetnek a Forbes listán lévő fideszesek, azért tényleg azt az érzetet kelti az emberben, hogy elindultunk a következmények Magyarországgal felé. És azért ez nagyon más, nem egy olyan országban élni, ahol így tudod, hogy a bűn nem marad büntetlenül, tudod, hogy a törvény előtt tényleg mindenki egyenlő lesz. Figyelj,
3: Tomi, szerintem most...
2: Hát ebbe az irányba megyünk. Nem, ebbe, hát az, hogy megérkezünk ide, megyünk, csak nyilván az egy hosszú út.
1: Szerintem még várjunk.
2: Hosszú út.
1: Ez egy izgalmas fénytörés, amiben most vagyunk, mert... Tehát eddig is nyomozott a hatóság, persze tudjuk, nem olyan ügyekben, és félrenéztek, meg egyébként, ami le volt papírozva, az nem foglalkoztak, de itt azért ahhoz nem vagyunk hozzászokva, hogy a nyomozati szakaszok minden egyes pontjába becsatlakozunk. Már olyan jogi szakértővé válik a nép, hogy mint korábban a
3: COVID időt. 10 millió ügyész országban.
1: Előtte virológusok voltunk, és szövetségkapitányok, és még sorolhatnám.
2: A polisztó nemzetfigyelj.
1: Persze.
3: Nem értem, hogy van annyi.
1: Tehát nagyon sok nyomozás indul. Volt, hogy 4 embert, vagy talán 3-at lecsuktak, Bush Balázsék, vagy Őrsi Gergelyéket, bocsánat, és ott is kiengedték őket. Tehát ugye még azért várjuk ki a végét, hogy mi lesz ezek.
2: Szabad lábom érdekeznek, ugye? Figyelj, a nyomkövető Perec birtokában is.
3: Szerintem ez teljesen igazad van, de én azt gondolom, hogy ez a következmények nélküli ország megszűnése, ez valamikor úgy hétfőn délelőtt kezdett el a fideszesek számára is valóságá válni, hogy eddig azért az volt, hogy majd jön Orbán Viktor, és én azt gondolom, hogy a hétfői és keddi események után már minden fideszes, akinek vaj van a füle mögött is, ez a vidéki polgármestertől, a nem tudom, ilyen önkormányzati képviselő, az ilyen-olyan kabinet, a felügyelő, bárki, aki ilyen ügyekben benne volt, akármilyen szinten, azok a fideszesek és KDNP-sek szerintem már nem alszanak jól, mert fogalmuk nincs, hogy mikor juthat el az ő szintjükig is a tisztító tűz. És én ezt a tisztító tűz elnevezést az ennél kicsit olyan fellengzősnek megjuttam, aminek gondoltam, és most pont így a hét alapján azt gondolom meg, hogy jönnek az hogy jön az Európai Ügyészség is. Igen, én is azt mondom, hogy ez most valami nagy dolog lesz, de nem azért, mert hogy itt annyira a hatóságok annyira nyomulni akarnak, hanem azért, mert akkora kupacot hagyott magam után a Fidesz BTK-s ganéból, hogy egyszerűen ezt nem lehet másként, csak ilyen tömegesen is, ilyen nagyon-nagyon látványosan, ami nem mesterségesen látványos, hanem maga az ügymennyiség miatt lesz látványos, hogy ezekkel felszámolnak, vagy felszámolják. Az én nagy kérdésem az, és erre nincs válasz, meg lehet, hogy nem is lesz, hogy most nagyon felső szinten megy a sztori. Ugye az MVVH-s ügyek is azért, hát azért Orbánnak a tesója, meg miniszter tartóztatnak le.
1: Na figyelj, nekem...
3: Nagyon magas szinten megy a sztori, ahhoz képest egyébként, amit nekem az otthoniak is mondanak, hogy oké, és mi lesz majd a sátorajaújhelyi ügyekkel? Tehát megérkezik-e majd valaha a tisztító tűz a vidéki tarlókra? Hogy ilyen szép kép. De tényleg. És a vidékiek meg a kis településének elég meg azt mondják, hogy tök jó, hogy a sesztákat elvitték, de az én falumban itt Békésben még mindig élethalál úr a fideszes földesúr, baromira nem változott semmi, miközben mindenki tudja, hogy milyen ügyei vannak. Őt mikor?
2: Nem csak és ez a kérdés tudja? Is számos, Tamás, hogy megérkezik-e Orbán Viktor, Rogán Antal, Mészáros Lőrinc Tiborcs és Sván Matolcsi György, Lázár János, Szijjártó Péter szintjére. Tehát ez meg a másik irány, ugye? De most ugye ott se vagyunk, tehát a fő bűnösök szintjére megérkezik-e, mert nyilván ezt várja a világ. És tök érdekes tapasztalatom az, hogy nem bírják elképzelni sokan, hogy Orbán Viktor börtönbe kerül. Nem bírják elképzelni, ugye? Te se tudod elképzelni. És tök érdekes, bocsánat, hogy Sárközi, tehát hogy francia államelnök, vagy Berlusconi, vagy Bolsonaro Brazíliában börtön éveket töltöttek el. Tehát, hogy ott nyugatabbra, vagy éppen Dél-Amerikában még megtörtént ez. És erre szoktam emlékeztetni az embereket, hogy ha ott megtörtént, itt is megtörténhet, és meg is kell történnie.
1: Jó, Bolsonaro esetében az egy picit másodott kiderült, hogy azért voltak túlkapások az igazságszolgáltatás terén. Ettől függetlenül bűnös volt, csak az eljárási problémák azért azok sorakoztak, és később ezeket a felülvizsgáltak. Szóval visszatérve, engem ami elbizonytalanít, és ez talán a leginkább, hogy Orbán itt van. Hogy ők már, és már én is hallottam, ez nem csak az én elméletem, hanem hallottam ilyet, hogy már 22-ben is számítottak arra, hogy vereség. Itt is benne volt a pakliban, hogy vereség. Volt egy kör, amelyik igenis tudott róla. Ott volt B-verzióként, hogyha bukunk. Tehát, hogy éveik voltak arra, hogy a jogi bürokráciában elrejtsék ezeket a vagyonokat, és a bankszektor segítségével, hiszen minden a kezükben volt. Úgy elrejtsék, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem jártak egy lépéssel mindig az igazságszolgáltatás előtt, az legyen bármilyen, még akár egy kétharmados vereség esetén is. Tehát, hogy ha kiismertem Orbánt, és ő tényleg egy okos figura, akkor el nem tudom képzelni azt, hogy nem készült fel a lehető legrosszabbra, és ha mégsem, ha lenne benne bizonytalanság, akkor nem egy meccsre megy ki Belfastba és egy trombita fesztiválra ott Horvátország vagy Szerbiában, hanem vissza sem tér. Akkor ez a ti játékotok is hátralép és kiköltözik külföldre, de nem ezt látjuk, hanem tolja magát előre. Innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: se veszélyes.
1: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Folytatódik a napos száraz

0: Dő, letartóztatták Hankó Balást. Újabb medvetámadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Több szervezeti változás is életbe lépett a rendvédelmi területen. A terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Megszűnt az országgyűlési őrség, feladatainak egy része a TEC-hez, másik része pedig a készenléti rendőrséghez került. A belügyminiszter szerint a változásokkal egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósvai Gábor közölte, a cél, hogy egységes szakmai irányítás jöjjön létre, és hatékonyabb legyen az együttműködés. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Utolsó etapunk a mai adásban, és ezen a héten is, úgyhogy érdemes lesz nagyon hallgatni, nagyon figyelni azt, amiről most beszélni fogunk. Ez pedig az aranykonvoj. Tegnapi nap során jöttek ki információk, ami ugye ma van, hiszen nem kérdés, hogy mi egy nap rögzítünk két adást. Fürst Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője egy nyílt levélben azt állítja, hogy a nyomozati adatok szerint 2026. március 3-án személyesen Orbán Viktor miniszterelnök utasította a titkosszolgálatokat és a TEC-et az ukrán pénzszállítók elfogására. Ezt az ügyet politikai megrendelésre hozták létre közvetlenül a választások előtt. Tudnám még fokozni Horváth Lóránttal, aki az ATV-ben erősítette meg, hogy Orbán Viktor közvetlenül érintett. Hát jó, ennyi. Nem akarom már itt tovább ragozni ezt. Provokatív állításunk pedig az, hogy Orbán Viktor ártatlan.
3: Ma, tulajdonképpen ma majdnem minden blokknál lehetett volna ezt mondani. Épp ilyen meggyanúsított és őrizetbe letartóztatott fideszesekről van.
2: Hát igen, és
3: a Fidesz ártatlan, nem kezd szétbontani.
4: Ez a legfőbb ügyészség teljes messzélességgel egyetért, úgyhogy sajnos. Na tehát ez lehetne, az Al Capone pillanata Orbán Viktornak, ugye gondolták sokan, ez az egész aranykönyvös történet, hogy ez már akkor, amikor ott kirobbant a választási kampányban, már messziről bűzlött. Tehát, hogy itt mindenki szerintem, aki nem az a egyharmadnyi Fidesz szavazó volt, értette, hogy itt kampánycélokra lett felhasználva ez az akció, és embereket zártak be tulajdonképpen, és fosztottak meg a személyi szabadságuktól, akiket azelőtt évekig engedtek egyébként ugye keresztül autózni Magyarországon, és ugye szállították ugye Ukrajna honvédő háborújához a megfelelő támogatásokat. Úgyhogy Fürst Pál esete nagyon érdekes, nagyon örülök annak, hogy vannak ilyen whistleblowerök, ilyen kvázi ilyen belső kibeszélők, akik kijönnek a fényre, és elmondják, hogy mit látnak. Ő egy nagyon magas beosztású ügyész volt a központi nyomozó főügyészségen. Ugye elmondása szerint egy ügyészségi beszélgetésen lebalfékezték, nem is tudom, tehát, hogy teljesen hülyének nézték a Fürst Pált azért, mert felmert tenni kérdéseket, meg merte kérdőjelezni az ezzel kapcsolatos bűnpártoló nyomozási mozgásokat. Úgyhogy várjuk, hogy itt meghallgassák a nyomozás során a különböző gyanúsítottakat, vagy akár tanúkat, köztük Orbán Viktort is.
3: Azért itt a nagy Sesták és Hankó pörgésben, legalábbis per pillanat, aztán jövő héten biztos már újabb nevek, vagy további nevek is csatlakoznak majd. Hajlamos az ember elfelejteni, hogy mi is volt ez az egész, és nem részleteiben a történetet, meg hogy mi, hogy történt meg ki, meg mennyire volt érintett, hanem hogy azt, hogy oda eljutott az Orbán kormány és Orbán Viktor, hogy állami terrorizmus. Tehát, hogy ez mi történt?
2: Ez még csak vád. Amikor már
3: minden terrorizmus. Tudom, hogy meg kéne állni, és azt kéne mondani, hogy még nincs oké. De várja, nem, azt nem kell, nem. Én nem azt mondom, hogy Orbán Viktor volt a terrorista, azt mondom, hogy ami ott történt, az állami terrorizmus volt, ha úgy, ahogy addigiek beszéltek róla. Igen. Meg amit az eddigi gyanúkban már kiolvasható.
2: Hát csak szerintem ez emiatt izgalmas, hogy eljutunk-e Orbánig.
3: Igen, de csak ne felejtsük el ezeket a sztorikat, mert tényleg annyira pörög a közélet, hogy kezd ugye elködösülni a Fidesznek a 16 éve. És így mondjuk persze, hogy sok bűnös, meg ez történt, meg az történt, de ne felejtsük el, hogy miket műveltek konkrétan ezek az emberek. Szerintem ezt amikor csak lehet elő kell hozni, és ez nem az elmúlt 8, illetve elmúlt 16 évezés, hanem muszáj, mert olyan dolgok történtek, mint ez, hogy állami terrorizmus. Plusz egy olyan országgal szemben, amit egyébként Oroszország megtámadott, plusz szomszédos ország, amelyik hadban áll, és ki tudja, hogy hova futhatott volna ez a történet. Igen. Semmi nem érdekelt a Orbánikat, azon kívül, hogy egy kommunikációs napot megnyerjenek.
4: Igen.
3: És erre felhúzhassanak,
4: hogy valami is kampány. A szövetséges ország állampolgárai tulajdonképpen fogjul ejtettek a tekesek.
3: Teljesen horrorisztikus.
4: Bocsánat, és az a tek, ami egyébként Orbán Viktor alárendelten működött ugye az elmúlt években, ugye Hajdú János tábornok, ugye kedves jó barátja volt Orbán Viktornak, ő gyanúsított ebben az ügyben, szem szabadlábon van, amikor elsétált előttem pont az egyik utcában, de hogy tényleg egy köpésre van tőle Orbán Viktor.
3: Igen, tehát, ez a köpés, ami épp beköpés lesz, megtörténik-e majd? Mert hogy keresztettem, hogy ez az izgalmas benne, hogy eljuthat Orbánig. Valóban ez tényleg nem csak politikailag, egyébként is BTK-ilag is ez a legizgalmasabb, hogy eljuthat-e Orbánig. Én nem tudom, ugye én aztán abszolút nem vagyok jogász, de hogy ha mondjuk Hajdú rávallana, az már elég? Nem tudom. Fogalmam nincs. Ha nincs kézzelfogható bizonyíték. Tehát, hogy szóbeli vallomások.
2: Emlékszünk Fürst Pálnak az első híres megmozdulására a nyilvánosságban, amikor a Varga Judit féle hangfelvétel idején ő és a szóvívő tartottak sajtótájékoztatót arról, ahol határozottan és kategorikusan tagadták, hogy bárki például Rogán Antal belenyúlhatott volna a nyomozati iratokba.
3: Na, ez jó, hogy így előszedted, mert ez így nem is volt meg az embernek. Hát...
2: Tehát vagy mindkettőt elhisszük, vagy egyiket sem, vagy nem tartjuk hitelesnek.
3: Vagy mi volt ez akkor?
2: Nem, én csak hogy értse mindenki, ha bűnös Orbán ebben, ami egyébként engem meglepne, hogy ő közvetlenül egy telefonon utasít Hajdút. Ez nekem nem életszerű. Beszéltem Gerő Tamással
4: is. Biztos, neki kellett jól állni az Orbánnak, ez egészen egyértelmű. Ezt az akciót biztos.
2: Igen, de itt ugye arról beszélnek, hogy közvetlenül.
4: Később erre van egy bizonyíték. Hát ez az. Én és nyilván a tanú, az egy bizonyíték.
2: Gerő Tamás azt mondta, hogy
4: a jog szerint
2: nem vádolható fideszességgel Gerő Tamás néhány nappal ezelőtt Aktuálban együtt volt, és ott megkérdeztem adásban, azt mondta, hogy nem, mert ez lufi. Ez így lufi, tehát hogy nem fognak eljutni Orbánék, de még úgy sem, hogy esetleg kihallgassák.
4: Tanúvallomás az bizonyítékként szolgál, főleg, hogyha már nem egy van, hanem kettő van. Tehát, hogyha Hajdú János ilyen szempontból tanúskodna Orbán ellen, és
2: hát
4: még ott van.
2: Igen,
4: akkor az nyilván van megálló.
2: Tehát én azt mondom, hogy a bűnös jusson el, csak szerintem hűteni kell még mindig a kedélyeket, mert ahhoz képest meg Orbán visszatért. Tehát, hogyha ő ebben tényleg sáros lenne, és feltételezné azt, hogy itt ellene fognak vallani, és akár meg is égetheti magát, akkor az a legkapitálisabb politikai hibája lenne az elmúlt, nem tudom, több évtizedben, ha ő mégis így visszatér, és akkor széles. És köcsén beszédet mondok, és biztatom a csapatot.
3: Miért? Ha ő azt gondolja, hogy minden rendben el lett sikálva már előre, mint ahogy ugye beszéltünk róla, ahogy mondtad az előző etapban, akkor miért ne térne vissza? Tehát ő becsaphatja akár magát is. Azt mondtad, hogy volt B-terv, és kvázi a B-terv arról szólt, hogy mindent megcsinálnak István, úgy, hogy
2: arról szól
3: de a kétharmadra szerintem nem volt B-terv.
2: Oké, akkor a kétharmadra nem volt B-terv, de akkor most kellett volna eltűnnie, ha fennáll annak a veszélye, akár csak 10%-nyi is, hogy megéghet, mert ez a Fidesz jövője.
3: Tomi, ez jövője. Az ember be akar vonulni a történelembe. Ne úgy néz rá, mint rám, vagy az András, de normális emberekre. Ez az ember alapvetően sem volt racionális, és a 16 év korlátlan hatalom rátette.
2: Látom, hogy ez fölhúz, úgyhogy továbbra is.
3: A 16 év korlátlan hatalom rátette egy lapáttal az alapvetően is problémás személyiségére. Na, így már elég korrekt voltam. Ez az ember azt gondolja, hogy ő korszakot teremtett. Az, amit ő mond a NER-ről és a Fideszről és magáról, az nem politikai bullshit, hanem az az ő belső hitvallása. Ő ebben hisz. Nem rombolhatja le az egészet azzal, hogy elmenekül. Akkor inkább fogják el, zárják börtönbe, mert akkor mindig el tudja játszani a mártírt, és megmaradhat mögötte.
2: Hú, ez nekem nagyon hollywoodi. De ha így van, akkor lesz témánk a következő évekre.
3: De így működik az emberi psziché.
4: Bocs, azért az kérdés, hogy azért a sok tucat ember, aki Orbánnal közvetlen együtt dolgozott, és büntető ügyekbe keveredett, mint mondjuk Hajdú János például, az vajon le fog ülni extra x év börtönt azért, hogy a főnökét védje? Ez egy nagy kérdés.
3: Hát ez nagy
4: hogy vannak-e ezek ennyire lojálisak ezek az emberek, hogy vállalnak még plusz 5 évet mondjuk az életükből egy börtön cellában? Ez egy jó kérdés.
3: Nem ismerem Hajdút, te voltál közel hozzá, mert elmondt előtted. Ez már sok lényegesen szorosabb ismertség, mint amit én ápolok vele, életemben nem láttam, de így, amiket láttam belőle, meg belőle egyiket kinézném.
4: Tehát bocs, tehát Jellinek Dánielből nem nézem ki azt, hogy Tibor István érdekében ő leüljön itt 15 évet.
3: Nem, szerintem
4: ez egy más kapcsolat, de ott valószínűleg Tiborcot azért látni fogjuk.
3: Szerintem, hogyha ha Hankó Balázsa most készíthetnénk egy interjút, már most is más állapotban lenne, mint két nappal ezelőtt. Tehát, és nem mindegy, hogy honnan érkezel a börtönbe, én azt gondolom. Magasról fájdalmasabb, mint mélyről. Nem. Honnan tudod? Hányszor?
2: Hát nem csak ez a Hankót, én még tényleg nem látom azt, hogy elértünk volna arra a pontra. De lehet, hogy ez derültékből
3: nem, én csak azt mondtam, hogy más állapotban lenne, mint két nappal ezelőtt.
2: Ja, tehát
3: megtörtént vele az elképzelhetetlen. Az egy dolog, hogy...
2: Hankóval? Szerintem ez elképzelhetetlen volt a
3: szemben? Az egy dolog,
2: Pontosan
3: az egy dolog, hogy te elméletbe azt gondolod, hogy felkészültél, és egészen más, amikor bilincsbe visznek Kecskemétre, és hajnali kettőig hallgatnak ki, majd utána visszaraknak az őrizetes cellába, aztán visszahoznak Budapestre.
2: Ebben igazad van.
3: Arra nem lehet felkészülni, és hogyha innen jössz, akkor...
2: Tényleg, igen, elképzeltem. Ez benne van. 4 percünk maradt, vagy még szeretnétek gyorsan valamit hozzácsapni ehhez?
3: Nagyon picit. Magyar Péter ugye azt mondta, hogy a volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást az aranykormány, hogy a titkosszolgálatnak, ez alapján hamarosabb újabb kihallgatásoknak kellene következnie, írta Magyar Péter, és azt gondolom, hogy ezt nem kéne. Tehát, hogy le kéne már jönni erről a szerről, mert kezd olyan kép kirajzolódni a nyilvánosságban, mint ha tényleg Magyar Péter utasítgatná. Miközben nem. És ez már lassan egy olyan zsákutcává válik, amiből se a nyomozóhatóság nem tud jól kijönni, se a miniszterelnök. Hagyni kéne ezeket a dolgokat, hagy menjen, és ha már indult a nyomozás, akkor posztolni, meg akkor lelkesedni.
2: Visszatérnék még egy rövid kis monológ erejéig Szoboszlai Dominikre. Ugye két nappal ezelőtt beszéltünk róla? Hát, hogy is dőlhettek, mert biztos lesz róla véleményetek, mert lehet, hogy mindenkit érintő téma. Az egész magyarságba taposott bele Dominik, nem. Ugye az volt a történet, hogy kritikusan szólalt fel egy magyar nemzet újságíróval szemben, sajtótájékoztatón, hogyha ilyen clickbait címeket adnak, ami nem fedi a valóságot, vagy elfedíti a valóságot, akkor nem fog velük szóba állni. Na most, Lantos Gábornál láttam azt a posztot, amelyben azt írja, hogy vajon a TNT Sport kapott-e bohóc fejeket, mint a nemzeti sport, mert az történt, hogy a TNT Sport a weblapján, egy kifotózott cikk alapján szinte ugyanazt a címet adta annak a Steven Gerrard Szoboszlai Dominik beszélgetésnek, mint amit a nemzeti sport. Ugye ebben a magyar válogatott csapatkapitánya vicceskedve mondja, hogy ha ő lenne az edző, akkor Gerrard lenne a jobb hátvéd, és hát ezzel a címmel hozta le a nemzeti sport, a TNT Sport ugyancsak ezzel a címmel hozta le az egyik helyen bohóc fejek, a másikon nem. Szerintem így utóbb belegondolva, pláne úgy, hogy ezt Nagy-Britanniában is megcsinálták, nem volt túlzó, nem volt sértő, nem volt Szoboszlai Dominikre nézve negatív hatású ez a címadás, és az újságíró, vagy akár a nemzeti sport nyugodtan beleállhatott volna abba. Mert ez a viselkedés, amit ott mutatott a lap, az végtelenül jobbágyi volt. Az egy nyílt feudalizmus volt, hogy te vagy a főnök, belőled élünk, és ezért mi majd most bocsánatot fogunk kérni. Nyugodtan beleállhattak volna, kár, hogy nem volt meg nekik a TNT Sportnak a vonatkozó cikke, mert nyilván Szoboszlai Dominik Nagy-Britanniában egy a sok között, Magyarországon meg ő a legnagyobb ikon, ő a király, nem kis király, ő a király, futballban is jelenleg az egyik legismertebb, hanem a legismertebb magyar az egész világon, úgyhogy olyan helyzetet teremtett Dominik, amiből a lap nem tudott jól kijönni, és kár, mert az egész magyar sportújságírásra nézve ez a fajta ilyen behódoló viselkedés, ez nem jön ki jól. És még egy gondolatot csak ahhoz, ami félreértésre adott okot, nem érdekel engem az, hogy Szoboszlai Dominik milyen autóval járkál majd a budapesti utcákon. Én azt mondtam, hogy ő egy nem csak sportoló, hanem ikon. Ő egy ikon, sokak példaképe egy nagyon szegény országban, ami Magyarország, és lehetne erre rálátása vagy neki, vagy az ügynökeinek, hogy azt a fajta önkifejezést, ami Nagy-Britanniában magától értetődő, és itthon is annak kellene lennie, viszont itthon nem magától értetődő. És lehet, hogy igaza van mindenben, de van olyan, hogy az embernek, még ha igaza is van, akkor is önértékletesnek kell lennie. És mondom még egyszer, ő példakép. Csupán ennyit állítottam.
3: Gyere máskor is.
4: Köszönöm szépen a megkívást. Jó volt, élmény. Sziasztok.
2: Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Most nincs mellébeszélés.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Újabb medve támadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pinteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, Mezei Dániel vagyok, ez itt az összjáték, vendégem pedig Székely Zoja, olimpikon és Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Szia Zoja, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Nagyon-nagyon sokszínű vagy, mert ugye tornász vagy, most éppen sérüléssel küzdesz, de kimondottan aktív vagy a közösségi médiában, a TFN tanultál, diplomát szereztél, emellett az Erkel Színházban is láthatunk. Melyik oldaladdal kezdjük? Melyik, amelyiket legjobban szereted most?
3: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert mindegyik én vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy mindegyiket azonos mértékben szeretem. Úgyhogy amelyikkel legjobban érdekel, kezdhetjük azzal.
2: Akkor kezdjük a sporttal. Hogy van a sérülésed? Tudjuk, hogy egy komoly kétoldali térsérüléssel bajlódsz, most már hát lehet mondani, hogy évek óta a rehabilitáció hogy áll, vissza tudsz-e térni, és ha igen, mikor?
3: Igen, ez egy kicsit erős kifejezés, hogy évek óta 10 hónapos most a régebben műtött lábam. Igen, ez egy nagyon komoly sérülés volt, és még most is a rehabilitáció közepén vagyok, de azt elmondhatom, hogy nagyon szépen alakulnak a lábaim, semmi komplikáció nincsen egyelőre a rehabban, ami azt mutatná, hogy ebből ne lehessen újra tornázni. Amikor diagnosztizáltak azzal, hogy milyen súlyosak is a sérüléseim, akkor én nagyon jó mentális állapotban sérültem meg, hogyha lehet ilyet mondani, mert világbajnoki 8. helyezett lettem cserébe. Szóval nem feltétlenül úgy éltem meg ezt a sérülést, egy ilyen óriási kudarcnak, mert egy gyönyörű szép eredménnyel párosult, és ott hangzott el a doktor uram a szájából olyan mondat, hogy a járásképesség, a normál járásképesség is kérdőjeles, annyira súlyosan sérültek meg a lábaim. Én ezt akkor tulajdonképpen meg se hallottam. Szóval ezt később, mikor beszéltük át az edzőmmel, hogy amúgy hova is jutottunk már most, akkor én így emiatt nem mondott, így voltam vele, és többen is mondták, hogy de mondott. Csak én annyira figyelmen kívül hagytam ezt, mert én ne tudjak járni, ne tudjak sportolni, egyszerűen elképzelhetetlennek tartottam. És most pedig már, hogy eltelt ennyi idő, és edzek újra, és nem hogy járni, de futni tudok, ugrálni tudok, már elemeket csinálok edzésen, így pedig egy hatalmas nagy motiváció az, hogy ilyen sérülésből már itt tartok, és még úgy érzem, hogy bőven van hova, úgyhogy abszolút úgy gondolom, hogy a helyzethez képest nagyon pozitív mentalitással tudom ezt végigcsinálni.
2: Ugye, ha jól emlékszem, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy ugye bevállaltad sérült térdel is a lejövetelt azt, amely a gyakorlatodban benne volt, és így lettél 8., tehát azért volt ez nagyon nagy eredmény, mert már megtörtént a sérülés, igen, te mégis vállaltad, és még azt a lejövetelt is vállaltad, tehát úgy egy kimondottan erős eredmény.
3: Így van, bennem nem fordult meg az a fejembe, hogy ne vállaljam ezt a döntőt, tehát mindenképpen el akartam indulni, hiszen úgy van nálunk, hogy a tartalékok azok állnak sorba a 9., 10., 11. helyezettek, és hogyha én visszamondtam volna ezt a versenyt, akkor nem lettem volna elkönyvelve világbajnoki 8., hiába kvalifikáltam egyébként 6. helyen. Az ilyenkor kiesik, és a tartalék veszi át a helyét. Hát én, nekem az életem első világbajnoki döntője volt, és világbajnokság az olimpia után a 2. legrangosabb verseny a sportágunkban, és egyszerűen nem fordult meg a fejembe, hogy én ezt ne vállaljam be.
2: Neked a főszámod a felemás korlát, de ugye a csapatban is szereztél Európa-bajnoki érmet. Most arra koncentrálsz, tehát az a legfontosabb?
3: Így van, sokat gondolkoztam a visszatérésemnél. Az nem fordult meg a fejembe, hogy az elején, hogy ne térjek vissza, de azt nagyon átgondoltuk, hogy esetleg összetett a cél, vagy mi a cél. Most úgy vagyunk vele, hogy elsősorban mindenféleképpen a felemás korlátot szeretnénk visszahozni, hiszen az a legerősebb szerem. Úgyhogy elsődleges cél az ez, hogy ott a gyakorlatomat meg tudjam csinálni, illetve a leugrást bírják a lábaim, aztán utána adja magát az összetett, és egyszerűen olyan hiper-szuper állapotban van a lábam, hogy már csak magamat kéne visszafogni, akkor nem fogom nem erőltetni ezt a dolgot, viszont erőltetni sem fogom.
2: Hogy néz ki a te fejedben az ütemezés? Most felépülsz, pikpak, és akkor utána hol láthatunk már versenykörülmények között?
3: Semmi pressziót nem szerettem volna magamra tenni, hogy így belőjem ezt időben. Nyilván gondolkozik az ember ilyeneken, de én mindent, én figyelem a lábamat, hogy hogyan reagál a dolgokra, folyamatosan, szépen lassan haladunk edzésen, minden héten új dolgokat csinálunk, de amíg nem érzem azt, hogy 100%-osan biztos vagyok abban, hogy tovább tudok lépni, és új elemeket tudok újra behozni, addig inkább nem. Úgyhogy szeretném, főleg úgy, hogy kétoldali térsérülés, tehát nincsen az, hogy van esetleg egy pici rosszabb érkezés, és akkor az egészséges lábamra picit jobban átterhelek, mert nincs olyan, hogy egészséges láb, úgyhogy nagyon óvatosak vagyunk, én nagyon szeretnék a jövő évi versenyekre már felkészülni, a tavaszi szezont meglátjuk, hogy hogyan alakul a lábam, és hogy esetleg korláton egy alapgyakorlatta, vagy bármivel el tudok-e indulni, de hogyha esetleg nem, és csak őszre áll össze, én azt se bánom, hiszen ősszel lesz a olimpiai kvalifikációs világbajnokság, ami a legfontosabb verseny a szempontunkból.
2: És mely klub színeiben indulsz? Mert ha jól tudom, a Fraditól eljöttél, úgy döntöttél, vagy úgy döntöttetek, hogy a klubat váltasz, de arról nem hallottam, hogy hova igazolsz. Tehát jelenleg edzel, azt mondtad itt a beszélgetés előtt.
3: Így van.
2: De melyik egyesületben?
3: Az a helyzet, hogy én papíron még januárig Fradis igazolt versenyző vagyok.
2: Aha.
3: És az, hogy hova megyek utána, az egyelőre nem publikus még, hiszen rendkívüli átigazoláshoz lett volna szükségem ahhoz, hogy a klubváltást évközben meg tudjuk tenni, mert a tornászoknál nem nyáron van az átigazolási időszak, mint a fociba, hanem télen, január, december-január időszak.
2: Mondanám, hogy tudom, de nem tudom.
3: Igen, azért mondom el. És nekem a szerződésem a Fradival lejárt nyáron, viszont az átigazolásra nem volt lehetőség, úgyhogy jelenleg papíron Fradis vagyok januárig, de már a Fradiba nem mehetek be, mert a szerződésemet nem hosszabbították meg. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa helyzet. Sajnos a tornaszövetség nem engedélyezte nekem a rendkívüli átigazolást, ezért nem történhetett meg ez így átigazolási időszakon kívül. Úgyhogy egyelőre még decemberig várni kell azzal, hogy megtudjuk azt, hogy melyik lesz az az egyesület, ahova átvesznek engem.
2: És ki az edződ?
3: Az edzőm ugyanúgy maradt Gondos Arató Orsolya és Oszti Géza, úgyhogy ők szerintem bárhova megyek, ők velük megyek, és jönnek velem, és ugyanígy oda-vissza, úgyhogy ez nem változik.
2: Na jó, hát ez fontos, meg gondolom fontosabb, mint a klub, hogy kiállott mellette
3: abszolút. Egy-egy
2: gyakorlatnál, és kivel dolgozol. Nagyon örültem, hogy elfogadtad a meghívást azért, mert fiatalkorod ellenére roppant sokszínű vagy, és nagyon-nagyon ügyesen építed az influencer karrieredet. Miközben, ezt említettem az elején, hogy a diplomát szereztél a TFN, alapdiplomát, mész tovább mesterszakra?
3: Nem tervezem. Én a TF-re úgy kerültem be, hogy egyébként, hogyha semmi nem számítana, és tényleg mindenki se fizetés, se megítélés, semmi nem számítana, csak az, amit hobbiként csinált az ember, akkor én nagyon szívesen lennék edző, torna edző, mert nagyon szeretem a tornát, és nagyon szeretem a gyerekeket. Viszont én nekem nagyon sok másik tervem volt már kicsi koromba, és ezeket így ford ki, ahogy a személyiségem is változott így az évek során, úgyhogy ez az edzői munka később, ez nagyon-nagyon másodlagos nekem, és ez egy B-terv, hogyha esetleg az A terveimből semmi nem jönne össze, akkor egy diplomás edző még mindig tudok lenni, és az is egy gyönyörű hivatás lenne. Viszont nekem elsősorban más terveim vannak, így nem fogok továbbvinni az edzői szakot mesterképzésre, mert egy teljesen más világ az, amit elképzelek magamnak.
2: És hogy tetszettek az egyetemi évek?
3: Hát őszinte leszek, én ezt levelező szakon csináltam, úgyhogy keveset voltam bent nagyon. Ráadásul még a kevésnél is kevesebbet, hiszen aktív sportolóként kaptam óralátogatások alól sok felmentést, hogy ott tudjak lenni a versenyeken, edzéseken, de az a pici, amit ott bent tudtam tölteni, az mindenképpen emlékezetes volt, és nagyon, nagyon szerettem oda járni, mert nagyon támogatóak voltak, tetszett, hogy mindenki a sporttal foglalkozik itt, és nyilván 15 éve a sport az életem, szóval egy nagyon-nagyon hazai közeget ismertem ott meg a TF-en, úgyhogy jól gondolok vissza ezekre az évekre.
2: Székely Zolyával beszélgetek, olimpikonnal, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornásszal, és többször említettük már az influencerkedést. Aki rád keres, az látja, hogy hát majd 50 ezer követőd van az Instagramon, szépen növekszik 47 ezer, hogyha egészen pontosak akarunk tenni, sőt, megnéztem, 46.600.
3: Így van.
2: Te így tudod fejből egyébként?
3: Igen, igen, ezt figyelem, igen.
2: Mi a képernyőidőd?
3: Hát egyébként nem sok.
2: Nem sok?
3: Nem sok, mert...
2: Nekem 4 óra, neked mennyi?
3: Hát, ezt most nagyon régen néztem rá, őszintén, meg így, amikor feljön így hetente értesítésnek, akkor így húzom föl, jó van.
2: Úgyhogy ezt inkább ne nézzük meg.
3: Így van, ezt így meg nem tudom mondani egyébként, de hát a 4 óránál azért több, valószínűleg.
2: Na de azért fontos megítélésem szerint ez a téma, mert nagyon szépen csinálod, tehát mívesen, tehát a filmek, amiket magadról kiteszel, nagyon szépek, nagyon sokszor van rólad olyan fotó, ami egyedi, sajátos. Mi vezethet-e arra, hogy te ezt ennyire komolyan vedd, és ennyire beted magad a közösségi média világába?
3: Én messzire fogok ennek neki indulni, ez az elején alapvetően nem volt tudatos. Azt úgy alakult ki ez a, mondhatjuk így, hogy szereplési vágy, ez lehet kicsit rosszul hangzik, de ez történt. 10 éves voltam körülbelül, amikor tornaversenyem volt, és a legjobban teljesítő kislányokat jöttek oda, és interjúztatták. És megláttam, hogy tévé van, és az az érzés fogadta, hogy én akarok mindenki helyett beszélni, és én akarok szerepelni, és én szeretném, hogy velem készítsenek interjút, még sok csapattársam úgy, jaj, ne vegyenek, mi van, ha elrontom. Engem nem érdekelt, ha elrontottam a szövegemet, amit akartam, volna, dadogtam. Én az volt a lényeg, hogy engem vegyenek, és én szeretnék beszélni, és mondtam a csapattársaimnak, én beszélek helyettetek is, csak hadd beszéljek én. És akkor mindig én voltam ott legelől, én akartam mondani a magamét. Van egy nagyon vicces történetem is, régen Shakira koncertezett itt Budapesten, és én nagyon szerettem, és anya pont azon a helyen dolgozott, ahova jött koncertezni, és én még tényleg nagyon kicsi voltam, még szerintem ilyen 6-7 éves lehettem, és nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy koncert. Nem tudtam, hogy az azt jelenti, hogy ide jön egy előadó, és előadja a dalait. Én annyit láttam, hogy egy színpad van, ahova várunk valakit, és akkor Shakirát amúgy nagyon szerettem, a motivációs zeném is tőle ered, és akkor ott ment a Shakira, és akkor így már untam, és így szüleimet kérdeztem, hogy amúgy mikor jövök én? És akkor nem értették, hogy tessék. Hát, hogy jó, most ott van a Shakira, oké.
2: Okay, de mikor jövök én? Ezt úgy képzelted?
3: Ezt úgy képzeltem el, hogy ott van a színpad, és akkor anyáik nyilván beharangozták ezt otthon, hogy megyünk a koncertre. És én hozzászoktam, hát én amúgy 5 évesen kezdtem el fitnessezni, ahol nyilván a fellépéseink színpadon voltak, és megláttam a színpadot, a koncert, jó, hát akkor gondolom én jövök.
2: Felöltöztél rendesen,
3: így van,
2: kifestetted
3: otthon,
2: magad.
3: Kicsinosítottam magamat, és én vártam, de én nem tudtam, hogy én most nekem énekelnem kell, én nekem most táncolnom kell, nekem tök mindegy volt, csak hadd jöjjek én. De semmi terv nem volt a fejemben, hogy mi fog ott történni. És akkor anya magyarázta, hogy hát, hogy a koncert az nem ott a Shakiráról szól, és ő jött koncertet adni, és én mondom, hogy ja, hát akkor menjünk haza, mert amúgy már kicsit unom, meg már úgy is hallottam a kedvenc zenémet tőle, tehát így valahogy így álltam ehhez a történet. Igen, és akkor a szüleim már ott elkezdték látni, hogy hát ez a kis szégyen érzet az úgy nagyon messzire elkerült engem, tehát semmi lámpaláz vagy ilyesmi abszolút nem társult az én személyiségemhez. Erre rájött később, hogy interjúztattak minket, azt is imádtam. És akkor így teltek az évek, és azért eléggé szembetűnő volt, hogy valami ilyesmi lesz az én utam később torna után. Torna is valamilyen szinten egy szereplés, tehát ott is, amit én tudok, azt mutatom meg, csak ott nyilván az nem színpad, hanem tornaszer, szóval ott is... az is egy előadó művészet, hogyha így lehet fogalmazni, és később, amikor bejött az Instagram, bejött a közösségi médiát, amikor kicsi voltam, akkor még nem volt semmi ilyesmi, akkor én azonnal szerettem volna regisztrálni, és akkor még nem is voltak olyan nagy eredményeim. Egyébként a bátyám egy ideig visszahúzott, mert ő 5 évvel idősebb nálam, és ő hamarabb letöltötte már az Instagramot például, és mondtam, hogy nekem is kell, és így nem, azt ő nem vállalja be, hogy én nekem Instagramom legyen, és tegyek ki vissza, össze-vissza mindent, úgyhogy ott egy pár évet még rám visszatartott ettől, és elkezdtem, amikor nagyobb lettem, tudatosan kipakolni az eredményeimet, akkor is, hogyha nem nyertem, kiraktam, felvettük az edzésvideókat, azt is tettem ki, de őszintén én nem csak azt akartam, hogy csak a torna részét lássák, szerettem volna, hogy kicsit a civil életemből is, állataimról tettem ki otthon, családról, tehát, hogy nagyon sokrétűvé vált ez az egész, és amikor egyre nagyobb eredményeket értem el, akkor kezdtem el látni, hogy egyre többen követnek be, és figyelik az én karrieremet az emberek, és amikor az első kislány jött oda hozzám verseny után, és mondta, hogy ő olyan akar lenni, mint én, hát én ezt meghallottam, és elájultam. Tehát, hogy az, hogy valaki tényleg ennyire nézi otthon, és ha már egy ember az, vagy kettő, tök mindegy, hogy most száz vagy egy, de ha egy ember ebből építkezni tud, akkor fogtam fel azt, hogy ezt nekem tényleg olyan tudatosan kell csinálni, hogy ezt nézik, és hogyha rosszat teszek ki, akkor azt is látják, és azt is esetleg átveszik. Úgyhogy olyat az életemet is úgy próbáltam mindig alakítani, hogy az esetleg példamutató lehessen, és ezért az Instagramot is, meg a közösségi médiát is ilyen formába próbálom felépíteni, de közben úgy, hogy ne legyen álszent, tehát hogy nagyon magamat is adjam ott. Úgyhogy így nagyjából, ha messziről kezdtem a történetet, így innen...
2: Nagyon érdekes, hogy így elmondtad.
3: Igen, innen épült fel, és akkor lett nagyon tudatos, amikor ez a kislány először így ezt megfogalmazta, hogy olyan szeretne lenni, mint én. És azóta utána jött az olimpia, ott azért nagyobb figyelem hárul a sportolókra, meg hát a helyzetem is nem volt túl egyszerű, úgyhogy sok cikkben megjelent, és ott egy kicsit megugrott úgy a nézettség, és ennek nagyon örülök, mert a későbbiekben is fontos lesz ez nekem.
2: Igen, mert ugye egy dolog a követőszám, és más a megtekintés, és ugye te abban is nagyon erős vagy. Tulajdonképpen ezt lehet mondani, hogy ha te nem tornász, vagy sportoló lennél, akkor még akár színésznő is lehetnél, mert annyira tudatosan szerepelsz, annyira látszik, hogy komolyan veszed például a beszédet, meg a kiállást, hogy ez, de közben természetesen teszed.
3: Igen, igen. Hál' Istennek, én is azt érzem, hogy így jön. Tényleg, ami a fejemben van gondolat, azt hál' Istennek egészen jól meg tudom fogalmazni, és nem rástresszelek erre, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt a jövőbe ki kell használni, ha már van egy ilyen adottságom.
2: És a közösségi média üzleti oldala mennyire vonz? Mert azért ilyen követőszámmal ez már tud üzlet lenni.
3: Így van. Én ebben nagyon sokáig bele se gondoltam. Tehát ez is úgy indult, hogy tetszett az, hogy az emberek... től kapok visszajelzést, akár negatív, akár pozitív, de kapok visszajelzést, és az olimpia után kezdtek el cégek megkeresni, hogy reklámot adjak nekik, hirdessem őket, és amikor meghallottam, hogy mennyi pénz van ebbe, akkor egy kicsit ledöbbentem, már csak azért is, mert én világéletemben sportoló voltam, és ahhoz szoktam hozzá, hogy napi 6-7 órát kell edzenem ahhoz, hogy esetleg egy siker jöhessen, és hogy nagyon sokat kell tényleg ahhoz dolgoznom, és tennem, hogy az kifizetődjön utána. És akkor utána jött egy megkeresés, hogy akkor fizetnek XY összeget, ami sok esetben duplálja akár a havi fizetésemnek, és egyszerűen mondom, jó, akkor ez most valami vicc, ugye, hogy ez tényleg így működik.
2: Nem gondoljátok komolyan.
3: Igen, és ez így működik, mert ennyi pénz van mostanában a médiában és a reklámban, és igyekszem nagyon önazonos reklámokat kitenni, tehát nem mindent elvállalni, ami sokat fizet, hanem tényleg az, ami még beleillik az én életembe, ami nekem is hozzá tud tenni, ha termékről van szó, mindig előtte kiszoktam próbálni, hogy az valóban jó-e, és nem pedig csak azért, hogy engem kifizessenek ezt kitenni. És hozzáteszem egyébként, sokan lenézik az influencer munkát, és nem is nevezik munkának, de nagyon sok energia van azzal, hogy ezt úgy vegyük föl, ez esztétikus legyen, tehát ebbe tényleg nagyon sok munka van, úgyhogy abszolút...
2: Komoly filmes, meg egyébként marketing szakma is.
3: Így van, és ha belegondolunk abba, hogy egy filmnél, vagy egy sorozatnál van producer, rendező, aki csak felveszi, díszletes, mindenre külön ember van, egy influencernek ezeket mind magának kell megcsinálni. És nyilván utána, hogyha rossz reklámokat gyert, vagy nem tesz bele időt, energiát, akkor nem is fogják megkeresni többet, mert látják, hogy ő nem fektet ennyi energiát ebbe. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kis ágazata így az életemnek, de úgy vagyok vele, hogy szerintem hülye lennék nem kihasználni azt, hogyha már ennyi éven át beletettem abba, hogy reklámoztam magamat, úgymond, akkor most használjam ki a pozitív hatásait.
2: Fiatal vagy még, tehát építheted tovább a személyes brendet, és biztos vagyok benne, hogy építed is. Egyébként ebbe kiválóan illeszkedik az Erkel Színház, és ahogyan tudnék élni nélküled, mert hogy én nem annyira figyelem az Erkel Színház műsorát, de úgy látom, hogy azért az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb darab.
3: Így van.
2: És te ott színpadra lépsz, sajátos módon.
3: Igen.
2: Hogy jött ez a megkeresés?
3: Ez Hú, az annyira friss még ez a történet, hogy erről nem is tudok annyira összeszedetten beszélni, mint minden másról, mert érzelmeket vált ki belőlem még mindig.
2: Tehát ez nagyon örültél.
3: Nagyon, ez egy olyan csodálatos lehetőség, ami jöhetett, hogy elmondani nem tudom. Tehát az nem titkolt vágyam nekem, hogy én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd később. Szóval ez az A-terv
2: alapvetőben. Televíziós, rádiós.
3: Televíziós műsorvezető. Természetesen tudom, hogy ez nem olyan, hogy én most betelefonálok, hogy akkor jönnék holnap dolgozni, és akkor úgy oda kerülök, szóval alapvetően rádióra is nyitott vagyok, meg minden ilyesmire, de a televíziós műsorvezetés az, ami nagyon érdekel, és szerintem nagyon jól menne nekem. Viszont én követem emiatt ezt a világot nagyon, egyébként sportműsorvezetést is követek, mert minden sportot is figyelemmel kísérek, és hát nem vagyok szakértő mindegyikbe, de azért képbe vagyok az aktuális magyar viszonylatban lévő eredményekkel általában, és rengeteg magyar műsorvezető szerepelt sorozatokban, magyar filmekben, és ez már szemet szúrt nekem korábbról, viszont azt is tudom, hogy a filmes szakma, az egy, meg a színházi szakma, az egy nagyon komoly szakma, tehát ott nagyon komoly meló van, hasonlóan komoly meló van, mint akár a tornán bent az edzéseken, és ezért úgy nem feltétlen volt elsődleges vágyam és célom az, hogy én színésznő legyek, hanem tényleg inkább ez a műsorvezetés része volt, és jött egy ilyen megkeresés az Erkel Színházból, hogy látták az én munkásságomat, a rendező keresett meg egyébként, és látta a munkásságomat, és van ez a darab, hogyan tudnék élni nélküled, hát én ezt természetesen ismertem a filmből, és a filmet, és ez egy nagyon népszerű, csodálatos film lett, és akkor felajánlotta, hogy egy jelenetet szeretne rám szánni, ahol megjelenik az én munkásságom, és úgy gondolja, hogy adna ez a színházi előadáshoz és a darabhoz. Hát én ezt meghallottam, és el voltam ájulva, azon gondolkoztam, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. Az egyetlen probléma az volt, hogy két műtét között ért ez a megkeresés engem, és februárban lett volna a premier, engem februárban műtöttek másodjára, és ott nagyon szomorú voltam, hogy esetleg ez a lehetőségem így most elszalasztottam, de májusban utána újra megkerestek, hogy alakul a rehabilitációm. Már az is, hogy álltak hozzám, de mindenki egyszerűen olyan empatikus közeg volt.
2: Gipszben kötés, mindegy, csak gyere.
3: Igen, és májusban már sokkal jobban voltam. Még nem voltam kész állapotban, de mondták, hogy az őszi szezon a szeptemberbe kezdődik, és számolgattam fejben, és úgy jött ki a matek, hogy szeptemberre már azt, amit egy színházban elvárhatnak tőlem, szerintem meg kell tudjam csinálni, és akkor ott igent mondtam erre, és elkezdtük ezt szervezni, és nagyon aggódtam sokáig, hogy hogyan fog egy felemás korlát állni a színpadon, kivitelezés szempontjából is, meg tényleg olyan hihetetlenek tűnt ez az egész, és akkor eljött egyszer csak a próbahét, ahol oda mentem, megláttam a korlátot a színpadon, és hát azóta sem tudok betelni ezzel, és már alig várom a következő előadásokat.
2: Na, hát gratulálok hozzá. Köszönöm. Egyetlen dolgot árulj még el a beszélgetés végén, mert egy gondolat így fönnmaradt, hogy mi az A-terv? Elmondtad, hogy mi a B-terv, de röviden itt a végén. Mi az A-terv?
3: Az A-terv az, hogy nagyon szeretnék médiában elhelyezkedni, és televíziós
2: műsorban. Azt hiszem, hogy azt mondja, hogy az olimpián szeretné a dobogóra állni.
3: Hát az természetes, hogy
2: az
3: ez az elsődleges álmom volt az olimpia, ami megvalósult, és kijutottam, és ott kint az egy olyan katartikus élmény volt, ott faluban már csak megjelenni maga a verseny minden, hogy én még haza se jöttem, de már tudtam azt, hogy én ezt szeretném még egyszer átélni Los Angelesben, úgyhogy alapvető, hogy ez az elsődleges cél.
2: Hát akkor záró gondolatként annyit engedj meg nekem, hogy régóta nézem azért a sportmédiát, meg üzem, és én úgy gondolom, hogy női műsorvezetőben azért van igény, vannak kiváló kollégák, de azért van igény, tehát én biztos vagyok benne, hogy aki ezt hallotta, lehet, hogy már hívni fognak utána, hogy Zoya, volna egy lehetőség.
3: Örülnék neki, az biztos.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Felépülést kívánok, meg jó eredményeket.
3: Köszönöm szépen.
2: Székely Zoya volt a vendégünk itt az Összjátékban, Mezei Dániel.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kipörgetve.
0: A hét legjobb beszélgetései, mondatai
1: a Spirit FM-en. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésben, ne felejtsetek el követni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk a Magyar Zenés Színház meghatározó és kiemelkedő alakja, nemzetközileg is elismert rendező és színház igazgató Kerényi Miklós Gábor, művész nevén Keró. Nevéhez kötődik a Budapesti Operett Színház egyik legsikeresebb korszaka. Megújította a magyar operett játszást, és visszaszerezte annak hazai és nemzetközi elismertségét. Több évtizedes pályafutása során itthon és külföldön egyaránt számtalan nagyszabású opera, operett és musical produkciót rendezett. Nevéhez olyan emlékezetes közönség sikerek fűződnek, mint a Csárdás királynő, Bajadér, Rómeus Júlia, Miss Saigon, Rudolf, Mozart, Szent Iván éjjálom, Pillangó kisasszony. Kiemelkedő művészi munkásságát Erkel Ferenc díjjal, Artisius díjjal, Magyarország kiváló művésze díjjal, Kossuth díjjal, Kálmán Imre emlékplakettel és Fényes Szabolcs díjjal is elismerték. Kivételes tehetsége, páratlan művészi érzékenysége és egyedi rendezői látásmódja évtizedek óta meghatározó és formálja a magyar zenés színház világát, miközben nemzetközi szinten is sikert sikerre halmoz. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm, és örülök, hogy itt van nálunk.
2: Nagyon szépen köszönöm ezeket a szép szavakat, és én is nagy szeretettel üdvözlöm természetesen a nézőket és hallgatókat. Kicsit meg vagyok hatva, mert így felsorolva az embernek ez az egyik részéről nagyon jól esik, másik részéről pedig azt mondja, hogy ez egy ajándék, hogy ez a lehetősége megvolt és megvan, és hát ezzel csak élni kellett.
1: A podcastnek a sajátossága, hogy mindig egy filmből indulunk ki, a vendégünk választ egy filmet, és tanár úr is választott egy filmet, az Amadeus című filmet, Mozart és Salieri történetét meséli el, ugye a zsenialitásról, a középszerről, a tehetségről, az irigységről, az alkotói szenvedélyről és a bizonyítási vágyról szól nekem ez a film. Mozart ugye egy zseni volt, Salieri pedig a középszer egyik tragikus megtestesítője, aki felismeri ugyan a valódi nagyságot, de mégis elpusztítja. Mintha ma is egyre többször előfordulna az, hogy a középszer oda kerül, és pozícióba kerül, és véleményt formál, ítéletet mond. Ön hogy látja ezt?
2: Vegyesebben látom ezt a problémát, mert azt gondolom, hogy ez egy kicsit le van egyszerűsítve, és Salieri a maga korában szintén zseni volt. Tehát ez egy zseniálisan jó művész volt, nagyszerűen megfelelt a kor ízlésének, nagyszerű dolgokat alkotott, egy olyan fantasztikummal, egy olyan isteni fantasztikummal, mint Wolfgang Amadeus Mozart nem vehette fel a versenyt. Tehát ez egy egészen különleges harc, amikor én, mint tisztességes, jó művész, tehetséges, erősen tehetséges művész, egyszerűen csak találkozom egy olyan művésszel, aki nem erősen tehetséges, meg nem jó művész, hanem egyszerűen valami olyan, ami megfoghatatlan, és egy felsőbbrendű dolog. És ez az, ami engem ebben a filmben nagyon izgat, hogy ez a felsőbbrendűség, ez a csoda, ami Mozartban rejlik, hogy ez egyrészt hogy hat Salieri-re, mert ugye erről szól a film, Salieri az igazi főszereplő, de mégis engem Amadeus figurája köt le, és az izgat nagyon, mert ezt formám borzasztó jól megtalálja, hogy milyen széles érzelmi, értelmi és lelki spektrumon működik Amadeus, aki közben ennek valami olyan zenei mását tudja fölrakni, letisztított valamit tud fölrakni, amiből kiderül, hogy ez földön túli.
1: Hány olyan színésszel, illetve énekessel találkozott, akinél elsőre tudta, hogy itt valami kivételes van? Mit lát meg ilyenkor?
2: Ez egy nehéz kérdés. Igazából véve annak az énekesnek és színésznek a szemében benne lakik, hogy én igazából véve nem belebújok egy szerepbe, nem elénekelek egy dalt, nem elénekelek egy áriát, hanem én akkor én leszek. Valaki más, mint ami én vagyok, de magamból bármikor kikeverem azt a különlegességet, mert omnipotens vagyok ebben a történetben, tehát Latinovics, az minden szerepében Latinovics volt, és minden szerepében fantasztikusan megformálta azt a figurát, amit játszott, mert saját magából kikeverte. Tehát a Gregor Jóska, egy fantasztikus basszista, ugye ő mindig Gregor József volt.
1: Igen.
2: De mégis az a szerep, amiben megjelent, azt a szerepet tökéletesen átélte és átadta, mert nem átélte a szerepet, hanem most én csúnyát mondok, át tudta magát programozni arra a szerepre, ösztönileg, ösztönéletileg. Erről majd szívesen beszélek.
1: Tulajdonképpen akkor ezek igazi egyéniségek, és a jó szakember egyből felismeri azt, hogy ez az illető, ez egy egyéniség.
2: Ez sugárzik. Tehát sugárzik. Az embernek van egy sugárköre, és tulajdonképpen azok, akik ugye Popper Péter erről azt mondja, hogy mester, meg varázsló. Tehát akik ilyen varázsló típusú művészek, azoknak egyel nagyobb a központi magja. És az igazából véve borzasztóan tud hatni.
1: De ehhez tudás kell, hogy ezt valaki felismerje, vagy pedig nagyon-nagyon
2: érzékenység
1: kell. Igen, a csápoknak igen, nagyon igen, ugye, kell működni.
2: Nem titok, hogy én nem vagyok egy konfliktus szegény művész. De megértően nevet. Tehát én tudom, hogy én, amikor főleg az alkotás közben nagyon-nagyon sok minden feltüremlik, igazából véve minél tehetségesebb idézőjelben és minél varázslóbb típusú művésszel dolgoztam, annál kevésbé volt konfliktus. Tehát Lamberto Gardelli, aki egy fantasztikus karmester volt, ugye a Mózes csináltuk együtt az Magyar Állami Operaházban, hangos szó nem volt köztünk, semmi, az égvilágon semmi.
1: A tehetség egyszerre áldás és teher, az ön tehetsége megkérdőjelezhetetlen. Hány Salieri olálkodott ön körül? Hányan próbálták meg ellehetetleníteni?
2: Voltak jó néhányan. Igazából véve minden színházban, ahol dolgoztam, felbukkant egy Salieri, és felbukkant sokkal alacsonyabb szintű művész, mint a Salieri szint. De volt olyan is, aki tulajdonképpen úgy volt féltékeny, hogy tulajdonképpen ő érezte, hogy ő mitől vagyok én jobb? mitől mozdul meg a közönség azokra az előadásokra, amiket én csinálok? Miért vannak meg azok a pillanatok? Uh-huh. Van ilyen kettő is.
1: És voltak olyan pozícióban, hogy esetleg ártani is tudtam?
2: Voltak, megpróbáltak. Tulajdonképpen én megéltem azt, hogy fegyelmi tárgyalásra rendeltek indok nélkül. Tehát én nagyon-nagyon sokszor voltam nehéz helyzetben egyébként, nem sokszor, de jó párszor voltam nehéz helyzet. De van egy szlogenem, ami tulajdonképpen a készülő új könyvemnek is a címe, ne törődj bele. Tehát bármi van, bármi probléma fölmerül, ne törődj bele, próbáld meg megoldani. És ne törődj bele, hogyha...
1: Tovább, de kell ezeken rágódni, vagy foglalkozni, vagy megbosszulni, vagy...
2: Megbosszulni vagy... nem kell, nem. Uh-huh. A problémát kell tudni megoldani. És az igaz, a helyzetet kell tudni kezelni. Tehát van egy, ugye az életemben sok-sok olyan helyzet van, amikre sokan legyintenek, és azt mondják, hogy túl kell élni. Én meg azt mondom, hogy ne törődj bele ebbe a helyzetbe. Hold meg.
1: Ön szerint mi a veszélyesebb, ha egy művész túl korán elhiszi magáról, hogy jó, vagy pedig, hogyha egy egész életen át nem hiszi el, hogy elég tehetséges?
2: Az, hogy valaki azt higgye, hogy nem tehetséges, az szerintem nem igazán egészséges dolog. De ugye én a magam példájáról tudom mondani, hogy a környezetem, drága asszisztenseim, családom, mi állandóan kinevetnek, amikor egy új darabot csinálok, és azt mondom, hogy ezt most nem tudom megcsinálni. Ez most nem lesz meg. Ez most ki fog rajta, ezt nem tudom megcsinálni. És látják azt a valódi kétségbeesést, hogy ameddig meg nem találom az utat, amíg nincs teljesen a kezemben, addig kétségbeesve úgy érzem, hogy ez most ennyi volt, ez nem sikerült. És minden előadásomon, mind a mai napig úgy izgulok, mint egy óvodás. És együtt vagyok az énekessel, a színésszel, és a díszítővel, és az effektussal, hogy az működjön.
1: És ön az a típus, aki minden előadáson ott van? Vagy elég a premiéren izgulni, aztán a további előadáson már izguljon a színész?
2: Nem, én nagyon szeretek ott lenni az előadásokon, és nagyon, nagyon megvisel az, hogy külföldi előadásaimon nem tudok ott lenni. Mm. És ha őszinte akarok lenni, nagyon jó asszisztenseket szoktam összeszedni, mert őket is válogatom. Szóval ez nem úgy van, hogy csak.
1: Hát persze, az nagyon fontos. Igen, nagyon fontos.
2: És nagyon vigyáznak, de ennek ellenére, amikor egy fél év múlva megnézem az előadást, akkor mindig kérek egy próbát, mert rengeteg szöszmösz és baraboly került bele.
1: Ezen a pályán eléggé pusztító az összehasonlítás és az állandó bizonyítási kényszer. Önt ez mennyire érdekli?
2: Ez úhatatlanul belejön az emberbe, tehát aki ezt tagadja, az nem mond igazat, de nagyon nem szabad vele foglalkozni. Nyilvánvaló, hogy látni kell, hogy ki mit csinál, ki milyen, és annak vannak tapasztalatai, amit az ember... És ezt se lehet tagadni, óhatatlanul magába szív. És ez vannak dolgok, amikre akaratlanul is válaszolok. És vannak dolgok, amikre akaratlanul is mutatom, hogy egyetértek. Tehát ez nem egy szándék, hogy most ez ilyen volt, akkor ennek olyannak kell lenni. Ezt én nem érzem, és egyáltalán úgy érzem, hogy művészként nekünk egy nagy közös világba kell laknunk. És ebben a nagy közös világban közösen alkotunk. És ez nem állandó feszültség. Igen. Nem állandó legyőzési kényszer. Hogy én nekem jobbnak kell lenni, hogy én nem. Valamit meg kell fognunk a világból. Engem rettenetesen érdekel, hogy mi az a lélek, mi az a különlegesség, mi az a felfedezhetőség, ami akár egy musicalben van. És nem az érdekel, hogy ez most páratlanul olyan jó legyen, és olyan különleges legyen, amit még nem láthat senki.
1: Értem. Igen, ezt így kéne. Így kéne mindenkinek. Mit gondol, hogy a Salieri-k miért nem tudnak egyszerűen csak örülni a másik tehetségének, és megtalálni azt esetleg, amiben ők is tehetségesek.
2: Van az Amadeuszban egy nagyszerű jelenet, amikor ugye a Salieri zeneművét a császárnak bemutatják, majd a Mozart ezt a zeneművet szintén lejátsza, és kiegészít egy csomó olyan improvizációval,
1: igen,
2: amitől
1: igen.
2: Egyszer csak kiderül, hogy úristen, itt valami más kéz dolgozik. Uh-huh. Ez egy nagyon nyilvánvaló megalázása volt tulajdonképpen Salierinek. De igazából véve a mozarti felsőbbrendűség, akár tetszik, akár nem, egy Salierit zavar. És a Salierik ezt, hogy ők magukat alsóbbrendűnek érzik, ezt szinte elfogadhatatlannak tartják, és keresik a kifogást, hogy miért, hogy merre, hogy meddig.
1: A nagy tehetség sokszor nagy egóval rendelkezik. Mit lehet kezdeni azzal a művésszel, akinek kivételes a tehetsége, de az egója már veszélyezteti a produkciót mondjuk?
2: Én nekem szerencsém volt. Én igazából nem találkoztam ilyen művésszel. Én abszolút meg tudtam magam érteni, nem az, hogy nagy egója van, de rettenetesen tehetséges, különleges, rendezőileg is izgalmas dolgokat gondoló, és a figurákat hihetetlen mélyen megformálni tudó művész, Kelem Péter tenorista. Ugye ma már ugye nem énekel. Érdemes felmenni a YouTube-ra, és megnézni egy-egy Kelem Péter áriát, hogy ő ezt hogy formálja meg, hogy létezik az, ugye híres mondat, hogy Kelem Péteri a tartott gigszer, hogy a hang maga kibukhat, de ő, mint személyiség és mint figura úgy tud ezzel együtt létezni, hogy én csodálva nézem, és üvöltve pattanok föl a helyről, és tapsolok. Tehát én Péterrel is volt szerencsém dolgozni, semmilyen olyan dolog nem történt, hogy ő, vagy a Gregorióska, akit ugye a Metropolitanben dolgozott. Ugyanígy a leghangos szó és gond nélküli közös munkám volt Gulyás Dénessel az Agrippina című operában, ahol Gulyás Dénes, hogy ez nagyon izgalmas történet, ezt érdemes elmesélni. Általában egy próbaidőszak olyan 6-7, ugye, Andi?
1: Igen,
2: 6-7. Ugye én kitaláltuk, hogy csináljuk az Agrippinát, és Oberfrank Géza, a nagyszerű karmesterrel leültünk, összehívtuk a szereplőket, egy ilyen jó szereposztát hoztunk létre, és elmondtuk, hogy hogyan csináljuk ezt, az Icsi kastélyban lesz nyáron, és mennyit akarsz próbálni, 6 hetet mondtam, ahogy szoktuk. Mi azt mondta a Dénes, Gulyás Dénes, én nem próbálok 6 hetet, 3 hetet vagyok hajlandó próbálni. Hát én ott álltam, és mondtam, hogy de várjál. Én úgy érkezem meg a próbára, hogy oda-vissza fogom tudni a szöveget és a zenét. Úgy érkezem meg a próbára, hogy naponta 3-szor 3 órát vagyok hajlandó próbálni. Azt csinálok, amit akarsz. Ha akarod, 3 órán keresztül nyalom a padlót a földön. De 3 hét, nem több. Gregor. Hát gyerekek, ezt én is fölvállalom a padlónyaláson kívül. Csavlek Etelka, szívesen, Rozsos Pista, jó, legyen ez így, Póka Balázs, és legyen így, csináljuk ezt így. Igazából véve Frankó Tücsi, aki ott volt Poppea, ugye ott az volt az első közös munkánk, hogy hát én vállalom. És ezt mondta Martin Jancsi is, és tulajdonképpen ott álltak a kis kórus részvevői közöttük, Ókovács Szilveszter, és mindenki vállalta. Én bevallom őszintén, nyugtalanul aludtam.
1: Elhiszem.
2: Megérkeztek az első próbára, és mindenki tudott mindent. Én nekem ilyen próbaidőszakom nem volt még. És fantasztikus volt, ahogy mindenki tudott, mint senkinek semmilyen kifogása semmi ellen nem volt, segítő gondolatok voltak, de egyébként semmi. Gulyás Dénes úgy fürdött egy szál pendelyben egy szökőkútban, ami a díszlet, Götz Béla díszletében volt, és a fiam Máté 10 évesen vitte neki a fogkefét, és úgy mosott fogat a Agrippina című operába Dénes, aki ezért a szerepér, és tudta, hogy ilyen jelmez lesz, ezért a szerepér 15 kilót fogyott le, mire odaértünk. Tehát én azt mondhatom, hogy csupa-csupa, ez csupa-csupa nagyszerű művész, csupa-csupa zseni volt körülöttem, és én boldogan élveztem azt Oberfrank Géza vezényletével, hogy ez úgy születik meg, hogy egy mai előadás abszolút máról szól, Agrippináról, Néróról, aki fölgyújtaná Rómát, Agrippináról, aki uralkodik róla, Claudiusról, aki visszavonul inkább a királyságtól, mert ezt a sok bűzös embert nem akarja nézni, és az közben gyönyörűen szólt a barokk muzsika.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Négy intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Történelmi megállapodást kötött a kormány és a főváros, jelentette be a miniszterelnök. Ennek értelmében a kabinet 120 milliárd forintos egyszeri támogatást ad Budapestnek, és a főváros megkapja a parkolási bevételeket is. Több kerületi polgármester emiatt árulással vádolja a főpolgármestert. Karácsony Gergellyel és Vitézi Dáviddal beszélgetünk. Csökkent a Tisza előnye és valamelyest erősödött a Fidesz szeptemberben, ezt mérte a Republikon Intézet. Ezzel együtt ugyanakkor továbbra is jelentős a Tisza fölénye az ellenzéki párttal szemben. Miközben két volt miniszterét is letartóztatták, Orbán Viktort egy abortusz ellenes tüntetésen fotózták le Belfastban. Horn Gáborral és Kósa Andrással beszélgetünk. Elrendelte a bíróság Hankó Balázs letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy a politikus esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának a veszélye. Hankó Balázs a tárgyalóteremből távozóban újságíróknak azt mondta, az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzon, ennyit a szólásszabadságról. Vendégünk Tótem Gábor, Hankó Balázs ügyvédje.
3: Hát tényleg történelmi idők. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Két vendégem is úgy fogalmaz, sőt róluk Magyar Péter elnökként, hogy hát történelmi léptékű megállapodás született a mai napon, de önmagában talán az is történelmi, hogy ők itt ülnek egymás mellett, mert hogy legutóbb, amikor itt jártak a tévében együtt így közösen, akkor éppen egymással szembeállva vitatkoztak. Ez most mintha az összhang képe lenne. Jó estét kívánok!
4: Jó estét! Miniszter
3: úr, főpolgármester úr, örülök, hogy itt vannak. Sok minden történt azóta a vita óta. Például az egyik áttörés, hogy amit képviselt Budapesttel kapcsolatban, azt most miniszterként képviselheti. És amit elképzelt Budapesttel kapcsolatban, főpolgármesterként képviselheti. Akkor itt nem volt ekkora az összhang. Most ugyanazt gondolják erről a városról?
4: Szerintem éppen azokban az ügyekben, amiket ma be tudtunk jelenteni, igen, és szerintem azokban egyébként akkor is ezt gondoltuk, például abban, hogy a BKK-nak legyen egy regionális hatásköre, hogy a közlekedés szervezés ne érjen véget annál a határvonalnál, amit 76 évvel ezelőtt Budapest határaként meghatároztak, mert az emberek ma már nem így élnek, nem így járnak dolgozni, és például a Szentendrei Hév esetében az utasoknak a kicsit kevesebb, mint fele az agglomerációban száll föl, és kicsit több, mint a fele a békés-megyeri lakótelepen és Budapesten száll föl, és egy közös szolgáltatást kéne adnunk, itt legyen egy együttműködés, normálisan összehangolt jegyrendszer, menetrendek, ráhordó buszok. Tehát, hogy ebben például előre tudjunk lépni, ebben szerintem elég régóta egyetértünk minden vitával együtt is, és ma ebben előre tudtunk lépni, hiszen annak jegyében, hogy ne csak megoldjuk a főváros akut pénzügyi helyzetét, hanem egy stratégiai együttműködést tudjunk kezdeni, arról döntött a közfejlesztések tanácsa, hogy a Budapesti Közlekedési Központ hatásköre kiterjedjen az agglomerációra, és ilyen szempontból láttam, hogy ilyen államosításnak próbálták ezt néhányan beállítani, ez nem az. A főpolgármester hatásköreiből az, hogy az ötös busz menetrendje hogy alakuljon, az ma is a BKK-ban van, és most az állam azt a hatáskörét a közlekedési miniszternek, hogy a Hévet, az agglomerációs buszt Érden, Dunakeszin, vagy éppen Maglódon hogyan közlekedtetjük, ezt a hatáskört is az állam beletesz, és így egy közös közlekedés szervező
3: mi lesz. Mindig fejből fogja tudni a menetrendeket?
4: Igyekszem.
3: Itt az átalakítás után?
4: A hálózatot legalább.
3: 5 év telt el azóta, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa utoljára ülésezett. Mi tartott ennyi ideig?
5: A kormányváltás. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az intézmény, ez egy helyes intézmény, történelmi intézmény, 1870 óta működik, legalábbis ennek az előzménye. Budapestet ez az intézmény tette nagyjá annak idején. És egyébként a Tarlós főpolgármester idején ezt valamilyen módon újraindították, de amikor én főpolgármester lettem, akkor hirtelen megszűnt az ambíció, hogy a kormány és a főváros beszélgessen egymással. De Budapest túl nagy, túl erős, túl fontos ahhoz, hogy a kormány hadban álljon bele, és persze egyik településsel sem teheti ezt meg. Tehát minden állampolgár egyenlő, és a kormány szemében is egyenlő kell, hogy legyen, de Budapestnek a súlya az megköveteli azt, hogy legyen egy külön intézmény, ami ezzel foglalkozik, mert ami Budapesten történik, az nagyon nagy hatása van az egész országra, és amikor fel akarjuk emelni Budapestet, akkor tulajdonképpen az egész országot ezen keresztül. Hasznos, hogyha az ember időnként felolvassa azt a programot, amiben választást nyert. A 2019-es és a 24-es programomban is benne van két olyan fontos vállalás, amit nem tudtam megcsinálni kormányzat együttműködés nélkül, mert kell hozzá a kormány és a parlament jóváhagyása, mert magasabb szintű jogszabályokat kell megváltoztatni. Mind a két javaslat arról szól, hogy vannak rossz rendszerek, amelyeket egyszer ki kell javítani. Az egységes budapesti parkolást minden szakértő, minden fórumon, nagyon sok év óta elmondja.
3: Erről beszéljünk akkor.
5: Beszéljünk, igen, azért mondom. És a regionális BKK, tehát az, hogy úgy szervezzük meg a közszolgáltatásokat, beértve a közlekedés, ahogy az életünk zajlik, hogy Budapest bizonyos szempontból a Budapest vége tábla után is Budapest nyilván közigazgatásilag más települések, akinek megvan a maguk önállósága, de azért mégiscsak naponta sok százer ember ingázik be ebbe a városba, őket ki kell tudnunk szolgálni egy jobb szolgáltatással, és Budapest szempontjából, bizonyos szempontból ez még fontosabb, mint az agglomeráció szempontjából. Mert hogyha nincsen egy jó minőségű, jó szolgáltatásokat, átgondolt menetrendet, magas szintű szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedési rendszer az agglomerációban és Budapestben, akkor Budapest bele fog fulladni az autóforgalomba.
3: Mit fognak ebből érezni, ebből a döntésből? Ez hogy fog megjelenni egy kistarcsai életében, egy budakeszi lakos életében? Mi az, ami változik az ő életükben?
4: Ha ma összehasonlítjuk mondjuk egy budapesti külső kerületben, ahol nagyrészt kertváros családi házak vannak, mondjuk 16. kerület, a szolgáltatás színvonalát, és mondjuk megnézzük azt, hogy Érdem vagy Dunakeszin milyen a szolgáltatás, akkor körülbelül háromszoros különbség van a volumenben. Hogy mennyivel több kínálatot, mennyivel sűrűbb buszokat kínál a BKK Budapesten. És egyébként annó történetileg ez régen is kiment egy része ennek az agglomerációba, de ahol a 60-as években úgy döntöttek, hogy a BKV menjen ki, lásd Budakeszi vagy Pécel, ott ugyanilyen budapesti szintű kék buszos szolgáltatás van, amit ma már a MÁV csinál, mert ez egyébként még Tarlós főpolgármesterség idején ez vissza lett adva az államnak, de ott ma is úgy van, hogy sokkal jobb szolgáltatást ad az állam, mint egy településsel arrébb. Tehát ezt szeretnénk egy egyenszilárdságúra hozni, és fejleszteni az agglomerációban a kínálatot.
3: Ez gyorsabb?
4: Azt jelenti, hogy sűrű buszok, az a szemlélet, ami Budapesten megvan, hogy buszsávok, ráhordó, kötött, összehangolt kötött pályás és buszos közlekedés. Ezt nyilván az egész országban meg kell csinálni, de az agglomerációban az a tudás és intézményi bázis, ami a BKK-nak megvan, az ezt nagyon gyorsan tud eredményt hozni. A másik, amit még amikor fővárosi képviselőként dolgoztam a közgyűlésben, együtt javasoltunk főpolgármester úrral, hogy az elektronikus jegyrendszert végre indítsuk el, és legyen olyan, hogy egy bankkártya csippantással lehet utazni, és nem kell erőre gondolkodnom, hogy most megéri a napi jegy. Beszéltünk itt is erről ebben az adásban még pár hónappal ezelőtt. Így. Ezt például szeretnénk akkor megcsinálni regionálisan és kiterjeszteni a HÉV-re és az agglomerációs buszokra is. Tehát alapvetően azt a szolgáltatási szintet, amit a budapesti tömegközlekedés tud, ezt az agglomerációban és az elővárosokban is el szeretnénk érni, vagy akár mondjuk a Bubit kivinni az agglomerációba, és ráhordó rendszerként működtetni egy egységes szolgáltatást.
3: Kérdeztem, hogy ez mennyire gyorsan megy, mert hogy távlati a terv, vagy mit tudom én, január 1-től így működik?
4: Január 1-től ez így fog működni. Most nem minden eleme ennek, amit elmondtam, mert nyilván az idő, mire a menetrendeket, a jegyrendszert,
3: igen,
4: meg tudjuk csinálni, de ezt az intézményi modellt, ehhez kell jogalkotás is, de a mai FKT döntés alapján én azt gondolom, hogy januárra ezt föl lehet állítani, és ez működni tud. Ez nyilván azt is jelenti, hogy közös döntések lesznek. Nem fog tudni sem a miniszter egyedül beleszólni, sem a közgyűlés vagy a főpolgármester, hanem megegyezésre kell jutni, de szerintem ez hosszú távon jót tesz annak, hogy egy jó minőségű szakmai munka történjen.
5: És bár ez a legfontosabb szempont, hogy egy jobb szolgáltatást nyújtsunk, és hatékonyabban használjuk az adófizetők pénzét, azért ez része annak is, hogy a fővárosnak nem kell belegebedni abba, hogy önállóan finanszírozza a budapesti közösségi közlekedést.
3: Ugye ez a modell 50% ezzel a megnövelt kapacitással.
5: Igen, egy nagyobb tortát csinálunk.
3: Ez mekkora része a mai?
5: Hát ma gyakorlatilag a főváros szinte minden forrását elviszi az, hogy finanszírozza a budapesti közösségi közlekedést. Most az a megállapodás, hogy a jövő évben mi 170 milliárd forintot teszünk bele ebbe a közös rendszerek a működtetésébe, ami azért egy nagyon nagy könnyebbség nekünk a jövőre nézve. Hát a végét majd meglátjuk, de bőven a 220 környékén lesz szerintem a véget. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős
3: csökkentés. Tehát bejebb kerül a főváros 50 milliárddal.
5: Igen, és nyilván az a pénz, az nagyon, most is nagyon hiányzik más közszolgáltatásokról, és egyébként ebben a csomagban azért mondjuk végig, hogy a pénzügyi stabilitásunk megőrzés érdekében még van egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatás, cserébe a főváros eláll azoktól a perektől, ahol egyébként nagyjából 120 milliárd forintot akartunk visszaperelni, de mire megnyertük volna pereket, addigra lehet, hogy csőbe megyünk. Illetve vállalta a kormány azt, hogy egyelőre még nem pontosan meghatározott módon, mert ez nem csak a fővárost érinti, hanem az teljes önkormányzati szektor, vagy legalábbis a települések egy jelentős részét, ez a bizonyos szolidaritási hozzájárulás, hogy egy érdemi csökkentés lesz, ami a fővárost érintően és más településeket érintően is meg kell, hogy valósuljon.
3: Legalább annyira érdemi, hogy ne fizessen többet egy település, mint amennyit egyébként a szolgáltatásai értő kap az államtól.
5: Hát tulajdonképpen ebben a modellben ezt mi közelítjük.
3: Tehát mert ugye erre mondta ki az alkotmánybíróság, hogy ez a
5: igen,
3: ez
4: nagyjából megbenézve ezeket struktúrálisan ez ezt jelenti.
5: Ez nagyjából ezt jelenti. Illetve hát a főváros is vállalt egy fontos dolgot ebben, mégpedig az, hogy nem a közszolgáltatások minőségének a rontásának az árán, de további hatékonysági lépéseket fog tenni, és egy 20 milliárdos tulajdonképpen spórolást vállaltunk be, aminek egyik jelentős részét önmagában megoldja azt, hogy nem kell, hogy is mondjam, trükkök százaival és viszonylag drága pénzügyi műveletekkel talpon maradnunk, és bizonyos kamatkiadásoktól meg tudjuk óvni a város, szóval...
3: Viszont mondják, hogy a város elveszti a pénzügyi függetlenségét ezzel, hiszen kapnak a nyakukba egy szakértőt.
5: Hát aki ezt mondja, az hülyeséget beszél, bocsánat. Hát az, hogy kapunk egy költségvetési megfigyelőt, aki belelát az adatainkba...
3: Megfigyelő lesz?
4: Gyakorlatilag igen, ez egy törvényben foglalt intézmény, költségvetési felügyelő állami intézményeknél is van. Ez alapvetően azt szolgálja, hogy bármikor a megállapodás kapcsán fölmerül bárkiben kételj, hogy most mindenki betartja, amit ígért, meg a számok úgy stimmelnek el, hogy megállapodtunk, akkor lesz egy teljesen világos kép arról, hogy a főváros azt tudja majd mondani, hogy figyeljetek kormány, ott az emberetek lát mindent, és mi is azt tudjuk mondani, hogy nézd már bele, hogy ezek tényleg.
5: Mi az előző kormánytól nagyon szerettünk volna egy ilyen felügyelőt kérni, mert akkor valójában kiderült volna az, hogy össze-vissza hazudoznak, ami valós pénzügyi helyzetünk.
3: Ők ezt fenyegetésként használták.
5: Én nem annak szántam. Nekünk elementáris érdekünk az, hogy a lehető legtranszparensebben mindenki, akit ez érdekel, nyomon tudja követni a főváros gazdálkodását, mert akkor látni fogja, hogy valójában igenis mindent megtettünk azért, hogy hatékonyabban tudjunk működni. És van egy olyan vicc, amit én nagyon sokszor idézek, hogy a jó barátság alapja a pontos elszámolás. Tehát azt, hogyha elkezdünk egy bizalmi viszonyt építeni a kormánnyal, ne gondolják azt, hogy átvágjuk őket, legyenek ott, nézzenek bele minden számlába, nézzék meg az összes adatot. Tényleg mi transzparensek vagyunk, az adófizetők pénzét költjük. Igen. Nagyon sok szempontból azt a pénzt, amit egyébként az adófizetők a kormányon keresztül adtak a fővárosnak, a kormány azt akarja, hogy ebben teljes transzparensé legyen, akkor mi ettől meg vagyunk tisztelve, és ez nem egy bizalmatlanság, hanem éppen egy bizalomépítő eszköz.
4: Szerintem ami nagyon fontos, hogy itt valójában tényleg az történik, hogy az elmúlt jó pár évnek, nyilván leginkább 6 évnek, amióta váltás volt, de azért valójában már azért a Tarlós-éra vége felé is elindult lefelé a főváros a lejtőn pénzügyileg. Valójában egy olyan korszakot tudunk lezárni, ahol a főváros egy ilyen egyre nehezebb pénzügyi helyzetben vergődött a végére, ezt azért, mint volt fővárosi képviselő is kimerem mondani. És próbálunk egyrészt egy tisztalapot létrehozni a főváros pénzügyi helyzetében, erről szól az idei 120 milliárd, illetve több más lépés, és próbáljuk azt elérni, hogy jövő évtől egy olyan helyzet álljon elő, ahol mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ebből már kijön a főváros és tud működni. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor hirtelen mindenre lesz pénz, mert nyilván az állami költségvetésben sincs mindenre pénz. Egy nagyon nehéz költségvetési helyzetet örököltünk 7% fölötti hiánnyal, de azért mégiscsak egy olyan helyzetet szeretnénk teremteni, ahol ha összeadjuk ezeket az intézkedéseket, a szolidaritási adó mérséklését a fővárosban, ezeket a megtakarítási intézkedéseket, BKK. A parkolás kérdését, a BKK kérdését, akkor ebből mi azt gondoljuk, hogy összeáll egy olyan főváros, ami már tud önfenntartó módon működni, és nyilván emellett fejlesztésekre is lesz szükség, de az uniós pénzeknek köszönhetően, abból, hogy egy jelentős uniós forrás érkezik a fővárosba és térségébe is, azt gondoljuk, hogy azzal pedig tudjuk kiegészíteni ezeket a működési pénzeket, és akár a hármas metró meghosszabbítása, akár a villamosfejlesztések, akár a rakpart fejlesztése, ezek mind olyan kérdések, amiről ma az FKT meghatározta, hogy ezt is egy közös struktúrában, ezen a közös 50-50%-os békeken keresztül szeretnénk megvalósítani.
3: Kétszer említették a parkolást, harmadszor én hozom most már akkor elő. Azt mondja Soproni Tamás, azt értem, hogy a miniszterelnök úr miért mosolyog. Azt már nem annyira, hogy a főpolgármester úr miért teszi ezt. Épp elvesztette a közlekedés szervezési autonómiáját a főváros, miközben sikerült elárulnia nem csak a kerületi polgármestereket, de a sokat hangoztatott elveit is. Azért ez kemény.
5: Hát ez kemény, de hogy mondjam...
3: Látunk egy videót, a Madás téren készült.
5: Igen.
3: Az egy nagyon kellemetlen videófelvétel lett, azt gondolom, mert
5: hát
3: számon kérik.
5: Én nem akartam ott nyílt vitával bocsátkozni a polgármestertársaimmal, barátaimmal, vagy általam most is barátomként tisztel polgármestertársaimmal szól. Az a helyzet, hogy Budapest megjárta a poklok poklát. Túléltük az elmúlt időszakot, pénzügyileg tényleg iszhatosan nehezen maradtunk talpon, és ha már a minden rosszban van valami jó elvét követve, nem csak azt akartuk megoldani, hogy ne menjen csődbe a főváros. Egyébként ez önmagában is egy óriási dolog. Hanem vegyünk egy nagy levegőt, és változtassuk meg azokat a rossz rendszereket, amelyek a politikai logika és a különböző szervezeti részérdek miatt túlszul ejtették az összbudapesti érdeket. Az, hogy a város közösségi közlekedését egy két párhuzamos rendszer, az állami és az önkormányzati fővárosi rendszerben próbáljuk kiszolgálni, és nem beszélgetünk egymással, és nem hangoljuk össze az adófizetők pénzéből finanszírozott szolgáltatásokat, ez abszurd. És bocsánat, de az is abszurd, hogy egy olyan városban, ami persze 23 kerületből áll, ami egy fontos érték, és meg is akarjuk őrizni, nincs egy egységes parkolási rendszer, és azért nincsen, mert Rogán Antal annak idején 5. kerületi képviselőként kilobizott egy olyan törvényt, hogy a kerületek csinálják a parkolási rendszert. 10 különböző parkolási rendszer, 10 különböző szoftver, 10 különböző ügyfélszolgálat, és a 21. században Mikulás matricával sétáló parkolőrök. Hát ez, itt van a zsebemben egy táblázat, ami ugye azon az adata, az a szolgáltatáson alapszik, amit a kerületek nyújtanak be nekünk. Ugye a kerületek működtetik a fővárosi közterületeken is jelenleg a parkolást, és nekünk el kell számolnunk, mert az a pénz, ami a költségek leszámítása után megmarad, az a fővárosnak visszajárna. Ebből az derül ki, és nyilván ezek az adatok valódiak, mert ha nem valódiak lennének, akkor az egy súlyos bűncselekmény lenne, ezt csak úgy mondom. Hogy a parkolási bevételek 64%-a átlagosan elmegy a működési költségekre. Tehát ha én autós társadalom lennék, akkor meglátnám ezt a számot, akkor azt mondanám, hogy ne szórakozzatok.
3: Na jó, de hát egy cég, amelyiknek meg 30%-a haszonkulcsa, az azért büszke lehet magára.
5: Hát jó, de a parkolási díjat azért fizetik az autósok, hogy kapjanak cserébe parkolóhelyet, és joggal várják el, hogy ez a pénz ne tűnjön el valahol a... egyrészt, valljuk be őszintén, ez egy korrupció által nagyon fertőzött terület. Szerintem mi nagyon sokat tettünk az elmúlt időszakban. Egyébként 2019 óta folyamatosan megtiltottuk az alvállalkozók bevonását, csökkentettük a kötelező parkoló automata számot, majd egyébként meg is szüntettük, legalábbis a rendeletben csökkentettük volna, csak a kerületek nem éltek ezzel a lehetőséggel. Most pedig gyakorlatilag megszüntettük ezt a rendszert, ami a legtöbb költséget jelenti.
3: A kerületek viszont azt mondják, hogy nekik ez a bevétel, milliárdos bevétel, amitől így
6: esnek. Ez rácáfol erre, amit most polgármester
3: mondott. Hát a maradék lehet.
6: Azt látjuk egyes kerület.
5: Van olyan kerület, bocsánat, itt van ebben a táblázatban, amiben veszteséges a parkolása. Most én ezt nem tudom kétségbe vonni, még egyszer mondom, mert ugye ez egy csalás lenne, ha nem így lenne. Tehát akkor
6: és ők is tüntettek ma. Tehát, hogy
5: megszabadítottuk őket egy fontos
3: esetben. Melyik kerület, hadd kérdezzem meg?
5: Mindegy.
3: Hát nem, dehogy mindegy.
5: Közérdekű adat egyébként, de most majd kérje ki valaki.
3: Én most kikérem,
5: tessék.
3: Kérek szépen közérdekű adatot.
5: Hogyha nekem vitába kell szállnom, azért politikai szövetségeseimmel, azért, hogy egy rossz rendszert megváltoztassak, akkor nekem az az erkölcsi kötelességem, hogy vállaljam ezt a vitát. Én értem, hogy mindenki indulatos, és sok jogos elem van a haragjukban, csak azt szeretném mondani, hogy nem tudnak érvelni a mostani rendszer mellett, mert nem lehet.
3: Hát az egyetlen érvük a kerületénél maradó pénz.
5: Én értem, és ezért nagyon fontos, hogy ezt a pénzt mi budapesti úthálózat fejlesztésére fogjuk fordítani.
3: Ugye az is egy érv, hogy az Orbán kormány elvette a gépjárműadó bevételeket.
5: Én egyébként...
3: Nem tudom, tervezik visszaadni a településünkön.
6: Most éppen ugye azok az 5000 forintok, amik a dízelautósokhoz megérkeztek az elmúlt napokban, azok a gépjárműadó visszatérítéséből vannak, és ez...
3: Ez az összes többi autóst is az önkormányzatot sem vigasztja.
6: Ezt értem, csak azért mondom, hogy nyilván ennek sok gazdája lenne ennek a forrásnak. Itt nem az a lényeg, amit a polgármester most elkezdett mondani, hogy ez nem elvonja, az állam egyáltalán nem von el ebből semmit, és a főváros sem csak úgy elvonja és elkölti magára, hanem csak úgy fogadtuk ezt el, és csak úgy tudtunk ebben megállapodni, hogy ezek a források nem működést finanszíroznak. Ha úgy tetszik, nem is a főváros pénzügyi válsághelyzetében segítenek, hanem a műszaki válsághelyzetében, az utak állapotában segítenek. Tehát ez egy utalapba fog menni, és minden egyes forint, ami a parkolásból, az üzemeltetési költségek levonása után megmarad, és szerintem az egy egységes rendszernél több lesz, mint amennyi ma megmarad a kerületeknél. Azt az utakra, kerületi utakra és fővárosi utakra, azoknak a fejlesztésére kell fordítani, és azért nem volt olyan rég, most megint kezd hűvösebb lenni az idő, de még szerintem emlékszünk az előző télre, hogy januárban és februárban milyen kátyú helyzet volt Budapesten. Egyszerűen nem fenntartható ez a mostani út karbantartási rendszer, ami Budapesten van, és azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha a parkolási bevételek ezt támogatják, és így ezzel a feltétellel támogatta az FKT ezt az átalakítást, amit nyilván az országgyűlésnek kell elfogadni, mert ez önkormányzati törvényből fakad.
5: És nagyon fontos, hogy nem a fővárosi, hanem a fővárosi és a kerületi utak felújítására fogjuk használni ezt a forrást, tehát a kerületek visszakapnak ebből egy kicsit más elosztásban, mert szerintem abban is van egy olyan igazságossági elem, amit muszáj azért felvetni, hogy miközben nyilván a belvárosban van a legtöbb parkolóhely, és a legtöbb parkolási bevétel ott termelődik meg, de hát azért ez a város bevétel kéne, hogy legyen. Tehát egy külvárosi polgármesterek nyilván nem fognak sajtótájékozót tartani annak érdekében, hogy kérik ezt a pénzt, de hát azért nekünk mégiscsak az lenne a dolgunk, hogy a város egészének az érdekét nézzük. És még egyszer mondom, ebben bőven belefér az, hogy éles vitákat folytatunk erről, és akkor szeretnék érveket hallani. Érveket hallani arról, hogy miért jó az, hogy 10 különböző párhuzamos rendszer van, miért jó az, hogy az egységes parkolási rendszert, amit minden szakértő és politikus minden kampányban megígér, én is megígértem, most tudom végrehajtani, mert ez parlamenti döntés is kell, és eddig nem volt olyan kormány, ami ezt támogatta.
3: Az is problémájuk, hogy miért nem egyeztettek erről most velük. Ugye ez is elhangzott a madástéren is, meg igen. Aztán a nyilatkozatokban is, hogy azért ezt jól lett volna megbeszélni legalább előtt.
5: De miért akkor belementek volna, hogy lemondanak erről a bevételről? Szerintem arról nagyon szíves, arról szerintem lehet beszélgetni, hogy hogyan osztjuk el ezeket a forrásokat, hogy mi lenne a méltányos, hogy hogyan csinálunk egy hatékonyabb rendszert. Nagyon sok mindenről lehet beszélgetni, de ez széna vagy szalma.
6: És bocsánat, most egy politikai szándék született meg, nem a jogszabály. Tehát igen. Azért ahhoz képest, hogy amikor elvették a fővárostól a parkolást, ugye Tarlós István volt ugyan a főpolgármester, én akkor BKK vezető voltam, emlékszem erre az estére, ezt mi a parlament honlapjáról tudtuk meg, hogy ezt a kerületi polgármesterek benyújtották, és utána három nap múlva már zárószavazás volt, és annyi volt. Itt most nem döntött a parlament, nyilván egy erős politikai szándék az, ha valamit aláír a kormány és a főváros közösen, de most az FKT ma annyit rögzített, hogy ez a politikai szándék, a főváros hosszú távú működőképessége, ez mindazon érvek mentén, amik most elhangoztak.
3: Ez egyébként egy évben ezt még nem kérdeztem.
6: És csak azt gondolom, hogy ebből még most azért jön egy jogalkotási folyamat, lesz a törvénynek egy társadalmi egyeztetése, egy törvényalkotás, tehát arra, hogy mindenki elmondja a véleményét, megpróbálja meggyőzni a közvélemény, érvekkel megpróbáljon esetleg lebeszélni azokat, akik ezt az elvi döntést meghozták. Erre még azért van idő, tehát most nem egy éjszakai jogalkotás történt, egy politikai szándékot rögzített az FKT, aminek most elindul egy átültetése a magyar jogrendben.
5: De a kérdése jogos, mert valójában nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ez a pénz.
3: Az hogy lehet?
5: Ugyanis, hát ez úgy lehet, hogy a parkolási bevételek azok valahogy nem eléggé transzparensek a kerületi költségvetésekben. Mi annyit tudunk erről, amit
3: akkor
5: mi
3: hogy számolnak el?
5: Hát ez az. Szóval én azt tudom, hogy a kerületek mit mondanak arról, hogy a főváros tulajdonában lévő parkolóhelyek után mennyi kiadásuk és bevételeik volt. Ez alapján lehet egy tippelés. Ez alapján jön ki az, hogy a mostani rendszer a bevételeknek a 64%-át működés elkölti, tehát gyakorlatilag az egyharmada marad meg a parkolási díjaknak, amiből persze nyilván a kerületek fontos és hasznos dolgokat finanszíroznak, de valójában nem tudjuk, hogy ez mennyi pénz.
6: Ha megnézzük ezt a táblát, az látjuk, hogy az egyik nagy budai kerületben azok után, hogy az automatákat leszerelhették, és azok után, hogy most volt nemrég egy parkolási díjemelés, most júliusban, idén júliusban az az adat, hogy a 97,44%-át elköltségelik a parkolási bevételeknek, tehát minden 100 forintból, amit az autósok befizetnek parkolási díjként, abból 2 forint eredmény van, és 97,5 forint az meg elmegy költségként a parkolás üzemeltetésére. Most erre azt mondani, ez egy olyan rendszer, amit itt őrizgetnünk kéne, én azt gondolom, hogy ezt nehéz valóban megvédeni, és szerintem az a helyes, hogyha ezt egységesen működtetjük, és ebben a kormánynak ott van igazán felelőssége most a jogalkotáson túl, hogy nekünk kell számos rendszerfejlesztést is csinálni, hogy például meg tudjuk azt oldani, hogy ahogy az útdíjat, az autópályán a matricát egyrészt befizetjük egy felhőbe, bárhogy az SMS-sel, bármilyen módon, és utána az ellenőrzés is online zajlik kamerákkal, és utána, hogyha valaki esetleg szabálytalanul használja az autópályákat, akkor egy csekket kap, meg egy értesítést kap az ügyfélkapun, de nem személyesen állítják meg az autópályán. Itt most személyesen kell oda menni a parkolóőrnek, és az ablaktörlő mögé betenni ezt a piros zacskót. Ez végtelenül kevéssé hatékony, mert ugye azt okozza, hogy csak személyesen lehet ellenőrizni ezeket. Nyilván ezt észszerűsíteni kéne, mert azért mégiscsak a mindannyiunk közös adóforintjairól, bevételeiről van szó, ahol az lenne a cél, és most ezt is fogja ezt szolgálni, hogy miközben a budapesti utak kritikus állapotban vannak, minél több jusson ezekre.
3: Minden esetre nyilvánvalóan azok számára, akik nem az autók parkolási díjával vannak elfoglalva, a legnagyobb hír a BKK átszervezése és az agglomerációs közlekedés megteremtése.
5: Az egy forradalmi, az egy történelmi lépés. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a modellt, amit Nyugat-Európában rengeteg helyen alkalmaznak, egy teljesen életszerű modell, egyszerűen az életre van szabva az ellátási terület, és nem a politikusok, meg a közigazgatás logikájára. Minden szakértő azt mondta, hogy ezt meg kell csinálni, és minden szakértő azt mondta, hogy ez soha nem lesz, mert soha nem lesz egy olyan főpolgármester, aki odaengedi a kormányt a döntésekhez, és soha nem lesz egy olyan kormány, ami beleteszi azt a pénzt, amit bele kéne tennie. Szeretném mondani, hogy de. Erről szól a mai nap.
3: Lesznek ehhez plusz járművek? Mert hogy hosszabb vonalak, nagyobb ellátottság, több gépkocsi vezető és több busz.
4: lesznek, és muszáj is, hogy legyenek, mert az uniós pénzekből neki kell állnunk például a hévek felújításának. Nekünk most egy olyan praktikus haszna is van ennek, hogy például el kell indítanunk valószínűleg egyszerre jövő évtől egy szentendrei, egy ráckevei és egy csepeli hévpótlást is, mert ahhoz, hogy az uniós pénzeket fel tudjuk használni, egyszerre kell több hévvonalon lezárásokat csinálni. Ebben például az, hogy a BKK kapacitásait ebbe igénybe tudjuk venni, azt a buszparkot, ami a Volánbusznak, vagy a MÁV csoportnak és a BKV-nak van, ezeket tudjuk egyesíteni, a tartalékokat közösen kihasználni. Ebből szerintem mindenki jobban fog kijönni, az utasok legfőbbképp, de az egész üzemeltetés hatékonysága is. Valójában, csak hogy még egy példát mondjak, tehát a BKV-nál telephelyi, tehát a buszgarázsokban kapacitás felesleg van, mert ugye megjelentek más szolgáltatók, és ez nem lett kihasználva, és olyan, van olyan buszgarázs, amilyen félházzal működik. Eközben a MÁV és a Volán, vagy hát az egy csoport, olyan telephely hiányban van, mert eladtak mindent, ugye némelyik ugye épp most büntető szakaszban is van ezekből az ügyekből, hogy bérelt garázsokban működik a Volán, és nincsen elég telephelye. Tehát itt a budapesti régióban. Tehát itt is gyakorlatilag azt látjuk, hogy ha képesek vagyunk együttműködni, amire valóban nem volt képes az elmúlt évtizedekben egyik kormány és fővárosra, és amikor azonos színezetű volt, akár a Demszky Gábor főpolgármestersége, akár a Tarlós főpolgármestersége idején, akkor sem sikerült ezt valójában létrehozni, ezt a típusú együttműködést. Tehát én ezért mondtam azt, hogy szerintem ez egy történelmi jelentőségi dolog, hogyha képesek vagyunk, mégiscsak az ország egyharmada él itt a központi régióban, a magyar GDP-nek körülbelül a fele termelődik ebben a teljes tágabb központi régióban, nem is csak Budapesten. Az, hogyha itt a közösségi közlekedést képesek vagyunk normálisan megszervezni, annak azért óriási haszna van az egész magyar gazdaság számára, és persze benne Budapest számára is, és nyilván ezután a tud mintaértékű is lenni más településeken. Most én nem mennék ilyen messzire, de azt gondolom, hogy ha erre az együttműködésre, erre a volumenben itt képesek vagyunk, akkor ugyanúgy, hogy egyébként a vármegyebérlet, ma már megyebérlet és országbérlet kapcsán is, utána Debrecenben vagy Miskolcon is lett aztán erre lehetőség, hogy egy integráció történjen. Itt is azt gondolom, hogy ha ez működik, akkor érdemes megnézni majd másutt is, hogy van erre lehetőség, de ez nyilván a jövő zenéje.
3: Pénzkérdésekkel kezdtük, akkor ezzel zárom. Ez díjemeléssel, vitei díjemeléssel jár majd?
4: Nem döntött ma ilyesmiről az FKT.
3: A parkolási díjak emelkednek attól, hogy a főváros magához veszi?
5: Azt tudom mondani, hogy most egy olyan szereposztás van, hogy a főpolgármester beterjeszti, a fővárosi közgyűlés megszavazza a parkolási díj emelést, az én anyukámat szidják, és a kerületek teszik zsebre a pénzt. Most nyilván annak az esélye, hogy egyébként egy infláció követő parkolási díj korrekció minden éve megtörténjen, amit mindig elmulasztunk, és valójában az inflációnál sokkal kisebb mértékben növekednek a parkolási díjak. Nyilván a fővárosnak most egy más típusú érdekeltsége van, mert ezáltal bevételt termel. De szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy az embereknek a tudatosságát mindig erősíti az, hogy tudják, hogy az a pénz, amit fizetnek, mire használják. Most sajnos tudjuk, hogy kétharmad részben működésre használjuk.
3: De azért főpolgármester, nem tudunk segíteni. Igen, ez a válasz.
5: Ezt legutóbb emeltünk egy nagyon jelentős mértékben parkolási díjat, szerintem a közeljövőben nem fogunk emelni, de az, hogy az inflációt elérjék a parkolási díjak, és hogy az a lehetőség, hogy valaki a közterületeket használja a saját autója tárolására, ez egy olyan szolgáltatási városban, amire a világon mindenhol fizetni kell. Rövid távon ez nem jelenti emelés, de én amellett vagyok, hogy szerintem az inflációt követő időszakos emelések szükség lehet a jövőben.
3: Miniszter, akkor egy záró mondat.
4: Igen, én csak annyit szeretem volna hozzátenni, hogy most itt nyilván elvesztünk nagyon sok fontos témában, de még hadd említsem azt meg, hogy az FKT-n voltak nagyon fontos további fejlesztési kérdések. Tényleg csak egy mondatban megemlítve, Rákos rendezőben is együtt fog működni az állam és a főváros, és beszállunk vissza, ha úgy tetszik, és együtt fogjuk ezt a fejlesztést menedzselni, mert nyilván egymásra vagyunk ebben is utalva. A Diákváros fejlesztésének az újraindításáról is döntött ma az FKT, arról, hogy a dunai kikötőknek a menedzsment új alapokra helyezzük, és ebben is egy szorosabb együttműködés lesz. Ezek csak olyan témák, amik szintén nagyon régóta így vagy úgy a levegőben vannak.
3: Akkor én is kérdezek, hogy tesz új híd Budapesten?
4: Új híd?
5: Előbb-utóbb igen.
4: Előbb-utóbb szerintem igen.
5: De ma nem beszéltünk erről.
3: Ki fogja felújítani a Petőfi hídat?
5: Hát például abból az útalapból szerintem erre is majd lehet.
3: Jó,
4: lesz még sok FKT, és nagyon sok témával készülünk. Már a következőnek az előkészítésén dolgozunk, mert nyilván abból, hogy most az uniós pénzek hazajöttnek, olyan fejlesztések indulnak el, ahol egyébként is muszáj együttműködnünk.
3: Jó, a következő lesz még alkalom. Után is jöjjenek. Akár így együtt.
5: A hívnak jövő.
3: Kiváló volt. Köszönöm szépen mindkettőjüknek.
4: Köszönjük.
3: Vitézi Dávid és Karácsony Gergely voltak a vendégeink, miniszter és főpolgármester egymás mellett, és két vendég jön majd a híradó után is, Horn Gábort várjuk egy friss kutatással, és mellette Kósa András újságíró kolléga lesz még velünk, tartsanak velünk továbbra is.
0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Csökkent a Tisza előnye és valamelyest erősödött a Fidesz szeptemberben, ezt mérte a Republikon Intézet. Ezzel együtt ugyanakkor továbbra is jelentős a Tisza fölénye az ellenzéki párttal szemben. Miközben két volt miniszterét is letartóztatták, Orbán Viktort egy abortusz ellenes tüntetésen fotózták le Belfastban. Horn Gáborral és Kósa Andrással beszélgetünk.
3: Így van, és az adatokkal fogjuk kezdeni, ha már hallottak róla, hogy vannak friss adatok. Jó estét kívánok, szervusztok! Ezek is olyan adatok, hogy mértetek ugye a mást is, de inkább ezt mondjátok el?
4: Annyira röhelyes ez az egész, a mráznak ez a mentegetőzése. Ugye én előtte szombaton, tehát a vasárnapi választás előtt szombaton voltam vele közösen egy ilyen beszélgetésen, egy egyórás podcaston, ahol hosszan érvelt amellett, hogy 4,5-5 ponttal vezet a Fidesz. És amikor ott kérdeztem tőle, hogy na de hát Ágoston, itt vagyunk, az összes független közvéleménykutató intézet, hogy gondolod ezt? Azt mondta, ti Gábor nem tudjátok, hogy mi az igazság. Úgyhogy ennyit arról, hogy ők már hónapokkal előtte a Tiszát mérték, csak közben egy kicsit másképp alakult. Mi a közvéleménykutatást azt közvéleménykutatásnak gondoljuk, és a jóslás meg egy másik kategória.
5: Akkor én csak annyit kérdezik, hogy jól fizet a Fidesz, mert hogy ugye a Tisza csökkenését és Fidesz erősödését.
4: De jó lenne, ha jól fizetne.
3: Na de jó, most valóban, akkor nézzük is meg, mit mértetek.
4: Azt mértük, hogy a kicsit tendenciákat is mondanám, tehát májusban 57%-on volt a teljes népességben a Tisza, most 54-en vannak. Tehát van egy havonta hiba határon belüli, de azért összességében már létező csökkenés. Hozzáteszem, hogy ez a csökkenés egy olyan mértékből van, ami elképesztően magas. Tehát ugye nem láttunk...
3: Ez még így is egy kényelmes, vidám kétharmad lenne egy
4: választáson. Abszolút mértékben. Ugye a biztos pártválasztóknál ez most úgy néz ki, hogy elnézést a puskázásra még nem tanultam meg, hogy 68 volt a múlt hónapban, most 64, ez már... Ez jelentős csökkenés, tehát a 4% pont az jelentős, de azért ez még mindig 64%, tehát az azt jelenteni, hogy 148 képviselő lenne nagyjából a parlamentben, tehát több lenne, mint ami most van. A Fidesznél látunk egy pici emelkedést, ugye úgy nézett ki ez, hogy 23 volt, és most 23 volt, és most 22, tehát ott volt közben csökkenés május óta, tehát volt egy lefelé menet, ehhez képest van egy korrekció. A Fidesznél amit én látok, hogy stabilizálni tudták a szavazóbázisokat. Tehát ezt az elfogyó bázist, ami ugye 30-valahány volt a választásokon, csökkent 10%-a, de ezen a szinten stabilizálni tudták a támogatottságukat, ami azt jelenti számomra, hogy működik azért a saját közegben az a fajta kommunikáció, amit Orbánék folytatnak, hogy minket bántanak, itt az önkény maga, gyertek, fogjunk össze, szeressük egymást, hogy ez valamennyire azért ennek a belső magnak működő üzenet.
3: Ez akkor is így van, amikor látják a letartóztatásokat?
5: Ezt akartam szóba hozni én is, csak egy kicsit más kontextusban, de akkor először a kérdésedre válaszolok. Szerintem igen, azt gondolom, hogy akkor lehet, hogy a Fidesznek ez ha üvegplafonról beszélünk, akkor padlóról is beszéltünk, esetleg lehet, hogy ez a 20% most pillanatnyilag a padló a Fidesznek, ami alá nem nagyon megy. Viszont szerintem az lesz az érdekes a következő hetekben, hónapokban, hogy igen, hogy a most azért most ez a hét, vagy ez az egy-két hét, ami mögöttünk volt, ez nagyon-nagyon intenzív volt politikai eseményekben. Én megmerem kockáztatni, hogy talán az eseményeket tekintve a legintenzívebb, mióta a Tisza kormány megalakult. Mert azért persze nyáron végülésezett a parlament, Magyar Péterrel tele volt a média, a közösségi média, volt egy nagyon intenzív kéthetes válságkezelési periódus, ugye, amikor a paksi erőmű majdnem leállt, de azért ilyet, hogy minisztereket visznek el vezetőszáron, stb. Most látunk először a kormányváltás óta. És hogy ez adott esetben hogy hathat majd akár a Fidesz és akár a Tisza szavazótáborára, nem tudom, Gábor, mit gondolsz erről. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, ez mondjuk az év hátra lévő részében például, hogy ez ismét a támogatottságokban.
3: Illetve ez egy hitelességi kérdés, nagyon jó, amit mondtál, mert jó alap erre, Gábor, hogy ha elhiszik a Fidesz szavazók, hogy őket bántják, akkor ez egy bizonyíték arra, hogy igazságtalanul bántanak minket. Ha nem hiszik el, ott ragadtak, ott vannak, hümmögnek, akkor azért elgondolkoztató, hogy na jó, de hát ilyenek azért nem történnek véletlenül.
4: Igen, ugye ez a kutatás ezt nem tartalmazza még azt, amit most láttunk. Tehát ez a múlt héten volt a lekérdezés, tehát ugye ez a hétfő, keddi, szerdai eseményeket, vagy akár a mait nem tartalmazza. Engem is nagyon érdekel ez a dolog, de hozzáteszem, hogy kettős hatás van. Tehát egyik oldalon ez a minket bántanak, ez összetartást jelenthet akár a szavazat, az aktivitást növelheti a megmaradt Fidesz táborban. A másik oldalon viszont a önigazolás, hogy tényleg megcsináljátok, amit mondtatok. Hogy tényleg, hogy nem csak úgy mondta magyar, hogy itt akkor majd vezető száron vezetnek el vezető fideszes politikusokat, hanem ez most már megtörtént, és azért ne felejtsük el, hogy Hankó melletti kiállás mögött azért leginkább az van, hogy ha a Hankó történetbe bizonyosodik, az azt jelenti, hogy bűnszervezetben elkövetett választási csalást látunk, ahol a bűnszervezet maga a Fidesz.
3: Voltak éppen ennek kimondása nélkül, az utolsó része kimondása nélkül az ügyészség, ezt fogalmazta ma meg a bíróságon. Majd mindjárt jön az ügyvéd, és el fogja mondani, hogy ő hogy látta, hogy élte meg Hankó Balázs mellett ezt az ügyet, de hát ez lenne a vád, amit te most mondasz.
5: Igen, és hát azért ugye, amit most látunk, hogy az összes NKS támogatást nyilvánosságra hozzák, az összes kormányülés jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozzák, az összes nem nyilvános kormányhatározatot nyilvánosságra hozzák. Tehát itt azért egy olyan fajta muníciót, én, mint újságíró, nagyon hálás vagyok, mert ugye akár az újságíróknak is egy akkora mennyiségű muníciót zúdítanak rá a társadalomra, amiből nyilvánvalóan olyan ügyeket lehet még bőven előbányászni, amik szerintem teljesen egyértelműek és világosak lesznek még egy elkötelezett fideszes szavazó számára is, hogy ha-ho, itt azért konkrétan lopás történt, és puszta partikuláris politikai érdekek mentén. Tehát, hogy ez, ennek még milyen hatása lehet, az szintén még egy nagyon nagy.
3: Mennyire hiányzik a képből Orbán Viktor, vagy Fidesz szavazó számára? Most kifejezetten az eljárások szempontjából nézem, hanem, hogy itt van ez az ügy, meg az az ügy, meg mondanak itt ránk mindent, és hol van Orbán Viktor?
4: Hát azért egy kicsit van, tehát a saját közönségnek szerintem azért van, tehát nem ennyire, ugye nincs egy akkora média felület, és nem minden egyes mozgását látjuk, de a saját közönség szerintem azért látja Orbánt. Azért az, hogy ő beszól, az, hogy ő jelenti be, hogy majd lesz a Hír TV-ben, nézzétek meg a Hankót, az, hogy
3: de nem őt. Nem őt, nézzétek meg a Hankót.
4: Nem őt, mert szerintem ők maguk is bizonytalanok. Tehát amit én látok, hogy a Fidesz nem döntött el, hogy merre tovább. Ez a bizonytalanság, amit érzünk. Ezért van minden napra egy hülye mondat, ezért hallottuk ma reggel Dacs Tamást, erre tovább. Ez a bizonytalanság, amit érzünk. Ezért van minden napra

0: beszélnek, hogy próbáljunk meg valahogy középre behúzódni, és ezt a polgári Magyarországot újból feleleszteni. Tehát szerintem az az oka, hogy viszonylag keveset látjuk itt széles körben Orbán, hogy nincs döntés arról, hogy merre tovább.
1: Nem akarok idegen túlokkal ékeskedni. Egy volt képviselőtársa, Dőrsi Mátyásnak volt egy nagyon-nagyon érdekes bejegyzése a közösségi média felületén. Ő azt mondta, hogy szerinte azért ment el Orbán Belfastba, mert lehet, hogy ez adott esetben még mondjuk sok fideszes számára és egy picit sértő volt, vagy picit úgy érezték, hogy cserbe adják őket, amikor éppen ugye minisztereit viszik el vezetőszáron. De azt mindenki tudja, hogy Orbán Viktor mindig minden meccsen ott van, a magyar válogatott meccsein, tehát ez nem volt akkora kár az ő presztízsébe, mint hogyha itthon maradt, és nem tud, ugyanúgy nem tud csinálni semmit, ugyanúgy tehetetlenül végig kellett volna néznie, hogy elviszik Hankó Balázs, meg Sesták Miklóst. Lehet, hogy sokkal többen gondolták volna azt, hogy és akkor most tessék, itt állunk.
2: Jogos érv egyébként, ez jó, ez a megközelítés. Amellett, hogy az mennyire feltűnő, hogy Hankó Miklósért, Hankó Balázsért, hogy megszólalnak a fideszes politikusok sorra, Sesták Miklósért meg nem. Róla hallgat mindenki.
0: A Sesták ügy eltolható, mert az egy viszonylag egyszerű köztörvényes bűnként is felfogható, ami akár a Fidesz jelenségéhez nem kapcsolódik. Hát van itt egy gazember, aki ellopott néhány milliárdocskát, vagy néhány tízmilliárdot, vagy meglátjuk.
2: Na jó, én nem minősíteném őt így, de közben meg miniszter volt.
0: Jó, tudom.
2: Orbán Viktor minisztere.
0: Nem véletlenül nem folytatta a miniszterségét, ugye csak 2011, mert még nekik is sok lehetett, ami ott történt. Hozzáteszem, hogy azért nem azt jelenti, hogy Szabolcsban nem folytatta. Tehát az egy kicsit eltolható maguktól. Ez az ügy nem tolható el, mert ez a Fideszről szól, ahogy mondtam. Tehát itt tényleg róluk szól a történet, Orbán Viktorról szól a történet. Tehát én nem, ha ezt végigviszik ezt a dolgot, ellentétben mondjuk ezt az aranykonvojos ügyben, ahol szerintem az Orbánig nem tud eljutni az ügy bármennyire, ez el tud jutni. Tehát olyan papír lehet, ahol Orbán azt mondja, hogy ezeknek adjatok pénzt, mert olyan papír nem lehet, hogy én utasítom a Hajdú Jánost, hogy tartóztassa fel a konvojt, mert ugye nincs ilyen utasítási joga, tudnék Orbánnak a párton belül, nem csak, hogy utasítási joga volt, hanem ő lehetett, és csak ő lehetett a megrendelő. Tehát nem véletlen a külön kezelés, sokkal nagyobb a tét a Hankó ügynek az egész Fidesz közösségére, nem a választóira, hanem a közösségére nézve, és ezért Orbán Viktorra is, mint bármely más kormányzati ügy szerintem.
1: Ezt csak annyit tennék hozzá még, hogy én, amit így Fidesz körökből korábban hallottam, hogy azért Sesták Miklós még fideszes mércével mérve is annyira gátlástalanul és erőszakosan érvényesítette a saját érdekeit a Fidesz világon belül is, hogy azért ő nem volt egy népszerű figura ott a Fideszben. Soha nem volt az.
2: Viszont, ha már beszélünk arról, hogy Magyar Péter megígérte ezt az elszámoltatást, megígérte azt is, hogy Budapesten segíteni fog. És hát nagyon sokszor elhangzott már az elmúlt hónapokban, na hát ez hol van? Most is fizetni kell a szolidaritási adót ugyanúgy, nem változik itt semmi, Budapest ugyanúgy sőt helyzetben van, itt a megállapodás. Ez egy áttörés, amit itt most például a két főszereplő személyében láttunk az előző fél órában?
0: Én azt hiszem, hogy abban az értelemben mindenképpen áttörés, hogy magyarék eljutottak oda, hogy nem érdemes szembefordítani a budapestieket a Tiszával, mert hogy azok tiszások. Tehát ha valahol biztos bázisa van a Tiszának, az Budapest, méghozzá egy nagyon sokszínű bázisa van. Tehát miközben lehet elégedetlen a Tisza párt, vagy akár Magyar Péter személyesen Karácsonnyal, itt azért többről van szó. A Budapest működésképtelenné válik, annyiszor elmondta már ezt Karácsony Gergely is, akár ebben a székben is a lélekben ülők, nem tudom, ebbe ült-e vagy a másikban, de mindegy, hogy vége van már mindennek, hogy már tényleg az ember azt gondolja, hogy akkor biztos nem lesz vége, de tényleg nagyon rossz a helyzet. Most ehhez képest szerintem itt van egy váltás abban az értelemben, hogy nem lehet Budapestet elengedni, akkor tényleg mindennek vége. A megoldás, amit látunk, annak vannak olyan elemei szerintem, amik kifejezetten pozitívak, ilyenek látom ezt a BKK, hogy akkor közösen oldjuk meg a közlekedés, hiszen a fővárosi közlekedés nem a főváros, vagy nem csak a főváros problémája.
2: De mondjuk, ezt mindketten elmondták korábban.
0: De mondjuk
2: már.
0: A 120 milliárd az egy olyan egyedi megoldás, ami egy kicsit se látszik ilyen stratégiai értelemben történő megoldásnak, és nagy kérdés számos, mi van a többiekkel? Mi van Debrecennel, mi van Székesfehérvárral, mi van Budaörssel? Tehát ugye erre ezek ugyanolyan megoldások bizonyos értelemben, mint amit a Fidesz tett, ugye, hogy megoldom azt az egy problémát, aki vagy nagyon fáj nekem is, vagy pedig tényleg nagyon nagy a baj, a többit pedig valahogy megpróbálom félre söpörni. Szóval ezt itt hiányolom a hosszabb távú, legalább hogy hogyan lesz, azt nem látom ebben a 120 milliárdban.
2: Hát az egyetlen mondat, ami ezzel kapcsolatban a hogyan leszként elhangzott Vitézi Dávidtól is, hogy nagyjából úgy kell érteni azt, hogy a szolidaritás

0: kiállítási adót majd hogy vetik ki a jövő évben, hogy azt az Alkotmánybíróság elvárja. Tehát, hogy az ne lehessen több egyetlen város esetében sem, mint amennyit az államtól a kötelező feladatokért ő megkap. Ez egy óriási előrelépés lenne mondjuk egy Székesfehérvárnak, egy Érdnek, vagy olyan településeknek, amelyeknek nem nagyon van más forrásuk.
1: Igen, de áttörésnek én is azért nem mondanám, mert maga Karácsony Gergely mondta, hogy ugye a jó megállapodás arról ismerszik meg, hogy egy kicsit mindenki csalódott. Hát azért itt szerintem főleg a főváros részéről azért van ok a csalódottságra. Még azt a békát is azért le kellett nyerni a Karácsony Gergelynek, hogy ugye kap a, már bocs, hogy ezt mondom, a nyakába egy ilyen költségvetési biztost. Úgyhogy én azt látom, lehet, hogy rossz példát hozok, de a magyar-ukrán kapcsolatokban is azért az elején láttunk egy nagyon felfelé ívelő szakaszt, aztán most már egy teljesen más dinamikát vett ez a kapcsolat, mint amire bárki gondolt korábban. Tehát a mostani megállapodás ellenére is azt gondolom, hogyha főleg, hogyha jövőre mondjuk azért elég komoly költségvetési helyzet lesz, és biztosan az lesz, lehetnek azért itt még szerintem, hogy is mondjam, rázósabb szakaszai ennek a Budapest főváros együttműködésnek.
0: Csodát nem vársz ezek szerint.
1: Nem, az semmiképpen sem.
0: De köszönöm, hogy itt voltál, és neked is, Gábor. Is
2: köszönöm.
1: Köszönjük a meghívást.
3: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, A magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
3: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Elrendelte a bíróság Hankó Balázs letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy a politikus esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának a veszélye. Hankó Balázs a tárgyalóteremből távozóban újságíróknak azt mondta, az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzon, ennyit a szólásszabadságról. Vendégünk Tótem Gábor, Hankó Balázs ügyvédje.
3: Ügyvéd úr, köszönöm, hogy itt van. Ezt az utolsó mondatot, amit Szakár Erzsi kolléganőm idézett Hankó Balázst, ezt rögtön annyival ki is lehet egészíteni. Az ügyészség azt állította, hogy nem akadályozta meg senki Hankó Balázst abban, hogy nyilatkozatot tegyen, csak nem kérvényezte, úgy meg nem lehet.
4: Ez tényszerűen nem igaz, és fájdalom, hogy ezt kell mondjam, mert amikor véget ért a mai letartóztatási ülés, akkor Hankó Balázs azt az igényét, hogy szeretne ő is a sajtó rendelkezésére állni, és néhány gondolatot megosztani a közvéleménnyel, akkor ügyésznő ott bent a tárgyalóteremben utasította el ezt az igényt, tehát az igény Hankó Balázs részéről megfogalmazásra került, az ügyészség részéről, aki ebben az esetben az ügy ura, elutasításra került.
3: Én ezeket a dolgokat ilyenkor nem szoktam érteni általában, hogy ez mire való, ön érti?
4: Az ügyészségi elutasítás, vagy a Hankó igénye?
3: Mind a kettő. Nem, az ő igényét azt teljesen értem. Az ügyészségi elutasítás majd a magyarázat, hogy de hát nem is kérte.
4: Ezt nem tudom. Tehát ezt szóvivő asszony nyilatkozataként én is olvastam, de hogy ezt ő miért mondta, vagy miért így mondta, erre nyilvánvalóan ő tud válaszolni.
3: Megbilincselve vitték el, vezetőszáron vezették be, láttunk egy nagy paksaméta papírt a kezében, nem nyilatkozhatott előtte, és ezek után így utána sem Hankó Balázs. Mi történt ott? Hogy zajlott ez az esemény ma?
4: A részletek előtt én hadd fogalmazzak meg egy gondolatot a letartóztatás általános gyakorlatával kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos tételmondat. Az elmúlt 25 évben számtalan kritikát vagy ellenérzést hallottunk azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen letartóztatás hogy zajlik, és egyetlen olyan közösség van, ha szabad így fogalmazzak, az ügyvédek, a védők közössége, akik 25 éve rendre mondják, hogy a kényszerintézkedések gyakorlatával probléma van. Ez a mai nap is azt mutatta, hogy ez az ügyvédi fellépés a tekintetben, hogy valami nem jó a letartóztatások körül, az egy tényszerű alapot nyert, ugyanis az előbb hivatkozott szóvivő asszony reggel láttam, hogy megerősítette, miszerint nem kaptam iratot a tegnap 18:11 részemre kézbesített letartóztatási indítványhoz. Magyarul nekem úgy kellett ma a Hankó Balázs védelmében felszólalni, hogy a 13 oldalas ügyészségi állásponton kívül semmit nem láthattam abból, hogy mire alapítja az ügyészség ezt az indítványát. Ami azért borzasztóan nehéz, és nehézé teszi a védő szerepét, hiszen hogy érveljek az ellen, hogy ez a megalapozott gyanú adott esetben nem áll fenn, vagy azok a különös okok, amelyet az ügyészség ebben a 13 oldalban felsorolt, azok egyike sem megalapozott. Papírok nélkül nyilvánvalóan ez nem tud működni, és a fegyver egyenlőség jegyében hadd utaljak arra, hogy az ügyészség május eleje, amikor elrendelték ennek az ügynek a nyomozását, május eleje óta minden irattal rendelkezik, minden bizonyítási eszközt ismer, a védő pedig azt követően kerülhet abba a helyzetbe, hogy felkészüljön, amikor az ügyfelét meggyanúsítják.
3: Ez ma egy hiba volt, vagy ez a gyakorlat mostanában?
4: Azt kell mondjam, hogy az általam tapasztalt esetek minimális százalékában van olyan, hogy ekkora hibát elkövessen a vádhatóság. És nem tudom nyilvánvalóan, és nem is állítom, hogy itt ez egy tendenciózus, szándékos. Az, hogy szándékos, az nyilvánvaló, hiszen a megalapozó iratokat, lévén, hogy tudom, hogy volt egy 198 megabájt terjedelmű iratcsomó, ami ennek az alapját képezte, mert hogy például a ma érintett másik terhelt védője ezt megkapta már kedden hajnalban, ezt én nehezményeztem is, nekem ezt nem küldték meg.
3: Mert hogy Hankó Balázs munkatársát is letartóztatásba helyezték a mai napon, ugyanazzal az anyaggal érvelve, mint ami Hankó Balázs kapcsán előkerült?
4: Ezt sajnos nem tudom, mert ez bár bíróságon zajló eljárási cselekmény, de ez pusztán garanciális okok miatt van így, de ez valójában a nyomozásnak a része, tehát ez nem nyilvános eljárási cselekmény. A terhelten, a védőjén, az ügyészeken és a bírón kívül ott nincs más jelen, sem a sajtótisztelt képviselői, sem a tárgyaláson meglévő nyilvánosság nem lehet ott. Nem tudom.
3: Na magáról az ügyről, erről az NKO ügyről, amivel kapcsolatban nagyon sok véleményt lehet hallani, olyan polgárok véleményét is, akik nem jogászok, de megvan a véleményük, hogy azt mondani szoktuk, meg jogászokét is, eléggé széttartó módon a tekintetben, hogy itt igazából mivel van dolgunk. És hát persze megjelenik a politika, amelyik egyrészt AVH-s üldözést lát a dolog mögött, másrészt pedig az igazságtétel pillanatát. Ön hogy látja ezt az egész történetet védőként?
4: Én védőként nyilvánvalóan ezt egy megoldandó és fontos jogesetnek látom, és a politikát a saját hivatásom gyakorlása szempontjából szeretném teljesen kirekeszteni ebből, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon terjengős, hosszú bizonyítást felemésztő, de alapvetően egy büntető jogi jogeset, egy vagyonkezelési szabálynak a megszegését állítja az ügyészség, és erre mondta azt Hankó Balázs kedden hajnalban, a vallomásában, részletes vallomásában, amiben indokoltuk azt, hogy az NKA törvény és az NKÖM rendelet, ami a végrehajtásáról szól, értelmezése a terhelt és a védője által. Ugye itt egy fontos zárójeles megjegyzés, hogy a védő ténybeli álláspontja az a terhelt nyilatkozatához kell, hogy igazodjon. De az én jogi álláspontomat is tartalmazó nyilatkozat az, hogy nem történt vagyonkezelői szabály. Ennél részletesebben az előbb említett ok miatt... vagyonkezelői szabály megszegése. Igen, így van, köszönöm szépen. Tehát ennél részletesebben most azért nem tudok ebben megnyilvánulni, amit az előbb mondtam, hogy az iratokat ma délelőtt a bírósági ülésen kaptam készhez, és azóta nem volt még módom elmerülni benne. Nagyon szívesen majd, hogyha lehet, visszajövök, amikor ez megtörtént.
3: Várjuk.
4: Egy biztos, hogy a terhelt nyilatkozata az, hogy ő az NKA törvényben írtakat és az NKÖM rendeletben írtakat betartotta, a vagyonkezelői szabályt nem sértette meg, az ő előadása szerint itt volt 2025 májusában egy erről szóló kormánydöntés, és nyilvánvalóan, hogyha ő egy kormánydöntést az adott szakterületért felelős miniszterként nem hajtana végre, akkor az meggyőződésem szerint ugyanolyan vagyonkezelői szabályt sértene, mint amit adott esetben most az ügyészség állít.
3: 1 milliárd 700 millió forint támogatást ítéltek oda az NK-ból az elmúlt 5 évben. Ennek 13,8 milliárdos része az, amit egyedi miniszteri döntésekkel osztottak ki, és ezek meg a kiemelt kulturális programokra odaadott tételek azok, amik most a vitatárját képezik, ha ez vita, jogvita, tekintsük úgy. Itt rengeteg dokumentummal találkoztunk az elmúlt időszakban. Molnár Áron nagyon sokat kihozott és megmutatott a nyilvánosságnak, és aztán a sajtó maga is. Azért abban vannak olyanok, amiknek se füle, se farka sok esetben, de mégis 100 milliókat értek. Olyan fecnik, amikre szerintem ön egy másik fecnivel sem válaszolna, de itt mégis el lehetett utalni sok-sok pénzt. El tudja képzelni, hogy ezek jog által támogatott, megtámasztott, a szabályoknak megfelelő, a kormánydöntéssel azonos eljárások voltak?
4: Ha erre a kérdésére, szerkesztő úrnak, én most azt válaszolnám, hogy nem tudom elképzelni, akkor nem csak, hogy az ügyvédi eskümet és a hivatásrend szabályait sérteném meg alapvetően, hanem a terhelt nyilatkozatával mennék ellentétbe, amit meg nem tehetek meg. Tehát én egy dolgot tudok erre mondani, amit az előbb is, hogy létezik egy vagyonkezelői szabály, amit az ügyészség álláspontja szerint Hankó miniszter úr megsértett, a miniszter úr pedig azt mondja, hogy nem. És nyilvánvalóan egy hosszú jogvita lesz annak a vége, amikor a bíróság azt a vitát, ami az ügyészség és a védelem és terhelt között per pillanat fennáll, eldönti.
3: Rengeteg tanút kell ebben majd meghallgatni, ugye? Ez egy hosszú ügy lesz.
4: Ez egy hosszú ügy lesz, nyilvánvalóan ez ügyben azt mondom, az ügyészség az ügy ura, hogy a támogatottak közül ebben az ügyben hányat akarnak meghallgatni, azt azonban nem szabad elfelejteni, és erről majd nyilvánvalóan beszélni kell, hogy a gyanúsításban közölt vagyoni hátrány kárérték 17 milliárd forint, és nyilvánvalóan egy sor olyan kulturális esemény volt ennek a támogatásnak az örvén belül, amelyek nem vitásan megvalósultak. Lehetne sorolni a Magyar-Szerb Kulturális Év, a Cifra Fesztivál, számtalan olyan.
3: Volt olyan, aminek a célja láthatóan az volt már a kérvényben is, így fogalmazták meg, hogy a Fidesz politikai kampányát támogassák meg azzal a rendezvényel. Az is jogszabálynak megfelelő?
4: Én ilyet nem láttam. Úgyhogy
3: már a Zoltán pályázata az konkrétan ezt tartalmazza.
4: Meg fogom nézni az iratokat, azt tudom mondani, ez 2500 oldalnyi irat,
3: amit mit olvasnia.
4: Megkaptunk, lesz.
3: Várom vissza, hogyha többet tudunk.
4: Jövök. Köszönöm szépen.
3: Tótem Gábor volt a vendégünk, Hankó Balázs ügyvédje, és még sokak ügyvédje, sok ügy van most, amiben benne van, akik mondhatnám, és akkor ezekről most nem is beszéltünk, úgyhogy valóban várom ide vissza. Most meg jön az Aktuál, itt van már következő műsorvezetőnk, most már látlak is, hogy itt vagy. Szervusz Tamás.
5: Szervusz Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Az ügyvéd úr által elmondottak azért némileg új megvilágításba helyezik. Az első témánkat természetesen kiemelten foglalkozunk mi is Hankó Balázs letartóztatásával. Ezen kívül pedig a 444 hozott le egy cikket, az ő információik, vagy az újságírók információi alapján Orbán Viktor öccse érintett lehet valamilyen módon az aranykonvoj ügyben, egy másik járatot is szerettek volna lekapcsolni állítólag Ausztriában. Oroszország válaszul a magyar lépésre, kitiltott több diplomatát Oroszországból, tehát éleződik a nemzetközi helyzet, illetve polgármesterek mentek neki Karácsony Gergelynek, erről majd egy exkluzív felvételt is mutatunk, amelyet egyébként már a social media oldalainkon lehetett követni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen izgalmas adás lesz. Rangos Katalin, Gégény István és Komlódi Gábor lesznek a vendégek, úgyhogy várom önöket.
3: Boros Tamással töltetik a következő órát, tegyék ezt, jobb tévézést kívánok és szép estét. Holnap Szőlősi Györgyi lesz önökkel itt az Egyenes Beszédben. Minden jót, jó éjszakát.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. Néppárt nép nélkül. Megingott a német kancellár széke. A csertes marad a régi. Beszélgetés Csertes Istvánékkal. Gyerekek a Mammon oltárán. A TikTok drámai hatása.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
5: Miklós után Hankó Balást is letartóztatták, illetve Orbán Viktor öccse érintett lehet az aranykonvoj ügyben. Egy nagyon érdekes, furmányos sztoriról van szó, amelyet újságírók terítettek ki a nyilvánosság elé. Ezekről fogunk beszélni, illetve még egy-két érdekes témáról a mai aktuálban. Várom önöket, tartsanak velünk!
2: Rendelte a Kecskeméti járásbíróság Hankó Balázs letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében. A döntés 30 napra szól, a politikus és védője fellebbezett a végzés ellen. Több magyar diplomata kiutasítását jelentette be Oroszország, válaszul arra, hogy Magyarország korábban 10 orosz diplomatát utasított ki. A 444 szerint Orbán Áron egy Ausztriában élő magyar üzletember segítségével próbálhatta elérni, hogy az osztrák hatóságok is állítsanak meg egy Ukrajnába tartó pénzszállítmányt. Vendégeink Rangos Katalin, újságíró, Gigény István, a Szemlélek Alapítvány elnöke, Komlódi Gábor, ügyvéd.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
5: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Ma is főként bűnügyekkel foglalkozunk, vagy olyan ügyekkel, amelynek még nem látjuk a végét, de mindent megteszünk, hogy mi jobban láttassuk ezeket. De először nézzük meg, hogy milyen diplomáciai bonyodalom alakult ki Oroszországgal. A nap kérdése így hangzott, olvasom is. Ön szerint tartósan megromlik a magyar-orosz viszony a kölcsönös diplomata kiutasítások miatt? 39% szerint igen, és 61% mondja azt, hogy nem. Nagyon szépen köszönjük a válaszokat, kommentek is érkeztek, ezekből is majd olvasunk, amikor elérkezünk ehhez a témához. Most viszont akkor nézzük az első témánkat, Hankó Balázs.
7: Így vezették elő a letartóztatásról szóló bírósági ülésre Hankó Balázs csütörtök reggel. A volt minisztert a NAV különleges egysége kísérte épületen belül. Az ülés a gyanúsított meghallgatásával órákon keresztül zajlott, és végül a letartóztatás elrendelésével zárult.
8: A készség nem engedte a nyilatkozat ennyit a szólás szabadságot.
7: Ezt követően Hankó Balást a ceglédi rendőrség fogdájába szállították el, majd a megyei ügyészség sajtószóvivője állt a kamerák elé.
9: A Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája a mai napon a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványával egyezően dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselő letartóztatását egy hónapra elrendelte.
7: A sajtószóvivő hozzátette, Hankó Balázs is védője a letartóztatás elrendelése ellen fellebbezést nyújtottak be. Dajs Tamás a Telexnek nyilatkozott, amit csütörtökön Orbán Viktor is megosztott a Facebook oldalán. A Fidesz EP képviselője azt mondta, politikai hajtóvadászat folyik az Orbán kormány volt miniszterei ellen, koncepciós eljárásokkal. Szerinte nem életszerűtlen, hogy kormánypárti politikusok is megjelentek a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott rendezvényeken.
5: Szervusztok, üdvözöllek titeket, és köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. Varga Bajusz Veronika volt államtitkár, letartóztatása is megtörtént ebben az ügyben, tehát egy azon ügyben két vezető is most jelenleg várja, hogy mi lesz a sorsa. Megkezdődhet a vádalkuk ideje, vagy ennyire még azért ne szaladjunk előre? Ügyvéd úr.
10: Annak mindig van ideje, mármint arra, hogy az ember feltáró vallomást tegyen magára, ugye, magára az beismerőt, másra néz a terhelőt, ugye, vannak hírek arról is, hogy ebben a körben, már úgy értem, hogy ebben az ügymenetben is már voltak, akik felvetették, hogy szeretnének tenni. Ez igazából, hogyha valaki együttműködő gyanúsított, az egy normális rendszerben azzal nincsen semmi gond, azzal sincsen semmi gond, hogyha ugye nincsen egy konoktagadás, tehát hogyha hazudik a büntetőeljárási törvény alapján, azt is megteheti, azt is megteheti, hogy nem tesz vallomást, úgyhogy ennek mindig van ideje. Én szerintem, ha a kérdés arra irányult, hogy mikor jön el annak az az időpont, amikor elkezdenek emberek beszélni, ennek az én tapasztalataim, az én meglátásom szerint kettő esete foroghat fent.
5: Az kettő egyik, évet mondta.
10: Nem, kettő féle lehet akkor így mondom. Az egyik az, amikor már olyan régóta van bezárva, hogy megtörik, hogy így egyszerűen fogalmazok, a másik pedig, amikor a végekről olyan embereket is meggyanúsítanak, akiknek kisebb a veszteségük akkor, ha beismernek, mint akkor, hogyha nem, és akkor elkezdenek fölfelé beszélni. Szerintem ez a kettőféle dolog fog bekövetkezni, és már nem olyan messze lesz ez.
5: Mit gondoltok, vagy még kérdezhetek tőle, mert én arra vagyok kíváncsi, és ez megütötte a fülem, hogy megtörhet. Ez az időszak, amit ők most ebben a fogdában, börtönben töltenek. teljes elzártság a külvilágtól? Tehát csak az ügyvédjükön keresztül kaphatnak információkat arról, hogy mi történik a nagyvilágban?
10: Hát ugye azt kell tudni, hogy ez mind a valamennyi kényszerintézkedésre, tehát itt a bilincstől kezdve az elzárásig, ugye nagyon szigorú feltételek vannak megszabva a jogszabályban. Ugye háromféle módon, tehát három fokozata van egy szabadságvesztésnek, ugye a legenyhébb, ezt biztosan a jelenlévők is tudják, hogy ez a fokház, aztán van a börtön, és aztán van a fegyház. És ugye ez, amikor az ítéletet megkapja valaki, akkor ott dönt a bíró arról, hogy a büntetését melyik fokozatban fogjanak, szigorú szabályai vannak. Akik úgynevezett régen terminussal élve előzetes letartóztatásban vannak, tehát például Hankó Balázs, ezeket fegyház fokozatba teszik, mert nem lehet tudni, hogy majd milyenekbe lesznek, hogy itt beszámítás miatt is számítasz, hiszen azt egy az egybe számítják be majd a letöltendőben, amit most ugye az előzetben eltöltenek. Tehát a kérdése az, szóval őket ugyanúgy elzárják, mint hogyha egy fegyházban lennének, az ügyvédjükkel bármikor korlátlanul, ellenőrzés nélkül találkozhatnak, a családjukkal már sokkal nehezebben, és ugye ott akár a levelezésüket, tehát a kapcsolattartásukat, akár a telefont, mert telefonálniuk is lehet, akár a telefonos kapcsolattartásukat, akár az, hogy kivel tartatnak kapcsolatot, tehát azt is mind ügyészi döntés áll mögött, tehát az ügyész dönti el, hogy kivel beszélhet, mikor és milyen formában.
11: És mindig fegyházba teszik őket, bocsánat.
10: Az a fokozat van.
11: Ez azért fura nekem, mert hogy az ártatlanság vélelme elvén, ameddig be nem bizonyosodik, akkor miért nem a legenyhébb fokozat?
10: De ez nem büntetés. Hát nem lehet tudni, tehát azért nem lehet tudni a végén.
11: Totál illogikus. Hogy, na mindegy.
10: Tele vagyunk ilyen dolgokkal, igen.
11: Értem, csak hát tudod, ameddig nem bizonyult be, hogy valaki, most nem Hankóról beszélek, bárki bűnös, hát akkor miért a legnehezebb fokozatba teszik be a büntetés végrehajtásba. Jó, mindegy, ezt majd valakitől megkérdezzük, aki ebben illetékes.
12: Én annyit tennék hozzá, úgy vezetted fel a mai beszélgetést, hogy ilyen bűnügyekről, bűnesetekről fogunk beszélgetni. Szerintem elborzasztó látni azt, akármit is követett el Hankó Balázs, hogy kb. Úgy vezetik, vezetőszáron úgy van megbilincselve, mint hogyha egy tömeggyilkost látnánk, akit így körülötte állnak mindenféle felfegyverzett őrök. Megértem azokat, akik számára ez mondjuk aránytalan, vagy túlzó.
13: Szerintem kevesen vannak ilyenek, tehát az közvélemény alapvetően...
12: Az elszámoltatást szerintem sokan már várják, de
13: a ezek a... miniszterelnök is már bűnösnek nevezi ezeket az
12: illetőket. Óvatos lennék azért, mert a miniszterelnök is jogász, és óvatosságra intenék, de amit szerettem volna mondani, hogy miközben itt bűnökről, itt az egyenes beszédben is nagyon sok számadat elhangzott, hogy 1049 vagy 1079, nem tudom hány nyomozati cselekmény történt már. Igazából itt igazság szolgáltatás zajlik a szemünk láttára, és hogyha innen közelítünk, és nem a bűnre fókuszálunk, vagy a bűnösség, bűnös, nem bűnös, ártatlanság véleme, hanem hogy elindult egy olyan verkli, amire szerintem nagyon sokan vártak, vagy vártunk, például április 12-e óta, most meg már gyakorlatilag októbert írunk, amikor ez zajlik a szemünk előtt, akkor valahol mégiscsak, ha nem is egy elégtétel, de azért egy megnyugvás is kell, hogy kísérje azt, akiknek esetleg felháborodás van a szívükben itt a vezetőszár mellett, hogy az igazságosság az most előtérbe kerül, és lehet sajnálni, nyilván főleg a mostani ellenzéki párt képviselői ezért tesznek is nagyon sokat, és számomra nagyon-nagyon, hogy mondjam ezt teológusként, hogy azért elborzasztó, ahogyan ezt persze bűnösökért, vagy megvádolt embereket lehet imádkozni, de annál nagyobb blaszfémiát, Isten káromlást nehéz elképzelni, mint amikor egy 17 milliárdos csalással, vagy nem tudom pontosan, szóval 17 milliárdos üggyel megvádolt, és valószínűleg, hogy ha kezdeményezik a letartóztatását, le is tartóztatják, akkor alaposan megvádolt valakit Jézus Krisztus szenvedéséhez hasonlítani, azért innen lépjünk már vissza egy kicsit. Itt igazságszolgáltatás igyekszik a dolgát tenni, ez zajlik a nép szeme láttára, de azért itt abban bízunk, hogy valóban az igazság fog győzni, ha valakit ártatlanul vádolnak meg, vagy túlzottan meghurcolnak, akkor az is kerüljön a helyére, és ebben szerintem az lenne a jó, hogyha mind Magyar Péter, Tisza, mind pedig a mostani ellenzéki oldal kevésbé, hát csúnya szóval hiszterizálná ezt az egész helyzetet, vagy ezt az egész folyamatot, és sokkal inkább maradnánk a reáliák talaján, és mondjuk leginkább a ügyvédek, ügyészek és az igazságszolgáltatások tennék a dolgukat.
11: Látványilag azért én hozzátenném, amin nagyot vitatkoztunk egymással az ügyvéd úrral, hogy én nem szeretem látni vezetőszáron ezeket az embereket. Teljesen mindegy számomra, hogy a közvélemény elégedette egy vezetőszár láttán, vagy nem elégedett. Szerintem a tény, hogy elkezdték kivizsgálni, és hogy vannak gyanúsítottak, ez a közvélemény számára elég. Ezt én így képzelem, és akikkel én beszélek, azok ezt így mondják. Fási Ádám feleségét, aki hát emlékezetes interjúk zajlottak le a szomszédos stúdióban Rónai Egon által akkor, amikor magát Hankó Balást kérdezte erről a 17 milliárdról, és láthatta az összes néző, több százezer ember, hogy mennyire fogalma sem volt arról, hogy ezeket a támogatásokat kik mire fölvették föl. Tehát, hogy eléggé
13: kézzel fogható. Azért tegyük hozzá, nagyon sok esetről van szó, és olyan részletekbe is belekérdezett a műsorvezető Rónai Egon, amiről azt mondta maga Hankó Balázs is, hogy jelenleg nincsen tudása, utána kell
11: nézni. Nagyon igazságos vagy, de az általános benyomás az volt a miniszterről, hogy, és tudta a miniszter, hogy milyen kérdések ügyében jön be az ATV stúdiójába. Tehát azt gondolom, hogy ha halvány segéd fogalma lett volna, akkor biztos, hogy tehát a közönség tájékozódott nagyjából arról, hogy Hankó Balázs mennyire mélyült el az osztogatásba, hogy mire adott közpénzt ki, temérde közpénzt. A másik, hogy Fási Ádám is volt ebben a stúdióban, és azt is lehetett látni, hogy a saját feleségével kapcsolatban, meg a saját ügyével kapcsolatban milyen attitűddel védekezik. Mindezekből számomra az következik, hogy ezeknél az embereknél a közvélemény feltételezhetően megelégedéssel fogadja, hogy bele az igazságszolgáltatás elkezdett eljárni velük szemben. Én azt gondolom, hogy 40 kilós nőkkel, meg értelmiségi 70 kilós férfiakkal kapcsolatban a rabláncra fűzés az a propagandának a része, és ez nekem személy szerint nem tetszik. Az igazságszolgáltatás működésbe lépése nagyon tetszik, és azzal nagyon egyetértek. Ezzel nem feltétlenül.
10: Ha szabad egy gondolatot elszólítani, mert valóban vitatkoztunk ezen erről a sminkben. Én távol álljon tőlem, hogy az én szakmámat, amit az enyémnél sokkal nemesebb és sokkal a társadalmat, sokkal inkább szolgáló szakmákhoz hasonlítsam, de például, ha valaki megnéz egy vakbél műtétet, az valószínűleg nagyon rosszul fogja magát érezni, és azt fogja mondani, hogy micsoda dolog, hogy ez a szerencsétlen embert ott fölvágták, tiszta vér volt ott minden, kiciváltak belőle mindenféle alkatrészeket, amik egyébként a Jóisten belé tervezett, micsoda dolog ez. Én azt gondolom, hogy egy büntetőjárás az így néz ki, az a rossz hírem. Az, hogy most az úgynevezett televízión keresztül ezeket látjuk, az ugyanolyan, mint hogyha kamerát vinnék a műtőbe. El lehet szörnyűködni azon, hogy egy nagy ráccsal bezárják őket, de jó napot kívánok, így néz ki egy büntetés végrehajtási intézet. El lehet azon szörnyűködni, hogy maszkban meg fegyverekkel vannak ott ezek az őrök, de nekik is van egy saját életük. És az, mint nagyon fontos megértenünk, és ez nem Hankó Balázsa meg a többiekről szól, hanem ez arról szól, hogy van egy társadalmunk, amiben mindannyian benne élünk. És ebben a társas együttlétnek vannak bizonyos szabályai, meg szabályokat együtt raktuk le. És amikor ezeket a szabályokat valaki megszegi, akkor ez egy közös érdek, hogy azok a szabályok helyre legyenek állítva. És ez egy sokkal magasabb érdek, mint hogy egyébként az valaki mérlegelje, hogy egy 60 kilós nőnek hány bilincsel kéne, hogy legyen. Itt arról szól ez a történet, hogy vannak együtt minimális együttérési szabályok, és ez nagyon fontos, amikor ez eljut arra a szintre, hogy ez az ultima ráció, hogy eljut arra a szintre, a végső szintre, amikor ezt egy büntető eszközökkel lehet őt jó útra téríteni, hogy más se akarjon többet ilyet csinálni, az sajnos így néz ki. Én se szeretem látni, engem is nagyon zavar, amikor úgy beszélek. Még nekem is engedélyt kell kérnem a folyosó, meg kell mutatnom az igazolványt a fegyveres őrnek egyébként, amikor az egyébként házi orvos védencemet, aki hegedült a templomba szabad idejébe, de sajnos akkor épp egy olyan helyzet volt, akár a BV-be, akár a bíróságon egy szituáció miatt, sajnos láncolta a feleség, és a lánya ott sírtak a folyosón, de nem tudunk mit csinálni, és nem Hankó Balázsnak hívták, meg másiknak, meg harmadiknak, így néz ki egy büntetőeljárás sajnos.
14: Visszatérve a vezetőszárra, én azért hallottam olyan ügyvédet, aki azt mondta, hogy ez túlzó volt, és lehetett volna valamilyen jogszabályra hivatkozva mégsem így eljárni, és nekem ez a fő problémám ezzel, hogy a magyar társadalom most jut el abba az időszakban, így 2026-ban, hogy akkor 10 millió jogász vagy ügyvéd országa leszünk. Ez ugyanígy megvolt a virológusok esetében is, amikor itt volt a Covid-járvány, akkor is hirtelen mindenki érteni kezdett hozzá. Ott is megvoltak a szakértők, egyikük ezt mondta, a másik azt mondta. Tehát nektek most hihetetlen felelősségetek lesz abban, hogy vagy valami szakmai konszenzus kialakuljon arról, hogy akkor ez az adott eljárás, bármelyik eljárás, az jogszerűen hogyan kell, hogy megtörténjék, mert különben zavar lesz a fejekben, és akkor egy idő után mindenki így hasraütre fog azt mondani, hogy nem, a Hankó Balázs már régen el kellett volna ítélni, miközben tudjuk, és ma az Egyenes Beszédben itt volt a védőügyvédje Tótem Gábor, arról beszélt, hogy ez egy évekig elhúzódó ügy lesz, mert nem tudjuk hány tanú, rengeteg tanút kell majd meghallgatni.
10: Hát meg szakértőt, meg egyebeket, persze, igen.
14: Ez egy nehéz helyzet.
10: Hát ugye 1067 ügyet mondtál, hogy annyiban gyanúsították meg, vagy találták meg alvozottnak a gyanút, hogyha mindegyikhez csak 5 oldal anyagot veszünk, és csak 2 érintett személyt, akkor ki lehet számolni, hogy az mennyi ideig tart. Teljesen egyetértünk, és utána nem akarok itt jogászkodni. Én azt gondolom, hogy nem abban van felelősségünk, és nem el akarom hárítani a jogászokról, hanem szerintem oda kéne végre felnőni ennek a társadalomnak, hogy ne akarjuk megmondani az orvosnak, hogy milyen gyógyszert írjon ki nekünk, a futballista edzőnek, hogy kicseréljen be a kezdőbe, nem tudom, nem értek a futballhoz, vagy pedig a BV-ben lévő parancsnoknak, hogy milyen módon kell elszállítani egy fogvatartottat, hanem legyen már annyi közbizalom ebben az országban. Teszem hozzá, hogy mindent elkövetett az előző rezsim azért, hogy ez ne legyen, hogy legyen már annyi, hogy aki felelősséggel tartozik azért, hogy az ember A-ból B-be hogyan legyen elszállítva, az ért a munkájához, és jól teszi a dolgát. Szerintem ez a legfontosabb, és az a legnagyobb felelősségünk, hogy fontos a kritika, meg fontos a kérdezés, joga, ezt én nem vitatom el, de van egy pont, amikor az már veszélyeztetheti egyébként azt a szolgáltatást, amit a társadalom érdekében nyújtanak.
14: Még egy gondolat ehhez, amikor Baka András köztársasági elnök azt mondja kísérejtélyesen, hogy például az aranykonvoj ügyben tapasztalt olyat, hogy egy ügyvédíród, vagy talán egy ügyvédnek az eljárás vagy szavai azok befolyásoló tényezők lehettek abban az ügyben, akkor éppen ez a fajta bizalom az, ami egy picit így meginog bennünk választópolgárokban, nem? Hogy már az ügyvédekben sem lehet bízni?
12: Hát hagyd dicsérjem itt az ATV-t, hát ennél jobb nem történhet, mint hogy eljön ide, mielőtt elkezdődött az Aktuál, az utolsó epizódja a mostani Egyenes Beszédnek, hogy itt volt Hankó Balázs ügyvédje, és amire lehetett, ő válaszolt kérdésekre. Szerintem a társadalmi párbeszédnek ez a csúcsa, amikor a leginkább érintett, aki itt lehet, hiszen Hankó Balázs most nem lehet itt, az válaszol releváns kérdésekre, és tisztázza ezeket a dolgokat. Szerintem ebben az ügyben is, mint oly sok minden másban, az elhallgatás, a célozgatás az az, ami a rossz irány, és az egyenes beszéd, a kérdező, a kérdezés joga, ahogy mondtad, és a bízzunk meg az igazságszolgáltatásban, szerintem egyébként kétségkívül ez is ugye megrendült ez a bizalom. Abszolút. És annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy hát nem kéne vezetőszáron elvezetni ezeket az embereket, mondanám leegyszerűsítve, hogyha nem loptak volna, de nem is mondom, hogy loptak, hanem hogyha ha az elmúlt 16 évben nem építi le maga a NER azt a fékek és ellensúlyok rendszerét, ami ekkora mértékű feltételezett visszaéléseket, menet közben meg tudott volna gátolni, lásd, most akkor sorolhatnám, hogy Alkotmánybíróság és hasonlók, tehát hogy bizonyos értelemben Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika áldozat, de áldozata annak a rendszernek, amit ők szolgáltak. És sokkal jobb lenne, hogyha jönnek a stiklik, jönnek a megcsúszások, de a rendszer az jelez. És ha leépítjük ezeket a fékeket, akkor ez olyan, mint egy száguldó vonat, és a végén aztán az egész fölrobban. Persze, hogy nem tetszik, hogy fölrobban, nem kell egy vonatnak belefutnia semmibe.
11: Annyit szeretnék kiegészítésül hozzátenni, hogy számomra ebből az egész ügyből egy lényeges volt a Soltész Miklós és a Hankó elvitelével kapcsolatban, hogy míg az
15: egyik...
11: Sesták Soltész, bocsánat.
10: Soltész az a rezső,
11: de nem is rá gondoltam. Szóval Sesták Miklós és Hankó Balázzsal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a döntő különbség számomra az eddig tudható dolgok alapján, hogy az egyikőjüknek a saját hasznára történt mindenféle pénzelvitel, a másikójuknak meg kevésbé. Tehát, hogy legalábbis a Hankóról nem tudjuk, azért, hogy bocsánat, saját magának vitt volna haza bármit is.
10: Elnézést, ez az a narratíva, amit most már egyébként Fideszhez közeli jogász kollégáktól is hallok.
11: Jesszusom, ezzel nem gyanúsítottak.
10: Ugye, tehát azt tisztázzuk, hogy ezt nem is azzal van meggyanúsítva. Tehát az a sikkasztás vagy a lopás, amikor elviszem, és ma saját...
11: Csillapodjál, Gábor, ez nem ezt bűncselekmény,
10: de én azt mondom, hogy ez ugyanúgy bűncselekmény, és azért, bocsánat, az utolsó gondolat, amikor oknyomozó újságírók megvizsgálják, és kiderül, hogy érdekes módon ezek a támogatások nagyjából a fideszes választókörzeteknél nagyjából ugyanúgy lettek elosztva, meg hogy pont az a támogatás, ami ahol a Hankó indult egyébként országgyűlési választásokon, ott pont abból 10.000 forintos vásárlási utalmány lett, akkor én élek a gyanúperrel, hogy bár nagyon úgy néz ki a Hankó, mint hogyha hátal ülne a tévének, és fogalma nem lenne, hogy mi történt, de hát valamiért mégiscsak, hát hogy is mondjam, minden szentnek maga felé hajlott a keze, ha lehet egy ilyen
11: példát. Azt szeretném mondani, hogy számomra, aki ebbe az ügybe derékig nem ástam bele magam, de egy átlag újságolvasó szintjén tájékozottam belőle, az a tanulság, hogy a Hankó ennek az ügynek bizonyos értelemben áldozata, háttal ült a tévének, ő azt hitte, hogy az a rendszer, amiben ő ténykedik, az örökké tart, és azt hitte, Sestek hogy az a koordináta, amik között mozog, azt változatlan lesz a következő 130 évben. Tehát, hogy ő nem élte meg, hogy ő bűncselekményt követel. Ennyit akartam mondani, ez nem, hogy mondjam, az ő objektív felelősségéből egyáltalán nem volna semmit, csak hogy a közönség is másképp éli ezt meg szerintem, és ő is másképp érte meg. Azt gondolom, hogy a másik úr, az, akinek most óvatosan elkerülöm a nevét, hogy még egyszer rezsőzzem, a másik úrnál nem ez volt a helyzet, ő értette ennek a rendszernek a működését.
10: Világos.
14: Annyi különbségtétel és ennyi véleményt engedjetek meg, mielőtt elmegyünk szünetre, hogy ha valaki nem közvetlenül a saját zsebébe tesz be pénzt, attól még mégiscsak a saját zsebébe tesz bele pénzt, hiszen a saját pozícióját erősíti meg abban a rendszerben, ha nem ő csinálná, akkor lehet, hogy lecserélnék, és végül is azért annak a rendszernek a fennmaradásáért dolgozott ő, amiben ő remekül megélt.
10: Igen.
14: Csak ennyi kiegészítést engedjetek meg. Rövid szünetre megyünk, aztán a miniszterelnök, a volt miniszterelnök, bocsánat, Orbán Viktor öcsével foglalkozunk az ő ügyével, illetve itt egymásnak mentek a polgármesterek Budapesten. Erről mutatunk majd egy nagyon izgalmas videót is, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, nem sokára jövünk vissza.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. 9. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Továbbra is szép estét kívánok, folytassuk is az aktuált, és akkor nézzük meg azt a történetet, amelyet a 444 hozott le egy cikk formájában. Orbán Áron az érintettje, és egy másik aranykonvojt szerettek volna elkapni, megfogni. Na, nézzük meg a részleteket, egyszerűbb.
2: Különös üzenetváltás mutatott be a 444. Egy Grazban élő magyar üzletember, Lászlóvári Toma Csongor állítása szerint március 26-án, bő 2 héttel a magyar választás előtt üzenetet kapott Orbán Árontól. Az akkori magyar miniszterelnök testvére miután megkérdezte, hallotta az ukrán aranykonvoj körül. 3 héttel korábban, március 5-én kirobbant ügyről. Elmondta neki, hogy Ausztrián át is megy hamarosan egy másik ukrán aranyszállítmány, és azt kérdezte tőle, el tudjátok kapni? Mármint egy pénzszállítmányt, kérdezett vissza az üzenetváltás szerint Lászlóvári Toma, amire az a válasz érkezett, igen. Majd azt is hozzátette Orbán Áron, hogyha az osztrákok el tudják kapni a szállítmányt, akkor összekapcsolja azzal, aki tudja, Ausztrián belül mikor, hol lesz az autó. A 444 azt ellenőrizni tudta, hogy a telefonszám, amelyről az üzeneteket küldték, valóban Orbán Ároné, de ő maga a lap kérdéseire nem válaszolt. Lászlóvári Toma azonban igen. Elmondta, hogy a volt miniszterelnök testvére korában többször is megkereste, szerinte komolytalan üzleti lehetőségekkel.
1: A megkeresett üzletember az abszurd felvetést követően közvetlenül az osztrák titkosszolgálatokhoz és osztrák néppárthoz fordult. Akkor hogy nem történt semmi? Mert ugye ezeknél az ügyeknél mégiscsak én azt várom, azt vágyom, hogy valami konkrétum legyen, valami olyan megdönthetetlen bizonyíték, hogy azt követően hasonlóan járnak el Orbán Áronnal kapcsolatban, mint mondjuk Sestákkal vagy éppen Hankóval. Hogy nem történt lépés, mondjuk az osztrákok részéről, mit gondoltok? Kicsit ilyen kémfilmes feelinget szeretnék ide behozni. Próbáljuk elképzelni, hogy ez hogy történt.
3: Hát pont azért, mert ilyen kémfilmes, és azoknak az a sajátja, hogy nem tudjuk, hogy mik történnek a kulisszák mögött. Én tényleg csak feltételezni tudunk. Ha én lennék az ő helyükben, állítsanak, nem vagyok, akkor nagy valószínűséggel szóltak a... Mert ugye, ha ez tényleg igaz, az információ, hogy ő tudta, hogy ez a konvoj merre megy, az csak is kizárólag titkosszolgálati eszközökkel lehetett megszerezni. Tehát akkor ő azt a magyar titkosszolgálatok tudhatta. Tehát ilyenkor valószínűleg ha én osztrák titkosszolgálat lenne, lennék, akkor szólnék a magyarnak, hogy nálatok valaki kiszivárogtat, de ez pontosan azok a történetek, amiből azért nincsen feljelentés, mert egyfelől, ha kiszivárog, az baromi kellemetlen tud lenni, igen, nagyon kellemetlen tud lenni egy titkosszolgálatnak, főleg úgy, hogy egy másik hívja fel a figyelmet, hogy figyelnátok meg erre ezt a szelep, úgyhogy szerintem ez így eléggé problémás.
4: Hát meg nagy különbség, hogy amíg a Hankós Eszták ügy és a magyar aranykonvoj ügye az egy azon országon belül van, itt azért ugye egy nemzetközi dologról van szó, tehát most képzeljük el, hogy a osztrák titkos szolgálat az akkor még hivatalban lévő magyar miniszterelnök testvére ellen e-mailezés alapján valamilyen eljárást kezdeni, ez biztos nem lehetetlen, de ez olyan, hogy is mondjam, diplomáciai mellékhatásokkal is járna, ami nem áll fönn az aranykonvoj ügyében. Viszont nagyon nagy kérdés. Hát eleve megdöbbent, hogy milyen országban éltünk mi. Tehát, hogyha ez igaz, és már pedig ugye eléggé ilyen az Ausztriában élő magyar származású üzletember visszaigazolta, hogy ez nem csupán feltételezés az egész, meg hogy ez kinek állt érdekében. Mert ugye ekkoriban már, ugye emlékszünk, ha emlékszünk rá, hogy március első napjaiban, talán március 5-én volt maga ez az aranykonvoj ügy, tehát március első napjaiban, és ott két hétre rá már eléggé világos volt, hogy itt nincs alapja ennek a dolognak, addigra talán már el is engedték a meg sem gyanúsított személyeket, hogy március 20-án egy ilyen e-mailezés a magyar miniszterelnök testvére részéről, az ő neki miért állt vajon érdekében egy ilyen kvázi ügyet generálni Ausztriában? Nyilván az már csak az én feltételezésem, hogy ráerősíteni arra, hogy lám, nem csak Magyarországon van egy ilyen ügy, hanem Ausztriában, és akkor azzal gyakorlatilag a Fidesz kampányát lehetett volna segíteni. Itt viszont, na most ezt magától találta ki Orbán Áron. Vagy meg, hogy is mondjam, jó szándékból segíteni akar, jó szándékból nagyon-nagyon eufémisztikusan mondom, testvérének segíteni akarta, vagy a testvére kérte meg. Szóval ezeket nem tudjuk, de bármerre is vezetnek a szálak, semmi pozitív nem jön ki ebből. Ez egy borzasztó, nem tudom, kalimász, ami itt kirajzolódik a szándékok terén.
5: Nem tudom, én annyit olvastam, hogy Orbán Áronnak az akciói, mind gazdasági, mind ilyen félpolitikai vonatkozású akciói mérsékelten voltak komolyan vehetők, mert a személyisége maga nem volt komolyan vehető. És hogy az a valuta, amivel az ő neve rendelkezik, az nem jelenti azt, hogy ő egyébként teljesítette a testvérének a megbízását. Magyarul nem a miniszterelnök által intézett dolgokat, vagy kérésére intézett dolgokat, hanem önjárásokat a saját nevének a fényében, azzal, hogy ő a miniszterelnöknek a testvére intézte az ügyeit. Ettől még lehet, hogy olyanokat is intézett, amik kifejezetten ártalmasak voltak, de ez nekem annyira zavaros, az összecsipegetett információ, morzsák, azok annyira nincsenek semmilyen módon alátámasztva, hogy ezt mint egy ilyen érdekes esetet meghallgattam, de semmilyen véleményem nincs róla, mert nincs alátámasztva sehonnan.
1: Hát ha Orbán Áron valóban így intézte, akkor ő viszont soha nem látott még kémfilmet valószínűleg. Tehát ez a furcsa, és akkor Orbán Viktor sem, ha esetleg ő bízta meg. Nekem ez a fő problémám ezekkel a történetekkel, és akkor Fürtpált és az aranykonvoj ügyet is hadd hozzam ide, az igazi aranykonvoj ügyet, ahol úgy tűnik már napról napra, nyilatkozatról nyilatkozatra, hogy egyre közelebb kerülünk Orbán Viktorhoz, ugye Fürtpál, mert meg is nevezte őt. De ha már említettem az előző kis részben Baka Andrást, aki azt mondta, hogy ő már tud olyan információt, hogy látott olyan információt, hogy ő más megvilágításból szemléli már ezt az egész ügyet. Tehát, hogy akkora a kavarc, közeledünk Orbánhoz, de közben meg az ügyvédek hűtik a hangulatot, pont ebben a székben ült Gerő Tamás, és ő mondta azt pár nappal ezelőtt itt az Aktuálban, hogy számára jelenleg, jelenállás szerint elképzelhetetlen az, hogy a volt miniszterelnökhöz így közvetlenül eljussanak. Te mit gondolsz?
3: Hát egyszerűen nem látunk bele. Tehát mert ugye itt ellentmondások vannak, ugye, ha még egy kollégát ide rakhatunk, ugye Horváth Lóránt volt az, aki viszont ellentétes információkkal rendelkezik, ugye ő az, aki a sértetteket képviseli.
1: És Lacó Adrient is ide mehetjük.
3: Így van, ahogy az ő irodájuk, akkor így fogalmazunk van. Így, akik az aranykonvoj ügyben az ukrán sértetteket képviselik, és ők azt mondják, hogy tényleg már csak egy bakugrás kell Orbán Viktorig, igen. És hogyha végig hámozzuk azt, hogy ugye a volt tekelnök Hajdú tábornok úr is, a tudjuk, hogy telefonon ott a benzinkútról egyeztetett Orbán Viktorral, hát, aztán ki tudja, hogy mit, igen, akkor ugye talán Farkas Őrs, vagy hogy hívják talán ezt az államtitkárt, akiről azt hiszem az az információ volt, hogy ő neki kellett összefogni a NAV-nak, az ügyészségnek, meg a TEC-nek a vezetőit, és irányítani, hogy fog ez alakulni. Szóval én azt gondolom, hogy annyi, azok, amik a sajtón átjöttek információk, abból én is formálisan azt a következtetést vonom le, hogy ezek a szálak a pók háló közepén ülő pókhoz vezetnek el. Az, hogy nyomozás technikailag, és ugye itt csak magamhoz tudok visszautalni a beszélgetés elejére, hogy azért ez egy büntetőeljárás. Az, hogy milyen időpontban, milyen bizonyítékok alapján és milyen módon lesz ki meggyanúsítva, annak nyomozási érdekei, büntetőeljárási érdekei vannak. Én azt gondolom, hogy én látom ebben az esélyt, hogy Orbán Viktorig ez eljusson, de hát 16 év alatt annyi minden történt, hogy én nagyon sok dologban látom az esélyt, az legyen a lélegeztetőgépek, legyen akár az egész Covid kezelés, vagy hát akár ez is, amiben láthatjuk szerintem a felelősséget.
4: Itt is csak egy rövid kérdés, kinek állt érdekében. Tehát egy dolog, hogy az igazságszolgáltatás majd mire jut a bizonyítékok és a vallomások és a hasonlók alapján, de az teljesen egyértelmű, hogy az aranykonvoj ügy, az kizárólag az előző kormánynak, az előző állami vezetésnek állt érdekében, hogy ez
6: megtörténik. Meddig jutunk el, ugye főként az
4: érdekről közülem. Egy dolog a jogászi, de a másik az, hogy ez a mikor jutunk el Orbán Viktorig, valamint, hogy ez a foci meccs lesz, hogy mikor rúgjuk be a gólt. Ez a kicsit, hogy mindenki tudja, de majd kiderül, hogy a jog is fogja tudni. Ez egy szégyen volt szerintem a magyar, nem tudom, így államiság történetében, hogy ez egyáltalán megtörténhetett.
6: Ez számodra egyébként rendben van, hogy kollégáid nyomozati szakaszban bemondanak neveket, vagy azért, mert szerepelni szeretnének, vagy azért, mert adott esetben befolyásolni szeretnének bizonyos mozgásokat, vagy egyszerűen így látják jónak, hogy ez jogilag, ha megengedhető, akkor miért ne tenném?
3: Egy védőügyvédnek ugye két lehetősége van. Ha érintett az ügyben, akkor általánosságban beszél, mint ahogy mondjuk teszem én, tehát ugyanúgy, mint mások sajtó alapján. Vagy pedig, ha érintett az ügyben is benne szerepel védőként, akkor az egyetlen egy dolga van, hogy a legmesszebb menőkig védje az ügyfele érdekeit. Azt kell ilyenkor mérlegre tenni, hogy az, amit ő akkor mond, vagy amit tesz, az érdekében áll, mert ez már sokszor elhangzott, hogy kinek áll érdekében, akkor az védőnek az a dolga, hogy az ügyfelének az érdekében álljon. Ezt én azért nem tudom megmondani, mert nem látok bele az ügyben, hogy konkrétan azoknak a neveknek a bemondása inkább az ügyvédnek áll érdekében, ilyen olyanoknál fogva, vagy valóban az ügyfeleinek áll érdekében, ezt nem tudom megmondani.
6: Oké. Menjünk külföldre, nézzük meg, hogy mi újság Oroszországgal, illetve ennek kapcsán Magyarországgal is, ugyanis kitiltásra, most kitiltás volt a válasz Putyinéktól. Nézzük meg, hogy miről is van szó.
7: Több magyar diplomata kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból, a TASZ orosz állami hírügynökség tudósítása szerint, amit a Telex szúrt ki. Magyarország ideiglenes ügyvivőjét csütörtök délelőtt hívták be az orosz külügyminisztériumba, ahol közölték vele az orosz kormány válaszlépéseit. A magyar külügyminisztérium is reagált, Orbán Anita válaszában ezt írta, idézem. A magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk. Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Oroszországi missziónk működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.
6: Orosz médiában budapesti ruszofób lobby csoportokról írnak, és fájdalmas válaszlépésekről. Árthat ez nekünk?
5: Szerintem ez egy válaszlépés, ami egyébként teljesen normális, már mint hogy tükörintézkedésnek szokták becézni ezeket a dolgokat, és ez business as usual. Én nem hiszem, nem vagyok a diplomáciába, de rékig beleásódva, de nem hiszem, hogy ennek különösebb jelentősége lenne. Amit összeolvastam róla, az orosz fél is mértéktartással kezeli szövegileg ezt az egészet. Tehát, hogy megteszi a válaszlépést, mert ez így szokás.
6: Persze, de itt megáll a történet,
5: de
6: ez a kérdés.
5: Én szerintem itt megáll a történet. Megpróbáltam mindenféle módon beszerezni információkat, és mind egyben mutattak, hogy ennek nincsen igazán a magyar diplomáciai életben nincs jelentősége ennek az egésznek. És nagyon érdekes, tehát ugye a sajtó úgy szokta becézni ezeket, hogy a titkosszolgálati kapcsolattal rendelkezőket küldtük haza, vagy lettek persona non gráták, és a válaszlépésben nincsen megindokolva, hogy kiket miért küldenek haza, hát ilyenkor válaszként küldenek haza. De azt megpróbáltam kideríteni, hogy azok, akiket most haza küldenek az oroszok, azok egyébként még az Orbán rendszerbe kiküldött diplomaták voltak-e vagy sem. Igazi konkrétumokat nem tudtam megállapítani, nem tudja egyébként, hát talán a külügy azt tudja, de a külügybe egyenesen nem tudtam behatolni információszerzésileg, de nem lehet legitim forrásokból hozzájutni ehhez, de a véletlenül mégis úgy van, hogy ezek még az Orbán kormány által kijelölt diplomaták voltak, vagy szerződtetett diplomaták, akkor ez most egy alapos, hogy mondjam, kellemes helyzetet jelent a külügyminisztérium számára állományfrissítés szempontjából.
4: Szerintem az nagyon fontos különbségtétel, amit te is utaltál, hogy ugye a magyar fél nem jó kedvéből utasította ki ezt a 10 személyt Magyarországról, hanem mert a magyar titkosszolgálatok szerint diplomáciai fedésben dolgozó...
5: regionális központ, kémközpont
4: Igen, ilyen kémtevékenységet folytató, most leegyszerűsítettem, nem biztos, hogy ez a hivatalos megnevezés, akiket meg hazaküldtek azokkal kapcsolatban, legalábbis nincs ilyen információ, és ez azért bár tükörintézkedés, valójában szerintem abszolút, ahogy az Orbán Anitának a nyilatkozata is mutatja, teljes mértékben számítottak rá, és már ez saját döntésüket úgy hozták meg, hogy úgyis ez fog élépni az orosz fél, de ettől még működnek a kapcsolatok. Viszont Dmitrij Peszkov megszólalt a Kreml szóvivője, és azt, mintha olyasmit mondott volna, nem biztos, hogy szó szerint fogom idézni, hogy hát eddig azért az új kormányzattól azt tapasztalták, hogy törekednek a jó kapcsolat megtartására, és most egy kicsit elbizonytalanodott a Kreml, hogy ez így fog-e maradni, de nagyon bíznak benne, hogy nem lesz ebből probléma, viszont tovább ment a történet, pont Paks 2-t azt hiszem te említetted.
3: Nem.
4: Te említetted, hogy Orbán Anita Rigában tárgyalt a lett valamelyik miniszterrel, lehet, hogy szintén külügyminiszterrel, de energetikai kérdésekről, és ezt viszont kommentálták az oroszok, hogy hát, hogyha onnan akarnak esetleg új csatornákat nyitni, hát akkor hajrá. Tehát önmagában nem történet bizonyos értelemben ez a 10 kontra 10 kiutasítás.
5: De Paks 2 az bármikor
4: de hogy is mondjam, tehát azért nagyon érzékeny volt mindig is, már az Orbán kormány előtt is az orosz és a magyar félnek a kapcsolata, és szerintem, ha nem is rászorulónak nevezném a magyar gazdaságot az oroszra, de az mindkét, a magyar félnek mindenféleképpen érdeke, hogy a kelleténél jobban ne húzgáljuk azért az orosz medvének a bajszát, és tekintetben megnyugtató nekem Orbán Anitának a nyugalomra intő nyilatkozata, vagy nyugalmat árasztó nyilatkozata.
3: Hát nehéz erre mit mondani, mert ugye én sem értek ahhoz, hogy mi történik a kémvilágban, ma már ez kiderült, ugye, tehát már második körben, de az kétségtelen
6: tény... Hát ebbe is beletanulunk.
3: Igen,
6: a virológiában,
3: igen. De azért ez egy nekem olyan furcsa, amikor azt mondja az orosz fél, hogy eddig úgy tűnt, hogy majd az eddig megszokott jó hangulat, vagy nem tudom, együttműködés. Hát az, ami eddig megszokott jó hangulat és együttműködés, az lehet, hogy neki tetszett.
4: Nekik
3: arra.
4: Volt jó, így
3: tehát az a ilyen béna viccú tesz, amikor találkozik a róka, a nyuszika meg a medve, és akkor mondja a róka a medvének, hogy te menjünk már bulizni, mondja a nyuszika, jaj, de jó, megyünk bulizni. Nem mondja a róka, jó, de ezt a kis hülyét hagyjuk, itt a mire a nyuszika, jaj, de jó, bulizni megyünk, és még a rókát is itt hagyjuk. Szóval, hogy kicsit az az érzés, hogy máshogy ülünk a lovon, más az érdek ott, meg más az érdek itt, és ő, aki az marhára tetszik, hogy megyünk bulizni, csak nekünk nem tetszik annyira. Tehát én azt gondolom erről, hogyha ezt összegeznem kéne ezt a gondolatmenetet, akkor azt gondolom, hogy ez az, amikor ezt hallgattuk egyébként 16 évig, de ez az, amikor az nemzeti érdekeket szem előtt tartja valaki, amikor azt mondja, hogy fontosak a gazdasági szempontok, fontos az, hogy legyen egy jó kapcsolatom, és ezt nem tartom, de azt nem akarom, hogy turkáljál zsebembe, nem akarom, hogy itt üljél a hátsó szobába, és nem akarom, hogy leskelődjél, hogy mit csinálok egyébként. Jobb akarok lenni a szomszédomban, de amikor hazamegyek, és azt látom, hogy ül a kanapémon, és oda hamozik, ez akkor mondja, hogy figyelj, menj már egy tisztrista arrébb. Ez nem jelenti azt, hogy utálok, csak nem szeretem, hogyha nálam eszed ki a hűtőt. Tehát ez csak erről beszélek, hogy van az, én szerintem ezt nagyon helyesen húzta meg a Tisza kormány, és húzott egy vonalat, ami egyébként nem tudom máshogy fogalmazni, mértéktelenül elszemtelenedett orosz titkosszolgálatnak, mert ezt ne felejtsük el, hogy nem tudom, a cseheknél, a szlovákoknál, meg a lengyeleknél összesen nem volt annyi diplomáciai személy, mint Magyarországon. Tehát tényleg egy regionális központot hoztak
4: létre.
3: Igen, és akkor még a kémbankról egy álaszót nem is ejtettük, vagy amikor kibejártak ugye a külügyminisztérium szerverein. Tehát azért ez szerintem meg kellett húzni ezt a határt, nagyon helyesen tették.
6: Nem tudom.
4: Bocsánat, csak rácsatolnék a nap kérdésére. Mert hogyha az a kérdés, nem akarom nyilván befolyásolni a kedves nézőket, ők már biztos eldöntötték, hogy hova szavaznak, de hogy ha jobb lesz-e, vagy árthat-e az orosz-magyar kapcsolatoknak például az, ami most történik, akkor erkölcsi értelemben mindenféleképpen jobb lesz az orosz-magyar kapcsolat, hiszen az, ami eddig orosz szempontból jó volt, az a magyarok hát a kihasználása, a rajtunk való élősködés. Most azért azt mondjuk, hogy lehet, hogy kisebbek vagyunk, lehet, hogy nincs akkora, nem tudom, potenciálunk, nincs atomfegyverünk, de azért tartsátok tiszteletben a saját, annyit hallottuk nemrég, még néhány hónap előtt ezt a kifejezést, hogy szuverenitás. Tehát, hogy egyenlő félként üljünk rá, és nézzük meg, hogy ki mit tud adni a másiknak. És ebbe az irányba szerintem ez egy nagyon helyes lépés. Igen, veled legalábbis egyetértek ebben.
6: Na nézzük meg, ki mit adott nekünk, akár kommentek formájában, akár azzal, hogy igenre vagy nemre szavazott. Nézzük a nap kérdését, amely ugye ezen témával volt kapcsolatos. Ön szerint tartósan megromlik a magyar-orosz viszonyok kölcsönös diplomata kiutasítások miatt? És akkor nézzük az arányokat. 37% szerint igen, tehát hogy tartósan megromlik, és 63% talán optimista nézőpont kérdése, azt mondja, hogy nem. Nyert tehát a nem, és akkor nézzünk néhány véleményt ez ügyben. Érkeztek egyébként szép számmal kommentek, ebből válogatunk néhányat. Zsuzsa szerint nincs minek romolnia, már így is rossz kapcsolatban vagyunk velük. Mátyás, igen, az alkalmatlan Magyar Péter kormánya miatt.
3: Ennyi.
6: Ennyi, mondja itt mellettem, kedves vendég. Bernadett, inkább azt mondanám, hogy normálisabb mederbe terelődik. Miklós, igen, amíg ilyen, hogy is mondják, kőprofik irányítják az országot. Szijjártó Péter rendbe tenné, de a mostani miniszterasszony hamar elintézte. Panna pedig úgy vélekedik, hogy nem, ez csak a szokásos válasza, nehogy a nyúl vigye már a puskát. Hogy is nézne az ki, ha a nagy Oroszország nem reagálna? Egyébként az oroszokkal nem célszerű haragban lenni. Hát talán ebben egyet is értünk. A többi vélemény is nagyszerű volt. Köszönjük szépen, igyekszünk olyanokat válogatni, ami több irányból világítja meg az adott kérdést, és most is így tettünk. És akkor nézzük meg, hogy mi történt a fővárosban, ugyanis konfliktus itt is volt. És azt gondolom, hogy ez talán a mostani életünkre sokkal inkább befolyással bír.
8: Kicsit határozottabb álláspontot várjuk.
9: Paprikás hangulatban indult a nap, háttéralkukat emlegettek a kerületi polgármesterek Karácsony Gergely főpolgármesternek délelőtt. Szerintük a főváros a csőd elkerülése érdekében akarja elvenni a kerületektől a parkolási bevételeket.
10: Megállapodás született a miniszterelnök jelenlétével az FKT ülésén azzal kapcsolatosan, hogy a Magyarország kormánya egy 120 milliárd forintos egyszeri támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll azoktól a perektől, amelyeket az előző kormányon szemben indított.
9: Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulás összegét, rendezzen bizonyos tartozásokat, Karácsony a partnerséget hangsúlyozta. A főváros cserébe vállalta, hogy 2027-ben 20 milliárdos megtakarítást csinál a működési költségeiben.
10: Volt szó a parkolásról is.
9: Egységes parkolást is bejelentett Karácsony, azonban nyitott arra, hogy vitatkozzon a polgármesterekkel. Mostantól ugyanakkor a főváros fogja szervezni a parkolást, beszedni az ebből keletkező bevételeket.
10: Nagyon fontos tudniuk azt, hogy a parkolási bevételeket nem a főváros működési hiányának az orvoslására szeretnénk használni. Nem a költségvetési lyukakat szeretnénk vele betömni, hanem egy budapesti útalapot fogunk ebből létrehozni.
6: Foglalkozunk majd külön az útalappal és a parkolással is, hiszen ezzel kapcsolatban majd lesz egy videónk, amit különbe játszunk, amit már itt beharangoztam több ízben is. Mit gondoltok, nem adta-e fel Karácsony Gergely a főváros politikai és pénzügyi szuverenitását, adott esetben lehet, hogy egyetlen év túlélésért. Ha hihetünk Vitézi Dávidnak, ő azt mondta, hogy azért kellett ezt sürgősen tető alá hozni, ezt a megegyezést, mert hogy tulajdonképpen csődbe ment a főváros, de ezt azért már sokszor hallottuk, nem? Nos?
5: Az az igazság, hogy annyira részletgazdag információknak a birtokában nem vagyunk, szerintem egyikünk sincs, hogy magabiztos válaszunk lehessen ebbe, mert látszólag, amit most kapsz így az öletbe, az az, hogy végre tud együttműködni a főváros meg a kormány, mert abnormális, hogy egyébként harcban álljon, és az is abnormális, hogy függjön a kormánytól. Tehát, hogy amit eddig az Orbán kormány és a főváros, az Orbán kormány művelt a fővárossal, az megengedhetetlen volt. Az a tartózkodás, meg az a furcsa ellentmondásos helyzet, ahogy az új közgyűlés bánta a főpolgármesterrel, meg egyáltalán a mostani kormány megengedőbben viszonyult a fővároshoz, de még mindig nem ilyen ölelkezős viszony volt az új kormány megalakulásától kezdve, és én nekem kívülállóként és budapestiként az az érdekem, hogy az én kormányom legyen jobb az én fővárosommal, mert akkor nekem itt lakóként akkor lesz jó a helyzetem. És az a részletkérdés számomra, hogy kiszedi be a parkolási díjakat, az a lényeg, hogy normálisan lehessen megállni a fővárosba, illetve fogcsikorgatva tudomásul vegyem, hogy ahogy az összes világvárosban a belváros közepéből ki vagyok szorítva autósként és turistaként, ezeket kénytelen vagyok tudomásul venni, és észreveszem, hogy lehet sétálni, meg hallom a másik embernek a hangját mellettem, tehát hogy azt meg tudom élni pozitívan, úgy kénytelen leszek majd megélni itt is, amikor a belvárosból ki fogják szorítani az autósokat, és én közbe utálom, hogy engem kiszorítanak bárhonnan is. Tehát hogy nekem az itt lakóként az az érdekem, hogy legyen harmónia. Az, hogy a kerületeknek egyébként működési költséget kellene valahogy juttatni, hogy tudjanak gondoskodni azokról az emberekről, akik ott vannak, és akiknek ott kell lakást adni, meg 1500 fajta ilyen szociális tennivalójuk van, és nem tudják megcsinálni, hogyha elveszik tőlük a pénzt, és most már hagyjuk, hogy hogy lopták el eddig a kerületek, amikor volt módjuk rá. A különböző parkolási társaságok, nem a kerületek soha ezeket a pénzeket, és hogy ebből a szempontból jobb dolog egy egységes parkolási rendszer, és egyébként legyen az mindannyiunk boldogulására, de ezt egyébként azért nem tudom képviselni hittel, mert biztos igaza van Pikó Andrásnak, meg Baranyi Krisztinának.
6: Nézzük meg ezt a paprikás hangulatú videót, aztán az urak még röviden reagálnak majd erre.
5: Bocsánat.
6: A parkolási perpatvarra.
11: És ha támogatod, akkor azt, hogy elvegyétek azt a parkolást.
12: Az FKT úgy tud döntést hozni, hogyha a kormány és a főváros egyetért.
5: Tehát akkor támogatod. És ezzel egyetértesz?
12: Hát fogunk róla beszélgetni, igen.
8: Ennél kicsit határozott a bálásmontot, Fárik, ne arra, hogy Gergely, nekünk ez nem mindegy. Ha volt zuglói polgármesterként, talán neked sem mindegy.
12: Hát természetesen.
13: Jó kezekben lesz a fővárosnál a parkolás üzemeltetés, és annyira kell ez a 10 milliárd forint, hogy elárulod érte a kerületeket? Az összes többi döntés, ami esetleg majd a mi büdzsénket érinti, abban is így fogsz kiállni az általad képviselt budapesti önkormányzatok érdekeiért?
14: Szeretnék egy döntést közölni veled. Te a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnökeként kötötted meg ezt a megállapodást a fejünk fölött. Úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a tagságunkat, és amennyiben így marad minden, akkor ki is fogunk lépni.
6: Fél-fél percünk van, urak.
3: Hát én annyit szeretnék csak hozzátenni kispesti lakosként, hogy talán Ternyák alpolgármester úrtól olvastam egyszer erről egy kis fejtegetést, nem magamtól vagyok ilyen okos, hogy azért a belső kerületekben, mondjuk 5., 7., stb. Kerületek, ahol szinte minden út a fővároshoz tartozik, tehát a főváros teszi rendbe. Viszont a bevételek, a parkolási bevételek, azok meg a kerülethez kerülnek, és ezek gazdag kerületek, kevés ráfordításuk vannak, addig Újpesten, Kispesten vagy Kőbányán, ugye ahol meg lerakják, ahol elvárnák azoktól a kerületektől, hogy P+R-t építsenek, meg megoldják, hogy a határúton a Kőbánya Kispesti metrónál, vagy máshol megoldják, hogy az autókkal ne menjenek beljebb az autósok az agglomerációból, azokra meg csak a teher jut, és nincsen bevételük. Tehát én értem ezeket a kerületi polgármestereket, de azért az én szememben azért nagyon helyes egy központosítás, egy egységesítés, mert ez egy egységes város, és ez nem 23 kisváros, hanem ez egy nagy város, és igenis, az én utamon, aki Kispesten lakom, az én házam előtt fog elmenni az, aki aztán leparkolott, és Mi ott legyen? Fizet.
4: Akkor nagyon röviden átcsatlakozva arra, amit te mondtál, Kati. Az, ami a Karácsony Gergely, Magyar Péter és Vitézi Dávid trióját érinti, azt úgy hívják, hogy béke, vagy fegyverletétel. Uh-huh. És ott nyilván kompromisszumokat kötöttek, de végre ennek mindenki örülhet. A másik oldalról viszont maradjunk Karácsony Gergelynél, mint ő a szereplője ennek a bizonyos parkolási részének, ott viszont ugyanúgy vagyunk, mint Baka András, hogy nem egyeztetett a pártokkal, jelölt valakit, csak konfliktus lett belőle. Miért nem ült le előbb a kerületvezetőkkel egyeztetni valamiről, és utána megy bele egy dílve a kormánya, ha nem megy bele, abból ez lesz. Ebből szerintem senkinek nem jön. Vannak érvek, üljenek le, előbb beszélgessenek, utána szülessenek döntések. Most született egy döntés, utána szerintem jogos az, hogy a polgármesterek hiányolják azt, hogy miért hagytál ki bennünket ebből az előkészítésből.
6: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Búcsúzom is, nagyon szép estét kívánok, viszontlátásra.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

írja meg, hogy milyen. Legyen a táj, a száj, a fáj, az esték, ez ilyen. Csikkerdőben fellejárkálsz, kívül belül üres a kő. Simán kibírom, mondott szűrre, de valaki belül tovább tép. Most olyan vagy, mint egy kedves idegen, aki nem beszéli a nyelvet, de majd kitol egy vicc a bőrödön, túlra is megint egy napot elvett. Aztán azt mondod, hogy dühös vagy, pedig csak kétségbe vagy esve.

festék. Az ilyen csikkerdőben fellejárkálsz, kívül belül üres a kép. Simán

műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. A néző az eredményt látja. Mi az?

0: ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És bele is vágunk akkor az első témánkba, itt van velünk Éhes Márton közgazdász, és jó reggelt kívánok. Hát, hogy a legfontosabb felvezetéssel ugye kezdjem, minden családot most az érdekel, hogy belépnünk az októberbe, és hogy a kormány közel 119 milliárd forintot költ rezsivédelemre, azt gondolhattuk, hogy a Brüsszel elvárja, hogy a rezsivédelmet azt így konkrétan töröljék el, mégis még a tűzifa áfájának a csökkentése is szerepelt ugye a meghozott intézkedések között, ezt az országgyűlésen végig is futtatta a kormány. Az a kérdés, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, mit fognak érezni azok, akik tűzifát vesznek, mert hogy nem 27%-kal kerül majd kevesebb a tűzifa, az biztos.
2: Igen, visszatérve a felvezetésre, ez ugye teljesen a normál ügymenetet jelenti, tehát a rezsi védelemben ugye alacsony árat fizetnek a lakosság, a fogyasztók, magasabb áron szerzi be ezt a szolgáltató, és a különbözetet negyed évente kipótolja az állam. Tehát ez igazából, ez a mostani döntés, ez minden negyed évben megtörtént, a rezsi alapból átcsoportosítják el a kifizetésbe. Jellemzően a magyar villamosművek az, amelyik megkapja ezt a pótlékot, és ez egyébként a harmadik negyed évre vonatkozott. Ez alacsonyabb volt most, mint a tavalyi évben, tehát az államnak kicsit kevesebbe került ez a rezsivédelem, most alacsonyabbak voltak az árak, vagy nem tudom, kevesebb a fogyasztás, így jött ki a szám, de hát fillére pontosan kiszámolják ezt ilyenkor.
1: Hát részben az MVM, részben a földszolgáltatók kompenzációja, ugye?
2: De a gázszolgáltatásban is az MVM a egyetemes szolgáltató.
1: Igen. Ma már. Mondjuk nekem is az MVM szolgáltat, igen.
2: Igen.
1: Igen.
2: Na de visszatérve a tűzifára, valóban itt két intézkedés van, két nagy, az egyik ugye az áfa csökkentés, ezt mindenki érvényesíti, több tűzépen is ezt megnézték. Alapvetően itt a trükk az, hogy a szállítás és a fának a felvágása az nem csökkentett áfát.
1: Úgynevezett hasítás.
2: Igen, hasítás. Gyerekkoromban jó sokat hasogattam én is ilyen fát a hidegben. Tehát amikor úgymond a házhoz érkezik a fa, ha felhasogatva, akkor az lehet, hogy nem annyival csökken, mint amennyi az erdészetnél, amikor átadják a rönköket. A másik meg ugye az, hogy állami erdészetek azok nem csökken, vagy nem növelhetnek árat a januárihoz képest, és ezen is...
1: Ez egy hatósági ér?
2: Ez gyakorlatilag egy hatósági vállalás, tehát ugye az állam a saját erdészeteire hozott egy olyan szabályt, hogy ők ne emeljenek árat a 2026. januárihoz képest. Most ebben azért ugye azt kell látni, hogy a fának az ára az jellemzően ilyen január-februárban a legmagasabb, akkora fogy ki, ugye? Úgyhogy ez most jelenleg nem jelent valóban árcsökkenést, mert hogy jellemzően a nyáron, szeptemberben alacsonyabb a faár, mint a 26-os januári. Úgyhogy ez most nem egy korlát, valódi korlát. Ami viszont emögött van, hogy alapvetően hiány van tűzifából Magyarországon, tehát jóval többen, meg jóval többet tüzelnek el, mint amennyit ki lehet termelni. Úgyhogy egy ilyen árcsökkenés az akár tovább emelheti a hiányt. Ebben a szabályozásban benne van az ügye, hogy...
1: Mert nő a kereslet.
2: Nő a kereslet. Igen. Úgyhogy igazából ez a tűzifa szabályozás, én azt remélem, hogy ez az utolsó tél, hogy így neki futunk, mert nagyon bután van szabályozva, nagyon sok sebből vérzik. Alapvetően...
1: Ez még egy örökség, vagy a mostani szabályok?
2: Ez
1: is?
2: Egy nagyon régi örökség. Igen. Alapvetően a tűzifának körülbelül a felét egyébként a kifejezetten jómódúak tüzelik el kandallóba, vadászházba, nem tudom hol. Közben vannak a igazán rászorulók, akiknek nem nagyon van választása, ők ugye korábban gyakorlatilag kimaradtak a rezsivédelemből, és nagyon keveset kaptak. Most ez a kettő, ez összegyúródik, tehát hogy ez a áfa csökkentés, az ugye mindenkit érint. Másik nagyon nagy probléma, hogy nagyon rossz minőségű tüzelőt használnak az emberek.
1: Mondjuk nedves,
2: tehát hogy igazából azt kell mondjam, hogy ez gyakorlatilag be kéne tiltani. Tehát nedves fával tüzelni, az közösség elleni bűncselekmény. 3-4-szer nagyobb a káros anyag kibocsátása a nedves fával való tüzelésnek. De hát elég elmenni egy ilyen kicsit ködös, hideg téli estén egy kisvárosba, faluba, és hát olyan smog nincs egy városban, mint ami olyankor ott meg tud ülni. És hát arra csak, egy gyors,
1: az egyik cikkben olvastam, hogyha mondjuk reálisan, csak hogy mondjunk számot, hogy 127 ezer forintba került mondjuk egy egész szezonnyi fa, és akkor most a változás után, ugye a 22% eltűnik, ugye, hogy 5% lesz az áfa kulcs, akkor ez nagyjából olyan 105 körül alakul, de ténylegesen ugye nem ennyi lesz a mérséklődés. Ugye ez reális?
2: Hát ez reális, hogyha valaki fához tud jutni.
1: Aha. Ja, ahogy beszéltük az előbb.
2: De hogyha ugye az állami erdészetek nem fogják tudni kielégíteni a teljes igényt,
1: igen,
2: akkor a magánerdészeteknél ott ugye lehet, hogy alacsonyabb áfát fognak rárakni, de az árat azt tudják emelni. És arról még ne is beszéljünk, hogyha egy piacon két ár van, tehát az állami erdészetben mondjuk 100-ba kerül a fa, a mellette lévő magánerdészetben meg 120-ba, akkor nem vádolok senkit lopással, de ezek a farönkök elkezdenek átgurulni majd oda.
1: Kicsit az az érzésem, hogy olyan, mint a Merkurtól autót venni, ez a fa kérdés, nem?
2: Hát igen. Meg mint a olajszűkítés idején, amikor a tüzelőolaj az ennyibe kerül, a másik az annyiba, és hát ugye a színük meg elkezdett összekeveredni.
1: Jó, egy kicsit lépjünk el a tűzifától, mert...
2: Egyébként az visszatérve, tehát körülbelül 2-3 éves szárítás után lehessen csak Magyarországon eltüzelni fát, minden más legyen.
1: Hogy addig száradjon, igen.
2: Igen, erre lehessen támogatást kérni önkormányzatoknak, szárítókra, stb. És egyébként pedig egy olyan típusú támogatást kéne adni, hogy aki teheti, az viszont kezdjen el átállni a fatüzelésről más módszerekre.
1: Az Európai Unió gázellátásával függ össze az a tény, hogy az uniós országokban a tavalyi és tavaly előtti évhez képest alacsonyabb a tárolók, gáztárolók töltöttsége. Magyarországon elég magas ez a 74%, de mondjuk Németországban 57. Ez mit mutat? Takarékosságot, vagy egész mást?
2: Piaci viszonyokat mutat. Magyarország egyébként pont tegnap este ide készülve megnéztem, és az abszolút percre pontos adat az már 75,5% volt, tehát folyamatosan töltődik a tároló. Azt kell látni, hogy az elmúlt 4 évből 3-ban is igazából bukott az a kereskedő, aki betárolt Németországba, mert hogy a nyári árak azok magasabbak voltak, mint a téli gázárak. Uh-huh. És ráadásul viszonylag magas tárolói kihasználtsággal ért véget a tél. Ráadásul most sokan azzal számolnak, hogy az El Niño jelenség miatt egy enyhébb, bár csapadékosabb télre számítanak Európában. Ezért piaci logika alapján azt mondják a kereskedők, hogy ők most nem számítanak különösebben nagy
1: áremelkedésre. És szintén a hét híre, hogy egy picit alacsonyabb a gáz ára. A kínai LNG például ugye felesleget mutat, tehát, hogy magyarul a kereslet kevésbé élénk ez iránt.
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt felesleges ijedezni európai szinten is. Az tény, hogy még például Magyarországon folyamatosan stratégiai tárolást is folytat az állam is, és a kereskedőkre is van ilyen kötelezettség. Ilyen nincsen Németországban, és azért valószínű, hogy szükség lenne. Az Európai Unió erre próbálja felhívni a figyelmet, hogy valamilyen stratégiai készletezésre azért szükség van. Mert önmagában a kereskedők nagyon okosak, meg a piac is nagyon okos, de néha, hogyha meg hibáznak, akkor viszont annak a levét a fogyasztók is megisztik.
1: Csak egy gyors választ szeretnék a gazdasági miniszter szerint. Kiváltható egy éven, másfél éven belül az orosz gáz. Van ennek realitása?
2: Ennek eddig is volt realitás, ezután is.
1: A horvátokkal tárgyalunk, kiváló partnerek, fogalmaz a miniszter.
2: Az egyébként az olaj esetében fontos, a gáz esetében egyébként már most is, pont tegnap este megnéztem, az importunknak a 21%-a érkezett Romániából, tehát romániai gázmezők felfutása az folyamatos, de Ausztriából és Szlovákiából is folyamatosan lehet az európai gázpiachoz csatlakozni.
1: Márton, nagyra értékelem a felkészültségét és a szándékát a hajnali kelésre. Köszönöm, hogy itt van, és jöjjön legközelebb is.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Történelmi megállapodást kötött a kormány és a főváros, jelentette be a miniszterelnök. Ennek értelmében a kabinet 120 milliárd forintos egyszeri támogatást ad Budapestnek, és a főváros megkapja a parkolási bevételeket is. Több kerületi polgármester emiatt árulással vádolja a főpolgármestert. Karácsony Gergellyel és Vitézi Dáviddal beszélgetünk. Csökkent a Tisza előnye és valamelyest erősödött a Fidesz szeptemberben, ezt mérte a Republikon Intézet. Ezzel együtt ugyanakkor továbbra is jelentős a Tisza fölénye az ellenzéki párttal szemben. Miközben két volt miniszterét is letartóztatták, Orbán Viktort egy abortusz ellenes tüntetésen fotóznák le Belfastban. Horn Gáborral és Kósa Andrással beszélgetünk. Elrendelte a bíróság Hankó Balázs letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy a politikus esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának a veszélye. Hankó Balázs a tárgyalóteremből távozóban újságíróknak azt mondta, az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzon, ennyit a szólásszabadságról. Vendégünk Tótem Gábor, Hankó Balázs ügyvédje.
2: Hát tényleg történelmi idők. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Két vendégem is úgy fogalmaz, sőt róluk Magyar Péter elnökként, hogy hát történelmi léptékű megállapodás született a mai napon, de önmagában talán az is történelmi, hogy ők itt ülnek egymás mellett, mert hogy legutóbb, amikor itt jártak a tévében együtt így közösen, akkor éppen egymással szembeállva vitatkoztak. Ez most mintha az összhang képe lenne. Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Főpolgármester úr, örülök, hogy itt vannak. Sok minden történt azóta a vita óta. Például az egyik áttörés, hogy amit képviselt Budapesttel kapcsolatban, azt most miniszterként képviselheti. És amit elképzelt Budapesttel kapcsolatban, főpolgármesterként képviselheti. Akkor itt nem volt ekkora az összhang. Most ugyanazt gondolják erről a városról?
3: Szerintem éppen azokban az ügyekben, amiket ma be tudtunk jelenteni, igen, és szerintem azokban egyébként akkor is ezt gondoltuk, például abban, hogy a BKK-nak legyen egy regionális hatásköre, hogy a közlekedés szervezés ne érjen véget annál a határvonalnál, amit 76 évvel ezelőtt Budapest határaként meghatároztak, mert az emberek ma már nem így élnek, nem így járnak dolgozni, és például a Szentendrei Hév esetében az utasoknak a kicsit kevesebb, mint fele az agglomerációban száll föl, és kicsit több, mint a fele a békésmegyeri lakótelepen és Budapesten száll föl, és egy közös szolgáltatást kéne adnunk itt, legyen egy együttműködés, normálisan összehangolt jegyrendszer, menetrendek, ráhordó buszok. Tehát, hogy ebben például előre tudjunk lépni, ebben szerintem elég régóta egyetértünk minden vitával együtt is, és ma ebben előre tudtunk lépni, hiszen annak jegyében, hogy ne csak megoldjuk a főváros akut pénzügyi helyzetét, hanem egy stratégiai együttműködést tudjunk kezdeni, arról döntött a közfejlesztések tanácsa, hogy a Budapesti Közlekedési Központ hatásköre kiterjedjen az agglomerációra, és ilyen szempontból láttam, hogy ilyen államosításnak próbálták ezt nyilván beállítani, ez nem az. A főpolgármester hatásköreiből az, hogy az ötös busz menetrendje hogy alakuljon, az ma is a BKK-ban van, és most az állam azt a hatáskörét a közlekedési miniszternek, hogy a Hévet, az agglomerációs buszt Érden, Dunakeszin, vagy éppen Maglódon hogyan közlekedtetjük, ezt a hatáskört is az állam beletesz, és így egy közös közlekedés szervező
2: mi
3: lesz.
2: Mindig fejből fogja tudni a menetrendeket?
3: Igyekszem.
2: Itt az átalakítás után?
3: A hálózatot legalább.
2: 5 év telt el azóta, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa utoljára ülésezett. Mi tartott ennyi ideig?
4: A kormányváltás. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az intézmény, ez egy helyes intézmény, történelmi intézmény, 1870 óta működik, legalábbis ennek az előzménye. Budapestet ez az intézmény tette nagyjá annak idején. És egyébként a Tarlós főpolgármester úr idején ezt valamilyen módon újraindították, de amikor én főpolgármester lettem, akkor hirtelen megszűnt az ambíció, hogy a kormány és a főváros beszélgessen egymással. De Budapest túl nagy, túl erős, túl fontos ahhoz, hogy a kormány hadban álljon bele, és persze egyik településsel sem teheti ezt meg. Tehát minden állampolgár egyenlő, és a kormány személyben is egyenlő kell, hogy legyen, de Budapestnek a súlya az megköveteli azt, hogy legyen egy külön intézmény, ami ezzel foglalkozik, mert ami Budapesten történik, az nagyon nagy hatása van az egész országra, és amikor fel akarjuk emelni Budapestet, akkor tulajdonképpen az egész országot ezen keresztül. Hasznos, hogyha az ember időnként felolvassa azt a programot, amiben választást nyert. A 2019-es és a 24-es programomban is benne van két olyan fontos vállalás, amit nem tudtam megcsinálni kormányzat együttműködés nélkül, mert kell hozzá a kormány és a parlament jóváhagyása, mert magasabb szintű jogszabályokat kell megváltoztatni. Mind a két javaslat arról szól, hogy vannak rossz rendszerek, amelyeket egyszer ki kell javítani. Az egységes budapesti parkolást minden szakértő, minden fórumon, nagyon sok év óta elmondja.
2: Erről beszéljünk akkor.
4: Beszéljünk, igen, majd. Azért mondom. És a regionális BKK, tehát az, hogy úgy szervezzük meg a közszolgáltatásokat, beértve a közlekedés, ahogy az életünk zajlik, hogy Budapest bizonyos szempontból a Budapest vége távla után is Budapest nyilván közigazgatásilag más települések, akinek megvan a maguk önállósága, de azért mégiscsak naponta sok százer ember ingázik be ebbe a városba, őket ki kell tudnunk szolgálni egy jobb szolgáltatással, és Budapest szempontjából bizonyos szempontból ez még fontosabb, mint az agglomeráció szempontjából. Mert hogyha nincsen egy jó minőségű, jó szolgáltatásokat, átgondolt menetrendet, magas szintű szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedési rendszer az agglomerációban és Budapestben, akkor Budapest bele fog fulladni az autóforgalomba.
2: Mit fognak ebből érezni, ebből a döntésből? Ez hogy fog megjelenni egy kistarcsai életében, egy budakeszi lakos életében? Mi az, ami változik az ő életükben?
3: Ha ma összehasonlítjuk mondjuk egy budapesti külső kerületben, ahol nagyrészt kertváros családi házak vannak, mondjuk 16. kerület, a szolgáltatás színvonalát, és mondjuk megnézzük azt, hogy Érden vagy Dunakeszin milyen a szolgáltatás, akkor körülbelül háromszoros különbség van a volumenben. Hogy mennyivel több kínálatot, mennyivel sűrűbb buszokat kínál a BKK Budapesten. És egyébként annó történetileg ez régen is kiment egy része ennek az agglomerációba, de ahol a 60-as években úgy döntöttek, hogy a BKV menjen ki, lásd Budakeszi vagy Péccel, ott ugyanilyen budapesti szintű kék buszos szolgáltatás van, amit ma már a MÁV csinál, mert ez egyébként még Tarlós főpolgármesterség idején ez vissza lett adva az államnak, de ott ma is úgy van, hogy sokkal jobb szolgáltatást ad az állam, mint egy településsel arrébb. Tehát ezt szeretnénk egy egyensziláltságúra hozni, és fejleszteni fejleszteni az agglomerációban a kínálatot.
2: Ez gyorsabb?
3: Azt jelenti, hogy sűrű buszok, az a szemlélet, ami Budapesten megvan, hogy buszsávok, ráhordó, kötött, összehangolt kötött pályás és buszos közlekedés. Ezt nyilván az egész országban meg kell csinálni, de az agglomerációban az a tudás és intézményi bázis, ami a BKK-nak megvan, az ezt nagyon gyorsan tud eredményt hozni. A másik, amit még amikor fővárosi képviselőként dolgoztam a közgyűlésben, együtt javasoltunk főpolgármester úrral, hogy az elektronikus jegyrendszert végre indítsuk el, és legyen olyan, hogy egy bankkártya csippantással lehet utazni, és nem kell előre gondolkodnom, hogy most megéri a napi jegy. Beszéltünk itt is erről ebben az adásban még pár hónappal ezelőtt. Igen. Ezt például szeretnénk akkor megcsinálni regionálisan, és kiterjeszteni a HÉV-re és az agglomerációs buszokra is. Tehát alapvetően azt a szolgáltatási szintet, amit a budapesti tömegközlekedés tud, ezt az agglomerációban és az elővárosokban is el szeretnénk érni, vagy akár mondjuk a Bubit kivinni az agglomerációba, és ráhordó rendszerként működtetni egy egységes szolgáltatást.
2: Kérdeztem, hogy ez mennyire gyorsan megy, mert hogy távlati a terv, vagy mit tudom én, január 1-től így működik?
3: Január 1-től ez így fog működni. Most nem minden elem ennek a, mit elmondtam, mert nyilván az idő, mire a menetrendeket, a jegyrendszert, igen, meg tudjuk csinálni, de ezt az intézményi modellt, ehhez kell jogalkotás is, de a mai FKT döntés alapján én azt gondolom, hogy januárra ezt föl lehet állítani, és ez működni tud. Ez nyilván azt is jelenti, hogy közös döntések lesznek. Nem fog tudni sem a miniszter egyedül beleszólni, sem a közgyűlés vagy a főpolgármester, hanem megegyezésre kell jutni, de szerintem ez hosszú távon jót tesz annak, hogy egy jó minőségű szakmai munka történjen.
4: És bár ez a legfontosabb szempont, hogy egy jobb szolgáltatást nyújtsunk, és hatékonyabban használjuk fel az adófizetők pénzét, azért ez része annak is, hogy a fővárosnak nem kell belegebedni abba, hogy önállóan finanszírozza a budapesti közösségi közlekedést.
2: Ugye ez a modell 50% ezzel a megnövelt kapacitással.
4: Igen, egy nagyobb tortát csinálunk.
2: Ez mekkora része a mai?
4: Hát ma gyakorlatilag a főváros szinte minden forrását elviszi az, hogy finanszírozza a budapesti közösségi közlekedést. Most az a megállapodás, hogy a jövő évben mi 170 milliárd forintot teszünk bele ebbe a közös rendszerek a működtetésébe, ami azért egy nagyon nagy könnyebbség nekünk a jövőre nézve. Hát a végét majd meglátjuk, de bőven a 220 környékén lesz szerintem a véget. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős.
2: Bejebb kerül a főváros 50 milliárddal.
4: Igen, és nyilván az a pénz, az nagyon, most is nagyon hiányzik más közszolgáltatásokról, és egyébként ebben a csomagban azért mondjuk végig, hogy a pénzügyi stabilitásunk megőrzés érdekében még van egy egyszeri 120 milliárd forintos támogatás, cserébe a főváros eláll azoktól a perektől, ahol egyébként nagyjából 120 milliárd forintot akartunk visszaperelni, de mire megnyertünk volna pereket, addigra lehet, hogy csőbe megyünk. Illetve vállalta a kormány azt, hogy egyelőre még nem pontosan meghatározott módon, mert ez nem csak a fővárost érinti, hanem az teljes önkormányzati szektort, vagy legalábbis a települések egy jelentős részét, ez a bizonyos szolidaritási hozzájárulás, hogy egy érdemi csökkentés lesz, ami a fővárost érintően és más településeket érintően is meg kell, hogy valósuljon.
2: Legalább annyira érdemi, hogy ne fizessen többet egy település, mint amennyit egyébként a szolgáltatásai értő kap az államtól.
4: Hát tulajdonképpen ebben a modellben ezt mi közelítjük.
2: Tehát ugye erre mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy ez a.
4: Igen,
3: ez nagyjából nézve ezeket struktúrálisan ez ezt jelenti.
4: Ez nagyjából ezt jelenti, illetve hát a főváros is vállalt egy fontos dolgot ebben, mégpedig az, hogy nem a közszolgáltatások minőségének a rontásának az árán, de további hatékonysági lépéseket fog tenni, és egy 20 milliárdos tulajdonképpen spórolást vállaltunk be, aminek egyik jelentős részét önmagában megoldja az, hogy nem kell, hogy is mondjam, trükkök százaival és viszonylag drága pénzügyi műveletekkel talpon maradnunk, és bizonyos kamatkiadásoktól meg tudjuk óvni a város, szóval.
2: Viszont mondják, hogy a város elveszti a pénzügyi függetlenségét ezzel, hiszen ez kapnak a nyakukba egy szakértőt.
4: Hát aki ezt mondja, az hülyeséget beszél, bocsánat. Hát az, hogy kapunk egy költségvetési megfigyelőt, aki belelát az adatainkba.
2: Megfigyelő lesz?
3: Gyakorlatilag igen, ez egy törvényben foglalt intézmény, költségvetési felügyelő állami intézményeknél is van. Ez alapvetően azt szolgálja, hogy bármikor a megállapodás kapcsán fölmerül bárkiben kételj, hogy most mindenki betartja, amit ígért, meg a számok úgy stimmelnek el, hogy megállapodtunk, akkor lesz egy teljesen világos kép arról, hogy a főváros azt tudja majd mondani, hogy figyeljetek kormány, ott az emberetek lát mindent, és mi is azt tudjuk mondani, hogy nézd már bele, hogy ezek tényleg.
4: Mi az előző kormánytól nagyon szerettünk volna egy ilyen fegyelőt kérni, mert akkor valójában kiderült volna az, hogy össze-vissza hazudoznak, ami valós pénzügyi helyzetünk.
2: Ők ezt fenyegetésként használták.
4: Én nem annak szántam. Nekünk elementáris érdekünk az, hogy a lehető legtranszparensebben mindenki, akit ez érdekel, nyomon tudja követni a főváros gazdálkodását, mert akkor látni fogja, hogy valójában igenis mindent megtettünk azért, hogy hatékonyabban tudjunk működni. És van egy olyan vicc, amit én nagyon sokszor idézek, hogy a jó barátság alapja a pontos elszámolás. Tehát azt, hogyha elkezdünk egy bizalmi viszonyt építeni a kormánnyal, ne gondolják azt, hogy átvágjuk őket, legyenek ott, nézzenek bele minden számlában nézzék meg az összes adatot, tényleg mi transzparensek vagyunk, az adófizetők pénzét költjük. Igen. Nagyon sok szempontból azt a pénzt, amit egyébként az adófizetők a kormányon keresztül adtak a fővárosnak, a kormány azt akarja, hogy ebben teljes transzparensé legyen, akkor mi ettől meg vagyunk tisztelve, és ez nem egy bizalmatlanság, hanem éppen egy bizalomépítő eszköz.
3: Szerintem ami nagyon fontos, hogy itt valójában tényleg az történik, hogy az elmúlt jó pár évnek, nyilván leginkább 6 évnek, amióta váltás volt, de azért valójában már azért a Tarlós-éra vége felé is elindult lefelé a főváros a lejtőn pénzügyileg. Valójában egy olyan korszakot tudunk lezárni, ahol a főváros egy ilyen egyre nehezebb pénzügyi helyzetben vergődött a végére, ezt azért, mint volt fővárosi képviselő is kimerem mondani. És próbálunk egyrészt egy tisztalapot létrehozni a főváros pénzügyi helyzetében, erről szól az idei 120 milliárd, illetve több más lépés, és próbáljuk azt elérni, hogy jövő évtől egy olyan helyzet álljon elő, ahol mind a ketten úgy gondoljuk, hogy ebből már kijön a főváros és tud működni. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor hirtelen mindenre lesz pénz, mert nyilván az állami költségvetésben sincs mindenre pénz. Egy nagyon nehéz költségvetési helyzetet örököltünk 7% fölötti hiánnyal, de azért mégiscsak egy olyan helyzetet szeretnénk teremteni, ahol ha összeadjuk ezeket az intézkedéseket, a szolidaritási adó mérséklését a fővárosban, ezeket a megtakarítási intézkedéseket, BKK. A parkolás kérdését, a BKK kérdését, akkor ebből mi azt gondoljuk, hogy összeáll egy olyan főváros, ami már tud önfenntartó módon működni, és nyilván emellett fejlesztésekre is lesz szükség, de az uniós pénzeknek köszönhetően abból, hogy egy jelentős uniós forrás érkezik a fővárosba és térségébe is, azt gondoljuk, hogy azzal pedig tudjuk kiegészíteni ezeket a működési pénzeket, és akár a hármas metró meghosszabbítása, akár a villamosfejlesztések, akár a rakpart fejlesztése, ezek mind olyan kérdések, amiről ma az FKT meghatározta, hogy ezt is egy közös struktúrában ezen a közös 50-50%-os békeken keresztül szeretnénk megvalósítani.
2: Kétszer említették a parkolást, harmadszor én hozom most már akkor elő. Azt mondja Soproni Tamás, azt értem, hogy a miniszterelnök úr miért mosolyog. Azt már nem annyira, hogy a főpolgármester úr miért teszi ezt. Épp elvesztette a közlekedés szervezési autonómiáját a főváros, miközben sikerült elárulnia nem csak a kerületi polgármestereket, de a sokat hangoztatott elveit is. Azért ez kemény.
4: Hát ez kemény, de hogy mondjam...
2: Látunk egy videót, a Madás téren készült.
4: Igen.
2: Az egy nagyon kellemetlen videófelvétel lett, azt gondolom, mert
4: hát
2: számon kérik.
4: Én nem akartam ott nyílt vitával bocsátkozni a polgármestertársaimmal, barátaimmal, vagy általam most is barátomként tisztelt polgármestertársaimmal szól. Az a helyzet, hogy Budapest megjárta a poklopoklát. Túléltük az elmúlt időszakot, pénzügyileg tényleg iszhatosan nehezen maradtunk talpon, és ha már a minden rosszban van valami jó elvét követve, nem csak azt akartuk megoldani, hogy ne menjen csődbe a főváros. Egyébként ez önmagában is egy óriási dolog. Hanem vegyünk egy nagy levegőt, és változtassuk meg azokat a rossz rendszereket, amelyek a politikai logika és a különböző szervezeti részérdek miatt túlszul ejtették az összbudapesti érdeket. Az, hogy a város közösségi közlekedését egy két párhuzamos rendszer, az állami és az önkormányzati fővárosi rendszerben próbáljuk kiszolgálni, és nem beszélgetünk egymással, és nem hangoljuk össze az adófizető pénzéből finanszírozott szolgáltatásokat, ez abszurd. És bocsánat, de az is abszurd, hogy egy olyan városban, ami persze 23 kerületből áll, ami egy fontos érték, és meg is akarjuk őrizni, nincs egy egységes parkolási rendszer, és azért nincsen, mert Rogán Antal annak idején 5. kerületi képviselőként kilobizott egy olyan törvényt, hogy a kerületek csinálják a parkolási rendszert. 10 különböző parkolási rendszer, 10 különböző szoftver, 10 különböző ügyfélszolgálat, és a 21. században Mikulás matricával sétáló parkolőrök. Hát ez, itt van a zsebemben egy táblázat, ami ugye azon az adata, az a szolgáltatáson alapszik, amit a kerületek nyújtanak be nekünk. Ugye a kerületek működtetik a fővárosi közterületeken is jelenleg a parkolást, és nekünk el kell számolnunk, mert az a pénz, ami a költségek leszámítása után megmarad, az a fővárosnak visszajárna. Ebből az derül ki, és nyilván ezek az adatok valódiak, mert ha nem valódiak lennének, akkor az egy súlyos bűncselekmény lenne, ezt csak úgy mondom. Hogy a parkolási bevételek 64%-a átlagosan elmegy a működési költségekre. Tehát ha én autós társadalom lennék, akkor meglátnám ezt a számot, akkor azt mondanám, hogy ne szórakozzatok.
2: Na jó, de hát egy cég, amelyiknek meg 30%-a haszonkulcsa, az azért büszke lehet magára.
4: Hát jó, de a parkolási díjat azért fizetik az autósok, hogy kapjanak cserébe parkolóhelyet, és joggal várják el, hogy ez a pénz ne tűnjön el valahol egyrészt valljuk be őszintén, ez egy korrupció által nagyon fertőzött terület. Szerintem mi nagyon sokat tettünk az elmúlt időszakban, egyébként 2019 óta folyamatosan megtiltottuk az alvállalkozók bevonását, csökkentettük a kötelező parkoló automata számot, majd egyébként meg is szüntettük, legalábbis a rendeletben csökkentettük volna, csak a kerületek nem éltek ezzel a lehetőséggel. Most pedig gyakorlatilag megszüntettük ezt a rendszert, ami a legtöbb költséget jelenti.
2: A kerületek viszont azt mondják, hogy nekik ez a bevétel, milliárdos bevétel, amitől így
3: ez rácáfol erre, amit most főpolgármesterről
2: mondott. Hát a maradék lehet
3: azt milliárd. Látjuk egyes kerületeknél.
4: Van olyan kerület, bocsánat, itt van ebben a tálalatban, amiben veszteséges a parkolása. Most én ezt nem tudom kétségbe vonni, még egyszer mondom, mert ugye ez egy csalás lenne, ha nem így lenne. Tehát akkor
3: és ők is tüntettek ma. Tehát, hogy
4: megszabadítottuk őket, egy fontos
2: lehetőség. Melyik kerület, hadd kérdezzem meg?
4: Mindegy.
2: Hát nem, dehogy mindegy.
4: Közérdekű adat egyébként, de most majd kérje ki valaki.
2: Én most kikérem, kérek szépen közérdekű adatot.
4: Hogyha nekem vitába kell szállnom az én politikai szövetségeseimmel, azért, hogy egy rossz rendszert megváltoztassak, akkor nekem az az erkölcsi kötelességem, hogy vállaljam ezt a vitát. Én értem, hogy mindenki indulatos, és sok jogos elem van a haragjukban, csak azt szeretném mondani, hogy nem tudnak érvelni a mostani rendszer mellett, mert nem lehet.
2: Hát az egyetlen érvük a kerületnél maradó pénz.
4: Én értem, és ezért nagyon fontos, hogy ezt a pénzt mi budapesti úthálózat fejlesztésére fogjuk fordítani.
2: Ugye az is egy érv, hogy az Orbán kormány elvette a gépjárműadó bevételeket.
4: Én egyébként...
2: Nem tudom, tervezik visszaadni a...
3: Most éppen ugye azok az 5000 forintok, amik a dízelautósokhoz megérkeztek az elmúlt napokban, azok a gépjárműadó visszatérítéséből vannak, és ez...
2: Ez az összes többi autóst is az önkormányzatot sem vigasztalja.
3: Ezt értem, csak azért mondom, hogy nyilván ennek sok gazdája lenne ennek a forrásnak. Itt szerintem az a lényeg, amit a polgármester most elkezdett mondani, hogy ez nem elvonja, az állam egyáltalán nem von el ebből semmit, és a főváros sem csak úgy elvonja és elkölti magára, hanem csak úgy fogadtuk ezt el, és csak úgy tudtunk ebben megállapodni, hogy ezek a források nem működést finanszíroznak. Ha úgy tetszik, nem is a főváros pénzügyi válsághelyzetében segítenek, hanem a műszaki válsághelyzetében, az utak állapotában segítenek. Tehát ez egy utalapba fog menni, és minden egyes forint, ami a parkolásból, az üzemeltetési költségek levonása után megmarad, és szerintem az egy egységes rendszernél több lesz, mint amennyi ma megmarad a kerületeknél, azt az utakra, kerületi utakra és fővárosi utakra, azoknak a fejlesztésére kell fordítani. És azért nem volt olyan rég, most megint kezd hűvösebb lenni az idő, de még szerintem emlékszünk az előző térre, hogy januárban és februárban milyen kátyú helyzet volt Budapesten. Egyszerűen nem fenntartható ez a mostani út karbantartási rendszer, ami Budapesten van, és azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha a parkolási bevételek ezt támogatják, és így ezzel a feltétellel támogatta az FKT ezt az átalakítást, amit nyilván az országgyűlésnek kell elfogadni, mert ez önkormányzati törvényből fakad.
4: És nagyon fontos, hogy nem a fővárosi, hanem a fővárosi és a kerületi utak felújítására fogjuk használni ezt a forrást, tehát a kerületek visszakapnak ebből egy kicsit más elosztásban, mert szerintem abban is van egy olyan igazságossági elem, amit muszáj azért felvetni, hogy miközben nyilván a belvárosban van a legtöbb parkolóhely, és a legtöbb parkolási bevétel ott termelődik meg, de hát azért ez a város bevétel kéne, hogy legyen. Tehát egy külvárosi polgármesterek nyilván nem fognak sajtótájékozót tartani annak érdekében, hogy kérik ezt a pénzt, de hát azért nekünk mégiscsak az lenne a dolgunk, hogy a város egészének az érdekét nézzük. És még egyszer mondom, ebbe bőven belefér az, hogy éles vitákat folytatunk erről, és akkor szeretnék érveket hallani. Érveket hallani arról, hogy miért jó az, hogy 10 különböző párhuzamos rendszer van, miért jó az, hogy az egységes parkolási rendszert, amit minden szakértő és politikus minden kampányban megígér, én is megígértem. Most tudom végrehajtani, mert ez parlamenti döntés is kell, és eddig nem volt olyan kormány, hogy ezt támogatott.
2: Az is problémájuk, hogy miért nem egyeztettek erről most velük. Ugye ez is elhangzott a vadástéren is, meg aztán a nyilatkozatokban is, hogy azért ezt jól lett volna megbeszélni legalább előtt.
4: De miért akkor belementek volna, hogy lemondanak erről a bevételről? Szerintem arról nagyon szíves, arról szerintem lehet beszélgetni, hogy hogyan osztjuk el ezeket a forrásokat, hogy mi lenne a méltányos, hogy hogyan csinálunk egy hatékonyabb rendszert. Nagyon sok mindenről lehet beszélgetni, de ez széna vagy szalma.
3: És bocsánat, most egy politikai szándék született meg, nem a jogszabály. Tehát azért ahhoz képest, hogy amikor elvették a fővárostól a parkolást, ugye Tarlós István volt ugyan a főpolgármester, én akkor BKK vezető voltam, emlékszem erre az estére, ezt mi a parlament honlapjáról tudtuk meg. hogy ezt a kerületi polgármesterek benyújtották, és utána három nap múlva már záró szavazás volt, és annyi volt. Itt most nem döntött a parlament, nyilván egy erős politikai szándék az, ha valamit aláír a kormány és a főváros közösen, de most az FKT ma annyit rögzített, hogy ez a politikai szándék, a főváros hosszú távú működőképessége, ez mindazon érvek mentén, amik most elhangoztak.
2: Ez mennyi pénz egyébként, egy évben ezt még nem kérdeztem.
3: És csak azt gondolom, hogy ebből még most azért jön egy jogalkotási folyamat, lesz a törvénynek egy társadalmi egyeztetése, egy törvényalkotás, tehát arra, hogy mindenki elmondja a véleményét, megpróbálja meggyőzni a közvélemény, mint érvekkel megpróbáljon esetleg lebeszélni azokat, akik ezt az elvi döntést meghozták. Erre még azért van idő, tehát most nem egy éjszakai jogalkotás történt, egy politikai szándékot rögzített az FKT, aminek most elindul egy átültetése a magyar jogrendben.
4: De a kérdése jogos, mert valójában nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ez a pénz.
2: Az hogy lehet?
4: Ugyanis, hát ez úgy lehet, hogy a parkolási bevételek azok valahogy nem eléggé transzparensek a fővárosi kerületi költségvetésekben. Mi annyit tudunk erről, amit
2: akkor
4: mi
2: hogy számolnak el?
4: Hát ez az. Szóval én azt tudom, hogy a kerületek mit mondanak arról, hogy a főváros tulajdonában lévő parkolóhelyek után mennyi kiadásuk és bevételeik volt. Ez alapján lehet egy tippelés. Ez alapján jön ki az, hogy a mostani rendszer a bevételnek a 64%-át működés elkölti, tehát gyakorlatilag az egyharmada marad meg a parkolási díjaknak, amiből persze nyilván a kerületek fontos és hasznos dolgokat finanszíroznak, de valójában nem tudjuk, hogy ez mennyi pénz.
3: Ha megnézzük ezt a táblát, az látjuk, hogy az egyik nagy budai kerületben azok után, hogy az automatákat leszerelhették, és azok után, hogy most volt nemrég egy parkolási díjemelés, most júliusban, idén júliusban az az adat, hogy a 97,44%-át elköltségelik a parkolási bevételeknek, tehát minden 100 forintból, amit az autósok befizetnek parkolási díjként, abból 2 forint eredmény van, és 97,5 forint az meg elmegy költségként a parkolás üzemeltetésére. Most erre azt mondani, ez egy olyan rendszer, amit itt őrizgetnünk kéne, én azt gondolom, hogy ezt nehéz valóban megvédeni, és szerintem az a helyes, hogyha ezt egységesen működtetjük, és ebben a kormánynak ott van igazán felelőssége most a jogalkotáson túl, hogy nekünk kell számos rendszerfejlesztést is csinálni, hogy például meg tudjuk azt oldani, hogy ahogy az útdíjat, az autópályán a matricát egyrészt befizetjük egy felhőbe, bárhogy az SMS-sel, bármilyen módon, és utána az ellenőrzés is online zajlik kamerákkal, és utána, hogyha valaki esetleg szabálytalanul használja az autópályákat, akkor egy csekket kap, meg egy értesítést kap az ügyfélkapun, de nem személyesen állítják meg az autópályán. Itt most személyesen kell oda menni a parkolóőrnek, és az ablaktörlő mögé betenni ezt a piros zacskót. Ez végtelenül kevéssé hatékony, mert ugye azt okozza, hogy csak személyesen lehet ellenőrizni ezeket. Nyilván ezt észszerűsíteni kéne, mert azért mégiscsak a mindannyiunk közös adóforintjairól, bevételeiről van szó, ahol az lenne a cél, és most ezt is fogja ezt szolgálni, hogy miközben a budapesti utak kritikus állapotban vannak, minél több jusson ezekre.
2: Minden esetre nyilvánvalóan azok számára, akik nem az autók parkolási díjával vannak elfoglalva, a legnagyobb hír a BKK átszervezése és az agglomerációs közlekedés megteremtése.
4: Az egy forradalmi, urányban. Az egy történelmi lépés. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a modellt, amit Nyugat-Európában rengeteg helyen alkalmaznak, egy teljesen életszerű modell, egyszerűen az életre van szabva az ellátási terület, és nem a politikusok meg a közigazgatás logikájára. Minden szakértő azt mondta, hogy ezt meg kell csinálni, és minden szakértő azt mondta, hogy ez soha nem lesz, mert soha nem lesz egy olyan főpolgármester, aki odaengedi a kormányt a döntésekhez, és soha nem lesz egy olyan kormány, ami beleteszi azt a pénzt, amit bele kéne tennie. Szeretném mondani, hogy de. Erről szól a mai nap.
2: Lesznek ehhez plusz járművek? Mert hosszabb vonalak, nagyobb ellátottság, több gépkocsi vezető és több busz.
3: Lesznek, és muszáj is, hogy legyenek, mert az uniós pénzekből neki kell állnunk például a hévek felújításának. Nekünk most egy olyan praktikus haszna is van ennek, hogy például el kell indítanunk valószínűleg egyszerre jövő évtől egy szentendrei, egy ráckevei és egy csepeli hévpótlást is, mert ahhoz, hogy az uniós pénzeket fel tudjuk használni, egyszerre kell több hévvonalon lezárásokat csinálni. Ebben például az, hogy a BKK kapacitásait ebbe igénybe tudjuk venni, azt a buszparkot, ami a Volánbusznak, vagy a MÁV csoportnak és a BKV-nak van, ezeket tudjuk egyesíteni, a tartalékokat közösen kihasználni. Ebből szerintem mindenki jobban fog kijönni, az utasok legfőbbképp, de az egész üzemeltetés hatékonysága is. Valójában, csak hogy még egy példát mondjak, tehát a BKV-nál telephelyi, tehát a buszgarázsokban kapacitás felesleg van, mert ugye megjelentek más szolgáltatók, és ez nem lett kihasználva, és olyan, van olyan buszgarázs, amilyen félházzal működik. Eközben a MÁV és a Volán, vagy hát az egy csoport, olyan telephely hiányban van, mert eladtak mindent, ugye némelyik ugye épp most büntető szakaszban is van ezekből az ügyekből, hogy bérelt garázsokban működik a Volán, és nincsen elég telephelye. Tehát itt a budapesti régióban. Tehát itt is gyakorlatilag azt látjuk, hogy ha képesek vagyunk együttműködni, amire valóban nem volt képes az elmúlt évtizedekben egyik kormány és főváros, és amikor azonos színezetű volt akár a Demszky Gábor főpolgármestersége, akár a Tarlós főpolgármestersége idején, akkor sem sikerült ezt valójában létrehozni, ezt a típusú együttműködést. Tehát én ezért mondtam azt, hogy szerintem ez egy történelmi jelentőségi dolog, hogyha képesek vagyunk, mégiscsak az ország egyharmada él itt a központi régióban, a magyar GDP-nek körülbelül a fele termelődik ebben a teljes tágabb központi régióban, nem is csak Budapesten. Az, hogyha itt a közösségi közlekedést képesek vagyunk normálisan megszervezni, annak azért óriási haszna van az egész magyar gazdaság számára, és persze benne Budapest számára is, és nyilván ezután a tud mintaértékű is lenni más településeken. Most én nem mennék ilyen messzire, de azt gondolom, hogy ha erre az együttműködésre, erre a volumenben itt képesek vagyunk, akkor ugyanúgy, hogy egyébként a vármegyebérlet, ma már megyebérlet és országbérlet kapcsán is, utána Debrecenben vagy Miskolcon is lett aztán erre lehetőség, hogy egy integráció történjen. Itt is azt gondolom, hogy ha ez működik, akkor érdemes megnézni majd másutt is, hogy van erre lehetőség, de ez nyilván a jövő zenéje.
2: Pénzkérdésekkel kezdtük, akkor ezzel zárom. Ez díjemeléssel, vitai díjemeléssel jár majd?
3: Nem döntött ma ilyesmiről az FKT.
2: A parkolási díjak emelkednek attól, hogy a főváros magához veszi?
4: Azt tudom mondani, hogy most egy olyan szereposztás van, hogy a főpolgármester beterjeszti, a fővárosi közgyűlés megszavazza a parkolási díj emelést, az én anyukámat szidják, és a kerületek teszik zsebre a pénzt. Most nyilván annak az esélye, hogy egyébként egy infláció követő parkolási díj korrekció minden éve megtörténjen, amit mindig elmulasztunk, és valójában az inflációnál sokkal kisebb mértékben növekednek a parkolási díjak. Nyilván a fővárosnak most egy más típusú érdekeltsége van, mert ezáltal bevételt termel. De szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy az embereknek a tudatosságát mindig erősíti az, hogy tudják, hogy az a pénz, amit fizetnek, mire használják. Most sajnos tudjuk, hogy kétharmad részben működésre használjuk.
2: De azért főpolgármester, ez nem tudunk segíteni. Igen, ez a válasz.
4: Ezt legutóbb emeltünk egy nagyon jelentős mértékben parkolási díjat, szerintem a közeljövőben nem fogunk emelni, de az, hogy az inflációt elérjék a parkolási díjak, és hogy az a lehetőség, hogy valaki a közterületeket használja a saját autója tárolására, ez egy olyan szolgáltatási városban, amire a világon mindenhol fizetni kell. Rövid távon ez nem jelenti emelés, de én amellett vagyok, hogy szerintem az inflációt követő időszakos emelések szükség lehet a jövőben.
2: Miniszter, akkor egy záró mondat.
3: Igen, én csak annyit szeretem volna hozzátenni, hogy most itt nyilván elvesztünk nagyon sok fontos témában, de még hadd említsem azt meg, hogy az FKT-n voltak nagyon fontos további fejlesztési kérdések. Tényleg csak egy mondatban megemlítve, Rákos rendezőben is együtt fog működni az állam és a főváros, és beszállunk vissza, ha úgy tetszik, és együtt fogjuk ezt a fejlesztést menedzselni, mert nyilván egymásra vagyunk ebben is utalva. A Diákváros fejlesztésének az újraindításáról is döntött ma az FKT arról, hogy a dunai kikötőknek a menedzsment új alapok város fejlesztésének az újraindításáról is döntött ma az FKT arról, hogy a

0: olyan fejlesztések indulnak el, ahol egyébként is muszáj együttműködni.
1: Jó, a lesz még alkalom. Is jöjjenek. Akár így együtt.
2: A hívnak
1: ez kiváló volt. Köszönöm szépen mindkettőjüknek.
0: Köszönjük.
1: Vitézi Dávid és Karácsony Gergely voltak a vendégeink, miniszter és főpolgármester egymás mellett, és két vendég jön majd a híradó után is. Horn Gábort várjuk egy friss kutatással, és mellette Kósa András újságíró kolléga lesz még velünk. Tartsanak velünk továbbra is.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sok kisebb cégnek már az is nagy döntés, hogy egyáltalán elinduljon egy állami megrendelésért. Most javuló versenyről és élénkülő érdeklődésről szólnak a hírek. Kovács Balázs közbeszerzési szakjogásszal azt nézzük meg, hogy mi változott a gyakorlatban, esetleg a szabályozásban. A közbesz guru alapítóját és tulajdonosát köszöntöm, tehát a stúdióban kiírók és ajánlattevők közbeszerzési munkájával is foglalkozik, tehát a gyakorlatra is, meg a problémákra is rálát, úgyhogy bele is vághatunk. Ugye a kormány szeptember 29-én azt közölte, hogy 22,1%-ről 17,4%-ra csökkent, tehát nagyjából ez egy 4% ponttal csökkent az egyajánlatos közbeszerzések aránya. Ez mit mutat? Mutat-e egyáltalán bármit?
2: Köszönöm a lehetőséget, szeretettel köszöntöm a nézőket. Ez egy pár hónapos felmérésnek az eredménye a kormányváltás utáni időszakra vonatkozóan. Alapvetően azt látjuk és azt érzékeljük, hogy van egyfajta nyitottság a gazdasági szereplők részéről a közbeszerzések iránt, és egyre többen mernek elindulni közbeszerzési eljárásokon. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez a pozitív hangulat az, ami megmutatkozhat ebben a statisztikában. Különösebb jogszabályi változás a kormányváltás óta a közbeszerzésekkel összefüggésben nem történt. Néhány összeférhetetlenségi szabály lett tovább bővítve, illetve részletezve, de úgy gondolom, hogy nem ez váltotta ki azt a hatást, hogy nagyobb az érdeklődés.
1: Való igaz, hogy a május 12 és szeptember 10 közötti aláírt szerződések voltak egyrészt a vizsgálat fókuszában, másrészt viszont a január és májusi volt egy ilyen a kutatásnak egy ilyen része is, úgyhogy az a kérdés, hogy ez a például a keretmegállapodásnál közölt arány, ami 44%-ról lecsökken 27%-re, ez valójában arról szól-e, hogy ezek nincsenek lezsírozva ezek a közbeszerzések, mert nem az egy meghívás, az nem biztos, hogy mindenképpen korrupciót vagy levajazást sejtett. Most nem akarom el Simon Lászlót idehozni, aki azt, hogy a barátaival szívesebben dolgoztat az ember, hanem másra gondolok.
2: Itt alapvetően az a tapasztalat, hogy nem kifejezetten az egy meghívásról szólt a dolog, és egyszerűen olyan apátia alakult ki a piacon, ami miatt számos vállalkozás nem akart korábban közbeszerzésekkel foglalkozni. Annak idején én magam is sokat dolgoztam azon, hogy meggyőzzek cégvezetőket arról, hogy legalább nézzünk körül, hogy nincs-e valahol szabad pálya, és általában mereven elzárkóztak ezelől, most viszont megfordult a dolog, és engem szoktak keresni azzal kapcsolatban, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a területen.
1: És mi az a kézzelfogható változás, amit egy kis vállalkozó észrevehet?
2: A kézzelfogható változás az, hogy megjelennek kisebb közbeszerzési eljárások. Ugye korábban, ami nehézséget okozott egy KKV számára, hogy hatalmas gigabeszerzések voltak különböző területeken, jelentős volt a központosítás. Abban az esetben, hogyha a kiírók nagyobb autonómiát kapnak, és kisebb egységekben tudnak kiírni közbeszerzési eljárásokat, úgy értelemszerűen a kisebbeknek, a helyieknek sokkal nagyobb lehetőség kínálkozik.
1: Egyébként mi tartja vissza ezeket a pályázókat? A túlzott adminisztráció, vagy az előfinanszírozás kérdése, a fizetési határidő szűkössége, vagy hogy?
2: Hát ha eltekintünk a közbeszerzések rossz hírétől esetlegesen, vagy negatív gondolatoktól, akkor leginkább azt látom, hogy a területtel kapcsolatos tudás hiánya az, ami visszatartja őket. Sokszor rendkívül bonyolultnak tartják a közbeszerzéseket. Én úgy gondolom, hogy azt a területet tartjuk bonyolultnak, amihez nincsen meg a megfelelő tudásunk, illetve szakmai tapasztalatunk. Tehát azt tudom javasolni egyébként az újonnan érdeklődők részére, hogy érdeklődjenek a terület iránt, olvassanak utána. Ebben mi is nagyon sokat próbálunk segíteni nekik, blogbejegyzésekkel, vagy adott esetben rövidebb tananyagokkal, hogy kerüljenek képbe, értsék meg, hogy mi ez, mert van egy speciális nyelvezete, egyfelől magának a közbeszerzésnek, másfelől pedig van egy kötöttsége, ami egyszerre jelent előnyt és hátrányt is egy szabadpiaci szerződéshez képest.
1: Mennyiben speciális az uniós támogatáshoz kötődő közbeszerzési eljárás és a pályázóknak a felkészültsége, vagy az előfeltételei?
2: Ajánlattevői szempontból szerintem nincs különbség. Igen. Felkészültség tekintetében. Elsődlegesen az a különbség, hogy előfordulnak olyan közbeszerzések, amiket úgynevezett feltételes közbeszerzésként írnak ki, amikor még nincs meg hozzá az uniós forrás vagy támogatás, és meg kell várni, amíg az a szerződés hatályba lép. Tehát előfordulhat, hogy hiába nyer valaki meg egy közbeszerzést, ha nem érkezik meg hozzá a támogatás, akkor lehet, hogy nem lép hatályba.
1: Az, hogy például mi most egy döntés, a bizottság döntése kapcsán például az uniós pénzek tekintetében várományosok vagyunk, hogy ez segít-e a közbeszerzési eljárások résztvevőin, vagy élénkíti-e ezt a szektort?
2: Hát mindenféleképpen. Tehát azon kívül, hogy a piacnak van egy bizalma abban, hogy szélesebb körű verseny lesz a jövőben, mint esetleg korábban volt, azon kívül nagyon várja a piac az, hogy megérkezzenek ezek a pénzek. Ezek azok az összegek, amik igazán felélinkíthetik akár a gazdaságot, illetve magát ezt a területet, amit közbeszerzésnek nevezünk.
1: Nagyon vártam a beszélgetésnek ezt a pontját, mert 2026 júniusában került az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz az Innovatív Képzést Támogató Központ Non-Profit ZRT, amely, képzeljék el, két kombi autó beszerzését vagy bérlését határozta el, és kinyerte a pályázatot. A Mészáros egy csoport nyerte a pályázatot. Ez egy meglepő hír, amiből az derült ki, hogy azért az olcsó ajánlat, vagy a relatíve kedvező ajánlat, az mégiscsak viszi a prímet, nem?
2: Ez lenne a cél valójában. Nem vizsgáltam meg ennek a közbeszerzésnek a részleteit, hiszen nem voltunk benne, de igen, a közbeszerzés arról szól, hogy az nyer, aki a kiírási feltételek szerint a legjobb ajánlatot adja.
1: Ez pont olyan, mint hogy a Lánchidat csak a Mészáros és Mészáros újíthatja fel?
2: Hát ez...
1: Mert hogy nem volt senkinek se tapasztalata ilyen
2: téren. Ez könnyen előfordulhat.
1: Aha. De akkor ez rendben van, tehát hogy így...
2: Hát a konkrét esetre azért nem tudok nyilatkozni, mert nem olvastam részleteiben magát a közbeszerzési eljárást, illetve nem voltam benne, de rendben lehet, én ezt tudom mondani.
1: Igen. Akkor amikor azt mondja Mészáros, hogy áradjon a Mészáros csoport, akkor tulajdonképpen ő már megkapta ezt a hírt, nem? Hát, bár csak két autóról van szó.
2: Ezzel kapcsolatosan nincsenek tapasztalataim, illetve szabad.
1: Mellesleg ugye a két autó 22,4 millió forintos díjba kerül, ez egy bérlet, tehát nem szerzik meg a tulajdonjogot, és hát volt más cég is, kettő másik, amely tett egy drágább ajánlatot, úgyhogy ez a helyzet ezzel. Mire számítunk? Igénylik-e a szereplők azt, hogy valamilyen szabályváltozásra kerüljön sor?
2: Lehet, hogy sokan gondolnak szabályváltoztatásra, ugyanakkor én azt gondolom, hogy a jelenlegi szabályok mentén is nagyon jó közbeszerzéseket lehet lefolytatni. Nem elsődlegesen a szabályok azok, amik a nehézséget okozzák a közbeszerzésekben. Felkészültség, szakértelem és a nagy versenyre való szándék az, ami kell ahhoz, hogy jó irányba menjenek a dolgok.
1: Ez az önök terepe, tehát akik segítik ezeket az eljárásokat. Nagyon köszönöm szépen Kovács Balázsnak, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Csökkent a Tisza előnye és valamelyest erősödött a Fidesz szeptemberben, ezt mérte a Republikon Intézet. Ezzel együtt ugyanakkor továbbra is jelentős a Tisza fölénye az ellenzéki párttal szemben. Miközben két volt miniszterét is letartóztatták, Orbán Viktort egy abortusz ellenes tüntetésen fotózták le Belfastban. Horn Gáborral és Kósa Andrással beszélgetünk.
2: Így van, és az adatokkal fogjuk kezdeni, ha már hallottak róla, hogy vannak friss adatok. Jó estét kívánok, szervusztok! Ezek is olyan adatok, hogy mértetek ugyan mást is, de inkább ezt mondjátok el?
3: Annyira röhelyes ez az egész, a ráznak ez a mentegetőzése. Ugye én előtte szombaton, tehát a vasárnapi választás előtt szombaton voltam vele közösen egy ilyen beszélgetésen, egy egyórás podcaston, ahol hosszan érvelt amellett, hogy 4,5-5 ponttal vezet a Fidesz. És akkor ott kérdeztem tőle, hogy na de hát Ágoston, itt vagyunk, az összes független közvéleménykutatóintézet, hogy gondolod ezt? Azt mondta, ti Gábor nem tudjátok, hogy mi az igazság. Úgyhogy ennyit arról, hogy ők már hónapokkal előtte a Tiszát mérték, csak közben egy kicsit másképp alakult. Mi a közvéleménykutatást azt közvéleménykutatásnak gondoljuk, és a jóslás meg egy másik kategória.
4: Akkor én csak annyit kérdezik, hogy jól fizet a Fidesz, mert hogy ugye a Tisza csökkenését és Fidesz erősödését.
3: De jó lenne, ha jól fizetne.
2: Na de most valóban, akkor nézzük is meg, mit mértetek.
3: Azt mértük, hogy a kicsit tendenciákat is mondanám, tehát májusban 57%-on volt a teljes népességben a Tisza, most 54-en vannak. Tehát van egy havonta hiba határon belüli, de azért összességében már létező csökkenés. Hozzáteszem, hogy ez a csökkenés egy olyan mértékből van, ami elképesztően magas. Tehát ugye nem láttunk...
2: Ez még így is egy kényelmes, vidám kétharmad lenne egy
3: választáson. Abszolút mértékben. Ugye a biztos pártválasztóknál ez most úgy néz ki, hogy elnézést a puskázásra még nem tanultam meg, hogy 68 volt a múlt hónapban, most 64, ez már... Ez jelentős csökkenés, tehát a 4% pont az jelentős, de azért ez még mindig 64%, tehát az azt jelenteni, hogy 148 képviselő lenne nagyjából a parlamentben, tehát több lenne, mint ami most van. A Fidesznél látunk egy pici emelkedést, ugye úgy nézett ki ez, hogy 23 volt, és most 20 ott nem is látunk 23-ot, és most 22, tehát ott volt közben csökkenés május óta, tehát volt egy lefelé menet, ehhez képest van egy korrekció. A Fidesznél, amit én látok, hogy stabilizálni tudták a szavazóbázisokat. Tehát ezt az elfogyó bázist, ami ugye 30-valahány volt a választásokon, csökkent 10%-a, de ezen a szinten stabilizálni tudták a támogatottságukat, ami azt jelenti számomra, hogy működik azért a saját közegben az a fajta kommunikáció, amit Orbánék folytatnak, hogy minket bántanak, itt az önkény maga, gyertek, fogjunk össze, szeressük egymást, hogy ez valamennyire azért ennek a belső magnak működő üzenet.
2: Ez akkor is így van, amikor látják a letartóztatásokat?
4: Ez akartam szóba hozni én is, csak egy kicsit más kontextusban, de akkor először a kérdésedre válaszolok. Szerintem igen, azt gondolom, hogy akkor lehet, hogy a Fidesznek ez ha üvegplafonról beszélünk, akkor padlóról is beszéltünk, esetleg lehet, hogy ez a 20% most pillanatnyilag a padló a Fidesznek, ami alá nem nagyon megy. Viszont szerintem az lesz az érdekes a következő hetekben, hónapokban, hogy igen, hogy a most azért most ez a hét, vagy ez az egy-két hét, ami mögöttünk volt, ez nagyon-nagyon intenzív volt politikai eseményekben. Én megmerem kockáztatni, hogy talán a eseményeket tekintve a legintenzívebb, mióta a Tisza kormány megalakult. Mert azért persze nyáron végülésezett a parlament, Magyar Péterrel tele volt a média, a közösségi média, volt egy nagyon intenzív kéthetes válságkezelési periódus, ugye, amikor a paksi erőmű majdnem leállt, de azért ilyet, hogy minisztereket visznek el vezetőszáron, stb. Most látunk először a kormányváltás óta. És hogy ez adott esetben hogy hat majd akár a Fidesz és akár a Tisza szavazó táborára, nem tudom, Gábor, mit gondolsz erről. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, mondjuk az év hátra lévő részében például, hogy ez ismét a támogatottságokban.
2: Illetve ez egy hitelességi kérdés, nagyon jó, amit mondtam, mert jó alap erre, Gábor, hogy ha elhiszik a Fidesz szavazók, hogy őket bántják, akkor ez egy bizonyíték arra, hogy igazságtalanul bántanak minket. Ha nem hiszik el, ott ragadtak, ott vannak, hümmögnek, akkor azért elgondolkoztató, hogy na jó, de hát ilyenek azért nem történnek véletlenül.
3: Igen, ugye ez a kutatás ezt nem tartalmazza még azt, amit most láttunk.
2: Nyilván.
3: Tehát ez a múlt héten volt a lekérdezés, tehát ugye ez a hétfő, keddi, szerdai eseményeket, vagy akár a mait nem tartalmazza. Engem is nagyon érdekel ez a dolog, de hozzáteszem, hogy kettős hatás van. Tehát egyik oldalon ez a minket bántanak, ez összetartást jelenthet akár a szavazat, az aktivitást növelheti a megmaradt Fidesz táborban. Másik oldalon viszont a önigazolás, hogy tényleg megcsináljátok, amit mondtatok. Hogy tényleg, hogy nem csak úgy mondta magyar, hogy itt akkor majd vezető száron vezetnek el vezető fideszes politikusokat, hanem ez most már megtörtént, és azért ne felejtsük el, hogy Hankó melletti kiállás mögött azért leginkább az van, hogy ha a Hankó történetbe bizonyosodik, az azt jelenti, hogy bűnszervezetben elkövetett választási csalást látunk, ahol a bűnszervezet maga a Fidesz.
2: Voltak éppen ennek kimondása nélkül, az utolsó része kimondása nélkül az ügyészség, ezt fogalmazta ma meg a bíróságon. Majd mindjárt jön az ügyvéd, és el fogja mondani, hogy ő hogy látta, hogy élte meg Hankó Balázs mellett ezt az ügyet, de hát ez lenne a vád, amit te most mondasz.
4: Igen, és hát azért ugye, amit most látunk, hogy az összes NKS támogatást nyilvánosságra hozzák, az összes kormányülés jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozzák, az összes nem nyilvános kormány határozatot nyilvánosságra hozzák. Hát itt azért egy olyan fajta muníciót, én, mint újságíró, nagyon hálás vagyok, mert ugye akár az újságíróknak is egy akkora mennyiségű muníciót zúdítanak rá a társadalomra, amiből nyilvánvalóan olyan ügyeket lehet még bőven előbányászni, amik szerintem teljesen egyértelműek és világosak lesznek még egy elkötelezett fideszes szavazó számára is, hogy itt azért konkrétan lopás történt, és puszta partikuláris politikai érdekek mentén. Tehát, hogy ennek még milyen hatása lehet, az szintén még egy nagyon nagy.
2: Mennyire hiányzik a képből Orbán Viktor, vagy Fidesz szavazó számára, most kifejezetten nem az eljárások szempontjából nézem, hanem, hogy itt van ez az ügy, meg az az ügy, meg mondanak itt ránk mindent, és hol van Orbán Viktor?
3: Hát azért egy kicsit van, tehát a saját közönségnek szerintem azért van, tehát nem ennyire, ugye nincs egy akkora média felület, és nem minden egyes mozgását látjuk, de a saját közönség szerintem azért látja Orbánt. Azért az, hogy ő beszól, az, hogy ő jelenti be, hogy majd lesz a Hír TV-ben, nézzétek meg a Hankót, az, hogy
2: de nem őt, nem nézzétek őt, meg a Hankót.
3: Nem őt, mert szerintem ők maguk is bizonytalanok. Tehát amit én látok, hogy a Fidesz nem döntött el, hogy merre tovább. Ez a bizonytalanság, amit érzünk, ezért van minden napra egy hülye mondat, ezért hallottuk ma reggel Dacs Tamás teljes zavaros és követhetetlen nagy interjúját ugye a Telexen, mert hogy nem tudják meg, hogy merre menjenek. Tehát Orbánt előbányászni nagyon széles körben, akkor lehet, hogyha eldőlt, hogy akkor most az van, hogy mi vagyunk a szélső jobb, hogy akkor irány erre, és akkor vadhajtások, amiben megjelent Orbán beszéde, vagy abortusz elleni tüntetés, hogy a magyar miniszterelnök egy abortusz ellenes tüntetése Belfastban, hát tényleg teljesen abszurd, hogy ha ez az irány, akkor egy másik Orbánt kell előkapni, mintha az az irány, amiről ugye Navracsicsék beszélnek, hogy próbáljunk meg valahogy középre behúzódni, és ezt a polgári Magyarországot újból feleleszteni. Tehát szerintem az az oka, hogy viszonylag keveset látjuk itt széles körben Orbán, hogy nincs döntés arról, hogy merre tovább.
4: Nem akarok idegen túlokkal ékeskedni. Egy volt képviselőtársa, Dőrsi Mátyásnak volt egy nagyon-nagyon érdekes bejegyzése a közösségi média felületén. Ő azt mondta, hogy szerinte azért ment el Orbán Belfastba, mert lehet, hogy ez adott esetben még mondjuk sok fideszes számára is egy picit sértő volt, vagy picit úgy érezték, hogy cserbe adják őket, amikor éppen ugye minisztereit viszik el vezetőszáron. De azt mindenki tudja, hogy Orbán Viktor mindig minden meccsen ott van, a magyar válogatott meccsein, tehát ez nem volt akkora kár az ő presztízsébe, mint hogyha itthon maradt, és nem tud csinálni semmit, ugyanúgy tehetetlenül végig kellett volna néznie, hogy elviszik Hankó Balázs, meg Sezták Miklóst. Lehet, hogy sokkal többen gondolták volna azt, hogy és akkor most tessék, itt állunk.
5: Jogos érv egyébként, ez jó, ez a megközelítés. Amellett, hogy az mennyire feltűnő, hogy Hankó Balázsért, hogy megszólalnak a fideszes politikusok sorra, Sezták Miklósért meg nem.
3: Ja, a Sezták
5: ügy, róla hallgat mindenki.
3: A Sezták ügy eltolható, mert az egy viszonylag egyszerű köztörvényes bűnként is felfogható, ami akár a Fidesz jelenségéhez nem kapcsolódik. Hát van itt egy gazember, aki ellopott néhány milliárdocskát, vagy néhány tízmilliárdot, vagy meglátjuk.
5: Na jó, én nem minősíteném őt így, de közben meg miniszter volt.
3: Jó, tudom.
5: Orbán Viktor minisztere.
3: Nem véletlenül nem folytatta a miniszterségét, ugye ez a 2011, mert még nekik is sok lehetett, ami ott történt. Hozzáteszem, hogy az nem azt jelenti, hogy Szabolcsban nem folytatta. Tehát az egy kicsit eltolható maguktól. Ez az ügy nem tolható el, mert ez a Fideszről szól, ahogy mondtam. Tehát itt tényleg róluk szól a történet. Orbán Viktorról szól a történet. Tehát én nem, ha ezt végigviszik ezt a dolgot, ellentétben mondjuk ezt az aranykonvojos ügyben, ahol szerintem az Orbánig nem tud eljutni az ügy bármennyire. Ez el tud jutni. Tehát olyan papír lehet, ahol Orbán azt mondja, hogy ezeknek adjatok pénzt, mert olyan papír nem lehet, hogy én utasítom a Hajdú Jánost, hogy tartóztassa fel a konvojt, mert ugye nincs ilyen utasítási joga tudni Orbánnak. A párton belül nem csak, hogy utasítási joga volt, hanem ő lehetett, és csak ő lehetett a megrendelő. Tehát nem véletlen a külön kezelés, sokkal nagyobb a tét a Hankó ügynek az egész Fidesz közösségére, nem a választóira, hanem a közösségére nézve, és ezért Orbán Viktorra is, mint bármely más kormányzati ügy szerintem.
4: Ezt csak annyit tennék hozzá még, hogy én, amit így Fidesz körökből korábban hallottam, hogy azért Sezták Miklós még fideszes mércével mérve is annyira gátlástalanul és erőszakosan érvényesítette a saját érdekeit a Fidesz világon belül is, hogy azért ő nem volt egy népszerű figura ott a Fideszben. Soha nem volt az.
5: Viszont, ha már beszélünk arról, hogy Magyar Péter megígérte ezt az elszámoltatást, megígérte azt is, hogy Budapesten segíteni fog. És hát nagyon sokszor elhangzott már az elmúlt hónapokban, na hát ez hol van? Most is fizetni kell a szolidaritási adót ugyanúgy, nem változik itt semmi, Budapest ugyanúgy csőd helyzetben van, itt a megállapodás. Ez egy áttörés, amit itt most például a két főszereplő személyében láttunk az előző fél órában?
3: Én azt hiszem, hogy abban az értelemben mindenképpen áttörés, hogy magyarék eljutottak oda, hogy nem érdemes szembefordítani a budapestieket a Tiszával, mert hogy azok tiszások. Tehát ha valahol biztos bázisa van a Tiszának, az Budapest, méghozzá egy nagyon sokszínű bázisa van. Tehát miközben lehet elégedetlen a Tisza párt, vagy akár Magyar Péter személyesen Karácsonnyal, itt azért többről van szó. A Budapest működésképtelenné válik, annyiszor elmondta már ezt Karácsony Gergely is, akár ebben a székben is a lélépenülők, nem tudom, ebbe ültem, hogy a másikba. De mindegy, hogy vége van már mindennek, hogy már tényleg az ember azt gondolja, hogy akkor biztos nem lesz vége, de tényleg nagyon rossz a helyzet. Most ehhez képest szerintem itt van egy váltás abban az értelemben, hogy nem lehet Budapestet elengedni, akkor tényleg mindennek vége. A megoldás, amit látunk, annak vannak olyan elemei szerintem, amik kifejezetten pozitívak, ilyenek látom ezt a BKK, hogy akkor közösen oldjuk meg a közlekedést, hiszen a fővárosi közlekedés nem a főváros, vagy nem csak a főváros problémája.
2: De mondjuk, ezt mindketten elmondták korábban is már.
3: De mondjuk a 120 milliárd az egy olyan egyedi megoldás, ami egy kicsit se látszik ilyen stratégiai értelemben történő megoldásnak, és nagy kérdés számos, mi van a többiekkel? Mi van Debrecennel, mi van Székesfehérvárral, mi van Budaörssel? Tehát ugye erre ezek ugyanolyan megoldások bizonyos értelemben, mint amit a Fidesz tett, ugye, hogy megoldom azt az egy problémát, aki vagy nagyon fáj nekem is, vagy pedig tényleg nagyon nagy a baj, a többit pedig valahogy megpróbálom félre söpörni. Szóval ezt itt hiányolom a hosszabb távú, legalább hogy hogyan lesz, azt nem látom ebben a 120 milliárdban.
2: Hát az egyetlen mondat, ami ezzel kapcsolatban a hogyan leszként elhangzott Vitézi Dávidtól is, hogy nagyjából úgy kell érteni azt, hogy a szolidaritási adót majd hogy vetik ki a jövő évben, hogy azt az Alkotmánybíróság elvárja. Tehát, hogy az ne lehessen több egyetlen város esetében sem, mint amennyit az államtól a kötelező feladatokért ő megkap. Ez egy óriási előrelépés lenne mondjuk egy Székesfehérvárnak, egy Érdnek, vagy olyan településeknek, amelyeknek nem nagyon van más forrásuk.
4: Igen, de áttörésnek én is azért nem mondanám, mert maga Karácsony Gergely mondta, hogy ugye a jó megállapodás arról ismerszik meg, hogy egy kicsit mindenki csalódott. Hát azért itt szerintem főleg a főváros részéről azért van ok a csalódottságra. Még azt a békát is azért le kellett nyerni a Karácsony Gergelynek, hogy ugye kap a, már bocs, hogy ezt mondom, a nyakába egy ilyen költségvetési biztost. Úgyhogy én azt látom, lehet, hogy rossz példát hozok, de a magyar-ukrán kapcsolatokban is azért az elején láttunk egy nagyon felfelé ívelő szakaszt, aztán most már egy teljesen más dinamikát vett ez a kapcsolat, mint amire bárki gondolt korábban. Tehát a mostani megállapodás ellenére is azt gondolom, hogyha főleg, hogyha jövőre mondjuk azért elég komoly költségvetési helyzet lesz, és biztosan az lesz, lehetnek azért itt még szerintem, hogy is mondjam, rázósabb szakaszai ennek a Budapest főváros együttműködésnek.
2: Csodát nem vársz ezek szerint.
4: Nem, az semmiképpen sem.
2: De köszönöm, hogy itt voltál, és neked is, Gábor.
4: Köszönjük a meghívást.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en.